0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Eldina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Bugi Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Bugi művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Bugi címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is. 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a harmadik szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

És komikus, rólad írni nótát logikus. Gyere, menjünk, vén puli kutyus.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt végül, 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.
3: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Batta Róbert vagy, ahogy a legtöbben ismerik, Suta zenei múltja is gyermekkoráig vezethető vissza. Zeneóvodába járt, majd később autodidakta módon képezte tovább magát. Érdeklődése hamar az elektronikus zene felé fordult, nagyjából 5. osztályos lehetett, amikor először találkozott az orosz Pille monofon szintetizátorral, ami hangzásában nagyjából olyan, mintha egy régi szokor rádióból hallgatna az ember skóddudát. Mégis ez az elektronikus ketyere volt, ami elindította őt a szintetizátor művészet és a zeneszerzés útján. A 90-es évek elejétől az úttörő magyarországi Techno House formáció a Liquid Limbs vezetője volt, majd a 90-es évek végétől a Skylanddel, a 2000-es években pedig a Hard Knocks-szal ért el komoly mainstream sikereket. 17 év után aztán visszatért analóg szintetizátoros gyökereihez, amit egy új Liquid Limbs albummal ünnepelt.
1: Trend Nights.
2: Meg is hallgattunk már is egy Liquid Limbs dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyel tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
0: Trend Night.
1: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsol című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat, és meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Panka Stigmár fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a pankasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játsza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
1: Trend Night.
2: A Pankasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény, Szeretet című 7. albumának élő megszólalásai zenekari lehessen.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Koncert.
1: A Budapesti Fesztivál zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is. A hangverseny fél hétkor kezdődik, a programban Schubert 8. befejezetlen szimfóniája, Arvo Pärt nyári keringője, valamint Prokofjev Hamupipőke szvittje szerepel. A partművet a BFZ gyermekkórusa adja elő eredeti észt nyelven, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervező közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni.
0: Esemény.
1: A független színházaknak hirdetett pályázatot a Prokultúra Urbis közalapítvány. A támogatásra a játszóhelyek és alkotók is jelentkezhetnek szeptember 11-ig. A 142,5 millió forint keretösszegű pályázatra egyrészt a nyilvántartott előadó művészeti szervezetek, másrészt egyéni alkotók, alkotócsoportok, társulatok és infrastruktúrával nem rendelkező ernyő szervezetek jelentkezhetnek. A felhívás és a pályázathoz szükséges dokumentumok a budapest.hu oldalon érhetőek el. A Független Előadó Művészeti Szövetség szeptember első hetében nyilvános tájékoztatót szervez. A pályázatokat a FESZ tanácsadó testülete értékeli. A Budapest Főváros Önkormányzata és a FESZ együttműködésében működő független előadó művészeti alap célja, hogy átlátható és fenntartható támogatási rendszeren keresztül segítse a fővárosi független színházi, táncművészeti, cirkuszi, bábszínházi, ifjúsági és gyermekszínházi, valamint színházi nevelési területen működő alkotókat és szervezeteket. A támogatás vissza nem térítendő működési támogatás, amely előadó művészeti tevékenységek és működési költségek finanszírozására használható fel.
0: Film.
1: 7 filmmel várja a látogatókat a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál dokumentumfilmes programja. A fesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Az alkotások többek között betekintést nyújtanak egy operatőr alkotói világába, bemutatják a Vogézek hegylánc Erdeit és Dél-Amerikában eltűnt környezetvédők története mellett az OnlyFans tartalomkészítők életét is megismertetik. Mint írták a Robert Richardson Fehér Ördög című művész portréjában Jana Hojdovacse rendező, a háromszoros Oscar-díjas Richardson belső világát tárja fel, film elemzésekkel tarkított sztár interjúk közepette. A film több száz órányi magánvideó feldolgozásának eredménye a rendező és az operatőr között a koronavírus járvány okozta bezártság miatt mély barátság alakult ki. A Hitler fenyegetésére figyelmeztető Európa veszett kutyája című forgatókönyvből soha nem készült film, ennek az el nem készült alkotásnak a felidézésében a BAFTA Breakthrough program résztvevője Rubika Shah angol rendező megvizsgálja, hogy milyen politikai, erkölcsi és művészi felelősség terheli az alkotókat és a döntéshozókat, ellentmondásos képet festve Hollywoodról, felidézve az Amerikán végig söprő antiszemitizmust. A francia az erdő zenéje. Arról mesél, hogyan öröklődik tovább a természet iránti figyelem és szeretet generációról generációra. Vincent Meunier, természetfotós és filmes édesapjával, valamint fiával járják be a Vogézek erdeit, miközben az eltűrőben lévő siket fagy nyomában járva egészen Norvégiáig mennek. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik majd meg.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Verőce, vidám megálló Hollywood és a gulák között. A kövér ember, aki megmutatta a dunakanyariaknak, hogyan kell mulatni. Az egykori vidám összejövetelekre már csak egy gyönyörű villa emlékeztet Verőce fölött a hegygerincen. Ugyan Huszár Pufi Károly legnagyobb színészi sikereit külföldön aratta, de olyan sokat tett a hazai kultúráért, hogy szobrot érdemelne a faluban. Nem mindennapi élettörténet az 1884-ben Budapesten született Hostein Károlyé. A mosolygós arc, a gesztusok, a belőle sugárzó, életigenlő karakter kedvelt kabaré, majd filmszínészé tette. 1914-ben ő lett az első magyar némafilm főszereplője, amiben partnere a legendás Kabos Gyula volt. Az 1908-tól a színpadon is használt Pufi becenév addigra már ráragadt. Az egyik első magyar színész volt, aki szerencsét próbált Amerikában. 1917-ben már a tengeren túlon forgatott, de kipróbálta magát Németországban is, ahol Karl Huszár néven került be a filmművészet pionírjai közé. Hollywood azonban visszavárta a magyar színészt, és másodjára már 5 évre kiköltözött. 40 film fűződik nevéhez Amerikában. A munka mellett a társasági élet egyik motorja volt, az ajtaja mindig nyitva állt. Amikor elfáradt a kinti életmódtól, úgy döntött, visszatér Európába. Ugyan felbukkant Budapesten is, de leginkább a kontinentális filmipar fellegvárában, Berlinben dolgozott. De zsidó származása miatt egyre rosszabbul élte meg a hitleri hatalom térnyerését. Úgy döntött, ideje hazatérni, otthont keresni. 1931-ben megvette a Verőce felett magasodó, gyönyörű Svadló villát, majd egy évvel később végleg Magyarországot választotta lakhelyéül, és ezzel megtöltötte élettel a svábok, szlovákok és magyarok lakta Dunaparti falut. A településen járva felnézünk a gerincre, az impozáns épületet látva könnyű elképzelni, micsoda remek társaság jöhetett ott egykor össze. A falusiak által viccesen Huszár laktanyának becézett házba bejáratos volt nem csak a hazai kulturális élet színe java, de sok külföldi, a filmiparban megismert barát is megpihenhetett a falak között és az óriási kertben. Örök mosolya akkor kezdett megkopni, amikor idehaza is elkezdődött a zsidó üldözés. Mivel az időközben kitört II. Világháború miatt az Atlanti-óceánon már nem volt biztonságos az átkelés, a német tenger alattjárókat elkerülve kelet felé akart elindulni feleségével. 1941-ben sikeresen eljutottak a moszkvai Jaroszlavszki pályaudvarról a 9289 kilométerre fekvő Vlagyivosztokig. Sajnos időközben Magyarország hadba lépett Sztálinékkal, így a kikötőbe már nem ért el a család. A Vörös Hadsereg katonái letartóztatták, majd a gulág várt rá. A kazaksztáni Karaganda környékén tartották fogva, ahol a sanyarú körülmények, az élelmiszerhiány és a meglévő betegségeinek ellátatlansága gyorsan legyőzte őt.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Újabb lépés történt az uniós források hazahozatalára a gazdasági miniszter szerint. Megnyithat jövőre a planetárium. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A kormány csaknem 500 milliárd forintot utalt át a Magyar Fejlesztési Banknak, miután az MFB aláírta mind az 5 uniós helyreállítási támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, ezzel a program valamennyi mérföldkövét teljesítették, ami újabb fontos lépés az uniós források hazahozatalában. Már 2027-ben ideiglenesen kinyithatna a Népligeti Planetárium az épület rendbetétele a meglévő vetítő javítása után. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter posztolt. Szerinte az ideiglenes megnyitás után a planetárium pár hónapig működhetne, és mindez néhány százmillió forintból megoldható lenne. Ez az egyike a három lehetőségnek, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal közösen vizsgálnak. Több funkciós térképen kereshető az összes nagyobb magyarországi villanyautó töltőállomás, írta a Telex. A Magyar Elektromobilitás Egyesület országos töltőpont regiszternek nevezett térképén jelenleg csaknem 2500 nyilvános állomás szerepel, amelyeken mintegy 6700 csatlakozó várja a villanyautósokat. Az ingyenes szolgáltatás fejlesztői felhívták a figyelmet, hogy a többféle paraméter alapján kereshető térképadatai a szolgáltatók rendszeréből származnak, így pontosabbak, mint az önbevalláson alapuló adatbázisok. A töltőpont regiszter nem csak az egyes oszlopok teljesítményét és a csatlakozók számát képes megjeleníteni, hanem a villanytöltés árát is. Átmenetileg folytatódhat a Fehérház új báltermének és a hozzá kapcsolódó létesítményeknek az építése, döntött az amerikai legfelsőbb bíróság főbírája, felülbírálva az alsóbbfokú bíróság korábbi határozatát, amely péntektől megtiltotta a nagyszabású építkezés folytatását. A legfelsőbb bíróság nem indokolta a döntést. A Fehérház tavaly lebontott keleti szárnya helyén épülő létesítmény miatt egy műemlékvédelemmel foglalkozó civil szervezet fordult a bírósághoz. A többi között azt kifogásolja, hogy a Trump adminisztráció a Fehérház területén zajló beruházáshoz nem kérte a kongresszus jóváhagyását. A Trump adminisztráció szerint a 400 millió dolláros építkezés nem közpénzből folyik, ezért nem kell jóváhagynia a kongresszusnak. A pápa szerint a világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget. 14. Leó erről egy vatikáni eseményen beszélt. A katolikus egyházfő szerint viszont bölcsesség vezette emberi intelligenciára szükség van. A pápa rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével fennáll a technológiai függőség új formáinak veszélye, ami a szegény nemzeteket egyre kiszolgáltatottabbá teszi a gazdagabbakkal szemben.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is marad a napos idő, csak északon valószínű zápor. A hajnali 15-22 fok után 27-35 fok körül alakul a maximum.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Szép napot és jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a nap vendége műsor itt a Trend FM-en. Az Essence Magyarország vezetői, vezérigazgató és vezérigazgató helyettese vannak itt a stúdióban, ők a nap vendégei, Varga Gábor vezérigazgató és Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettes. Érdekes cég, call center-es cég, idén 25 éves, sok apropója lesz ennek a mai nap vendége műsornak, és még egy, hogy az egyetlen tőzsdén jegyzett cég az Essence Magyarország, ugye, ami call center szolgáltatással, többek között call center szolgáltatással foglalkozik. És még egy rövid szolgálti közlemény, az urak azt mondták, hogy tegeződhetünk. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
1: Varga Gábor vezérigazgató, azt számoltuk, hogy 6 éve van az Essence-nél, ugye? A cég eladása óta, de majd később jutunk el ide a kronológiában. Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettes pedig az egyik alapító.
2: Így van, pontosan.
1: Miért alapították az Essence-t annak idején, 25 éve? Menjünk nagyon vissza az időben, akkor nagyon sok minden nem volt még. Nem volt még mesterséges intelligencia.
2: Azt például nem volt, igen. Az az igazság, hogy én az egyetem mellett egy call centerben kezdtem el dolgozni. A jogi egyetemre jártam.
1: Akkor ezt már operátornak hívták, vagy még csak call centeresnek?
2: Akkor telefonos bankárnak hívták, mert hogy ez egy bank volt, ez a Citibank volt, ahol elkezdtem dolgozni, és ez egy teljesen új terület volt, mikor mondták a barátaim, hogy van erre lehetőség, akkor én nem is hallottam erről, megmondom őszintén még korábban, és ott kezdtem el 1998-ban dolgozni, ami aztán tökre megtetszett, és annak ellenére, hogy elvégeztem az egyetemet és befejeztem, ott maradtam akkor már, mint vezető a bankban, és végül egészen 2001-ig három évig ott dolgoztam. És amikor egy picit megismertem ezt a területet, akkor sokat gondolkodtunk azon Osztrucki Dénes barátommal, hogy milyen vállalkozásba lenne érdemes kezdeni így hosszabb távon, és így találtuk ki, hogy akkor csináljunk egy call center szolgáltató céget, mert hogy az akkori tudomásunk szerint akkor még ilyen nem nagyon volt Magyarországon. Aztán persze később kiderült, hogy egy-két versenytárs már volt, de
1: akkor állok jobban kellett volna tudni csinálni.
2: Igen,
1: jobban
2: pontosan, kellett csinálni. Pontosan, úgyhogy akkor ez egy teljesen új terület volt, és úgy döntöttünk, hogy akkor ezt megpróbáljuk. Nálam volt ez a call centerhez kapcsolódó szakmai tudás, Dénes barátom pedig tanácsadói oldalról érkezett, szintén banki háttérrel, meg a négy nagy tanácsadó cég közül az egyiknél is volt tapasztalata, és akkor megpróbáltuk ezt így összerakni, hogy ő hozza az üzleti tudást, én meg a szakmai tudást.
1: Én nagyon örültem egyébként, amikor készültem a mai interjúra, mert ugye egy 25 éves cég, call center-es cég, egyetlen tőzsdén jegyzett call center-es cég az Essence, és láttam, hogy jön a vezérigazgató, tehát remek, de annak nagyon örültem, hogy ez egy plusz hitelességet ad a mai beszélgetésnek, mert azért az, aki az első perctől azt a munkakört látta el, ami egyébként most ugye a törzsgárda nagy részét, ugye most már operátornak. Ez azért nekem nagyon jó, mert ad egy muníciós lehetőséget. Nézzük akkor, hogy mi az a három, ugye három alapvető terület, amivel az Essence foglalkozik.
3: Igen, bár ezt több szempontból lehet megközelíteni, ugye ennek van egy munkajogi területe, és akkor ugye itt az, hogy most mi a call center szolgáltatást, azt munkaerő kölcsönzést formájában kínáljuk az ügyfeleinknek, vagy outsourcing szolgáltatás keretében, vagy pedig adott esetben, hogyha a pénzügyi szolgáltatások értékesítésről beszélünk, akkor ugye ügynök, függő ügynöki konstrukcióban. Talán így ez lehet egy hármas típusú megkülönböztetés, de egyébként alapvetően szerintem, ugye most már négy cégről beszélünk, cégcsoport szinten, azért az árbevételünknek a

0: tehát az ügyfelek felé, úgyhogy végül is klappol vagy passzol a körbe.
1: Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy működtetnek saját call centereket, ugye? Vannak úgy, ebből van négy az országban most már.
0: Négy telepünk.
1: És van egy csomó olyan nagy partner, vállalat, bank, biztosító, úgy nagyjából jól mondom. Ezek prémium ügyfelek, majd a prémium szót is egy kicsit kibontjuk, akiknek a call centerében az önök, vagy a ti munkavállalatok ülnek.
0: Igen, ez jellemzően a kölcsönzött munkavállalók, ugye ők beépülnek az ügyfélnek az operációjába, és ugye gyakorlatilag ugyanúgy működnek jogilag, mint az ottani munkavállalók, de ők hivatalosan a mi munkavállalóink és kölcsönzött munkavállalók.
1: Menjünk vissza, akkor a 25 évet megint ugorjuk vissza az idővonalra. Nagyon gyorsan lett sikeres, ugye, ez a vállalkozás?
2: Az az igazság, hogy jókor szálltunk be ebbe a történetbe, tehát amikor ezt elkezdtük 2001-be, akkor még ez nem nagyon volt ismert azoknál a cégeknél, akik a partnereink lettek aztán később. Bankoknál indult, biztosítóknál indult ez a dolog, és aztán onnan terjedt el, és viszonylag hamar egy olyan 2-3 évvel később már elég sikeresek tudtunk lenni. Tehát az első 1-2 év volt az, ami kifejezetten nehéz volt, főleg az első. Nyilván erről nekünk viszonylag korlátozottan volt információnk, hogy ez hogy működik. Mi ezt nagyjából úgy képzeltük el, hogy mi csinálunk egy tök jó call center céget, én fölhívom a potenciális partnereket, elmagyarázom nekik, hogy ez miért lenne nekik jó, és akkor ők nyilván azt fogják mondani, hogy persze, srácok, akkor gyertek, csináljunk egy jó call centert. Hát ez a valóságban nem pont így történt. Szembesültünk azzal, hogy milyen beszerzési eljárások vannak, milyen elvárásrendszernek kell megfelelni mondjuk egy nagy multinacionális cégnél.
1: Igen, egy nagy bankhoz így beépülni, így módon.
2: Így van. Tehát, hogy ez egy kicsit... Ez egy kicsit furcsa elképzelés volt, és nagyon vicces volt a pénzügyi tervezésünk is, mert azt gondoltuk, hogy körülbelül egy 3 hónapos puffert kell nekünk fölépíteni a DNS-sel ahhoz, hogy hát 3 hónap alatt biztos, hogy rengeteg ügyfelünk lesz. Tehát ez volt az alapvető.
0: Kocsikat, nem? Meg
1: az irodaházakat.
2: Igen, körülbelül így. Aztán persze kiderült 3 hónap után, hogy ez nem pont így fog történni, de körülbelül egy 1,5-2 éves fölépülési idő alatt aztán tényleg lettek komoly partnereink. Az első ügyfeleink között volt annak idején a Budapest Bank, ami akkor amerikai tulajdonban volt, a G-nek volt a tagja, aztán a Citibank is az ügyfelünk
1: lett. Akkor lett a banki ezüstkor vagy aranykor, ugye?
2: Ez, pontosan.
1: Tehát akkor ez pontosan. Valóban jókor voltunk
2: jó helyen.
1: Olyan, mert igen, tehát sok ügyfelük lett, és az kellett egy ilyenfajta szolgáltatás is.
2: Abszolút, és ugye akkor terjedt el maga ez a telefonos kommunikáció is, és ez egy óriási, tudom, hogy ez a mai időkben már nagyon furán hangzik, de akkoriban mindenki bement a bankfiókba, és ott intézte az ügyeit. Tehát az, hogy volt egy olyan lehetőség, hogy be lehet telefonálni, és nem kell feltétlenül nekem bemenni a bankba, mondjuk egy átutalást elintézni, az egy óriási áttörés volt, és nyilván nagyon sokan az ügyfelek közül még idegenkedtek tőle, de ugyanakkor nagyon sokan megörültek ennek a lehetőségnek, és elkezdték nagyon aktívan használni. Úgyhogy ez viszonylag hamar futott föl 1-2 év alatt. 98-ban, amikor én elkezdtem ezt, akkor még csak a Citibanknak volt call centere, és aztán 1-2 éven belül szinte az összes banknak lett, mert hogy óriási ügyféligény volt rá.
1: Mert ez egy versenyképességi kérdés. Abszolút. Volt, hogy van egy, mint ahogy ma már a digitalizáció, meg a mesterséges intelligencia, meg a különböző ügynökök, és ez érdekes lesz majd a beszélgetés második felében, hogy ebből az állapotból, meg ebből a 20 évből mit viszel, vagy mit változtat meg majd a mesterséges intelligencia. Ez most egyébként egy fontos kérdés. Háromba benne van? Nátok?
0: A középtávú stratégiai gondolkodásunkban mindenképpen benne van, évek óta. Folyamatosan közel vagyunk a témához, és folyamatosan igyekszünk rajta tartani ugye az ujjunkat a fejlődésnek a vénáján.
1: Hogy mi és az, amit kiválthat, mi és az,
0: mi az, ami nekünk ebből értelemszerűen hasznosítható, és értelmesen hasznosítható, és nem próbálunk ugye beleesni olyan hibákba, hogy csak azért csináljuk, mert most mindenki ezt csinálja. És nagyon sok tapasztalt és külföldi magyar szakemberrel beszéltünk folyamatosan. Kicsit árnyaltabb a kép szerintem, mint ahogy a ma egy átlagember gondolná, hogy ez mondjuk egy call center területén mit jelenthet akár holnaptól, mi nem feltétlenül így gondoljuk.
1: Meg attól függ, hogy milyen call center. Attól milyen ügyfelekkel, milyen termékkel.
0: Pontosan. Tehát, hogyha egy call centeresnek az a feladata, és akkor, hogyha belemegyünk nagyon röviden, hogy be kell diktálni egy méróra állást, azt simán meg lehet csinálni egy géppel, bár itt is a magyar nyelvnek azért a trükkjeire figyelni kell, hogy a számokat hogyan mondjuk be, de megoldható. De hogyha ugye mi értékesítés, az árbevételünknek szerintem 85%-a értékesítésből származik, na ott azért már kicsit nagyobb a kihívás, amikor meg kell győzni egy ügyfelet.
1: Igen, ez egy humán alapú szakma, és mint ez engem nagyon érdekel, majd azért a skillekről,

0: erről kérdeznék. Jó, akkor jöttek a vidéki, ugye Nyíregyháza volt az első, na, ha egy nagyot ugrunk 15.
1: Ha egy nagyot ugrunk, akkor 2015-ben a Nyíregyházi Call Center volt az első. Igazából ez is egy érdekes történet, ez úgy jött, hogy az egyik banki partnerünk, akivel együtt dolgoztunk, ott az egyik vezetőnek volt egy ilyen ötlete, hogy ő szeretne egy call center szolgáltatót csinálni, tehát valami konkurenciának indult a dolog, és aztán megkerestek minket, hogy nincs-e kedvünk közösen egy ilyen dolgot létrehozni, és az volt a deal, hogy ők hozzák a nyíregyházi tapasztalatot, nyíregyházi jelenlétet, mi pedig hozzuk
0: meg munkavállalókat,
1: mi pedig hozzuk az ügyfeleket, és csináltunk egy közös vállalatot, ez is most ez a Qualcomm ZRT nevű leányvállalatunk, és most már ők is idén 10 évesek, illetve egész
0: 11.
1: 11, igen, tavaly voltak 10 évesek, tehát ott is egy jubileum volt nem olyan régen. Ők voltak az első fecskék, akivel együtt dolgoztunk, később aztán, amikor a cég eladásra került, akkor ez a cég is 100%-ban az eSense-nek a tulajdonába került.
0: De ez már csak 2020.
1: Ez majd 2020-ban, igen. És aztán ennek a sikerén felbuzdulva nyitottunk, ha jól emlékszem, sorrendben Miskolcon is egy helyszínt, és utána most nem olyan régen, tavaly Salgótarjánban nyitottunk egy új irodát. Ezek különböző méretű irodák, a legnagyobb az a nyíregyházi helyszínünk, és akkor így lett 4 telephelyünk a budapestivel együtt.
0: Mi alakítja ki a lokációt? Nyilván egy call center bárhol lehet, a fél Európa call center itt működik Magyarországon, vagy
2: Igen.
0: De nyilván a munkavállaló, az éhes, az agilis, a jó potenciális munkavállaló az lehet Salgótarjánban, Miskolcon, Nyíregyházán.
1: Abszolút.
0: És akkor az egy tuti dolog, mert teljesen mindegy, a bank az bárhol lehet a világon.
1: Abszolút. Amikor ez a dolog fókuszba került itt 2015-16 környékén, annak az volt az alapvető oka, hogy nem tudom, hogy mennyire emlékszel rá, de akkor volt egy nagyon erős felfutása a munkaerőpiacon, és egyre kevesebb elérhető kolléga is jelentkező volt.
0: Mondjuk ki hiány.
1: Abszolút, mondjuk ki.
0: Villent a Libikóban.
1: Abszolút, és ez nyilván elsősorban, első körben Budapestet és Pest megyét, meg az agglomerációt érintette, és olyan helyszínt kerestünk, ahol ez a hiány még nem volt olyan veszélyes, így jött a képbe Nyíregyháza, tényleg nagyon sok jó kollega került akkor a csapatba, és nyilván azt láttuk, hogy a különböző magyar lokációk, azok különböző mértékben vannak érintve ebbe a problémába, és ezért mentünk tovább aztán a Miskolc-Salgótarján tengelyen. Így van. Tehát ennek elsősorban ez volt az oka. A másik része, amit meg a Covid indított el, hogy akkor megint ugorjunk egy jó nagyot az időben, hogy a partnereinknek, akik tényleg jellemzően pénzügyi szervezetek, multinacionális cégek, biztosítók, telekommunikációs cégek, tehát tényleg a legnagyobb magyar cégek, nekik a nyitottságuk a home office-ra, és arra, hogy megoldjuk azt technológiailag, hogy ezt a munkát lehessen otthon végezni, azért az egészen 2020-ig nagyon korlátozott volt. Tehát én emlékszem egy olyan beszélgetésre 2020 februárjában, amikor már lehetett olvasni erről a dologról, hogy jön valamilyen betegség, és hogy ez egy új dolog a világban, és hogy mi történik Kínában, meg Észak-Olaszországban, nem tudom, emlékszel erre, de akkor még az volt a mondás, hogy nyugodjunk meg, ide nem fog elérni.
0: Nem gyűrűzik be.
1: Nem lesz baj, nem gyűrűzik be, igen, ez volt a kommunikáció, én is emlékszem, és én elgondolkodtam azon, hogy mi van, ha esetleg mégis, és elkezdtem beszélni az egyik nagy partnerünknek az IT vezetőjével, meg a jogi igazgatójával, hogy készüljünk már föl erre a szituációra, hogyan tudnánk azt megoldani egyrészt jogilag, másrészt IT technológiailag, hogy az emberek otthonról hozzáférjenek a rendszerekhez, és ki tudják szolgálni az ügyfeleket. És akkor én emlékszem, hogy február második felében, amikor erről leültünk beszélni, akkor az volt a válasz, hogy hát ez teljesen ki van zárva, ez megoldhatatlan, GDPR szempontból kivitelezhetetlen, technológiailag nagyon nehezen megoldható, és egyébként is egy rossz ötlet. És eltelt onnantól kezdve 2 hét, és beléptünk március elejére, és elkezdtek égni a vonalak, hogy hogyan tudjuk megoldani azon azt, hogy ezek a kollégák otthonról dolgozzanak, és ez az egész mindset egy néhány hét alatt átfordult, tehát az összes ügyfelünk, aki ezt nem támogatta korábban, és mi már szerettük volna ebbe az irányba vinni ezt a dolgot, mert egyébként munkaszervezési okokból borzasztó nagy lehetőséget nyitott
0: meg volna. Nektek nagyon fontos, ahogy én ezt láttam, és nagyon sok ilyen kis személyes videót megnéztem, meg meghallgattam, nektek nagyon fontos a munkavállaló, meg az, hogy lojális legyen sokáig, és ne legyen fluktuáció. És az, hogy egy kismama, és hogy 4 órába, vagy 6 órába, és meg tudja oldani, és
1: pontosan
0: ápolni is tudja. Ne kell eltitkolni egy munkavállalónak, akkor most fordítsak egy picit a munkavállalót, hogy gyereke van, mert láttam ilyen vallomást.
2: Leszaladtam a boltba.
0: Igen. Hogy ezt ne kelljen eltitkolni. Igen. Óriási előnyt lehetett ebből, Kovács, csak azért mosolyogtam, hogy hallgattak benneteket, mert a rádióban ugyanezt csináltuk. jó, akkor mindenki hazavitte a felvevőt, és akkor mindenki... Gondolom. De láttam azt a filmet vele a kollégákkal, amikor ők hazacuccoltak, kiürült, és akkor mindenki hazament. Jó, és akkor 2020 ez a cég eladása is ráadásul, és akkor már,
2: én akkor
0: már ott van,
2: igen. Az akkori, ugye, mert azóta történt még egy tulajdonosváltás, a főtulajdonos, én az ő révén kerültem oda. Nem sokkal azelőtt jöttem hozzá, én külföldön voltam, multi allianz csoportnál, sok országban, és akkor elegem lett a multi vállalatból, hazajöttem, és akkor elkezdtem.
0: De egy turbulens időszakban csatlakoztál akkor.
2: Amikor én oda kerültem, akkor még full irodában voltunk.
0: Még békeidő volt.
2: Tehát ide a nagy hullám.
1: Túl voltunk az első hullámon, 2020 tavaszán.
2: Igen.
1: Akkor ott az ősszel úgy nézett ki, hogy, hogy lehet, hogy nem lesz második hullám. És aztán kiderült, hogy lesz második hullám.
2: Mindenképpen érdekes dolog volt nekem is. Nagyon, ugye nem voltam nagyon tapasztalt magyarországi középvállalatok működésével közelről legalábbis, és rendkívül pozitívan lepődtem meg, hogy egy milyen jól felépített operációs rendszert, vagy operációjú céget ismertem meg. A mai napig mondogatom ezt egyébként, amikor erről beszélgetünk másokkal, hogy szakmailag rendkívül felkészült középvezetői réteg, akik lojálisak, lelkesek, látszik rajtuk, sugárzik róluk, hogy szeretnek ennél a cégnél dolgozni.
0: Mert egy részük, nagy részük azért végigjárt a ranglét, tehát operátor, call centeres volt, tehát az mondjuk az egy óriási hitelességet ad, azt gondolom, egy külső szemlőnek is hátuljunk, hogyha valaki így bele
2: csöppen. De ugye ennek van egy olyan része is, hogy ugye itt ezért ez a cég, és majd biztos itt is, mert ez is az emberi részhez tartozik, hogy egy Szabolcsék a kezdetektől fogva egyébként Szilvivel együtt nagyon komoly energiákat fektettek abba, igen, a kommunikációs vezetőnkkel, hogy ugye, és ez egy kicsit, ez is a prémium szót már említette, tehát hogy itt ne egy olyan call center legyen egyébként, amire szerintem a többség gondol, ahol ilyen robotok, elnézést,
0: rabszolgálat dolgoznak, igen, kutricába és nyolcorán keresztül
2: ordítozok az ügyféllel, ideges vagyok. Itt ilyen lelkes, motivált vezetők is, meg operátorok
0: sokféle
2: is.
0: Sokféle végzettséggel, sokféle korosztályra, hogy én láttam.
2: PlayStation-ük volt, és látszott, hogy ez egy teljesen más légkör, és egyébként ennek ugye számtalan előnye van ugye a vállalat szempontjából is, mert ezek az emberek akkor ugye, hát ugye ezt nem kell mondani, hogy a boldog munkavállaló az ugye
0: a legjobb reklám,
2: meg hasznot termel, ráadásul ezt az ügyfél is érzi, meg hát ugye említetted a fluktuációt, tehát nekünk nagyon nem mindegy, hogy mennyi a fluktuáció. Ugye itt ez az a szakma, hogy van, Szabi, hogy 3 évente gyakorlatilag.
1: Igen, tehát az iparági átlag az a call centerben az, hogy körülbelül 3 évet, ha eltölt egy munkavállaló egy call centerben, az már egy nagyon jó eredmény. Nyilván úgy, hogy nem ég ki közben, élvezi a munkáját, stb. És ugye hát ezt lefordítjuk a számok nyelvére, az azt jelenti, hogy akkor ez egy 33%-os fluktuáció lenne.
2: És akkor be kell találni, ugye,
1: ami a azért kutlás,
2: be kell tanítani, amikor betanult még szerintem egy fél évig, még azért ő is folyamatosan fejlődik, tehát
0: hogy még nem hozza rögtön
2: incentív alapon dolgozunk, tehát ugye nem feltétlenül termel még hasznot. Tehát itt nagyon nem mindegy, hogy egyébként éves szinten kiválasztunk
1: több száz ember.
2: Tehát most van körülbelül 650-700 munkavállalónk, ugye ez egy kicsit ugye elég gyorsan úgymond fluktuál. Tehát ezeknek az embereknek, hogyha csak az egyharmados részét mondjuk, akkor ugye azért több száz embert ki kell választani a feladatokra, és hát már az én időmben volt olyan év, hogy egyébként az egyik nagy partnerünknél ott egy éven belül 100% volt a fluktuáció. Tehát azért itt nálunk egyébként ez a kiválasztási csapat is egy fantasztikus munkát végez. Nagyon sok egyébként informatikai támogatottsággal, meg tudja, ezért ezt meg kell támogatni, de hát itt ilyen 10 000 számra érkeznek szívik hozzánk, amiket át le kell elemezni, ki kell értékelni,
0: olyan megfelelő feladat.
2: Interjúztatni kell, és sokkal több embert kell kiválasztani, amit aztán az ügyfél be is állít a munkába. Itt lehet így kicsit majd egyébként a mesterséges intelligenciának az előnyeit elemezni.
0: Ha 3 dolgot kell mondani, most már 25 éve, ugye, ezt ismered. Ha 3 dolgot kell mondani most, 2026-ban, ami egy operátor, egy call centeresnek nagyon jó, ha megvan, ha benne van a készletébe, a skilljei között, akkor mi az a 3 dolog?
1: Hát mivel ugye elsősorban értékesítésről beszélünk, tehát hogy a Gábor említette, körülbelül 80-85% a munkáinknak, a feladatainknak az értékesítéshez kapcsolódik. Itt azért az emberismeret az nagyon, nagyon előtérbe kerül, és nyilván ehhez rögtön hozzátenném másodiként a kommunikációs készséget, az tényleg nagyon fontos, és bármilyen furcsa, de említetted az előbb, a humor az egy nagyon, az egy nagyon hatékony dolog, és nem csak azért, mert az ügyfelek is szeretik, akikkel beszélünk. Nyilván ez egy érzékeny terület, mert nyilván ennek vannak határai egy üzleti kommunikációban, de hogy az, hogy valaki megtalálja a hangot a másik, a vonal másik oldalán lévő potenciális
0: ügyfélre. Anélkül, hogy látná, hogy a szemében nézni.
1: Így van, ez egy nagyon keskeny híd, amin át kell menni, úgy, hogy mindenki örüljön a folyamatnak a végén, de az is nagyon sokat segít benne. És persze nyilván lehetne mondani még itt csomó más dolgot, mert hogy nyilván nagyon fontos, tehát mivel ezek szóbeli szerződések, nagyon sok dolognak el kell hangozni, egyszerűen a törvényi előírásokat.
0: Fegyelem, ez volt fontos, fegyelem, a fegyelem, mondták
1: vagy a precizitás, kollégát. Hogy ezen kívül nagyon sok minden más is bejön a képbe, de én azt gondolom, hogy...
0: De most
1: hogy
0: csak hármat kérdeztem.
1: Igen, sokat tudnék róla mesélni.
0: Licensz Magyarország egyetlen tőzsdén jegyzett call center cége, idén 25 éves, és a vezérigazgató, illetve a vezérigazgató helyettes vannak itt a stúdióban, Varga Gábor és Jakab Szabolcsok a nap vendégei. Mindjárt folytatjuk.
3: Hamarosan folytatódik a hét vendége.
4: Big.

0: Communication.
1: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
2: Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, az eSense Magyarország vezérigazgatója Varga Gábor és vezérigazgató helyettese Jakab Szabolcs vannak itt a stúdióban. Call Center-es cég, 25 éves, Magyarország egyetlen tőzsdén jegyzett call center-es cége az eSense, ezt már elmondtam a műsor elején. 25 év és eljutottunk ezen az időszalagon egészen 2020-ig a cég eladásaig, itt már Gábor is csatlakozott a céghez. Írtó izgalmas időszak, Covid-dal fűszerezve, home office-szal, munkaerőhiány. 2021, ugye, hogy én jól puskázom a papíromból, ez a következő dolog, mert már vásároltak is.
3: Igen. Szerintem akkor történt ugye a Qualcomm-nak az 50%-ának, a további 50%-ának a megszerzés, illetve a Card Consulting ZRT-t is akkor akviráltuk, vagy vettük meg, mint leányvállalat, és hát igen, elkezdődött az építkezés, illetve lassan ugye, tehát ilyenkor már erősen készültünk a tőzsdére menetelre.
2: Ezt a horizonton föltűnt a tőzsde. Igen, miért volt fontos?
3: Igazából először is talán az előző tulajdonosunknak ez egy ilyen állandó sztoria volt.
4: Ő névjegye.
3: Névjegye, nagyon erős sztorikat, tőzsdére menetelt bonyolított a múltban, illetve hát egyértelműen ugye az volt a cél, hogy a tőzsdére menetelnek ugye a forrásbevonás lehetőségével élve az eSense-et is tovább tudjuk ezáltal növelni, és ugye az volt a cél, hogy egészen konkrét akvizíciós tárgyalásokkal is túl voltunk, már kvázi leütött dílekkel, akkor söpört be teljes mértékben a Covid-nak az üzleti életre a hatása, és hát hogy gyakorlatilag a tőkepiacok azok lefagytak. Úgyhogy ott az a része még előttünk van, hogy egy IPO-val adott esetben tovább növekedjünk, de egyébként emellett az egész hiszen sztorinak a lényege, ugye ez a premium koncenter, és az, hogy megkülönböztessük magunkat a piacnak az egyébként nem feltétlenül hófehér hátterű szereplőitől, ezáltal úgymond multinacionális vagy nagyvállalatoknál adott esetben egy KYC szempontjából egy attraktívabb beszállítói partnerré tudjunk válni. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része egyébként a mai napig a stratégiának.
2: Szempont volt az, hogy versenyelőny legyen. Az átláthatóság az, hogy én ezt is tudom, mint annyi
3: ESG, amiket várnak, amit elvárnak, ugye, és az már látszott akkor, hogy szinte minden magyar bankkal dolgozunk a mai napig, nagyvállalatokkal elsősorban, és ott azt gondoljuk, hogy ott azért nagyon megválogatják, hogy kivel
2: szerződnek. Hát ez egy certifikát, hogy mégiscsak a tőzsdén van az eSense.
3: Így van, és transzparens mindenünk, ugye minden számunk, minden tevékenységünk, ami a tőzsdei létből fakad, úgyhogy ebben mi nagyon hiszünk, és szándékosan is erősítjük ezt az oldalát.
2: És ez volt 22. május 31-dik a tőzsdére lépés, beváltotta a reményeket az azóta eltelt, nem tudom, 4 év. És erről a szürke zónáról még beszéltek, kérlek, mert ez engem meglepett. Az, hogy call centert működtetni szürkén, feketén, nyilván el tudom képzelni, de ez egy kihívás az eSense előtt is.
4: Abszolút. Még egy gondolat az előző témához, a tőzsdére menetelhez, hogy részben egyébként ez volt, amikor mi a Dénessel eldöntöttük, hogy eladjuk ezt a céget, ahhoz nyilván kellett egy potenciális érdeklődő, tehát ugye legfontosabb, hogy legyen egy vevő, de hogy szokták kérdezni, hogy miért döntöttünk így, és alapvetően azért, mert azt gondoltuk, hogy mi az eSense-et elvittük nagyjából odáig, ameddig mi a saját erőnkből tudtuk, és például ez a tőzsdei vízió, vagy jövőkép, az egy olyan előrelépési lehetőséget kínált, amit mi a saját erőnkből, a saját tapasztalatunkkal nem tudtunk volna megvalósítani, és azt gondolom, hogy a cégnek meg nagyon előnyére várt, pont azért, amit a Gábor is mond, hogy a transzparens működés, a tényleg minden részére a cégnek kiterjedő átláthatóság, ez nagyon sokat hozott, és amikor azt kérdezed, hogy elégedettek vagyunk-e most már 4 évvel később, akkor nyilván egyrésztről nem, mert hogy az ukrán háború meg az egyéb dolgok miatt a tőkepiacok azért nem feltétlenül úgy működtek, ebben az időszakban, mint előtte. Másrészt viszont abszolút igen, mert hogy ezt a részét, amit mi szerettünk volna ezzel üzenni, meg amilyen irányba szerettük volna a céget továbbfejleszteni, ezt abszolút meghozta. És itt visszakanyarodnék arra, amit kérdeztél, hogy ez a szürke zóna. Az az igazság, hogy mi ezzel már 25 éve küzdünk, tehát mi voltunk az egyik első olyan vállalat, aki azt tűzte ki a céljául, mivel mind a ketten a DNS-sel multinacionális háttérből jöttünk, hogy ez egy olyan cég lesz, ahol ezt megpróbáljuk úgy üzemeltetni, hogy a kollégák ilyen szempontból is teljesen biztonságban érezhessék magukat. És akkoriban, a 2010-es évek elején, hát ez egy komoly versenyhátrány volt, mert hogy az árképzésnél az, hogy te... Abszolút. Tehát igen. Ha belegondolsz abba, hogy egy call center szolgáltatónak a költségeinek a 70%-a mondjuk bérköltség, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy ezt a bérköltséget te milyen egyéb költségszín mellett tudod fenntartani, tehát hogy ezek teljesen bejelentett bérek, vagy részben, vagy egyáltalán, és akkor nagyon sok ilyen cég volt. A szomorú igazság az, hogy egyébként ez még mindig megvan ebben a magyar call center piacon, és egyrészt nyilván azért, mert mindig lesznek olyanok, akik ezt megpróbálják, ami végül is érthető, tehát így működik a gazdaság, hogy mindenki azt gondolja, hogy akkor valahol kéne faragni a költségeken, mi a legnagyobb költségünk, hát a bérköltség, hogy lehet azon faragni, mivel az embereknek ugye azért van egy elvárt jövedelmi szintje teljesen jogosan és érthető módon, akkor próbáljunk meg ennek az oldalán spórolni egy kis költséget, de nyilván ez nagyon függ az ügyfelektől is. Tehát amikor a Gáborral mi arról beszélünk, hogy prémium call center, akkor nyilván itt az is egy nagyon fontos kérdés, hogy a megbízó, az ügyfél milyen elvárásokkal rendelkezik ezen a területen, és mondjuk milyen kritériumokat támaszt egy pályázatban erre vonatkozólag. És ebben azért nyilván óriási fejlődés volt az elmúlt 25 évben, 2001 és 2026 között, de még mindig az a helyzet, hogy ez a probléma, ez nagyon erősen bejön néha a képbe egy-egy tendernél, egy-egy pályázatnál, és hát nyilván az az igazság, hogy ismerjük a piacot, tehát pontosan tudom, hogy ez a versenytárs miért tud ennyire kedvező árakat kínálni a partnereinek, és én mindig azt mondom, hogy ez a versenytársak döntése mellett két dologtól nagyon függ, egyrészt az, hogy az ügyfél, a potenciális ügyfél ezt tolerálja, vagy nem tolerálja, foglalkozik-e ennek az ellenőrzésével, vagy nem foglalkozik, nyilván itt jogilag ez elválik egy munkaerőkölcsönzésnél jogi kötelessége, hogy ennek utána menjen, egy outsource szolgáltatásnál ott nem feltétlenül, ott az inkább a cégnek a saját mindsetjétől függ. A másik része, amiben mi továbbra is várjuk, hogy komoly változások legyenek, az ennek az ellenőrzési oldala. Tehát itt azért van egy hatóság is, és ezeket a dolgokat leellenőrizni, megnézni nem olyan nagyon bonyolult dolog. Tehát abban bízunk, hogy ez tovább fog javulni, és hogy a különböző hatóságok is jóval nagyobb transzparenciát fognak elvárni, hogyha fogalmazhatok ilyen nagyon diplomatikusan.
2: Pont mikor készítem a beszélgetést, eszembe jutott ez egy mozgóárus, aki nem tudom, hideg sört árult, meg régen volt ilyen a strandokon.
3: Ismertem.
2: Az 10 perc a másik strandon volt már. Persze. Egy call center, tehát az nem lehet olyan könnyen mozgatni. Persze. Tehát azért az egy ellenőrizhető dolog, az nem egy ilyen utánfutóról árulom most a dinnyét.
3: De azért ennek van most egyébként itt a választások után még egy nagyon jelentős potenciális lehetőség egyébként azt gondolom a mi számunkra, mert ugye azért itt külön kell választani azt a fajta call centert, amelyik mondjuk vidéken, Zala-megyében, kis családi vállalkozásként egy ügyfélnek dolgozik 10 éve, és ott ugye ott ilyen kicsibe matekoznak. De azért itt mi nagyon sok olyan tenderen is meghívtak minket az elmúlt pár évben, ahol mondjuk egy nagy közüzemi szolgáltatónak a több száz fős call centerét rendereztették, és pontosan tudtuk, hogy nyúlnak vagyunk meghívva, mert ott már megvolt, ott le volt osztva nagyon erősen évek óta, hogy ott kicsinálja a munkát, és esélyünk se volt oda, hogy betegyük
2: tehát
3: a lábunkat.
2: Akár ez a piac is tisztulhat.
3: És mi azt gondoljuk, hogy itt egy
2: versenyerőny lehet az, ha valaki olyan tiszta.
3: És ez nem kicsi.
4: És van ennek szerintem egy olyan nagyon fontos oldal, ami általában kevésbé szokott szóba kerülni, hogy ennek van egy felelősség része a munkavállaló felé is. Tehát amikor employer brandingről beszélünk, meg arról, hogy érezzék magukat jól a munkavállalók, és azokban a szünetekben tudjanak csocsózni, meg amiről a Gábor mesélt, hogy tényleg úgy van kialakítva nálunk a call center, hogy ez egy élhető, élvezhető tér legyen, amellett szerintem legalább ilyen fontos az is, hogy felelősséget is vállaljunk értük. Tehát ezek többségében a kollégáink fiatalok, nyilván az ember 20-25-30 évesen nem feltétlenül azzal van van elfoglalva, hogy mi lesz majd, amikor nyugdíjba megy, és
2: igen,
4: hány év
2: de az azért akkor
4: lesz.
2: Tudok nyugodtan csocsózni a szünetben, ha azért biztos vagyok abban, hogy ezt a pénzt megkapom, és be vagyok jelentve.
4: Pontosan. Tehát, hogy
2: és az első perctől be vagyok jelentve.
4: Van egy olyan része is, hogy mi ezt az egész dolgot az employer branding kommunikációnkban is nagyon erősen használjuk, hiszen ez egyébként a munkavállalóink számára még fontosabb kell, hogy legyen, mint mondjuk a partnereink számára, vagy mondjuk a hatóság.
2: Azt láttam, hogy ez díjakban, meg mindenféle elismerésekben ez visszaköszön, tehát ez látszik, abszolút, hogy ezt a piac visszaigazolta.
3: Hát a Qualcomm ZRT tavaly elnyerte középvállalati kategóriában az év felelős munkaadója díjat, hatalmas nagy egyéb cégek mellett. Tehát, hogy ez valóban értékelik, és egyébként, hogyha belépsz az irodánkba, tele van a fal ilyen szerethető munkahely, meg családbarát munkahely. Tehát ezek külsős díjak. És még egy dolgot ehhez, mert ez meg a legjobb, ami ezt alátámasztja. Amikor én oda kerültem, akkor a úgynevezett menedzsmentünk, akik a középvezetők voltak, azt hiszem 22-en, ma vannak 36-an, 38-an, mióta én ott vagyok, innen egy vagy két ember ment el, de ő is egyébként valami pozitív személyes okból, vagy valami karrier szempontból. Tehát itt nincs fluktuáció. Ezek az emberek annyira szeretnek és minket, és annyira jól érzik magukat, legalábbis én ezt szűröm le a számokból, hogy itt megmaradnak és megragadnak, és itt képzelik el a jövőjüket még továbbra is.
4: Egyébként csak egy gondolat, hogy amit mondtál, hogy sok díjat kaptunk, és nyilván ez persze büszkeség, és örülünk neki, és mindig megünnepeljük, amikor kapunk valami hasonló elismerést, de én azt gondolom, hogy ezek nem azért fontosak, hogy minket valaki megdicsérjen, hogy srácok, jól csináljátok, tök jó ügyesek vagytok, hanem azért nagyon fontos, mert hogy igyekszünk a potenciális munkavállalónkkal is láttatni azt, hogy ez tényleg egy jó cég, ide tényleg érdemes eljönni dolgozni, és nyilván egész más dolog, ha én ezt én mondom magunkról, annak van egy hitelessége, meg egész más, hogyha ezt mondjuk egy komoly szervezet, egy felelős foglalkoztató díj, vagy egy szerethető munkahelyek nagy díj is visszaigazolja, azt gondolom,
2: vagy
4: hogy
2: akár innen... a dolgozók szavazata alapján, mert ilyen verseny.
4: Így van,
3: sőt,
4: így van.
3: A dolgozók jelölik a céget.
2: Így tettem, igen, pontosan. Igen.
4: Így van, tehát, hogy az nyilván egy olyan dolog, ahol ezt könnyebb megmutatni, és nekünk elsősorban ezzel ez a célunk, hogy a kollégáink felé, nem csak elsősorban nem azok felé, akik ott vannak, mert ők remélhetőleg tapasztalják, hanem akik majd egyszer csatlakoznak hozzánk, tudjuk azt megmutatni, hogy ez mennyiben más cég.
2: Nyilván nagyon fontos a szakma, a betöltött pozíció presztízse is. Az a társadalomban milyen lenyomatot. Ha én azon, hogy egy nagyon jó cégnél dolgozom, és tisztességes fizetésem, az két dolog, de az, hogy egyébként ha azt mondom, hogy én operátor vagyok, vagy kockázatos, az mit vált ki a kávézóban, vagy a sörözőben a szembe ülő barátaim, az megint egy nagyon fontos dolog, főleg a mai fiatal generációnak.
4: Abszolút.
2: Ebben azért van változás, ez látható, hogy tapintható, hogy van változás. Ebben a nagyon bonyolult világunkban ez a munkakör is azt gondolom, hogy előbbre tudott lépni.
4: Így van, én is ebben bízom, de megmondom őszintén, hogy mi ezen nagyon tudatosan elkezdtünk dolgozni néhány évvel ezelőtt, mert azt láttuk, hogy amikor munkaerőhiánnyal küzdöttünk, akkor annak van egy olyan, vagy volt egy olyan oka, hogy kevésbé ismertek minket, mert kevesebbet kommunikáltunk, és nem tudták, hogy mi az az e-sense, a potenciális munkavállalóink sem. De volt egy olyan oka is, hogy ahogy te mondod, ennek a társadalmi megítélése, vagy presztízse ennek a munkakörnek, azért alapvetően negatív sztereotípiák mentén épült föl. És ezért indítottunk el néhány évvel ezelőtt egy olyan kampányt, aminek az volt a neve, hogy én is call centeresként kezdtem.
2: Hát megdöbbentem, hogy ott micsoda vállalatvezetők, meg humoristák, stand-uposok, meg
4: pontosan,
2: ismert
4: tehát,
2: emberek hogy kezdték call centeresként.
4: Abszolút, és azt akartuk megmutatni, hogy aki ide eljön dolgozni néhány évre, az például olyan szinten meg tudja ismerni egy banknak a működését, és szinte az összes területét, hiszen találkozik az ügyfeleken keresztül az összes lehető problémával, lehetőséggel, megoldandó dologgal, és utána ebből nagyon sokan
2: profi rálátásod lesz.
4: Abszolút, és nagyon sokan tudnak tovább lépni cégen belül, összetettebb, komplexebb feladatkörökbe, nyilván, ha van bennük ambíció, az ez elengedhetetlen, de hogy ezt a kampány fönn van a YouTube-on, érdemes, igen, megnézni tényleg, hogy nagyon sok magyarországi cégnek a vezetője, és ezt abszolút felvállalva, tehát pozitív kontextusba, büszkén vállalva mesél arról, hogy hogyan kezdte, hogy
2: mert így tudott
4: banknál
2: megtanulni, kommunikálni, pontosan, emberekkel tárgyalni.
3: Meg a sales része nagyon és fontos, és nálunk azért a tréning az nagyon komoly, és azért a sales-es, egy jó sales-es az egyik legkeresettebb pozíció egyébként, és ugye itt mi pénzügyi termékek sales-éről, meg egyébként telekommunikációs sales-ről beszélünk, tehát ez önmagában egyébként azt is jelenti, hogyha valaki aki jó, egyébként jól is tud keresni. Tehát ugye azért az incentív módon működik.
4: Abszolút.
3: Tehát igazából itt valóban az van, hogy ez egy egyre jobban vállalható és attraktív kihívás fiataloknak.
2: Fiataloknak, de azt láttam is videókból, meg a fotóalbumokból, hogy 40-50, akár 6
3: ránézésre.
2: Abszolút. Tehát azért mondom, mindenféle generációt láttam. És azt gondolom, hogy egy jó munkahelynek azért ez is ma már ismerve kell, hogy legyen. Hát a generációk együtt tudjanak dolgozni.
3: És egy érdemes bejönni az irodába, és tényleg azt látod, hogy ott mindenféle, tényleg olyan változatos, olyan diverzifikált a munkavállalói kör, és tényleg jó nézni.
4: Én azt gondolom erről, hogy a call center magában egy olyan terület, ahol tényleg nagyon sokfajta generáció meg tudja találni az éppen aktuális élethelyzetének leginkább megfelelő munkát. Tehát, hogy a fiatalok tudnak mellette tanulni, hogyha valaki halaszt és egy kicsit gondolkodik, akkor ez egy tök jó lehetőség. Hogyha valakinek kisgyerekei vannak, és őket neveli, akkor ez egy abszolút olyan munkakör, ahol mi tud alkalmazkodni azokhoz a feladatokhoz, amit ott el kell látni. Később is ez egy olyan dolog, ahol tehát abszolút minden generáció szívesen látott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy sztereotípia, hogy csak fiatalok vannak. Valóban nagyon sok fiatal munkavállalónk van, de abszolút lefedjük a teljes korfát. És amit még ki akartam emelni, hogy ez most egy viszonylag új fejlesztés nálunk, körülbelül egy éve működik tesztüzemben, hogy kialakítottunk egy olyan rugalmas beosztási lehetőséget, ahol a kollégák saját maguknak állíthatják be, hogy egy adott napon nyilván bizonyos keretek között, de mennyit dolgoznak, és ez nagyon-nagyon rugalmassá teszi a munkavégzést. Nyilván a törvényi kereteket be kell tartani. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatban, hogyha mondjuk valaki alapvetően egy 6 órás munkaviszonyban van, akkor eldöntheti azt, hogy mondjuk ma csak 4 órát dolgozik, mert tök meleg van, és igen, inkább kimenne a strandra, és utána jövő héten, meg amikor meg jobban van ideje, akkor csinál egy 8-ast, és ezt nem kell megbeszélni a szupervájzorával, nem kell engedélyt kérni rá, hanem van egy IT felület, ami ezt támogatja, ott ő ezt ledokumentálja magának, és ezáltal például valaki szabadnapot is tud magának teremteni, mert mondjuk az egyik nap nem dolgozik, és 3 nap meg plusz 2 órákat hozzátesz, és akkor van egy teljes szabadnapja. Nyilván mondom, az nagyon fontos, hogy a törvényi kereteket be kell tartani. Ezt tavaly kezdtük el egy évvel ezelőtt tesztelni, hogy mit szólnak hozzá a kollégák.
2: Egy lévő cégnél, transzparens cégnél muszáj.
4: Egy évvel ezelőtt kezdtük el tesztelni azt, hogy mit szólnak ez a kollégák, és hogy tetszik-e nekik, és nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések, és a kollégák nagy felelősséggel használják ezt a dolgot, tehát átgondolják.
3: Segítik abszolút egymást, coachingolják egymást, kérdeznek egymástól, és egyébként meg csapatban mozognak.
4: A célok is nagyon sokszor, akár az értékesítési célok, akár az ügyfélszolgálati minőségi mutatók, azok csapatszinten vannak meghatározva. Nagyon sok ilyen értékesítési játékunk, versenyünk van, ahol a csapatok versenyeznek egymással, mindenféle díjakat lehet nyerni, mindenféle bulikban lehet részt venni. Tehát a call centerről azt gondolnád, ha nem dolgoztál benne kívül, hogy ez egy ilyen nagyon individuális dolog, és pont az ellenkezője, amiért én annak idején 25 éve nagyon megszerettem, hogy egy olyan baráti társaságba kerültem be, ami egyébként utána az egész életemre meghatározó lett, és egy olyan jó csapatban dolgozhattam, amit én korábban elképzelni sem tudtam, és ezt a hangulatot, ezt a mindsetet próbáljuk megteremteni a kollégák számára is.
2: Nagy buli lesz a 25. születésnap?
3: Meg volt.
4: Az az igazság, hogy túl vagyunk rajta, igen, nagy buli volt, június elején tartottuk a kollégáknak a 25. születésnapi partit, szerintem jól sikerült.
3: Szabinak van egy bandája, úgyhogy ők is fellépnek.
4: Van egy zenekarunk, és ott még játszottunk is rajta, ami viszonylag ritkán fordul elő, úgyhogy egy szabadtéri helyszínen tartottuk, tényleg nagy buli volt, de nyilván egyébként ez egy rendezvénysorozat, tehát egy éven keresztül most több állomása lesz ennek. Ez a nagy buli része, ez most lezajlott, de lesz még egyébként több is, úgyhogy.
3: Még keresünk egy pár embert.
4: Így van.
2: Örülök, hogy megismerkedtünk. Köszönöm szépen, hiszen ez Magyarország egyetlen tőzsdénjegyzett call center-es cég, amely idén 25 éves. Varga Gábor vezérigazgató és Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettesek voltak itt az ISZENSZ-től. Köszönöm szépen.
3: Nagyon mi is szépen köszönjük.
1: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat a nyáron. Szabálytalanságokat találtak vidám parkokban a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok. Éveleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, hárman meghaltak. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Ez ugyan nem vonatkozik a kerti szalonna sütésre, grillezésre, bográcsozásra, ám a meggyújtott tüzeket semmi esetre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Természetes úton újul meg a Mecsekoldal 4 évvel ezelőtt leégett területe. A szakemberek tőrevágták a tűzben károsodott fákat, azaz eltávolították a leégett részeket, elősegítve, hogy az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhessenek. A tölgyfajok jelentős része ugyanis képes arra, hogy a törzs, a tő vagy a gyökérzet életben maradt részeiből új sarjakat hozzon. Az erdőtűz 2022. augusztusában keletkezett, miután egy helyi férfi az akkori rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyűjtási tilalom ellenére szemetet kezdett égetni a helyi kiskerteknél egy gödörben. Szabálytalanságok a vidámparkokban, a kalandparkokban és az akvaparkokban. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A csehek több mint háromnegyede támogatja a mobiltelefonok betiltását az iskolákban, derült ki egy országos felmérésből. A felmérésben megkérdezettek 71%-a egyetértett azzal is, hogy az iskolás tanulók ne használhassák az olyan közösségi platformokat, mint az Instagram, a Facebook, a WhatsApp vagy a TikTok. A telefonhasználat korlátozását a cseh kormányfő és az oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést, akkor az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe Csehországban. Az elemzők által vártnál némileg kisebb mértékben nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban júliusban havi összevetésben, míg éves szinten az előző havinál lassabb ütemű bővülést jegyeztek fel, derült ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve adataiból. Éves bázison 1,1%-kal nőtt az amerikai ipari termelés az előző havi 1,3%-os bővülés után. Az Egyesült Államok ipari termelése sorban a 19. hónapban mutatott növekedést éves összevetésben júliusban.
0: Időjárás jelentés.
1: Sokat süthet a nap, de nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen, számottevő csapadék nem várható. A szelet többfelé kísérhetik élénk lökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin, ez a Hétvégi menetrend. Válogatás műsorunkban a digitális turizmus fejlesztései mellett egészségünk védelméről is szó lesz, de kreatív és tudományos területekről is szólunk a Creative Survivor-ben. Hogy mit is jelent ez a modern oktatási módszerek terén? Ezzel indítunk.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Ezúttal a művészettel való tanulás, az élménypedagógia és a tanuló személyre szabott tanulási módszerét mutatja be Olá Andrea műsora. Vendége Németh Szilvia.
2: A mai témánk ismerős lehet a műsor rendszeres hallgatóinak, hiszen a kreativitás fejlesztésének szükségességéről sok szó esik itt. De most kiderül, miként működhet ez a gyakorlatban. Kiinduló pontunk egy könyv, címe A kreatív tanulás, kreativitás az iskolában és azon túl, melynek szerzői Lannert Judit és Németh Szilvia, és 2024. decemberében jelent meg ez a kötet, olvasok belőle most egy idézetet. A kreativitás kifejezést a hétköznapokban túlságosan is általánosan és átfogóan használják, ezért többen megpróbálták kategorizálni. Csíkszentmihályi Mihály három típust különböztet meg, a brilliáns elmét, akinek nagyszerű, szokatlan gondolatai vannak, az egyénileg kreatív embert, aki eredeti módon fogja fel a világot, de a következtetéseit magának tartja meg, míg a nagy egyéniségeket, mint például Leonardo vagy Einstein, a fenntartás nélküli kreativitás példáiként említi. Mindezt azért tartottuk fontosnak leírni, mert a mi könyvünk nem ilyenfajta kreativitásról szól. Napjainkra egyre inkább szembeötlő lett az az ellentmondás, hogy miközben az oktatás gyakorlatában Magyarországon különösen elsősorban az egyéni kiválóságot helyezik előtérbe, és egyéni megmérettetéseken át próbálják kiválogatni az egyéni tehetségeket, a való életben a legkevésbé az individuális céljaikat megvalósító zsenikre van szükség. Ma már általában a Nobel-díjakat is címekben dolgozó tudósok kapják, de a napi életben is a csapatmunkára épülő projektek dominálnak. Eddig az idézet, egyébként ez a könyv nem csak arról szól, hogy a kreativitás fejlesztésnek milyen módjai vannak és milyen hatása lehet az iskolákban, hanem mindennek a társadalmi jelentőségéről is olvashatunk, és számos a kreativitással kapcsolatos tévhittel szembesít bennünket. De ebben a mai adásban maradjunk az iskolában. Vendégem tehát a Kreatív Tanulás című könyv egyik szerzője Németh Szilvia, aki oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója. Természetesen onnan indul ez a beszélgetés, hogyan és miért született meg ez a kötet.
3: Több mint 10 éves tapasztalatnak a lenyomata ez a könyv. Körülbelül 2014-ben találkoztunk ezzel a szemlélettel legelőször, tehát aminek az volt a lényege, hogy azt gondoltuk, hogy a művészet az a normál tantárgyak tanításába is változást tud elérni, tehát ez a művészettel tanítás, tanulás elképzelést szerettük volna kipróbálni, és különböző olyan partnereket kerestünk Magyarországon belül, akik oktatási intézmények, tehát iskolák vagy egyetemek, akikkel való együttműködés során tesztelni tudtuk és adaptálni egy nemzetközi programnak a módszertanát. Én most itt egy alapítványt képviselek, de alapvetően a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központot vezettem 2012 óta, és ennek az iránya az volt, hogy megpróbáltunk olyan fejlesztési projekteket is indítani, ami Magyarországon még nem meghonosodott, és valamilyen módon újfajta megközelítést képvisel. 2014-ben találtunk egy olyan nemzetközi partnert, tehát egy nemzetközi kreativitásfejlesztő alapítványt, akik érdeklődtek az iránt, hogy

0: megfelelő innovatív módszertant keresett arra, hogy az iskolának a pedagógusainak a továbbképzését meg tudja valósítani, hogy az odajáró heterogén tanulói közegnek megfelelő programokat találjon, és így talált meg minket, és a Pécsi Egyetemnek a művészeti karát szintén, és így hárman, tehát a Pécsi Bátfa utcai általános iskola, a Pécsi Egyetem művészeti karán belül a művészet, elmélet és történet tanszék, és a T-Tudok volt az, aki ezzel az angol alapítvánnyal együtt elkezdte ezt a programot, és amikor ez a program elindult, mi ezt mérésekkel támogattuk, tehát mindenképpen a legelső perctől kezdve kíváncsiak voltunk arra, hogy egy bemeneti méréssel rögzítve az akkori állapotokat, hova jutunk el egy tanév alatt. Utána ezt a pilotot elég sok másik követte, tehát nem csak egy iskolába, hanem több pécsi iskolába, utána más településeken is elkezdtünk dolgozni, és körülbelül 10 év után egy olyan masszív mérési eredmény csomaggal rendelkeztünk, és olyan adaptált módszert annal, amit azt gondoltuk, hogy mindenképp fontos lenne, hogyha ezt egy kézikönyv formájába meg tudnánk írni, és akkor a mecenatúra pályázatra pályáztunk ezzel, és ez a támogatást tette lehetővé, és a TEA kiadónak a együttműködése, hogy ez a kézikönyv megszülethetett. Úgyhogy alapvetően egy gyakorlatorientált, és még egy dolog tartozik ide, hogy 2016-tól kezdődően, tehát az OECD-nek a Kreativitás és Kritikai Gondolkodás Fejlesztése az Iskolában című projektjének a magyar partnerei voltunk, tehát ez azt jelentette, hogy ott is az összes OECD mérés, tehát ami 16 magyarországi településen zajlott, és ezen kívül pedig az ott 2020-ban megjelent, 19 végén 20-ban megjelent OECD kötetnek is az anyagának a készítéséhez hozzájárultunk, ami egyébként ez szerintem egy nagyon, erről nem szoktunk beszélni, de ennek a OECD együttműködésnek az egyik nagy hozadéka, hogy olyan velünk együtt dolgozó magyarországi művészek és pedagógusok fejlesztettek feladatokat, amik azóta is elérhetők az OECD honlapjáról, és az OECD validálta ezeket a magyar fejlesztett feladatokat, és más országok iskolái számára is felajánlotta. Tehát, hogy most is működnek olyan programok, ahol ezeket a feladatokat más iskolák külföldön használják. Tehát ez egy nemzetközi hálózat, aminek mi azóta is tagjai vagyunk, tehát ez a CC hálózat, ami kimondottan a kreativitás fejlesztése iskolai környezetben ezt tűzte ki maga elé, és valósítja meg.
1: Nagyon fontos a könyvben, én azt láttam, hogy egyáltalán a kreativitás témáját, témakörét, lényegét így helyre teszi, hogy mit értünk ez alatt, hogy a diákokkal vagy az iskolákkal összefüggésben mire kell koncentrálni, hogy nem feltétlenül az egyéni képesség fejlesztése, vagy a kiemelkedő tehetségek gondozása fontos, hanem valami egészen más. Erről mindenképpen beszélünk, mert ez nagyon érdekes, de mit tapasztaltak a kutatás során, hogy ki hogyan áll magához a kreativitás gondolatához, vagy a kreativitás fejlesztés gondolatához? Milyen hitrendszer van ezzel kapcsolatban Magyarországon?
0: Azt gondolom, hogy ez nem csak Magyarországon, hanem talán más országokban is, tehát amiről én beszélni tudok, az kimondottan a pedagógián belüli kreativitás fejlesztés. Tehát, hogy nekünk a profilunk erről szól. Tehát azt gondoljuk, hogy a gyerekek rengeteg időt töltenek az iskolába, és a pedagógusok is, tehát nagyon nagy a munkateher, nagyon nagy az az óraszám, amiben aktívan részt kell, hogy vegyenek, és azt gondoljuk, hogy nem lehet azt mondani, hogy a tantárgyi struktúra az csak a tudásanyag, ismeretanyag átadására szorítkozhat, hanem ugyanígy az alapkompetenciák fejlesztésének is helyt kell adni, és a kreativitás kritikai gondolkodás fejlesztése ez ugyanígy egy alapkompetencia, tehát aminek ez a hatalmas időkeretnek, tehát amit a gyerekek az iskolába töltenek, mindenképpen kell, hogy erre is idő maradjon. Ezért az egyik ilyen dolog, amivel szembesülünk, hogy a pedagógusok lássák azt, hogy nem elveszi az ő tantárgyuktól az időt, tehát ez nagyon sokszor felmerül, hogy hogyan tud kreativitásra is fókuszálni úgy, hogy ne csorbuljon a tananyagtartalomnak az átadása. Tehát ez a fajta kreatív partnerség módszertan, ez arról szól, hogy főleg használva ezt a kutatási eredményt, hogy a kreativitás az területfüggő, tehát annak a fejlesztése. Tehát így alapvetően abba tudunk segíteni kreatív szakemberekkel, hogy hogyan lehet mondjuk egy természettudományos tanulásba pedagógusoknak azt a szempontot is figyelembe venni, hogy a gyerekeknek a kreatív gondolkodását is a tananyag átadása mellett fejlessze. És így mi egy ötelemű rendszert használunk, tehát hogy maga a kreativitásnak a pedagógiai

0: értelemben az ötelemű rendszere, az azt jelenti, hogy a kíváncsiság, a képzelőerő, a kitartás, az együttműködés és a fegyelem, tehát az a fegyelem ez itt azt jelenti, hogy hogyan tudunk megtervezni egy tanulási folyamatot például, és hogy a tanulási folyamatban honnan, hova jutunk el. Tehát ezt a fajta ilyen dizájn gondolkodásnak az elemeit próbáljuk meg beépíteni a pedagógiai gyakorlatba. Tehát ez az első nehézség, amivel mondjuk egy olyan pedagógus, aki úgy gondolja, hogy szívesen kipróbálja ezt a módszertant, érdeklődik, megpróbálja megvalósítani, tehát hogy erre a szemléletre átálljon, tehát hogy megpróbálja ezt a szempontrendszert beépíteni az ő óratervezési gyakorlatába. A másik általános ilyen probléma a hibázástól való félelem, tehát ez egy nagyon-nagyon gyakori, amivel találkozunk. Erre volt néhány évvel ezelőtt egy olyan kísérlet, amikor megvizsgáltuk mi is, meg más kutatók, hogy például a PISA méréseknek az esetében meg lehetett figyelni, hogy azok a tanulók, akik Magyarországon töltötték ki a PISA kérdőíveket, vagy a mérésbe részt vettek, ők sokkal kevésbé mertek kockáztatni abban, hogyha nem is tudták a kérdésre a választ, megpróbáljanak valamit odaírni, és valami gondolatkezdeményt beírjanak, és vállalják azt, hogy hát ha nem jó, de azért gondolkozik a válaszon. A magyar tanulóknak jelentős része inkább, amit nem 100%-ig biztos, azt kihagyja azt a kérdést. Tehát ezt, hogyha például ázsiai tanulókkal, vagy szingapúri tanulóknak a válaszadási módszereivel összehasonlítjuk, akkor azt lehet látni, hogy ott folyamatosan kitöltik nem csak a PISA-t, bármilyen kérdőivel, tehát megpróbálnak válaszolni, újra próbálkoznak, eszébe jut közbe valami, beírja. A magyar tanulók néhány évvel ezelőtt, most nincs frissen ilyen kutatásunk, tehát hogy inkább üresen hagyja, tehát nem vállalja a kockázatát annak, hogy ő esetleg valamit elront, hanem inkább belenyugszik abba, hogy nem fog pontot kapni, de ő nem írt rosszat. Alapvetően ez egy tanult szemlélet, és én azt gondolom, hogy ez valahogy magában az oktatási rendszerbe benne van, de lehet, hogy nem csak az oktatásban, hanem társadalmilag, hogy minél inkább próbálunk a kudarctól menekülni, nem lehetőségként értelmezzük mondjuk azt, hogyha valamiben nem vagyunk 100% biztos, és esetleg hibázunk, tehát nem egy tanulási pillanatnak éljük meg, hanem kudarcnak. Tehát, hogy ez a másik ilyen dolog, hogy a kreatív tanulási folyamat, de akár a kreatív munkafolyamatok is, tehát most nem csak a tanulási folyamat, ez a sokszori próbálkozásról és a sokfajta megoldási ötlet közül válogatásról szól igazából. Tehát hogyan tudunk sokfajta ötletet generálni önmagunkban egy-egy problémának a megoldására, kiválasztani azt, amiben azt gondoljuk, hogy talán a legjobb lesz, és megpróbáljuk végigvinni ezt a megoldást. Hogyha ez nem sikerül, akkor újra próbálkozunk, és egy másik megoldáson keresztül próbálunk meg sikert elérni. Tehát ez a fajta újrapróbálása a dolgoknak, másfajta nézőpontból megvizsgálása, amire azt mondjuk angolul is, hogy out of box thinking, tehát, hogy amikor a dobozon kívüli gondolkodás, katuján kívüli gondolkodásról van szó. Tehát ez talán az egyik legnehezebb a pedagógiai közegbe felvállalni és megértetni, és azoknak a pedagógusoknak is felvállalni a saját gyakorlatukba, akik velünk dolgoznak.
1: Térjünk majd vissza ide az iskolai közegbe, mert van még néhány ilyen gátló tényező, ami miatt nehéz talán bevezetni ezeket a kreativitás fejlesztő programokat, de számomra nagyon érdekes volt, hogy milyen fontos lenne a vállalkozó kedve, erről is szó van a könyvben, és hogy a vállalkozói szemlélet vagy a gondolkodásmód az alapvetően a kreativitásra épül lényegében, és hogy ezzel kapcsolatban is vannak ilyen pejoratív gondolatok társadalmi szinten, ez nagyon meglepő volt.
0: Többször szembesültünk azzal, hogy a kreativitást egyfajta ügyeskedésnek tekintik, vagy akár amit mi az iskolai közegbe használunk, tehát ez a úgynevezett kis C kreativitás, tehát mini C, kis C, közepes és pro kreativitás. Ez azt jelenti, tehát, hogy a kis C és a nagy C közti kreativitás, az egy skála. Azt gondoljuk, hogy mindenki kreatív valamiben, ezt a kreativitást megpróbáljuk megtalálni, és ezt a kis kreativitást megpróbáljuk intézményi környezetbe fejleszteni. Például erre jó példa a kis C-re a barkácsolás, tehát, hogy amit szoktak így ilyen metaforaként is használni, tehát, hogy mindenki képes arra, hogy megpróbáljon valami problémát a barkácsmódon megoldani, hogyan lehet elérni azt, hogy egyedi megoldás is tudjon születni. Tehát ez a könyv azt hangsúlyozza, hogy a kreativitás, ugye nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ez egy kimondottan eredetiséget is jelentő dolog, tehát hogy egy eredeti megoldást, újszerűséget hoz, olyan, aminek mondjuk nem volt korábban hozzáfogható megoldás. Tehát ez a pedagógiai értelembe vett kreativitás, ez azt is kreativitásnak tekinti, amikor az az egyén, akiről szó van, mondjuk vagy egy osztálykörnyezetben egy kisebb csoport, vagy akár egy osztályközösség, vagy az osztályon belül egy gyerek, valamire rájön, tehát valami olyan dologra, amit korábban ő nem gondolt, lehet, hogy az tágabb környezetben nem egy újszerű dolog, de az ő számára mindenképp az. Tehát amikor egy ilyen nagyon mini C-ről valaki át tud lépni egy kis C-be, tehát azt jelenti, hogy már saját maga számára meg tud fogalmazni kihívást jelentő kérdéseket, hogy van kedve kutakodni, utána menni dolgoknak, hogy megpróbál valami olyan kérdést feltenni, amit korábban sohasem tett fel, véleményt formál, tehát ezek mind azt jelentik, hogy ő egy kicsit már tovább lépett, és a benne lévő kreativitásnak a magját sikerült továbbfejleszteni. Ezért pedagógiai értelemben, tehát amikor a pedagógusok terveznek, akkor nagyon fontos, hogy ezeket a lépéseket egyénileg is figyeljék, észrevegyék azt, hogyha egy tanuló mondjuk elindul ennek a kreativitás fejlődésnek az útján, és egyénileg is tudja ezeket visszajelzésekkel, kreatív tanulási környezetnek a létrehozásával támogatni és segíteni.
1: Érdekes volt a könyvben, ahogyan arról volt szó, hogy azért ma még nagyon sok pedagógus, nem tudom, hogy mennyi ez a nagyon sok, de hogy nagy számban gondolják azt, hogy a kritikai gondolkodás, vagy a kérdezés, vagy a visszakérdezés az nagyjából a szemtelenséggel egyenértékű, és hogy a kreativitáshoz a kezelhetetlenség, vagy a fegyelmezhetetlenség passzolt. Borzasztó nagy falakat kell ledönteni, én azt gondolom.
0: Igen, igen, azért is, mert a kreatív pedagógiáknak a középpontjában a cselekvőképes tanuló áll, tehát nem a passzív hallgató, hanem a kimondottan a cselekvő tanuló, tehát ezért is a kreatív tanulás címet választottuk, mert azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a tanulás az mindig egy aktív folyamat. Tehát, hogyha a tömegoktatásra, vagy a hagyományos értelembe vett, még az ipari forradalom korába kialakult, mostanáig is követett intézményi gyakorlatra gondolunk, akkor kimondottan az elvárás az, hogy van valaki, aki kiáll az osztályközösség elé, ő a tudás letéteményese, birtokosa, és megpróbálja megosztani a többiekkel, akik csendben figyelik. Nyilván most sarkítok, tehát, hogy nem ennyire csak a frontális pedagógia van jelen, de hogyha ezt a klasszikus felállást vesszük, tehát a kreatív pedagógia ebből a passzív helyzetből próbálja a középpontba helyezni a tanulót, tehát azt mondja, hogy a tapasztalati tanulás az, hogy ő megértse, hogy amit tanul, az miért lehet akár az ő szempontjából, meg társadalmilag is fontos, mi lehet az a mozgatórugó, mik azok az összefüggések, amik motiválták azokat, akik mondjuk egy felfedezésre jutottak, tehát ez mind olyan dolog, amit átélhetővé és abszolút a tanuló oldaláról aktív kereső és megtapasztaló módon próbáljuk meg elérni. Tehát itt a pedagógusnak sokkal inkább egy facilitátor szerepe van, és nagyon-nagyon hangsúlyoznám, hogy tervező szerepe van. Tehát nagyon sokszor azt látjuk, hogy a pedagógusok mondjuk a tankönyvet követve átnézik, hogy mi lesz a következő tanórának az anyaga, bemennek az osztályterembe, és a tankönyv által adott dolgokon végig mennek. Tehát, hogy elfogadja a tankönyvnek a szerkezetét, amit a kreatív partnerség csinál, tehát mi elfogadjuk a minden akkori tantervi tananyagot, tehát ezt nem bíráljuk felül egyáltalán, de azt igen, hogy arra az adott tanulóközösségre mik azok a megoldások, amik a tanulásukat segítik, tehát maga a pedagógusnak a tervező munkája a tanórák előtt sokkal-sokkal nagyobb. Ezt tudja segíteni a kreatív szakember is, hogy a tanulóknak az egyéni igényeikhez, a csoport igényéhez, az érdeklődési körük és a korábbi tapasztalataik figyelembevételével hogyan lehet egy olyan tanórát megtervezni, ami leköti őket, ami azt szoktuk mondani, hogy szociálisan, érzelmileg, intellektuálisan és fizikailag is bevonja a tanulókat. Tehát, hogyha egy tanuló ilyen négy oldalról folyamatosan lekötött és bevonódott magába a folyamatba, akkor a tanulása sokkal mélyebb tud lenni. Ezért, amit kérdezett, tehát, hogy nagyon fontos az, hogy ezek a tanulók egy olyan közegbe legyenek, ami ezt a fajta cselekvő képességüket és a kudarctól való nem félelmüket táplálni tudja. Ezért a pedagógus megtervezi a tananyagot, egy olyan környezetet létrehoz, ahol ő már csak irányítja magát a folyamatokat, de hagyja, hogy maga a cselekvés, a tanulás az a tanulónak a sajátja legyen.
1: Azért is gondolom azt, hogy talán a mostani tanárképzésben résztvevők azok, akik erre nyitottabbak lesznek, mert azért ebből a könyvből kiderül, hogy a már tanító pedagógusok esetében teljes értékrendváltoztatásra volna szükség. Ugye a tudást említette, de mennyi az a tudás? Mennyit kell megtanítani a gyereknek? Hogyan építette föl mondjuk 15 évvel ezelőtt azt a mechanizmust, ahogyan ő tanít, hogy abból ő tud-e változtatni? És a könyvben többször előkerül ez a megjegyzés, hogy a mai oktatási rendszerek a 19. századi tömegtermelésre adott válaszként alakultak ki. Ebben sose gondolunk bele, hogy egy teljesen más típusú társadalomra és gazdaságra neveltek vagy oktattak minket, mint amit majd most előttünk áll.
0: Igen, én azt gondolom, hogy két okból is másra kellene, hogy a mai iskola neveljen, vagy egyáltalán társadalmi konszenzus kellene, hogy legyen arról, hogy mit gondolunk arról az iskoláról, amibe a gyerekeink járnak, vagy egyáltalán a tanulók mit gondolnak arról, hogy mi a tanulás, és ők milyen iskolába szeretnének járni. Tehát ez főleg azért, ami egy ilyen közhely már, hogy a bizonytalanság az, ami nagyon-nagyon különbözik attól a bizonytalanságtól, amikor ez a fajta iskola létrejött. Ez az egyik, a másik viszont, hogy ami írtó nagy különbség szerintem, az mindenképp az, hogy amikor a 19. században a tömegoktatás létrejött, és az iskolák ilyen módon, mint ahogy ma is működnek, létrejöttek, akkor annak az egyik főszerepe az volt, hogy megfelelő ismert szakmákra felkészítsen tanulókat, tehát legyen egy közismereti tudásuk, és azon kívül, tehát már nyilvánvalóan idősebb korba, tehát itt most nem a 6-7 évesekre gondolok, tehát hogy tudta az iskola, hogy mire készíti fel, tehát hogy a munkaerőpiacon mire volt szükség akkor. Most ez az, amit nem tudunk, tehát erre nagyon érdekes kutatások vannak, ami mind felhívja a figyelmet arra, hogy akik fiatalok most az iskolában vannak, és amikor ők a kötelező oktatásnak a végére jutnak, azoknak a szakmáknak, amit ők választhatnak, a 60%-át még nem is ismerjük most. Tehát a bizonytalanság az, ami egy állandó indikátor jelenleg, vagy egy állandó szereplő, tehát nagyon nehezen elvárható a pedagógusoktól, hogy ők tényleg olyan korszerű tudást tudjanak átadni, ami majd az ismeretlen, még ma számunkra nem ismert szakmákra inputként szolgál, vagy megfelelően felkészíti a fiatalokat. Tehát ezért azt gondoljuk, hogy a kreativitás, kritikai gondolkodás két olyan kompetencia, ami viszont valóban tud segíteni.
2: Németh Szilvia, oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója vendégem ma, aki a Kreatív Tanulás című könyv egyik szerzője.
3: Most egy kis szünetre megyünk, majd folytatódik a beszélgetés a kreatív oktatási módszerekről.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, vissza is tértünk. Folytatjuk a Creative Survivor legutóbbi adását, amiben az oktatás modern és kreatív eszközeit ismertük meg. Olá Andrea beszélgetése a jövő oktatásáról.
2: A mai műsorban nem csak beszélünk arról, milyen fontos lenne a kreativitás fejlesztése, de konkrét módszerről is beszél vendégem, pontosabban több technikáról, lehetőségről és számos izgalmas hatásáról a kreativitás fejlesztésnek. Lannert Judit és Németh Szilvia írták azt a könyvet, amelynek címe Kreatív tanulás, kreativitás az iskolában és azon túl. Még 2024. decemberében jelent meg ez a kötet. Vendégem most Németh Szilvia oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója, és hogy mi a témánk a folytatásban, itt van megint egy idézet, hogy a tudás hatalom, ez mélyen gyökerezik az emberek elméjében, noha van némi igazság a kifejezés mögött, fel kell tennünk a kérdést, hogy mi teremti meg a tudást, képes-e önmagában a tudás új tudást és kreativitást generálni, erről is írnak a szerzők a könyvben, és nagyon érdekes, hogy miközben az iskola növeli a tudást, éppen hogy csökkenti a kreativitáshoz szükséges kíváncsiságot és képzelőerőt. Milyen a kreatív egyén? Kíváncsi, kitartó, képzeletgazdag, együttműködő és fegyelmezett, és szót kell ejteni a kritikus gondolkodási készségekről is, amelyek pedig elengedhetetlenek ahhoz, hogy a kreatív cselekvések újszerűek és értékesek legyenek. Erről is beszélt Németh Szilvia a szünet előtt, itt folytatjuk most.
3: A könyvünknek az elején is szerepel néhány ilyen adat, de ezt frissítjük folyamatosan, tehát hogy a Világgazdasági Fórumnak az adatai alapján mindig a kreativitás, kritikai gondolkodás a munkáltatók ranglistáján, tehát hogy milyen kompetenciákkal szeretnének felvenni munkavállalókat, mindig az első 10-ben szerepel. Tehát az analitikus gondolkodás mellett a kreatív gondolkodás egy kimondottan egy olyan kulcs dolog, ami a munkaerőpiacról visszajelzésként az oktatás felé folyamatosan érkezik, de ezen felül is azt gondoljuk, hogy most már így több mint 10 éves tapasztalattal, hogy a kreatív folyamatok azok magának a tanulásnak az alapkoncepcióihoz tudják visszavezetni a tanulókat. Tehát két oldalról lenne értelme az iskoláknak ezt a fajta szemléletet beépíteni a saját gyakorlatukba. Egyrészt azért, hogy segítsék a náluk tanuló diákokat abban, hogy a munkaerőpiaci sikerességük biztosított legyen, vagy legalábbis támogatott, és a másik pedig, hogy a saját tanulásukhoz hozzá tudjanak férni. Tehát ez a fajta nagyon hagyományos, nagyon frontális tanulásszervezésre épülő pedagógia azt mondja, én vagyok az, aki tudom, hogy neked mit kell tudni, és tesz egy lezárást, tehát nem teszi fel a kérdést, hogy te hogyan tudsz hozzájárulni ahhoz, hogy neked legyen befolyásod a saját tanulásodra, hogy a te érdeklődésed be legyen csatornázva, hogy te találd ki azokat a utakat, ami a te számodra a legjobb tanulási forma, tehát mi meg ezeket megnyitjuk, tehát a velünk dolgozó kreatív szakemberek nem a pedagógusnak a munkáját veszik el, és nem a pedagógus helyettesítik, hanem a pedagógussal együtt dolgozva, megtervezve a tanórákat, plusz szemként vannak jelen, egy plusz olyan külső szakemberként, akik ezt a fajta kreatív gondolkodást keresik és segítik a tanulókban. Tehát, hogy hogyan tudnak egyrészt kreatívabbak lenni, másrészt pedig a saját kreativitásuknak az előhívása által, hogyan tudják az ő saját tanulásukat erősíteni.
4: Említette az előbb, hogy a pedagógus ugye megszokta, hogy frontálisan adja át az ismereteket, és tulajdonképpen visszacsatolás sincs, vagy igazából ebben a 45 percben, és majd erről 45 percről is beszéljünk, ebben a tanórában nem is nagyon van lehetőség, nincs idő a megtanulandó vagy átadandó tartalom mennyisége miatt. De engem meglepett az a rész, amikor arról írtak, hogyha számítógépeket adtak a gyerekek kezébe, akik otthon is használják a számítógépet, iskolában is használhatnák, és a tanárok is használhatnák, behúzhatnák a tanórára, de akkor is tulajdonképpen megmarad egy ilyen illusztrációs eszközként, vagy egy ilyen, nem tudom, kivetítőként.
3: Igen, igen, tehát, hogy most itt a számítógépet vehetjük, mint egy oktatási segédeszköz, tehát más oktatási segédeszközök is, bármennyire jól is tudnak működni, hogyha azoknak illusztratív szerepük van, tehát, hogyha szintén a pedagógus az, aki ezeket mozgatja, behoz, hozza, ahogy ő szeretné, úgy kivetíti, megmutatja, és ott van, akár az interaktív tábla, akár bármi más ilyen dolog, akkor az ugyanúgy nem épül be. Tehát itt az, hogy a tanuló legyen az, aki vezérli a saját működését, ezért mondjuk azt, hogy nekünk a pedagógiai koncepciónknak nemzetközileg is az a neve, hogy a jól működő osztályteremnek a koncepciója, és ez a jól működő osztályterem koncepciója, ez körülbelül 12 ilyen indikátort vesz figyelembe, tehát ez azt jelenti, hogy azt nézzük minden tanóra tervezésénél, hogy hogy tudjuk elérni azt, hogy a cselekvő képesség és a úgynevezett önirányító tanulás irányába vigyük el a diákokat. Ebbe beletartozik az indikátorokba az, hogy mi a tanár szerepe, tehát azzal indulunk, hogy ő alapvetően irányító funkciót lát el, vagy kihívásokkal teli környezetet próbál teremteni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ez a skálának a két oldala. Vannak szituációk, amikor szükség van arra, hogy ő irányítson és kiálljon, és tényleg frontálisan információt megosszon, vagy bármi más dolgot, de többségében sokkal jobban működik, hogyha egy kihívásokkal teli környezetet hoz létre. Ugyanilyen nagy kérdés az, hogyha mondjuk a mai iskolára gondolunk, bármennyire jó szándékú is egy iskola, nagyon kevés lehetőség van arra, hogy a tanulási folyamatok láthatóságát a gyerekek vagy tanulók számára egyértelművé tegye. Tehát nekünk ez egyik ilyen kulcs tevékenységünk, hogy azt szeretnénk, hogy a tanulók megértsék azt, hogy az ő tanulási folyamatuk az milyen, hogy honnan hova tart, hogy miért van erre szükség, és hogy az egyes tantárgyi tartalmak hogy tudnak összekapcsolódni, hogyan tudnak különböző tanórákon tanultak is egységet alkotni. Nem csak interdisziplináris értelemben, tehát hogy különböző tudományterületek tartalma hogy tud összefüggni, hanem akár az egyes adott disziplinán belül is, hogyan, miért így következnek ezek a tananyagok, mi ezek között az összefüggés, és hogyan tud ő ehhez kapcsolódni. Mi a kreatív szakembereknek a gondolkodásmódját visszük be a tanterembe, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon változatos módon találnak ki a saját gyakorlatukból és saját praxisukból merítve példákat arra, hogy megértsék a tanulók azt, hogy honnan, hova jutnak el, tehát mondjuk egy év alatt, vagy egy akár fél év alatt, tehát tanórák sorozatával honnan hova tartanak, és ezt a fajta, tehát ezt úgy el szoktuk hanyagolni pedagógusként, de azt gondoljuk, hogy gyerekeknek erre nincs nagy szükségük, hogy tudja, hogy hát elég, hogyha a pedagógus, aki megtervezi a folyamatokat, tudja, hogy honnan hova tart, és a tanterv is így van felépítve. Viszont az a tapasztalatunk, hogy pont a felelősségvállalásnak, amit nagyon sok pedagógus hiányol a tanulókból, hogy nem érdekli őket a tanulás, hogy nem veszik ezt figyelembe, az egyik ilyen feltétele, hogy ő tudja, hogy miért van erre szükség. Tehát ezek az információk nem hiába valók, és az, hogyha ő különböző kreatív módokon láthatja most ilyen technikai értelembe vett kreatív módon, hogy honnan, hova tart, akár térképeken kirajzolva, akár installációk segítségével, akár iskolai vagy osztálytermi környezetben lévő különböző mozgatható, nem tudom, szemléltető eszközökön keresztül ő be tudja állítani, hogy éppen hol tart a tanulásba és hova tart. Ennek nagyon nagy jelentősége van, és hozzájárul ahhoz, hogy ő sikeresebb legyen. És a harmadik ilyen, ami Magyarországon nem egy bevett dolog, ez az érzelmeknek az elfogadása az iskolán belül, tehát, hogy van egy olyan szinte általános közfelfogás, hogy a pedagógus is hagyja kint a tanórán kívül, hogyha neki problémája van, a gyerek se úgy menjen be, tehát mindent hagyjunk az osztálytermen kívül. Az az általános másik tapasztalat, hogy ez nagyon nehezen megvalósítható. Ez kisgyerekeknek volt egy ilyen angliai kísérlet, hogy alsó tagozatos gyerekeknél figyelték, hogyha egy pedagógus úgy ment be, hogy nem mosolygott, szemmel láthatóan valami problémája volt, de nem beszélt erről, akkor a gyerekek azonnal látták, hogy valami nincs rendben, nem tudták eldönteni, hogy ez az ő viselkedésükből fakad, vagy őtőlük független, és visszavetette a kérdezési kedvet. És az pedig ugye pszichológiai tény, hogy a kérdezésen keresztül lehet a legjobban információhoz jutni, az információknak a feldolgozásának is az egyik emberi alapmódja, hogy kérdezünk, megpróbálunk a kérdések mentén tovább lépni valamibe, tehát ez egy nagyon kulcsfontosságú dolog, hogy a gyerekek az iskolába merjenek kérdezni. A kísérletnek a másik része az volt, hogy a pedagógus szintén ugyanilyen arckifejezéssel és attitűddel lépett be, viszont rögtön közölte a gyerekekkel, hogy nagyon fáj a feje, vagy valami családi problémája volt, ami miatt ő most ilyen állapotban van, és elnézést kér, de nem tud most ezen nagyon változtatni, nincs összefüggés a között, hogy ő itt van és a gyerekeknek a viselkedése között, tehát hogy nem azért nem tud annyira mosolygós lenni a mai napon, és ezt a gyerekek nagymértékben elfogadták, értékelték, ráadásul példaként is szolgált a pedagógus viselkedése, tehát máskor, amikor mondjuk egy fáradtabb reggel volt valamelyik kisgyermek számára, akkor rögtön ezt közölte. Tehát hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, viszont nagyon nagy hatása van arra, hogy most azon a napon, ami az egyik tanulási napunk, tudunk kérdezni, merünk kérdezni, oda tudunk figyelni közösen valamire, vagy épp ilyen érzelmeknek a idézőjelbe tett nem kezelése miatt erre nem vagyunk képesek. Tehát ez, hogy befogadó legyen egy környezet, hogy érzelmeket is el lehessen mondani, lehessen róla beszélni, hogy láthatóvá tegyük a tanulási folyamatot, ez mind hozzájárul ahhoz, hogy egy kreatív tanulási környezet tudjon létrejönni, és ebben nagyon nagy szerepe van a pedagógusnak. És hogy a pedagógus hogyan támogatjuk, hogy ezt ő meg tudja valósítani. Tehát amit ön mondott, hogy a pedagógus hallgatóknak lesz ez majd fontos. Én azt gondolom, hogy rengeteg pedagógus dolgozik az iskolákban, nagyon sok gyerek jelenleg is az iskolákban van, tehát lehetőséget kell adni a pedagógusoknak arra, hogy tudjanak változtatni a saját gyakorlatukon, hogyha úgy érzik. Ezért ez a Kreatív Partnerség program, ez világszerte, ez egy önkéntes program. Egy kulcseleme van, hogy az iskola igazgatójának úgy kell gondolni, hogy ez a program náluk valami mi érdekes lehet, és aminek az igazgató mellé áll ennek a programnak, akkor utána ő önkéntes jelentkezéssel megosztja ezt a pedagógusokkal, ezt a lehetőséget. Tehát mi mindig azokkal a pedagógusokkal dolgozunk, akik jelentkeznek a programba. Tehát ez nem tud úgy működni, hogy mondjuk egy igazgató azt mondja, hogy ezt és ezt a pedagógust én delegálom ebbe a programba, és nekik kötelező egy évig hétről hétre egy kreatív szakemberrel egy más korábban nem használt módszertannal dolgozni. Ez lehetetlen, tehát ugyanígy a pedagógusokat se szeretnénk olyan helyzetbe hozni, hogy ők ezt egy kötelező és nem kíván dolognak tartsák. Tehát ezért a legelején úgy indultunk, hogy az igazgatók kiválasztották a pedagógusokat, és ez abszolút nem volt így működőképes. Most viszont, hogyha jelentkeznek a pedagógusok, akkor ők abszolút motiváltak arra, hogy egy tanévig valakivel együtt dolgozzanak. Ez egy nagyon hosszú időt, szeptembertől júniusig dolgoznak együtt hétről hétre, tehát ez nem titkoltan egy pedagógus továbbképzés, ami osztályterembe zajlik, és ugyanúgy a másik oldalon pedig a gyerekeknek a fejlesztését tűzi ki célul, meg a tantárgyi tanulásnak a mélységét.
4: Belefér ez most egy 45 perces tanórába? Ez azért is kérdezem, mert ugye 90 percről van szó a könyvben, ez lenne az optimális.
3: Igen, de... igen. A velünk dolgozó iskolákban mindenhol 90 perces tanórákkal dolgozunk, tehát hogy ezek a magyarországi iskolák, akikkel dolgozunk, a vállalásuknak része az is, hogy úgy szervezi magát az órarendet. Viszont a könyvben beszélünk arról is, tehát a kreatív pedagógiáknak három ilyen megvalósulása lehet, nyilván sokkal több is, de amit mi kiemelünk. Az egyik az, amikor a kreatív tanításról van szó. A kreatív tanítás ez csupán annyit jelent, hogy egy pedagógus szükségét érzi annak, hogy ő megújuljon, és az addigi hagyományosabb, vagy ha nem is hagyományos, de az ő általa használt pedagógiai eszközrendszeren valamit változtasson. Tehát tegyük fel, mondjuk van egy pedagógus, aki nem tudom, nem szokott csoportmunkákat használni, nem szokott páros munkát, vagy másfajta tanulásszervezést, akkor ő úgy érzi, hogy szeretne váltani. És ebbe tudunk segíteni, tehát hogy a kreatív eszköztárnak a pedagógus oldaláról való kipróbálását is tudjuk biztosítani. A másik, amikor egy pedagógus azt gondolja, hogy a kreativitásra szeretné nevelni a gyerekeket, tehát a gyerekek kreativitását akarja fejleszteni, ez egy köztes pont, és amiről maga a könyvünk szól, a kreatív tanulás, amikor van már egy kreatívan tanító pedagógus, vagy egyáltalán olyan valaki, aki a kreativitás fejlesztést is fontosnak tartja, és a gyerekeket is aktív szereplőkké akarja bevonni, az már a kreatív tanulásnak az előkészítése. Tehát amikor csak mondjuk 45 perc áll a rendelkezésre, abszolút megoldható az, hogy pedagógus a saját gyakorlatán úgy változtasson, hogy beemeljen különböző kreatív megoldásokat, vagy akár ami a 90 perces tanóránknak is az egyik ilyen szerkezeti eleme, hogy mindig van egy bemelegítő foglalkozás, aztán jön azt, mi főfeladatnak hívjuk, ami maga a tanórai tananyagfeldolgozás, és van egy reflexió. Ez azért fontos, mert a reflexióban reflektálnak a tanulók arra, hogy hova jutottak a heti tanulásban, honnan, hova jutottak, mi az, amit magukkal visznek, mi az, ami még nem annyira egyértelmű, és magára a foglalkozásra is visszajelzést adnak a pedagógusnak és a kreatív szakembernek. A bemelegítő az pedig arra vonatkozik, hogy megérkezzünk a tanulásba. Legyen egyfajta bevonódásunk, és itt akár a koncentráció erősítése egy ilyen célja ezeknek a bemelegítőknek, de maga a fizikai bevonódás az, hogy egy játékos feladattal indítunk. Tehát ez egy 45 percben is, ezeknek bizonyos elemei abszolút bevihetők, tehát a tanórának a működését is 45 perc alatt is meg lehet változtatni. A 90 perc lehetővé teszi azt, hogy elmélyedjen a tanuló valamibe, hogy ne bele kapjon, és már vége is az órának, hanem hogy a bemelegítés, főfeladat és reflexiós hármas egységen végig tudjunk menni. Még annyit mondanék, hogy vannak olyan megoldásaink is, amikor például egy iskola nem tud egy tantárgyra egymás utáni két órát biztosítani, viszont például fontosnak tartja, hogy a történelem és a földrajz, főleg, hogyha éppen tantervileg is olyan tananyag van, ami nagyon is összekapcsolódik, akkor azt a két tanórát például azt mondja, hogy azt szeretné, hogy azok interdisziplinárisan egy egységként kezelődjenek, tehát ilyen is van elég sok, amikor akár a testnevelés matematika párost, akár az idegen nyelv tanulását, például az osztályfőnöki órával, osztálytermi problémák angol nyelvű megoldásával próbáljuk megsegíteni, tehát hogy ez egy harmadik változat. Tehát amikor tényleg interdisziplinárisan két egymás követő tanórának a közös feldolgozása zajlik.
4: Az, hogy a könyv egyik szerzője most az oktatásért felelős miniszter, mennyiben segíti az önök ügyét, vagy mindazt, amit ebben a könyvben megfogalmazta?
3: Amikor ezt a könyvet írtuk, messze szó sem volt arról, hogy esetleg ilyen változás történik, vagy hogy Lanát Judit ilyen típusú feladatot kap. Nekem nagyon pozitív az a dolog, hogy én tudom, tehát ahogy szerzőpárosként végig dolgoztunk ezen a könyvön, és a korábbi tapasztalatokat is feldolgoztuk, én biztos vagyok benne, és hát tudom is igazolni, hogy Juditnak erről egy abszolút markáns tudása van, tehát én nagyon bízom benne, hogy ő ezt mind a döntéseiben, mind a működésében be tudja forgatni ezt a tudást, és hogy magára az oktatásra tényleg úgy tud tekinteni, hogy mik azok a korszerű megoldások, ami mind mérésekkel alátámasztott módon, mind adatok vonatkozásába is eredményt mutat, és most itt nem csak természetesen az a program, amit mi képviselünk, hanem hogy a művészettel való tanulás, a különböző élmény alapú pedagógiák az, ami garantálja az, hogy a tanulói bevonásnak a jelentősége milyen nagy, és ennek az összes kutatási anyaga az mind olyan háttértudása Juditnak, amit nagyon remélem, hogy fel is használja.
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
3: Köszönöm szépen.
2: Németh Szilvia, oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója volt tehát a vendégem.
1: Olá Andrea műsorát hallották, most hírek jönnek, majd Babik Edittel várjuk Önöket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Befejeződött a BKK automaták korszerűsítése. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. December végéig a revizorok nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat. Az új nagy kijelzős egy- és bérletautomaták telepítésével befejeződött a BKK automata hálózatának átfogó korszerűsítése augusztus közepére, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A fejlesztés eredményeként az eddig működő 280 automatát teljesen felújították, de emellett 37 nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. Bár az elmúlt években jelentősen nőtt a Budapest Go és a PNGO használata, az automaták ma is a jegy- és bérletértékesítés mintegy 40%-át adják. Ismét látogatható a Mecseki Máré vára, amely a nyár elején vandalizmus áldozatává vált. Az ideiglenes megtámasztással néhány napja végeztek, de a teljes helyreállítás csak a későbbiekben valósulhat meg. A vár ideiglenes megerősítése érdekében adománygyűjtés is indult júliusban, ennek eredményeként végezték el a megerősítési munkálatokat. A reneszánsz lovagvár farrongálások miatt szinte egész nyáron nem fogadhatott látogatókat. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közölte, bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be, napkelte előtt egy erősen fogyatkozó, narancssárgás hold bukhat le a nyugati horizonton. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka jövő pénteken. Tavaly az előző évhez képest mintegy 30%-kal nőtt az új elektromos autók száma az EU-ban, derül ki az Unió statisztikai hivatalának adataiból. Csaknem 1,9 millió kizárólag akkumulátorral működő új elektromos személygépkocsit értékesítettek az Európai Unióban 2025-ben. 10 évvel korábban, 2015-ben még csupán 47 ezer akkumulátoros elektromos személygépkocsit helyeztek forgalomba az EU-ban. Az Eurostat adatai szerint a szám 2020-ra meghaladta a 500 000-t. A 90 éves Burgundy repülőtér tiszteletére idén ingyenesen látogatható a Burgundy légiparádé szeptember 13-án vasárnap, amelyen ott lesz Besenyei Péter műrepülő világbajnok és Vári Gyula motoros műrepülő is, valamint a Magyar Honvédség repülői és helikopterei.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható, az Észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadék ott sem valószínű. A szél helyenként megélénkül, délután 24-31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, folytatjuk is az Egy életemmel Babik Edit műsorával, aminek témája a well-being és minden, ami javítja közérzetünket. Ebben az adásban egy rendkívüli szálláshely kerül a középpontba.
2: Mai műsorban egy szigligeti kirándulásra hívlak benneteket a Villa Kabalába. Igen, jól hallottátok, Kabalának hívják ezt a kis romantikus helyet, amelyről ma beszélgetünk, és szerintem nem járok messze az igazságtól, ha azt állítom, hogy szinte mindannyiunknak volt vagy van az életében egy kabalája. Egy tárgy, ami velünk kell, hogy legyen, vagy egy olyan mozdulat, amit meg kell ismételni ahhoz, hogy szerencsénk legyen. Például, hogy sikerüljön egy vizsga, vagy csak egészen egyszerűen azért, hogy jól menjenek a dolgaink. A mai műsorban Fölföldi Pétert az ő kabalájáról kérdezem, a Szigligeten lévő Villa Kabaláról. Szia Péter, köszönöm, hogy ma egy hosszú utat tettél meg, hogy a vendégem lehess. Szeretettel köszöntelek.
3: Szia, én is üdvözöllek, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. És igen, valóban igazad van, most már lassan 10. éve ez az én és a mi kabalánk, amit ott megvalósíthattunk Szigligeten. Egy 6 szobás kis panzió és egy pici kis kifinomult konyhával rendelkező étterem formájában.
2: És jól mondtam, hogy ez egy nagyon bájos, nagyon romantikus kis hely, és hogy egy picit még jobban beavassuk a hallgatókat, hogy hogy is néz ki a Villa Kabala, illetve onnan a kilátás. Tedd már meg, hogy leírod, te most érkeztél Szigligetről, szóval, hogyha odaállsz a nappali ablakába, akkor mit látsz onnan?
3: Szoktam mindig mondani a többieknek is, illetve abszolút vidéki, lelkületű helyi gyermekként azt érzem, 9-10 év után is, hogy reggel, amikor kinyitom a bejárati ajtót, és kinézhetek azon a gyönyörű ablakon, ami ott van a kis nappalinkban. Minden nap más arcát mutatja a Balaton, a fények, a felhők, és abszolút meghatározó ez az ember mindennapjaiba, hogy ezt átélheti. Valóban nagyon szép, van 2 kis domb szemben, a királyné szoknyája, illetve a Rókarántó hegy, aminek a Szent Háromsáv kápolna van a tetején, ami egy olyan lelkületet ad annak a környezetnek, ami abszolút egyedülálló.
2: Azt mondtad előbb, vagy beszőtted a gondolataidba, hogy vidéki gyerekként balatoni gyerek voltál?
3: Én 100%-ban balatoni születésű, Badacsonyban nevelkedő gyerek vagyok, igen.
2: És akkor hogy indult el a te karriered? Mondjuk egyébként a balatoni gyerekeknél az nem ritka, hogy ők a nyarat, a hétvégét a vendéglátásban töltik, különösen nyáron, főszezonban.
3: Abszolút nem ritka. Az én édesapám 25-30 éve borral foglalkozik, ő volt a Szeremlei Hubának a fő borásza, úgyhogy én 10 éves gyerekként már a szőlőben kezdtem, és mint ahogy ez akkor jellemző volt, a pici vendéglátás az már ment ott a badacsonyi kis apartmanokban, úgyhogy mi is cimmerferisztettünk akkor már, úgyhogy tulajdonképpen vendégek között nőttünk már fel. Természetesen egy picit azért az már átalakult, de hogy gyerekként már majdnem cumis üvegből szívtuk mi ezt a vendéglátás történetet.
2: Az meg is fogalmazódott benned, hogy itt szeretnéd majd a jövődet elképzelni, vagy akkor még teljesen más, mondjuk a Csajokon kívül, meg a Balatonon kívül teljesen más foglalkoztatott?
3: Hát összetudtuk azért a kettőt fűzni, úgyhogy nem kellett minket akkor sem félteni, de abszolút egyértelmű volt az, hogy nekem a gondolatiságomból adódóan, a lelkületemből adódóan mindenképpen vidék és az otthon lesz az, ami a végső cél.

0: visszahívott ide, vagy hogyan jött ez a lehetőség az életedben?
1: Ez egy teljesen véletlen dolog volt. Ugye a Petrával ketten üzemeltetjük jelen pillanatban is ezt, és álmodtuk meg a Villa Kabalát. Terjék Petrának hívják, és mi Budapesten ismerkedtünk meg, és közösen költöztünk tulajdonképpen haza az én környezetembe, az én környékemre. Egy családlátogatás során teljesen véletlenül felmentünk oda a villához. Én ismertem már ezt az épületet. Ez egy ikonikus épület Szigligeten, az önkormányzati tulajdonban lévő Farkas villának ismerték az emberek. Tulajdonképpen ugye ez egy régi művészház, ahova mi beköltözhettünk, és mi a vendéglátással foglalkozhatunk. És az egyik barátom, a név is igazából innen jött, már régóta rágta a fülem, hogy költözzek végre haza. És ugye mivel én Budapesten csináltam az éttermet, kialakult életem volt, ezért még nem láttam magam előtt, hogy ilyen hamar haza fogok jönni. És mindig ő mondta, hogy jöjjek végre haza, hogy legyen kivel sörözni, és nyilván majd itt is megcsináljuk a szerencsénket, és ez lesz majd a mi kabalánk, és tulajdonképpen a név is innen jött.
0: Farkas István festőművésznek ez tulajdonképpen a műterme volt?
1: Abszolút. Amit mi ilyen kis nappaliként hívunk, az volt az alkotó tere, és tulajdonképpen ez a 30-as évek derekán épült, és ez volt az ő hétvégi háza. Nagyon-nagyon sok időt nem töltött, ott van több képe, ami ott született, és ott alkotta meg, de ugye mivel holokauszt áldozata lett, ezért nagyon sok ideje nem volt arra, hogy sok időt töltsön ott a Szigligeten a házban.
0: Hát ugye eleve egy műterem sem biztos, hogy alkalmas arra, hogy ott egy éttermet alakítsatok ki, de különösen, ha védett ez az épület, az még kevésbé, és hogyha pici terekből áll, mint ahogy a Villa Kabala is pici terekből áll, szóval én azt gondolom, hogy azért ez nagy kihívás lehetett a kezdetekkor megálmodni, hogy oké, akkor ide mit és hova tudunk majd elhelyezni, meg hol lesznek a vendégek ebben a térben.
1: A megvalósítása okoz inkább nagy kihívást a mindennapokban. Az, hogy mi ebben már akkor, amikor először megpillantottuk, láttuk a potenciált, és láttuk azt, hogy ez egy micsoda kis ékszerdoboz lehet, hogyha az ember megtölti élettel, megtölti egy szellemiséggel, hozzáteszi azt a pluszt, amit mondjuk egy ilyen épület megérdemel, akár a vendéglátás formájában, akár a napi szintű működés formájában. Úgyhogy mi tudtuk azt, hogy ebből mit lehet kihozni, de természetesen a megvalósítás az minden nap egy kihívás számunkra most is.
0: Na hát, hogyha többes számot használsz, akkor nézzük meg a csapatot is. Szóval oké, megérkezett a világot járt, Pestről hazatérő vállalkozó, hogyan teremt magának csapatot? És ami még fontosabb, hogyan őrzi meg ezt a csapatot?
1: Ez minden nap egy új kihívás. Ugye a vendéglátás az egy olyan szakma, ahol egyedül el vagy veszve. Van természetesen egy-két olyan szegmense a vendéglátásnak, ahol egyedül is meg tud állni a helyet, de abban a szegmensben, abban a minőségben, amit mi szeretnénk képviselni, természetesen egyedül nem tudsz recepciós, felszolgáló, szakács, takarítónő és minden lenni. Úgyhogy talán a legfontosabb alapja a rendszernek az a csapat. Nagyon büszkék vagyunk a csapatra, abszolút mindig többes számként gondolunk a Villa Kabalára, mert hogy ez nélkülük nem jöhetett volna létre. Nagyon szeretjük azt, hogy ugyanazokkal az emberekkel dolgozhatunk 4-5 éve, ami azt gondolom, hogy egyedülálló jelen pillanatban a vendéglátósok között. Természetesen mi is rengeteget részt veszünk a napi munkában, a napi jelenléttel, és mindig is azt gondoljuk, hogyha a vezérló húz, akkor a többiek is ott vannak a csatában. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, és hát mindenképpen a Petrán kívül meg kell említsem a séfünket, Szabó Andrást, aki pontosan úgy húz, mint ahogy ezt mi is tesszük, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, amit ő és a csapat együtt összerakott konyha szinten is, illetve hát a szellemiség szintjén, amivel nagyon-nagyon egyivásúak vagyunk és egy irányba nézünk.
0: Mi volt a csapattagja András?
1: Hát Andris már több mint 7 éve. Tulajdonképpen mi a Petrával, amikor leköltöztünk a Balatonra, akkor volt egy valaki, akit akkor szakácsnak és séfnek hívtunk, nagyon sokat köszönhettünk akkor neki, de mi ezt hárman kezdtük el akkor, láttuk, hogy ezen majd kell változtatni, de tulajdonképpen 3 főből jutottunk el oda, hogy most több mint 10 vagyunk, és egy teljes operációt viszünk így.
0: És ahogy mondod, a fluktuáció az hát közelít a

0: hullához mondjuk így, mert nyilván erőfordulhat kisebb jövésmenés, de azt hiszem, hogy a Balaton partján ezt kimondani óriási érték, hiszen minden vendéglátója arról panaszkodik, hogy jönnek-mennek az emberek. Mi az, ami összetartja nálatok ezt a csapatot?
1: Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen kell egy jó hangulat, egy jó légkör egy ilyen munkahelyen.
0: Ki a jó hangulat felelős?
1: Adjuk, vesszük a stafétát. Mindenkinek vannak nehezebb és könnyebb napjai, de alapvetően szerencsére nincs nálunk az a fajta szakács és pincér ellentét, ami azért nagyon sok helyen meg tud lenni, úgyhogy mindenképpen csapatként tekintünk saját magunkra, illetve hát olyan körülményeket kell megpróbálni a helyzethez mérten kialakítani a részünk is, hogy ez egy élhető dolog legyen. Elsőként vezettük be a Balatonon azt, hogy van délután konyhai szervizstopp, az azt jelentette, hogy ebéd és vacsora szervizt csináltunk, ami a hasonló szintű helyeken, meg külföldön ez egy abszolút bevett szokás volt. A Balatonon mi voltunk az elsők, nagyon-nagyon furcsán néztek ránk, hogy a szezonban hogy nem vagyunk nyitva egész nap, de azt gondoljuk, hogy akkor lehet minőségi és kreatív munkát végezni, hogyha nem egy teljesen mosogató rongyként vannak az emberek tartva azért, mert augusztus van.
0: Ez érték a munkavállalónak is, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a munkáltatónik is bejött ez a szemlélet.
1: Igen, azt gondolom, hogy hosszú távon csak így lehet működni, attól függetlenül, hogy ez egy szezonális hely.
0: Előbb említettük a séfet, és hogyha már a téli szezon is szóba kerül, akkor nagyon sok mindenben lehet az a segítségetekre, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy számtalan díjat elnyertetek az utóbbi években. Például kint van a bejáratnál nálatok a Michelin csillag is. Ennek különböző válfajait nyertétek meg. Kérlek, hogy mesélj erről, egy picit mutassuk be, hogy mivel tudjátok csalogatni akár a külföldi vendégeket is, mert talán azért náluk már komoly turisztikai motiváció lehet ahhoz, hogy útra keljenek.
1: Abszolút ez érezhető is a vendég összetételben, mivel a külföldi országokban nagyon nagy kultúrája, illetve nagyon nagy igény van erre a fajta kifinomult gasztronómiára, amit a Michelin is képvisel. Amikor első évben a Michelin tesztelt vidéken is, akkor megkaptuk a Michelin ajánlását. Nagyon büszkék voltunk rá, hogy kis családi vállalkozásként ekkora nagy nevű gasztronómiai kalauz eljutott hozzánk Szigligetre, odafentre a hegytetőre.
0: Mit jelent pontosan a Michelin ajánlás?
1: Ez pontosan a Michelin csillagnak a belépő szintje, ebből bármelyik évben lehet Michelin csillag, ami nálunk a különlegesség, és azt gondolom, hogy a séf is, a Petra is, és illetve magamat is mondhatom egy ilyen motorjának, hogy a fenntarthatóság az abszolút fókuszban van a mindennapjainkban, ami miatt pedig megkaptuk már rögtön az első évben a zöld Michelin csillagot, amit tulajdonképpen a fenntarthatóság miatt értünk el, amire pedig ugyanebben az évben voltunk a legbüszkébbek, az pedig az, hogy a Michelin ítészei szerint mi nyertük el a legjobb szervizdíjat egész országban, úgyhogy ez egy elképesztő büszkeség számunkra.
0: Na és akkor ezt is magyarázzuk meg a hallgatóknak, hogy pontosan mit jelent a szervizdíj, a szerviz elismerés.
1: Szerviz és welcome díjnak hívják a Michelinnél. Ugye ez egy mindig egy misztikum, hogy ők hogy és mi alapján pontoznak, hogyan kategorizálnak. Nagyon szubjektív, azt gondoljuk, hogy mi csak tesszük a dolgunkat, és pláne ez volt a legjobb érzés, hogy a szervizre is azt érezték, hogy ez egy olyan különleges légkört, atmoszférát hozott még az ételek mellé, ami egyedülálló volt az országban is.
0: Ez azt jelenti, hogy a felszolgálás, az az étkészlet, amivel kínáljátok, vagy pontosan mit tartalmaz ez?
1: A Michelin abszolút egy kerek egészet néz. Régebben jobban fókuszáltak csak az ételre, most már abszolút a légkör és természetesen a hozzátartozó, ha az étkészlet, a belső atmoszféra, a szerviz természetesen, az italkínálat, a borpárosítások, és most már egy igazi komplex élményt néznek ők is, aminek egy szerves része természetesen a szerviz.
0: És akkor beszéltünk a Michelin díjakról, de említsünk meg egy hazai díjatokat is, a stílusos vidéki éttermiségnek van egy Sakura díja, ami ugye tulajdonképpen a japán vendéglátói kultúrát igyekszik népszerűsíteni, vagyis az omotenashi, jól mondom?
1: Igen,
0: omotenashi, a vendégvárás filozófiája a japánoknál, ugye, ami tulajdonképpen három pontra helyezi a hangsúlyt, tudd meg, hogy mit szeretne, mire vágyik a te vendég, dolgozz ki minden apró részletet, és az utolsó pont a hála, hogy legyél hálás a vendégeknek, hogy nálad volt, hogy téged választottak.
1: Azt gondolom, hogy valahogy ezt mi vidéki vendéglátósokként nem megszervezve és egy multi gondolkodással összerakva csináljuk, hanem ez valahol egy picit belülről jön. Nem csak nekünk, de hogy azoknak az embereknek a gondolkodásmódja, akikkel együtt dolgozhatunk. Egyivásúak vagyunk, és ők is, mindenki szeretne adni magából egy picit ez alatt az élmény alatt, ameddig a vendégek ott tartózkodnak. És az a hála, amit tulajdonképpen ugye az a legszebb ebben az egészben, hogy ez egy oda-vissza játék, tehát nem csak a vendég hálás azért, mert ő kapott egy élményt, hanem mi is nagyon hálásak vagyunk azért, hogy adhattunk egyet. És ez akkor működik igazán, hogyha mind a két oldalról ez a fajta alázat, ez a szerves része a mindennapoknak.
0: Hogyha már idegen kultúráknál tartottunk, történetesen a japánnál, akkor mi az, amit te a különböző országokban tanultál? Vannak olyan fix pontjaid, olyan cölöpök, amit azt mondod, hogy igen, én ezt az angol nyelvterületen tanultam, ezt a német nyelvterületen, a japánt azt már behúztuk egy picit, bár nem tudom, hogy dolgoztál-e ott, de minden esetre az a szellemiség, az ugye mégiscsak itt van nálatok, és szívből jövő. Szóval, hogy vannak-e olyan emlékeid, ami berögzült, és ami milyen nyomot hagyott benned más kultúrákból?
1: Hála a jó Istennek volt lehetőségem akár német, akár angol nyelvterületen jó helyen dolgozni. Nem külön egy dolgokat emelnék ki ebben. Én azt gondolom, hogy a nagy séfek, illetve nagy régi vendéglátósok azért tudtak nagyon sokáig jutni, illetve azért maradtak meg ebben a szakmában, mivel iszonyatosan nagy fejlődni akarás, és iszonyatosan nagy alázat van bennük. És ezt nem azt mondom, hogy itthon nem volt abban az időben, de hogy kint ennek sokkal nagyobb kultúrája volt, mivel az a fajta gasztronómia, amit mi is csinálunk, előre haladott állapotban volt mondjuk ezelőtt 10 évvel külföldön Magyarországhoz képest. És ugye, ha csak például a fenntarthatóságot nézzük, nem kell messzire sem menni, egy Ausztriában levő magas kategóriájú konyhában, vagy akár vannak ismerősök, akikhez jártunk ki gyerekkorunkban, nem igazán értettük, hogy a vasárnapi ebéd után miért van az, hogy 6 féle kukába szórják ki a szemetet, amikor megvolt az ebéd. És furcsáltuk azt, hogy a hölgytagok a családban pakolnak, rámolnak, a férfi tagok pedig mennek, és a szelektívet viszik ki minden vasárnap, külön színre gyűjtve ezelőtt mondjuk 20 évvel. És ugye, hogyha az ember ezekből kap egy bizonyos fajta injekciót, és ezt a magáéval tudja tenni, és ezt ugye utána később ezt láthatja mondjuk egy profi konyhában is, hogy ha a séf, vagy természetesen a srácok bármit dolgoznak a konyhában, soha nem látunk rendetlenséget. Azért, mert szervezve van, és azért, mert hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy a technológiát úgy sajátítsd el, minél kevesebb veszteséget termelj, és azon felül, hogy csak szelektíven gyűjtöd a műanyagot, ez annál sokkal-sokkal összetettebb tud lenni.
0: Na akkor erről is beszélünk majd még a műsor második részében, meg arról a bizonyos folyamatos fejlődni akarásról, a folyamatos megújulásról, ami bizony a ti konyhátokban nap mint nap jelen van.
2: Babik Editet és az Egy Életemet hallották, most hírek jönnek, majd folytatjuk a második résszel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, vissza is tértünk, folytatjuk az Egy életem adásával, amiben bemutatkozik a Villa Kabala, és mindaz, amivel kiemelkedni igyekszik a szálláshelyek sorából. Babik Edit interjújának második részében a részletek.
2: Mai vendégem Fölföldi Péter, a szigligeti Villa Kabala egyik megálmodója, és Péterrel ott hagytuk abba a beszélgetést a műsor első részében, hogy mennyi mindent tanult ő a külföldi szakmai útjai során, és éppen a fenntarthatóságnál vágtuk el a beszélgetésünk fonalát. Ugye ez most már Magyarországon is egy általános tendencia, hogy rövidellátású lánccal igyekeznek az éttermek beszerezni az alapanyagokat, és egyáltalán az egész tevékenységüket folytatni, ami azért nem olyan egyszerű.
3: Nagyon nagy kihívást okoz ez, azt gondolom, a mindennapjainkban. Mondhatom azt is, hogy nem a legjobban nekem, mert hogy Andris, a séfünk, több mint 30 kisbeszállítóval van napi kapcsolatban, ami egy elképesztő nagy energia még amellett, hogy az ember imád főzni, és kóstolómenüket készít, és értéket teremt, de ennek az előkészülete, ez legalább akkora energia, hogy ezt az ember össze tudja tenni. Úgyhogy Andrisnak mindenképpen nagyon nagy hála, hogy ezt a konyhában meg tudja valósítani. Pontosan ezért is alakítottunk ki egy olyan szisztémát, és ez neki volt a legnagyobb, és a mai napig a legnagyobb missziója, hogy állandóan változik a menünk, ami amiatt van, mivel még nem tudjuk a hét elején megmondani, hogy mik azok az alapanyagok, amiket be tudunk szerezni. Úgyhogy a mi stílusú konyhánkban azért ez nem túl jellemző. Általában havi vagy szezon menüket írnak a séfek és készítenek az éttermek. Nálunk ez abszolút heti szinten változik. Tulajdonképpen abból főzünk, amit a hét elején be tudunk szerezni.
2: Ami van, vagyis a fókuszban az alapanyag van, és ugye amikor azt mondtad, hogy 30 beszállítóval tartja Andris a kapcsolatot, akkor az azt jelenti, hogy itt kistermelőktől vagy olyan mikroközösségektől szerzitek be az alapanyagot, ami bizony személyes kapcsolatokat igényel, és nem arról van szó, hogy egy nagy áruházlánctól online megrendelitek a nem tudom én, havi vagy heti szállítást.
3: Nagyon-nagyon szeretjük ezeket a kis emberi kapcsolatokat. Rengeteg olyan pici kistermelő, állattenyésztő, akik még családi vállalkozásban vannak, nagyon-nagyon hasonló gondolkodással, mint ahogy mi éttermi vagy privát szinten, úgyhogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük természetesen. Ez lenne szerintem mindenkinek a célja, hogy ők jó minőségű alapanyagokat termeljenek, készítsenek, mi pedig ezekből a jó alapanyagokból a vendégek asztalára tehessünk valami jó ételt.
2: És olyannyira figyeltek a fenntarthatóságra, hogy mesélted, hogy például, ha csak lehet narancslevet, nem alkalmaztok, mert hogy az például nem terem a kertetekben, sok minden más megterem, hanem helyette egy hazai terméket használtok.
3: Pontosan így gondolkodunk, és a zero waste, tehát, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk, gondolkodásmódnak az egyik alapvető része a konyhai munka, de természetesen ezt próbáljuk kint a vendégtérben és a pultban is az italok terén minél jobban alkalmazni. Az egyik példája ennek a narancs kérdés. Nem teljesen űztük ki természetesen a konyhából, de próbáljuk minél kisebbre vagy inkább a nullára redukálni a használatát, mivel van ennek egy helyettesítő terméke, amit mi elképesztően szeretünk, és a szomszéd faluból jön, az egy badacsony tördemici homoktöv is, aminek az antioxidáns és a vitamin tartalma legalább olyan magas, hanem magasabb, mint a narancsé, csak mondjuk biciklivel is át tudja hozni a termelő akkor, amikor szükségünk van rá, és kicsit jobban is esik abból inni egy jó homoktövis szörpöt a nyáron, mint egy narancslevet.
2: Egyébként, aminek el is szoktunk már az ízétől, nem? Szinte újra kell tanulni a hazai gyümölcsöknek, meg zöldségeknek az ízeit, mert így, ahogy mondod, már megszoktuk a narancsét, de a homoktöv is idegennek tűnik, pedig itt terem. körülöttünk terem.
3: És ez a sajátunk természetesen, ugye a mostani kicsit elkényelmesedő világban sokkal könnyebb bemenni egy boltba és venni narancsot vagy narancslevet, pláne ami ugye dobozba van bezárva, majd utána azt kidobjuk. A homoktövisnek például az az egyik sajátossága, hogy nagyon nehéz vele bánni, mivel ugye téli időszakban hidegben kell szüretelni, nagyon szúrós, és hát ezzel sok meló van. És ugye a mai emberek próbálják ezt megúszni. Hála Isten, a mi tördemici beszállítónk az szeret küzdeni az elemekkel, úgyhogy nagyon finom homoktövisünk van egész évben.
2: Na most viszont, hogy említetted a szüretelést, erről eszembe jutott egy másik növény vagy élelmiszer, amit ott jártunkkal meséltél, hiszen belépve hozzátok gyönyörű oliva fák voltak a bejárat mellett cserébe ültetve, és hát meséltétek, hogy ezek honnan származnak, illetve nem is biztos, hogy ezek a fák, de hogy ti az oliva olajat is személyesen hát préselitek, megszüretelitek? Az sem itthon persze.
3: Tulajdonképpen igen, van egy nagyon jó barátom, ő félig olasz, és erre tette fel ő is az életét, csak félig olasz származása miatt örökölt a nagypapájától egy egész nagy oliva ültetvényt, és nekünk, vagy nekem legalábbis most tervezünk, hogy végre csapatostul tudjunk menni, és mindannyian ott kint legyünk a következő szüretben, mivel ugye október vége, november elején lehet szüretelni az olivát. Nekünk addigra lemegy a szezon, úgyhogy reméljük majd a következőben már mindenki részt tud ebben venni, de az a egyedisége ennek a dolognak, hogy saját magunk által szedett oliva az, ami az asztalra kerül a vendégeknél, vagyis hát a villában, és ez az elképesztően nagy tudásvágy, ami bennem, illetve bennünk is van, nagyon mozgatott, hogy hogyan lesz az olivából olyan olivaolaj, amire büszkék lehetünk, úgyhogy a teljes technológián végigmentünk, saját magunknak szüreteltük Olaszországban, préseltettük, és aztán hoztuk haza magunknak, úgyhogy saját az olívaolajunk is.
2: Figyelj, az olasz életérzés mellett sem lehet elmenni. Biztos, hogy onnan is ragadt rátok valami.
3: Reggelig tudnék erről mesélni, hogy milyen jó élmények voltak akkor, amikor mi kint lehettünk, és eltölthettünk egy igazi, tradicionális, vidéki olasz családnál. Talán egy hetet voltunk legutóbb kint, és hogy a mamma hogy főzi este a családnak a vacsorát, hogy hogyan pihennek, hogyan lassulnak be egy picit, hogyan legyenek még produktívak, és elképesztően példaértékű az, hogy ők a család szentségéhez hogy állnak, és hogy ez mennyire fontos lenne számunkra is, hogy a rohanó világ mellett egy pici fókuszt ennek is adjunk, úgyhogy nagyon-nagyon jó élményekkel jöttünk haza, életérzés, illetve hát nyilván az olívaolaj kapcsán is.
2: Most, hogy az olaszok szóba kerültek, nekem beugrott egy emlék, és mindjárt kötöm hozzátok ezt az emléket is. Muraóba járunk síelni, és Kreisbergben, a hegyekben van egy, hát egy gerendás kis parasztház, amit második generációs olasz család üzemeltet. Silvánónak hívták az első tulajdonost, ő egy gitáros zenész volt, és hát amikor nagy hó volt, még réges-régen, akkor nagyon nehezen lehetett a földúton is följutni ebbe a kis, szintén ilyen romantikus, gyönyörű kilátással bíró helyre. Ma már könnyebben fel lehet, mert nincsenek olyan nagy havazások már, és én náluk láttam először Silvánónál olyan tányért, amibe dombor nyomottan volt az ő cégnevük beírva, tehát a Silvánó felirat, és most hozzátok betérve, ugyanezt láttam, és szinte előjöttek azok a szép emlékek, mert hogy nem véletlenül kaptátok ti ezt a szervizdíjat, azért nálatok a poharak, a tányérok, mindenben ott van a kezetek, a gondolatotok, a szellemiségetek nyoma, mesélj erről nekem. Szóval azokról a kerámia tányérokról, meg üvegpoharakról, amiket te magad csinálsz.
3: Igen, sajnos állandóan kattog az agyam valamin, amivel egy...
2: Sajnos!
3: Egy kicsit ki lehet lógni a sorból, és egy kicsit egyedit lehet készíteni, illetve egyedivé lehet egy picit válni. Nekem az egyik legnagyobb inspirációm az természetesen az édesapám, aki pontosan hasonló módon mindig különleges és egyedi dolgokra vágyik, és mindig újít valamit. A másik pedig abszolút a séf, aki még 7 év után is minden héten meg tud újulni a konyhában, és ez számomra is egy nagyon-nagyon jó cél, hogy mindig próbáljunk jobbak lenni az előző napnál. Ez az egyik legfontosabb mottó számomra biztosan, és innen jött egy 5-6 évvel ezelőtt az első ilyen agylövés, ami a kerámia volt, és most már oda jutottunk, hogy tulajdonképpen az étteremnek a teljes edényzete az saját kerámiákban kerül a vendég elé.
2: Oké, és ott vannak ezek a poharak is, amit első érintésre úgy tűnt, mintha egy boros üveget emelnék fel. Pohár volt, de nem tudtam nem észrevenni, hogy valami köze van a boros üvegekhez.
3: Igen, valami nem stimmel a vizes poharainknál sem, illetve már vannak ilyen tányérjaink, mivel rengeteg üvegszemét termelődik egy étteremben. És borzasztóan zavart az, hogy nekem állandóan menni kellett a szelektív kukáknál zajongani, és a helyi emberek mindig nagyon furcsán néztek rám, hogy miért csörgök-zörgök itt az ő lakásuk előtt.
2: Komoly alkoholista lehet ez az ember.
3: Mindig úgy néztek rám megvetően, úgyhogy ez ellen próbáltam valamit kitalálni, hogy tudnánk felhasználni újra ezeket az üvegeket. Úgyhogy kitanultam az üvegvágást, illetve most már olvasztom az üveget, amiből ilyen üvegszemétből tányérokat készítek, ami már szerepel természetesen a kóstolómenünk egyik fogásánál, úgyhogy lecseréltük a vizes poharainkat elvágott, használt, olvasztott boros üvegekre, és hát próbálunk itt is egyediek lenni, illetve hát kisebb szemetet termelni a hátralevő életünkre.
2: Tetszik a ti szemléletetek, és mindig azt érzem, hogy én civilként is tanulok tőletek egy csomó mindent. Gondolom a vendéglátósok ugyanígy, és azért ti néhány körnek, például a balatoni körnek is tagjai vagytok, de van egy teljesen új szerveződésetek, az asztaltársaság, ami tulajdonképpen egy szellemi közösség, mondhatjuk ezt, egy együtt gondolkodók köre, amikor nem tudtok fizikailag ott lenni az étterembe, akkor is inspiráljátok egymást.
3: Sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudnánk megvalósítani ezt a gondolatot. Mi ezt tulajdonképpen egy támogatói közösségnek hívjuk, az asztaltársaságot, mivel rengeteg olyan törzsvendégünk van, aki éves szinten járna hozzánk, viszont a téli időszakban ők is elmaradoznak, mivel ugye kevés olyan pont van a balatoni téli időszakban, amit mondjuk egy éttermen kívül ki lehetne használni, ami nyilván mi is dolgozunk folyamatában, ezért kitaláltunk egy ilyen online asztalt, egy ilyen online közösséget, hogy milyen lenne az, hogyha egy asztalhoz le tudnánk ülni, ami az étterben van, és ezért találtuk ki ezt az asztaltársaságot, ahol tulajdonképpen piacokat teremtettünk, és a hónapokat elneveztük különböző piacoknak, amiről lehet mesélni, amiről lehet beszélni, amiről mi is elmeséljük a mi gondolatiságunkat, hírleveleket készítünk, videókat készítünk, és tulajdonképpen ez az asztaltársaságnak a szellemisége, úgyhogy sok szeretettel látunk bárkit az asztalunknál.
2: Lehet inspirálni és inspirálódni, akár ezen a platformon is. Hogyan látod az utánpótlást? Hogyan látod az új generációt? Mennyire látnak ők tisztán ezen a pályán? Mert ugye most látják a csillogást, villogást, előtérbe kerültek a séfek az utóbbi időben, de vajon tudják-e, látják-e, hogy mi van e mögött, a szakma mögött? Egy konyha technológiát el tud lesni, beírja a Google-be, vagy ChatGPT, gyönyörűen elmagyarázza neki, hogy mit, hogyan készítsen. De azért kell más is ehhez a szakmához.
3: Hogyne, rengeteg alázat, tanulás és lemondás, amit számunkra is egy nagy cél. Andrisnak a konyha részén, nekem inkább a gondolatiságban, illetve hát a kinti szerviz részen, de hogy eljuttassuk a mai fiataloknak a technológiai tudás mellett azt a fajta hozzáállást, alázatot, amit igényel ez a szakma. Nyilván minden szakmára az ember ezt mondja, de hogy azért ahhoz, hogy valaki szakács legyen, és mondjuk kibírja a monotonitást, kibírja a hosszú órákat, kibírja a nagy terhelést, a meleget, akár kint a szervízben szintén a rengeteg órát, a rengeteg talpalást, ezekre meg kell érni, ezeket el kell mondani az utókornak, és nem azt, hogy emiatt elrettenjen az ember, hanem hogy pontosan a mi feladatunk az edukálásban is az, hogy megszerettessük a fiatalokkal ezt a szakmát, mert hogy ha ez nem lenne elképesztően csodálatos, és mi ezt nem imádnánk, akkor nyilván nem csinálnánk. Nekem szerintem, és ezzel többen vagyunk így a kabalában is, hogyha minden napunkat a számítógép mellett kellene tölteni, akkor valószínűleg szépen mondva sem lennénk ennyire produktívak, de hogy az a fajta rengeteg élmény, emberek megismerése, azok a mindennapok, amit a nehézségek ellenére mi megélhetünk, azért mi elképesztően hálásak vagyunk.
2: Szoktál segíteni fiatalokat, vagy fordulnak hozzád, vagy aki betér oda esetleg, be akar-e nézni valahova? Van ilyen tapasztalásod?
3: Már régóta próbálunk megágyazni egyfajta gondolatnak, amit mi szeretnénk megvalósítani, nyilván meg is fogunk, csak idő kérdése. Elkezdtünk workshopokat bevezetni a kabalában. Van jelen pillanatban is háromféle workshop. Az egyik az egy kerámia workshop, amit én tartok lent a műhelyben.
2: Hogy nem?
3: Egy kicsi betekintést, egy ilyen kicsit feledésbe merülő kézműves szakmába, ami előhozza az embereknek a kreativitását, úgyhogy ezt én is nagyon élvezem. Ugyanez a kreativitásnak az előhozása az a konyhában is jellemző, azt Andris, illetve a konyhai személyzet tartja. Egy nap a konyhában tulajdonképpen egy ilyen degusztációs menüre való felkészülés, illetve a lányok tartanak egy fermentált ital workshopot, ahol egy pici betekintést kaphat a vendég, hogy hogyan lehet probiotikus limonádékat, hogyan mennek az erjedések, kombucsa, vízi kefir, hogyan lehet egy kicsit egészségesebben élni minden nap. És ezek azok a workshopok, amik azért születtek tulajdonképpen, mert hogy egy nagy célunk, hogy egy mentor programot elindítsunk majd a villában, megpróbáljuk a fiatalokat egy picit erre a pályára ösztönözni, hogy az iskola után lássanak olyan helyet is, hogy lehet ezt jól csinálni, hogy lehet ezt élvezni, és hogy lehet ebben sikereket elérni.
2: Szóval az első lépcsőfok az mindenkinek szól, a második lépcsőfok már az utánpótlás csapatnak, a fiataloknak, akik a szakmában szeretnének elhelyezkedni.
3: Pontosan így van, és hát ha csak azt látom magam előtt, hogy a séfnek hogy csillog a szeme, hogyha egy érdeklődő fiatal van a konyhájában, aki ezt nagyon szeretné csinálni, alkotni és ízpárosításokat megvalósítani egy tányérra, akkor már azt szerintem mindenkit inspirál, és a mai mindennapokban a rengeteg social media, telefon használat mellett ezek elképesztően szerintem felerősödnek.
2: Milyennek látod a villakabala kilátásait? Hogyan látod ott a jövőt 5-10 év múlva?
3: Pontosan ugyanilyennek, mint most, csak lesz még egy-két ötlet, amit még meg kell valósítanunk. Úgyhogy abszolút minőségre törekvés, a természet, az alapanyag, az emberek szeretete, és ennek egy pici átadása, ami egy fő cél, hogy ebből egy picit az utókornak adhassunk, ebből a szellemiségből, és azt gondolom, hogy a villának a mai napig is ez, és ez is lesz a jövője, hogy ezt a szellemiséget, ezt megtartsuk, amit mi ott képviselünk.
2: Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, öröm volt veled beszélgetni.
3: Nagyon köszönöm én is, szintúgy nekem is, köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatók, Fölföldi Péter volt a vendégem, a Szigligeti Villakabala egyik megálmodója.
1: Babik Edit interjúját hallották, Szigligetről jelentkeztünk az elmúlt szűk órában. Most jön a digiturizmó a legújabb turisztikai szektorban is hasznos technológiai újdonságokkal a híreket követően.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Újra termeli az áramot a Paksi atomerőmű 6-os turbinája. A debreceni akkumulátorgyár munkásait érte baleset Ebesnél. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Visszakapcsolták, újra termeli az áramot a Paksi atomerőmű 6-os turbinája, erről a miniszterelnök számolt be. Szombat este 20 órakor egy videóüzenetben jelentette be Magyar Péter, hogy a Paksi atomerőmű addig működő két turbinája mellett egy harmadikat, a 3-as blokk 6-os turbináját is felkapcsolják, majd folyamatosan visszaállítják a teljesítményt az atomerőműben. Éjfél körül már arról számolt be, hogy a 6-os turbina elérte a 3000-es fordulatszámot és újra termeli az áramot. Az erőmű helyszínéről jelentkező miniszterelnök azt is bejelentette, hogy vasárnap reggelre újabb turbinák állnak működésbe. Magyar Péter szerint az erőmű szerdára éri el a végleges teljesítményt, a 2000 megawattot. A debreceni akkumulátorgyár kínai dolgozóit szállította az a busz, amely pénteken balesetet szenvedett Tebesnél, erről a cég számolt be közösségi oldalán. A munkások műszak végeztével a szállásukra tartottak. A gyár igazgatója péntek este meglátogatta a sérült munkatársakat a debreceni kórházban, szombatra mindenkit hazaengedtek. Azt is írták, hogy hálásak a buszvezetőnek, aki egy manőverrel elkerülte a frontális ütközést. A buszba egy autó hajtott bele, amelynek vezetőjét, egy 38 éves debreceni férfit a mentők már nem tudták újraéleszteni. A balesetben 10 sérültek meg. Kamat döntőülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa kedden. Elemzők a kamatcsökkentési sorozat folytatására számítanak. Legutóbbi ülésén, július 22-én a tanács 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Kanada szeptember 8-ától vámemelésekkel válaszol az Egyesült Államok újabb 50%-os védővámjaira, jelentette be a kanadai miniszterelnök a Reuters szerint. A kanadai válaszlépések az amerikai acélipart, a tejágazatot, a háztartási gépeket, a mezőgazdasági berendezéseket, a papíripart és az elektronikai termékeket érintik majd. Az új amerikai vámok többek között a borra, a bútorokra, a tejtermékekre, a cementre, a ruházati cikkekre és a sportfelszerelésekre terjednek ki, és mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai exportot érintenek. A két ország napok óta tartó tárgyalásai pénteken eredmény nélkül zárultak. 5 halálos áldozata van a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában, jelentették be a balkáni ország egészségügyi hatóságai. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbjét az utóbbi 3 hétben. Jelenleg 20 beteg fekszik a szkopjai fertőzőklinikán. Idén 12 európai ország jelezte az Európai Betegség Megelőzési és Ellenőrzési Központnak, hogy talált nyugat-nílusi lázzal fertőzött embert. Ausztriában, Németországban és Franciaországban is felbukkant a betegség.
0: Időjárás jelentés.
2: Sokat süthet a nap, de nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen, számottevő csapadék nem várható. A szelet többfelé kísérhetik élénk lökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő órában a Trend FM új előremutató turisztikai műsora, a Digiturizmo adását hallják. A digitális turizmus megismerését tűzte ki célul ez a műsor, a mostani vendég pedig azt mutatja be, hogy egy egyetem miként digitalizál. Prinzinger Péter és Ács Gábor beszélgetése.
2: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat és a nézőket. Ez a Digiturizmo, a jövő elkezdődött a stúdióban. Ács Gábor Mihálovics András helyén, nagy örömmel, de mindenek előtt Prinzinger Péter.
3: Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, illetve a hallgatókat, és megkülönböztetett szeretettel köszöntjük dr. Kulcsár Noémit, a mai vendégünket, aki a Metropolitan Egyetem Turizmus Intézetének a vezetője, egyetemi docens. Akik követik az adásunkat, azok felfigyelhettek rá, hogy a egyes vendégektől szoktunk téma, illetve vendégjavaslatot kérni. Noémi is így került a stúdióba, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
3: Kezdjük talán azzal a, mondhatjuk, hogy közhellyel, hogy az evolúciós elméletek megdőltek, nem az maradt fönn, nem az éri túl, aki a legnagyobb, a legerősebb, és mindenki mást meg tud enni, hanem az, aki a legjobban tud, a leggyorsabban és a legjobban tud alkalmazkodni, változni. Tehát magyarul a hatékony tanulás lesz a mai beszélgetésünknek a témája. Hogyan lehet jól tanulni, hogyan lehet gyorsan tanulni, hogyan lehet hatékonyan fejlődni, és akkor ezzel ebben a témakörben mit csinál egy egyetem, és mit csinál egy olyan egyetem, amelyiken turisztikai képzés és kutatás is, illetve innovációmenedzsment is zajlik.
4: Nagyon jól látod, Péter, mert ez a változás az, ami állandó, tehát mi is mindig ezt tapasztaljuk az egyetemen, hogy hihetetlen gyorsan kell mindig minden változáshoz alkalmazkodnunk, és az egyetemeknél is látszik ez a fejlődés, tehát hogyha szakaszokra bontjuk az egyetemek szerepét, fejlődését, akkor azt látjuk, hogy míg régebben ugye az egyetemek klasszikus korában, 14. században több száz éven keresztül ugyanazzal foglalkoztak az egyetemen az oktatók, illetve a kutatók, a hallgatók is. Utána ezek a szakaszok lerövidültek, tehát már csak 100 éves ciklusokról beszélünk, kutatásokról, alkalmazott kutatásokról, aztán bejöttek a vállalati kapcsolatok, 50 évet öleltek át, és akkor most meg már azt látjuk, hogy 2010-es évektől kezdődően pedig egyszerűen annyira gyorsan változik meg a környezetünk, meg a technika, hogy az egyetemeknek a módszereit, az oktatási módszereit, a kutatási módszereit szinte mindent át kell alakítanunk, és még most is egy átalakítási fázisban vagyunk, úgyhogy ez a változás, ez tényleg mindig állandó.
3: Még amielőtt konkrétan a ti egyetemetekre és a ti innovációs ügyeitekre ráfordulnánk, nekem van egy olyan előfeltevésem, nem tudom, hogy helyese, majd a nézők, a hallgatók is esetleg megítélik ezt, hogy az egyetem, az emberek arról a szóról, hogy felsőoktatás, hogy egyetem, arról valami konzervatív szerkezetre, valami konzervatív világra gondolnak, ami nehézkesen mozog, lomhán, nehezen vagy nehezebben reagál a változásokra. Ez így van?
4: Szerintem van egy része, ami így van, tehát az univerzitás lényege az valamilyen szinten kapcsolódik ugye a gyökerekhez, tehát az egyetem, a közösség, a tudás megosztás az ugyanúgy megvan ma is, mint ahogy a 14. században megvolt, csak rettentő sokszínűvé vált, nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozunk, és a fókuszpontok máshol vannak, az előadások stílusa más lett, tehát Ez az, ami megváltozott igazából, és ehhez folyamatosan nekünk is változunk.
2: De ugyanazokkal az oktatókkal? Tehát ők is változnak? Vagy
4: próbál, igen.
2: Maguktól is változnak, vagy meg kell őket kérni, hogy változzanak?
4: Is. Tehát van, aki magától felveszi a ritmust, van, akit ösztönözni kell, de hogyha van egy nagyon jól szervezett oktatás módszertani tím, akkor erre képes. Tehát nálunk például ez működik, tehát hatékonyan.
3: Hogy kell elképzelni? Tehát ha mondjuk valakinek vannak emlékei, vagy valakinek a szülei elmondásából vannak emlékei arról, hogy milyen volt a felsőoktatásba jelentkezni, bekerülni, ott hallgatóként élni. 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, meg milyen most, néhány ilyen markáns különbséget ki tudnál emelni?
4: Persze, még az én saját egyetemi létemet is alapul.
3: Hát pedig te olyan fiatal
4: vagy. Nagyon fiatal. Nagyon-nagyon fiatal vagyok, de hihetetlenül más.
3: Az ácsot inkább.
4: Hihetetlenül más az egyetemet.
3: Én még fiatalabb
4: természetesen. Szerintem nincs olyan nagy különbség különben a régi, tehát mondjuk a te korodban az egyetemek, az

0: mert teljesen másképp néz ki egy előadás. Nekünk, egyetemi oktatónknak a mai világban ugye a TikTok videókkal kell versenyeznünk. Tehát ahhoz, hogy átlépjünk egy, vagy hát, hogy a hallgatóknál ugye ez egy inger küszöböt meg tudjunk haladni, ahhoz nekünk brillírozni kell, és ez nagyon nem egyszerű, mert nem mindenki olyan típus, vagy olyan habitusú, hogy ezt meg tudja oldani. Tehát én azt mondom, hogy amellett, hogy kell egy felsőoktatási szintet, elméletet, teóriákat oktatni, gyakorlati tudást, amellett nagyon jó előadónak kell legyen az ember, jó kiállásúnak, humorosnak kell legyen, színesnek. Nehéz ma egyetemi oktatónak lenni, de viszont gyönyörű, szép, mert tehát ugye emberekkel foglalkozunk, és akkor ezért szoktam azt mondani, hogy én nagyon jó helyen vagyok, mert nem csak, hogy egyetemen oktathatok, nem csak azért vagyok boldog, hanem hogy turizmust oktathatok egyetemen. Tehát mind a két terület ugye az emberrel foglalkozik.
1: Az hogyan változtatta meg az oktatókat, hogy a digitalizáció jegyében ők is értékelhetővé váltak, és kőkemény kritikákat is adnak meg, állandó visszajelzéseket az online térben a hallgatók?
0: Frontális oktatás az nem annyira működik. Tehát vannak olyan tárgyak, ahol még igen, tehát ez a hagyományos frontális oktatás, de a legtöbb tárgyunkat például nekünk át kellett alakítani. 90 perces frontális oktatás az nagyon unalmas tud lenni, és akkor nem fog bejönni a hallgató. Tehát, hogy egyrészt érdemes darabolni az előadást, a 90 percet, érdemes szakmából hívni vendégeket, előadókat, akik színesítik, érdemes projektfeladatokat adni a hallgatóknak, használunk digitális eszközöket, amivel szintén színesítjük. Tehát, hogyha például egy véleményfelmérést végzünk, tehát az óra elején például, akkor nagyon szeretik a hallgatók, hogyha valamilyen eszközt használunk, Kahoot, Mentimeter és társai, és azonnal akkor látszik az ő véleményük, azonnal látszik az eredmény, tehát ez egy olyan jó indulás tud lenni például az óráknak a szervezésénél.
2: Lehet mondani, hogy a hallgatók esetében is, nem a rádió hallgatók, hanem az egyetemi hallgatók esetében is, az alapvetően élmény alapú oktatást kell nyújtani, úgy, ahogy a turizmusban is ezt szoktuk mondani, hogy élmény alapú turizmust kell szervezni, mert különben egyszerűen nem jelennek meg, nem vesznek részt a folyamatban.
0: Igen.
2: És nem, ezt meg tudjátok oldani?
0: Nem biztos, hogy ez mindig elég. Tehát, hogy most az előbb beszéltem az egyetemeknek az ilyen nagyon hosszú fejlődési szakaszairól, hogy több száz éven keresztül csak az oktatásra foglalkoztak, aztán jött a kutatás, stb. Most pedig ilyen 5-10 éves ciklusokat látok, hogy már, tehát mi mikor is 2019-ben indítottunk egy új oktatásmódszertani rendszert, ami nagyon-nagyon szuper szerintem, ez a MyBrand oktatásmódszertan, de már most ezt meg kell újítanunk, hiszen itt van a mesterséges intelligencia, picit másképp kell megint oktatni, nem is picit, hát ugye ezek nagyon hangsúlyos változások, úgyhogy igen, nem tudom, most a kérdésedre válaszoltam-e, de
2: az élmény alapú az élmény volt alapú, a kérdés.
0: Igen, tehát, hogy élményt kell adni a diáknak, hogy bejöjjön, de az se biztos, hogy be fog jönni. Tehát 5 évvel ezelőtt még biztos, hogy bejött, hogyha élményt kapott. Most miért mondom azt, hogy nem biztos, hogy az élmény is elég tud lenni? Mert azt mondja, hogy hát ez annyi információt össze tud összedni, ugye, mindenféle platformról, hogy lehet, hogy akkor azt az időt nem az egyetemen tölti. De nyilván vannak, ez hallgató válogatja, mert azért vannak olyan hallgatók, akik az egyetemet egy közösségi térnek tekintik, ahol ő az oktatóját mentornak tekinti, és szeretné megbeszélni az ő elképzeléseit, vagy témáját, tehát, hogy azért itt hallgatók között is van különbség.
2: Egy picit erről az jutott eszembe, mint azok a felnőtt munkavállalók, akik azt mondják, hogy minek nekem bejárni a munkahelyemre, nem az a fontos, hogy határidőre elkészüljön, amit meg kell csinálnom, amit létre kell hoznom, és akkor ebből jön az igény a távmunkára, vagy a rugalmas foglalkoztatásra.
0: Igen, de van hozzáadott értéke annak, hogy bejön. Tehát, hogy ezt azért...
2: Beléd folytattam egy kérdést.
1: Csak az érdekelne, hogy a digitalizáció összességében akkor most nehezíti, vagy könnyíti a tanulást, mondjuk a hatékony tanulást, ismeretek elsajátítását?
0: Is. Tehát, hogyha van egy, mondjuk egy előzetes tudása az embernek, akkor sokkal könnyebb digitális eszközöket használnia. Tehát például mondjuk egy mesterhallgató, aki már végigcsinált egy BA

0: képzést, lediplomázott belőle, neki sokkal könnyebb digitális eszközöket használnia, jobban látja, hogy amiket, te például mesterséges intelligenciával felmér mondjuk egy kutatást, egy készít egy tanulmányt, akkor ő látni fogja azt, hogy azok valid adatok, a forrás kritikai érzéke sokkal magasabb lesz, mint egy BA hallgatónak. Uh-huh. Tehát úgy digitális eszközöket adni egy hallgató kezébe, hogy nincsen előzetes tudása például, annak van veszélye. De hogyha előzetes tudással rendelkezik, vagy van mellette egy mentor, vagy van mellette egy diákcsoport, akivel megbeszélik az eredményeket, vagy saját magát kontrollálja, és például utána néz több forrásból az adott kérdésnek, akkor ez nagyon-nagyon szuper jól használható, ez a digitális világ, ami minket körülvesz.
1: Nem provokálni akarlak, csak te adtad az ötletet ehhez a kérdéshez. Ugye lehetett régebben vitákat hallgatni azzal kapcsolatban, hogy tárgyi tudás, vagy gyakorlati kompetenciák. Nyilvánvalóan a kérdésfeltevés értelmetlen, mert mind a kettőre szükség van, de mégis egy kicsit hagy feszegessem ezt. A mai világban az, hogy tudás, az tulajdonképpen már egészen más jelent, mint amit 20-30-40 évvel ezelőtt jelentett, mert akkor a tudás az maga a tárgyi ismeret volt, aminek a forrása vagy egy tankönyv volt, vagy egy oktató, aki elmondta, mert ő tudta. Ma ezek a tárgyi ismeretek, ezek a lexikális ismeretek, ezek többnyire a keresőrendszerek vagy az AI segítségével simán összegerebészhetők. Most a simánt azt tegyük idézőjelbe. Tehát azt akarom megkérdezni, hogy a tárgyi ismeretnek, a lexikális tudásnak mekkora a jelentősége szerinted, vagy ti hogy látjátok, illetve a hallgatók mit gondolnak erről?
0: Úgy látjuk, hogy van jelentősége, tehát továbbra is, de a tudásnak a másik része az a digitális érettségből fog adódni. Tehát, hogy amiket ő megkap, és az ölébe hullik, tehát kinyitja az internetet, különböző felületeket, használja a mesterséges intelligenciát, minden oda hullik az ölébe, neki azt szintetizálni kell, azt a sok-sok információt, illetve hát kritikával kell élnie, szűrnie kell, kritikával kell élnie, utána kell mennie, hogy jó vagy nem jó. És hogyha az a hallgató digitálisan érett, tehát tudja, hol kell keresni, tudja, hogyan kell keresni, tudja, hogyan kell promptolni, amikor megvannak az adatok, akkor kritikusan tudja kezelni.
2: De ebben van felelőssége, vagy feladat az egyetemnek is, hogy ezt megtanítsa a diákoknak jobban?
0: Igen, biztos, hogy van. Hát össze lehet biztos ezt is szedni.
1: És ők ezt elfogadják? Is, ezt az egyetem részéről nyújtott módszertani segítséget?
0: Látják a különbséget, hogyha nem fogadják el, illetve hogyha elfogadják. Tehát azért mi szoktunk ilyen esettanulmányokat is készíteni, hogy mondjuk adunk nekik egy feladatot, nézzék meg, hogy van X rendezvény, Y mennyiségű látogatóval, Budapesten azt hol lehet megszervezni. És akkor ugye első körben, hogyha a mesterséges intelligenciára ezt így ráengedik, akkor nem biztos, hogy jó információkat fog kiadni, sőt, nagyon vicces válaszokat is adott, és hogyha azt ők elfogadják feltétel nélkül, és nem ellenőrzik, akkor nagy butaságok sülhetnek ki, bár azért a mesterséges intelligenciát sem szabad lebecsülnünk, mert egyre jobb és jobb. De azért érdemes nekik ezt ellenőrizni, érdemes nekik tudni, hogy amit ő mondott, hát olyan nem is létezik. Tehát ez egy úgymond egy alapműveltség, azért egy alaptudás az szükséges.
1: Oké. Okay. Hogyha mondjuk elképzelem azt, hogy én egyetemi hallgató vagyok, és mondjuk turizmus vendéglátás szakon vagy részben azon kívánom folytatni a tanulmányaimat, azt hogy kell elképzelni, hogy az én esetemben a digitalizáció az mekkora idézőjebb előzetes felkészülést igényel. Megtanít az egyetem digitálisan éretnek lenni, ahogy mondod, vagy ez alapvetően elvárás a részletekre, hogy a hallgató az már eleve tudjon online térben mozogni, tájékozódni, föltalálni magát?
0: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Szerintem mi is tanulunk a hallgatóktól, és mi is tanítjuk a hallgatókat. Tehát, hogy az egyetem nem fogja, vagy tanítja a hallgatót, de hogyha bejön ebbe az egyetemi közösségbe, akkor mi egymást fogjuk tanítani. Tehát a mai kor egyetemei pont arra jók, hogy nem csak a tanár, nem csak az egyetem fogja megtanítani a hallgatókat, hanem mi is tanulunk tőlük, illetve hát van egy ilyen kollaboratív tanulási módszer is, tehát hogy egymástól tanulnak a csoportban a hallgatók, és rettentő sokat tudnak egymástól is tanulni egy-egy projekt során.
2: Milyen eszközökkel, az érdekelne még engem. Tehát melyek azok a digitális eszközök, amiket a leginkább használnak, illetve amelyek mondjuk a egyetem, az oktatók szerint a leginkább alkalmasak arra, hogy ők hatékonyabbá tegyék a tudás elsajátítást.
0: Hát beszélhetünk, ugye mondjuk egy projektfeladat során keresni tudniuk kell, tehát akkor biztos, hogy a mesterséges intelligenciát fogják először segítségül hívni, és akkor miután megvannak az alapanyagok, akkor ők konkrétan készítenek egy terméket, biztos, hogy valamilyen digitális eszközzel fogják prezentálni, és másik, vagyis a harmadik vetületeit a digitalizációnak, hogy a projektjeinknek a témája is kapcsolódik a digitális világhoz. Tehát most, hogyha mondhatok néhány példát, az InnoTime Hungary-vel együttműködtünk, a mi hallgatóink, akik turizmusmenedzsmentet tanulnak nálunk, együttműködtünk egy olyan kérdésben, hogy adatvezérelt, fenntartható turizmus Magyarországon, tehát teljes Magyarországra vonatkozóan besegítő projekt feladattal az InnoTime Hungary-nek, hogy láthassuk, hogy Magyarországon a fenntarthatóság az milyen szinten van az egyes desztinációkban. Mm. És ide adatokat kell gyűjteni több formában a hallgatóknak, és fel kell tölteni egy dashboardra, onnan lehet utána szűrni, és nagyon szépen mutatja az eredményeket. Vagy például szintén, hogyha témát mondhatok, 8 európai egyetem kapcsolódott egy Erasmus plusz stratégiai partnerségi együttműködéshez. Magyarországot miképp viseljük a Metropolitan Egyetem, és ennek a Smart Tourism a témája, és azt nézzük, hogy a jövőben ugye a turizmus hogyan tud még fenntarthatóbb, még emberközelibb, még okosabban szervezetté válni. Tehát témában, eszközhasználatban, keresésben mindenhol ott van a digitalizáció, de exakt formában is megjelenik, hogyha mondhatom azt, mert például van egy digitális turizmus nevű tantárgyunk, tehát hogy ott meg mindent próbál az oktató kollega bemutatni, ami most ehhez a témához kapcsolódik.
2: Vendégünk dr. Kulcsár Noémi, a Budapesti Metropolitan Egyetem Turizmus Intézetének vezetője.
3: Hamarosan folytatjuk a második résszel Ács Gáborral és Prinzinger Péterrel.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk hétvégi válogatásunkat a Digiturizmóval, a Trend FM előremutató turisztikai magazinjával. Prinzinger Péter és Ács Gábor műsora.
2: Vendégünk továbbra is dr. Kulcsár Noémi, a Budapesti Metropolitan Egyetem Turizmus Intézetének vezetője, és kapcsolódik az eddigi témáinkhoz, hogy a számonkérés esetében hogy néz ki a digitalizáció. Mert azt nyilván mindenki el tudja képzelni, hogy kicsit megváltoztatta az általános iskolákban is a puskázás módszertanát a technológiai fejlődés, de az egyetem szintjén mennyire más jellegű feladatokat kapnak, mennyire szorultak vissza esetleg a szóbeli vizsgák, az ellenőrzés, a kiértékelésnek a hatékonyságát hogyan változtatta meg a digitalizáció.
3: Pont ez lett volna az én kérdésem is még az előző műsor rész végén. Létezik még olyan, hogy írott szakdolgozat? Vagy beadandó dolgozatok? Vagy már csak projektekről van szó és kollaborációs megoldásokról?
4: Létezik, még egyelőre létezik, de már tárgyalások folynak, és gondolkodunk azon, hogy hogyan tudjuk helyettesíteni a szakdolgozatot. Hát ebben a hagyományos formájában, ahogy eddig ismertük a szakdolgozatot, ez láthatóan nem működik, tehát most már több kollégának, szakembernek ez a véleménye, és szerintem a hallgatóknak is, hogy inkább a projektfeladatok
2: irányába. Tehát nagyon leegyszerűsítve azért, mert megírja az AI, és egyre nehezebb kiszűrni?
4: Igen. Igen, és ez is nagyon igaz, hogy egyre nehezebb kiszűrni, mert például tavaly előtt nagyon könnyű dolgunk volt, mert a rossz hivatkozásokkal dolgozott, stb., és akkor láttuk egyből, hogy hát ilyen nem létezik.
2: Sokat fejlődött az AI.
4: És nagyon sokat fejlődött az AI, azt látjuk, hogy tökéletesek a szakdolgozatok, tehát nincs benne helyesírási hiba.
3: Hát meg ma már ugye a promptolásban is sokat fejlődtek a fiatalok.
4: Igen,
3: írd meg úgy a szakdolgozatot, igen, hogy ne látszódjon rajta, hogy AI-jal készítettem.
2: A klasszik prompt.
4: Különben nagyon szuper dolog ez az AI, tehát lehet nyugodtan használni, meg bátran lehet használni, nem tiltjuk mi sem az egyetemen, azt szoktuk kérni, hogy hivatkozva legyen az AI használat, tehát lássuk, mi volt a prompt, lássuk, hogy mire használta az AI-t, szerkesztésre használta, bármire, csak írja le, tehát annak nagyon örülünk, tehát nem kell ezt ignorálni, tehát örülünk, hogyha van még egy segítség, csak azt jól használjuk, azt a segítséget. Visszatérve a kérdésedre, a vizsgáztatás, hát igen, tehát azért nagyon vegyes vágott, tehát, hogy a szóbeli vizsgák is még élnek, mert például szakirányon, specializáción ragaszkodnak a kollégák ahhoz, hogy legyenek szóbeli vizsgák is, szerintem fontos is, mert a turizmus vendéglátás szakon azért a szóbeli megnyilvánulás, szóbeli kommunikáció elengedhetetlen, írásbeli, hagyományos írásbeli vizsgáink is vannak, de már mellette azért ott van az egyetemnek a saját digitális platformja, ahol teszteket, ZH-kat tudnak írni a hallgatók, és akkor nyilván azonnal már egy vizsgaeredményt kapnak is, tehát, hogy nagyon egyszerűen használható, nagyon hamar megvan az eredmény, úgyhogy szeretik nagyon a hallgatók.
3: Az oktatók munkáját is
4: és az oktatók is, igen, úgyhogy ezt a rendszert is szeretjük, igen.
3: Azt, hogy kérdezzem meg ezzel kapcsolatban, hogy amikor egy hallgató nálatok végigmegy, mondjuk nézzünk egy BA képzésben, egy alapképzésben résztvevő hallgatót, nagyjából hogy kell elképzelni, hogy a tanulás és a számonkérés hány százalékban lesz hagyományos tankönyv, papír és előadás alapú, és mondjuk hány százalékban, ha lehet ilyen arányt mondani, és hány százalékban digitális, online, csoportmunka, kooperatív munka, van esetleg ilyen?
4: Mi a Metropolitan Egyetemen nagyon-nagyon ösztönözzük a projektmunkát. Olyan projektmunkákat, amelyek majd a portfóliójukba beépíthetők, hiszen nálunk az államvizsgának a része, nem csak a szakdolgozat megírása, megvédése, nem csak tételekből felelnek a hallgatók, hanem van egy portfólió bemutatás is, úgyhogy ezt mi ösztönözzük, de nyilván mellette megvan a hagyományos tananyag is, tehát, hogy arra is alapozunk.
3: Milyen ügyesen kikerült az arány kérdését?
4: Nagy, tehát nem tudom megmondani konkrétan, de nagyon nagy arányban, igen.
3: Okay.
4: Viszont, hogyha például a tankönyv használatot kérdeznéd meg, hogy a hallgatók mennyire szívesen tanulnak egy vizsgára tankönyvből,
2: Ott meg az lesz a válasz, hogy alacsony.
4: Ott én azt látom, hogy nem igazán. Tehát, hogyha már egy 200 oldalas tankönyv van föladva szakirodalomnak, akkor általában már szoktak panaszkodni, és akkor én mindig elmondom, hogy nekem mindig 500 oldalasak voltak a szakirodalmaim.
2: Gondolom,
4: és nagyon sok
2: azért.
3: Ezzel kapcsolatban nem idézném föl a jogi egyetemi előzményeket, a tankönyveket illetve.
4: Jobban szeretik a prezentációkat, rövid videókat például, tehát szívesen nézik, és akkor hát az is elő szokott fordulni, hogy egy államvizsga felkészülésnél megjegyzik, hogy hát nem is könyvből készültek, hanem hát kinyitották az internetet.
2: És a TikTok és... az áldás vagy átok?
4: Hát nem tudom, én annyira nem szeretem, de biztos, hogy azt lehet jól használni. Én az egyetemen nem szoktam például élni velem.
3: Oké, nézzük az eddigieket most akkor fókuszálva a turizmus vagy a turisztikai képzésre. Tehát hogyan alakította át a digitalizáció a turisztikai képzéseket, akár tartalmi, a módszertani kérdéseket elég sokat mondtál, akár tartalmi oldalról, illetve mit látsz az üveggömbödbe, ha benézel, hogy mi a következő 4 éves vagy 5 éves periódusnak, mik a fő trendjei?
4: Ahogy mondtam, hogy szerencsére a turizmus fókuszában és az oktatás fókuszában is az ember áll. Innentől kezdve, hogyha minél személyesebbé tudjuk tenni akár az oktatást, mint szolgáltatás, akár a turizmus, mint szolgáltatás, szerintem az már egy ilyen prémium kategóriát fog képviselni, és azt mindenki szereti, hogyha egy prémium szolgáltatást kap. A turizmus oktatásban a digitalizációra én úgy tekintek, mint infrastruktúra. Tehát akkor jó, hogyha konkrétan úgy nem látszik, az infrastruktúra is akkor jó, hogyha nem látszik, mert hogyha látszik, akkor már csak a baj van vele. Tehát úgy mindent, tehát a turizmusban a fogyaszthatóságot a digitalizáció alapozza meg szerintem. Az, hogy mindenkinek kinyílik a világ, és akkor most nem megyek bele, hogy a keresés, a foglalás, az információgyűjtés, minden már digitálisan elérhető kell, hogy legyen, és jól értelmezhető, jól látható kell legyen, könnyen használható kell legyen. De én nem látom azt például, hogy az ember szerepe az megszűnne pont ezért a turizmusban. Tehát persze beszélhetünk itt személyzet nélküli hotelekről, meg robot kiszolgáló személyzetről. Szerintem ők is elférnek a rendszerben, meg hatékonyak is, és viccesek is, és még akár plusz egy élményfaktor tud lenni. De addig, amíg mi emberek vagyunk, addig nekünk kell a kapcsolódás, amikor utazunk, kell a kapcsolódás akkor is, amikor egyetemre megyünk, tehát mindenféleképpen az ember, az emberi szerepek, az emberi tényezők, az meg kell, hogy maradjon.
3: De akkor, ha jól értem a dolgot, az egyetemnek, mondta nem így van, az egyetemnek az is a feladata, hogy ezt az általános szemléletet, ezt a digitális készséget elültesse vagy megerősítse a hallgatókban, hiszen ha azt mondtad, hogy az egész turizmusnak digitálisan láthatónak, hozzáférhetőnek, könnyen megszerezhetőnek kell lennie, akkor már a hallgatónak is eleve ebben a paradigmában, vagy ebben a szemléletben kell saját magáról, meg a majdani szerepéről, meg mindenről gondolkodnia.
4: Igen, nagyon jól látod, tehát, hogy ez a szerepe...
3: És ezt átadjátok neki?
4: Igen.
3: Van rá visszajelzés, hogy ezzel sikert értek el?
2: De hogy ez külön fontos, mert az alap vetően önmagában az élet minden területén digitalizált hallgató bejön, de a szakmáját illetően ezt neki külön el kell mondani, és föl kell hívni a figyelmet, mert ott meg nem gondolna olyan dolgokra, amire
4: igen,
2: a digitalizáció
4: nem gondolna ilyen
2: ad?
4: Dolgokra, és pont ezért próbáljuk azt a menetrendet is követni, hogy a szakmából nagyon-nagyon sok oktatót próbálunk behúzni, tehát szakemberre próbálunk együttműködni.
3: Tudsz esetleg példát mondani erre, amit most a Gábor kérdezett? Hogy egyébként felhasználóként, hétköznapi emberként az egész életünket átjárja a digitalizáció, ennek ellenére a hallgatók mégis rácsodálkoznak valamire, amire rámutattok, hogy ez így vagy úgy vagy amúgy működik digitálisan?
4: A specializáción oktató kollégák szokták mondani, igen, például a szálloda speces kollégák, illetve a rendezvényszervezősök, hogy amikor hívják a szakmából a szakembereket, és ők mondanak ilyen digitális megoldásokat, trükköket, könnyen használható dolgokat, akkor rá szoktak csodálkozni a hallgatók. Most nem tudom, nem tudok neked erre teljesen konkrét példát mondani, csak például a az irodánkban ez téma szokott lenni, hogy ezen a szinten azért ezt nem tudják a hallgatók, tehát muszáj szakember megmutassa nekik. Viszont rettentő sok mindent tudnak, amit meg mi nem tudunk, és pont ezzel a tudás megosztással mindenki jól jár.
3: Most egyébként eszembe jutott valami, miközben mondtad. Van egy talán a hallgatók vagy a nézők által is ismert projektünk, ez a Check-in turisztikai innovációs verseny, ahol veletek is együtt szoktunk működni. Ott például én bírálóként gyakran találkozom olyan pályamunkákkal, olyan projektötletekkel, amiknek a tárgya valamilyen digitális fejlesztés. És nagyon sokszor azt látjuk ezeknél a digitális ötleteknél, hogy tök jó az ötlet, de aki kidolgozta, az csak a képernyőn látható felhasználói felületet gondolta át. Tök szépen el tudják mondani a fiatalok, be tudják mutatni azt, hogy hogy fog működni a mit tudom én milyen navigációs vagy kihívásokat tartalmazó applikáció, ide kell majd kattintani, arra lehet majd húzni, ilyen kedvezményt talál benne, de az is kiderül, hogy ami a képernyő mögött van, az egésznek az adatbázis felépítése, a digitális informatikai infrastruktúrája, a HR folyamatok, azt meg nem gondolják végig. Tehát nem gondolják, hogy az is van. Igen. Ugye ahhoz vannak hozzászokva, hogy nyomkodom, és működik, minden oké.
4: Okay. Igen, hát hogy ehhez, hogy lássa a másik oldalt is, ehhez kell egy szakember, és ezért örülünk, hogyha vannak ilyen együttműködések, illetve szerintem pont a digitalizáció fejlődésével nagyon fontos, hogy az egyetemen a turizmus szektorban szükséges attitűdöt is megkapják a hallgatók. Uh-huh. Tehát, hogy mit jelent az, hogy emberekkel beszélgetni, és nem a számítógéppel, vagy nem a kütyükkel kütyüt nyomkodom. Olyan alapdolognak tűnik, de foglalkozni kell vele órán is, hogy hogyan kezeljük az embereket, hogyan kezeljük a problémákat. Egyáltalán mi az, hogy vendégszeretet, vagy mi az, hogy őszinte mosoly?
3: A digitalizáció ebben egyébként problémát jelent? Tehát az, hogy a fiatalok talán egyre többet kommunikálnak az online terekben, egyre kevesebb a személyes kapcsolat. Ennek érezhető hatása van arra, hogy egyébként igen. Hogy szólnak egy vendéghez, egyébként mit gondolnak általában a személyes kommunikációról?
4: Igen. Sajnos én azt látom évről évre, hogy nagyobb arányban érkeznek úgy hozzánk hallgatók, elsős hallgatók, hogy szoronganak, vagy nem mernek megszólalni, félnek a kommunikációtól, és akkor megkérdezzük, hogy miért, hát mert úgy velük nem szoktak úgy beszélgetni, tehát, hogy megírják, benyomkodják a kütyű, elküldik, tehát, hogy úgy beszélgetni nem szoktak, és például az első projektfeladatoknál, amiket prezentálniuk kell, ott komoly görcsölés van előtte, tehát félnek, és akkor támogatni kell őket lelkileg, és nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk mindig, amikor ugye már másodéven, harmadéven viszont kiállnak, és akkor
5: tehát nem az én, hogy nyugi, úgy se lesz rá neked se olyan nagy szükséged, úgyis mindenki WhatsAppon kommunikál már a vendégekkel.
4: Nem. Hát itt kell a
5: kommunikáció. Szerencsére.
4: Mert a digitalizáció ezt is erősíti.
5: De egyébként vendégként látom, hogy a WhatsAppos kommunikáció, ami gyakran az egész világban szinte elterjedt, a szállásadók és a vendégek között az elég sok kívánivalót vagy maga után szolgáltatói oldalról is.
3: Nem azért, mert óriási hiányérzetem van, csak volt még egy másik fele a kérdésemnek, hogy ha benézel az üveggömbödbe, akkor mondjuk hogy látod a folyamatokat 3-5 évre előre, ami titeket, mint turisztikai oktatókat, kutatókat érint? Milyen kihívások vannak előttetek?
4: Én egy picit félek is oktatóként, mert nem is tudom, hogy mire kell már fölkészülnöm. Tehát, hogy azt látom, hogy nagyon sok mindenben jobbak a hallgatók, mint mi, életkori sajátosságukból adódóan, tehát fogékonyabbak is mindenféle digitális megoldása, tehát nekünk kell fölvenni a ritmust. És igazából szerintem a jövőben nekünk nem az lesz a feladatunk, hogy mi mondjuk meg nekik, hogy mit, hogyan kell csinálni, hanem teret engedjünk, kapcsolatokat, kapcsolódási lehetőségeket biztosítsunk a számukra, például azzal, hogy állami szereplőket, vállalati szereplőket, intézményeket húzunk be az egyetemre, közös párbeszéd lehetőségét fölkínáljuk, és próbáljuk őket mentorálni. Tehát az oktatói szerepeket én ebben látom. A turizmusra vonatkozóan a szakmának a jövőjét pedig, ott nem tudom elengedni ezt, az, hogy emberek maradjunk, és hogy ezt a hagyományos vendégszeretetet próbáljuk megtartani, illetve az, hogy a turizmusnak a szépségét átadjuk, hogy minél többen lássák, hogy ez mekkora hatalmas erő, hogyha jól van menedzselve a turizmus, akkor abból milyen sokat lehet profitálni társadalmi-gazdasági szinten, csak azon a jól szócskán van a hangsúly, hogy azt jól csináljuk és együttműködve.
3: Ez akár végszónak is jó lenne, de nincs még vége a műsornak.
5: Mert hogy mi szokott lenni a vége?
3: Mert hogy mi szokott ilyenkor következni. Meg szoktuk kérni a vendéget, hogy javasoljon nekünk olyan témát, esetleg előadót is, amivel szerinte érdemes a következő epizódok valamelyikében foglalkozni. Te milyen témát javasolnál nekünk, mivel foglalkozzunk?
4: Én pont ehhez kapcsolódóan, amit az előbb is említettem, én már régóta gondolkodom, vagy lépéseket is teszek az irányba, hogy valahogy a három szereplő jobban kommunikáljon egymással. Tehát a turizmus oktatás, a turizmus szervezés, tehát a vállalkozói szféra, illetve az állami szféra. Uh-huh. Tehát még több konferencia, workshop, jöjjünk be az egyetemre, beszéljük meg, stb., hogy csináljuk a turizmus szervezést, a turizmus menedzsmentet a lehető legjobb módon, a legemberibben leghatékonyabban.
5: Mert ezen múlik a sikerünk, mármint a többi országgal összevetve?
4: Én így látom, uh-huh. Én így látom, hogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos.
3: Köszönjük, biztosan keresünk majd ilyen témát, illetve hozzá megfelelően felkészült vendégeket. Ez volt a Digiturizmo, ugye a jövő elkezdődött. Köszönjük szépen a beszélgetést dr. Kulcsár Noéminek, a Metropolitan Egyetem Turizmus Intézete igazgatójának.
1: Ez volt már a Digiturizmo Prinzinger Péterrel és Ács Gáborral. Vendégük Kulcsár Noémi volt. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, de maradjanak velünk, mert az utolsó órában már az egészségünk lesz a téma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Már 4 turbina termel a 8-ból Pakson. A debreceni akkumulátorgyár munkatársait érte baleset Ebesnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Már 4 turbina termel a 8-ból Pakson, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint a fenék küszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Folyik a teljes visszakapcsolás. Szerdára az atomerőmű újra 2000 megawatton termelhet, fedezve a magyar fogyasztás 35%-át. A debreceni akkumulátorgyár kínai dolgozóit szállította az a busz, amely pénteken balesetet szenvedett Tebesnél, erről a cég számolt be közösségi oldalán. A munkások műszak végeztével a szállásukra tartottak. A gyár igazgatója péntek este meglátogatta a sérült munkatársakat a debreceni kórházban, szombatra mindenkit hazaengedtek. Azt is írták, hogy hálásak a buszvezetőnek, aki egy manőverrel elkerülte a frontális ütközést. A buszba egy autó hajtott bele, amelynek vezetőjét, egy 38 éves debreceni férfit a mentők már nem tudták újraéleszteni. A balesetben 10 sérültek meg. Kamatdöntőülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa kedden. Elemzők a kamatcsökkentési sorozat folytatására számítanak. Legutóbbi ülésén, július 22-én a tanács 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Kanada szeptember 8-ától vámemelésekkel válaszol az Egyesült Államok újabb 50%-os védővámjaira, jelentette be a kanadai miniszterelnök a Reuters szerint. A kanadai válaszlépések az amerikai acélipart, a tejágazatot, a háztartási gépeket, a mezőgazdasági berendezéseket, a papíripart és az elektronikai termékeket érintik majd. Az új amerikai vámok többek között a borra, a bútorokra, a tejtermékekre, a cementre, a ruházati cikkekre és a sportfelszerelésekre terjednek ki, és mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai exportot érintenek. A két ország napok óta tartó tárgyalásai pénteken eredmény nélkül zárultak. 5 halálos áldozata van a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában, jelentették be a balkáni ország egészségügyi hatóságai. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbjét az utóbbi 3 hétben. Jelenleg 20 beteg fekszik a szkopjai fertőzőklinikán. Idén 12 európai ország jelezte az Európai Betegség Megelőzési és Ellenőrzési Központnak, hogy talált nyugat-nílusi lázzal fertőzött embert. Ausztriában, Németországban és Franciaországban is felbukkant a betegség.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható, az Észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadék ott sem valószínű. A szél helyenként megélénkül, délután 24-31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Oj, Domi, tudo bem?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
2: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, ez még mindig a Hétvégi menetrend. Az utolsó órában Egészségkód című műsorunkból jön egy rész. Kutas Judit interjújában ezúttal egy orvosi áttörést jár körül, ugyanis már embriókorban kiszűrhetővé vált egy nagyon súlyos betegség.
3: A mai Egészségkódban egy olyan orvosi áttörésről beszélgetünk, amely nem csak egy család életét változtatta meg, hanem akár a genetikai betegségekhez való viszonyunkat is átírhatja a jövőben. A Semmelweis Egyetemen ugyanis nemrég egészségesen megszületett az első olyan gyermek, akinél még embriókorban ki tudták szűrni a családban öröklődő SMA betegséget, így egészségesen jöhetett át a világra. De hogy mit jelent ez valójában az orvostudomány, a családok és akár a társadalom számára, hol húzódnak a genetikai szűrés határai, és milyen dilemmákat vet fel mindez, erről beszélgetünk a következő percekben. Telefonon tart velünk a mai műsorban dr. Beke Artúr, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szülész genetikusa, egyetemi docens. Örülök, hogy velünk tart ma, doktor úr.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
3: Mielőtt belemegyünk a részletekbe, illetve beszélgetünk arról, hogy mi is az az SMA, miért ennyire súlyos genetikai betegség, és miért kellett ez ellen tenni, induljunk onnan, hogy sok emberben egyszerre jelenik meg a remény és a félelem, amikor a genetikai szűrésről hall. Ön szerint miért ennyire érzékeny téma még mindig ez?
4: Ha megengedi, egy kicsit történeti hátteret tennék a dologhoz.
3: Igen.
4: Az első olyan kisbaba Magyarországon, akinek preimplantációs genetikai diagnosztika történt, még 2001-ben született a Pak Zoltán professzor által vezetett szülészeti és nőgyászati klinikán. Ezt követően a technikai lehetőségek nem voltak annyira fejlettek, hogy ezt folytatni lehessen, de később magánúton elérhetővé váltak ilyen preimplantációs genetikai vizsgálatok, és a jelen esemény apropóját az adta, hogy minden vizsgálat, tehát a házaspár kivizsgálása, a preimplantációs genetikai vizsgálat, annak megerősítése a várandóság során, illetve hát a szülés is állami keretek között az orvosegyetemek közül elsőként a Semmelweis Egyetemen történt.
3: És hát eltelt 25 év, és még mindig picit félelemmel telve tekintünk erre laikusként, erre a témára.
4: Igen, hát most már változott a technológia. Tehát most már ugye az eljárás során, ugye nem az embrióból, egyébként az első két hétben preembriónak hívjuk, nem a preembrióból történik a mintavétel, hanem már egy ilyen hólyagcséra, blastociszta alakul ki, egyik oldalon alakul ki a preembrió, és a másik oldalról történik a mintavétel, egy 3-4 sejtnek a levétele, és ebből történik a genetikai vizsgálat. Magyarországon jelenleg lehetőség van erre a vizsgálatra, tehát olyan házaspároknak is, akiknél egyébként nem áll fenn a meddőség, de nem szeretnének terhesség megszakítást, és feltétel természetesen, hogy egy ismert genetikai betegség legyen a családban, tehát vagy egy olyan betegség, például itt az SMA-nál egy ilyen lappangó öröklődő betegségről van szó, amikor mindkét házaspár lappangva hordozza a beteg gént, és ugye 25% eséllyel születik nekik beteg magzatuk, beteg újszülöttjük. Itt ennél a házaspárnál is már született egy beteg gyermek, és ugye nem szerettek volna terhesség megszakítást, és ezért vették igénybe a preimplantációs genetikai diagnosztikát.
3: Ez mindenképpen egy nagyon jó lehetőség, hogy elkerülje az ember a felesleges kockázatot. Javaslom, hogy akkor beszélgessünk az SMA-ról, hogy milyen súlyos genetikai betegség ez, miért ekkora jelentőségű ez?
4: Itt tulajdonképpen az SMA nem is az SMA szempontjából volt ennek jelentősége, hanem hogy a egyetemen belül történtek ezek a vizsgálatok. Egyébként 6-10 ezer génszinten öröklődő betegséget ismerünk, tehát nem csak az SMA-t tudjuk vizsgálni, hanem más egyéb ilyen öröklődő betegségeket, például ilyen lappangó öröklődő, autoszomális recesszív, de lehet domináns is, tehát egy beteg gén se elegendő, valamelyik szülő beteg, és azt nem akarja továbbadni a betegséget az utódjának, illetve lehet X-kromoszomához kötötten öröklődő, amikor a fiú újszülöttek, magzatok öröklik 50% eséllyel. Egyébként ezek ugye a úgynevezett monogénes betegségek, de lehetőség van arra is, hogy strukturális, tehát mondjuk az egyik szülőnél két kromoszóma össze van kapcsolódva, vagy kromoszóma szakasz van összekapcsolódva, őnekik minden kromoszóma részletük megvan, ők egészségesek, de amikor az utód létrejön, akkor kialakulhat egy hiány, vagy egy többlet, és beteg utód születhet, és ugye ezt akarja elkerülni a házaspár, ezért ő náluk is javaslat, ezek úgynevezett strukturális szerkezeti eltérések a kromoszómákban, ő náluk is el tudjuk végezni ezt a vizsgálatot.
3: A személyes megélésére lennék kíváncsi, hogy volt-e olyan pillanat az egész folyamat során, amit ugye végigkísért, amikor önök is érezték, hogy itt most valóban orvos történeti jelentőségű dolog zajlik? Mert hogy kihangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy minden egy helyen történt.
4: Így van, tehát 2024-ben jött létre a Semmelweis Egyetemen a preimplantációs és prenatális genetikai munkacsoport, egyrészt a szülészeti klinika genetikai és szülészeti hátterével, a belgyógyászati és onkoló

0: ilyen sikeres, és ugye kihordásra került. Nyilván ilyenkor egyébként a várandóság alatt meg kell erősítenünk, mert ugye egy-két sejtes állapotban történik a preimplantációs genetikai vizsgálat, tehát egy magzatvíz mintavétellel megerősítettük. Vállaltuk ugye a várandós gondozását is, és a szülését is. Végül is köldökzsinór, teljesen másokból köldökzsinór komplikáció miatt végül is császármetszéssel született az újszülött, és az édesanyja és az újszülött is jól vannak.
1: Milyen érzés volt orvosként végigkísérni ezt a történetet egészen a kisfiú megszületéséig?
0: Mindenképpen odafigyelést igényelt, tehát fokozott odafigyeléssel gondozunk, természetesen minden kismamát fokozott odafigyeléssel gondozunk, de egyébként utána már a várandóság teljesen normálisan zajlott, tehát normál menetben zajlott a várandós gondozás és a szülés is.
1: Beszéljünk arról is, hogy mennyire számít ez ma újdonságnak vagy rutineljárásnak nemzetközi szinten, ami most itt a Semmelweis Egyetemen történt vagy történik?
0: Európa szerte már elérhetők ezek az eljárások, ahogy említettem, magánúton már korábban is, de ugye a finanszírozás jelenleg sem megoldott. Tehát ugye maga a lombik program, az asszisztált reprodukció most már államilag központilag finanszírozott. A várandós gondozás, a szülés szintén központilag finanszírozott, azonban maga a preimplantációs genetikai vizsgálat még nem TB finanszírozott. Éppen ezért nyilván, akinek anyagi lehetőségei megengedték magánúton, azok végezhették eddig ezt a vizsgálatot. Szeretnénk, hogyha ez az esemény esetleg előmozdítaná azt, hogy a TB finanszírozás bevezetése kerüljön.
1: Mennyire szigorú szakmai és etikai szabályozás mellett történnek ezek a vizsgálatok?
0: Minden ilyen beavatkozást hármas szintű progresszivitású laborban lehet végezni, vagy annak megfelelő szintű laborban, és a szakmai kollégium klinikai genetika tagozatának engedélye szükséges hozzá, tehát egy dokumentációt kell kiállítani a házaspár aláírásával, és ez kerül beküldése, és innét kapunk engedélyt, és azután végezhető a vizsgálat.
1: Említette, hogy ugye pár számára, ha kiderül, hogy genetikai eltérést hordoznak, akkor érdemes egy ilyen vizsgálatot elvégeztetni, de mikor derül ki egy pár számára, hogy hordoznak esetleg hasonló genetikai eltérést? Milyen előzményei vannak ennek?
0: Vannak ma már magánúton végezhető szűrések is, ebből is kiderülhet. Nyilván itt ebben az esetben egy beteg gyermekük született, és így derült ki, és ezért került sor a házaspár vizsgálatára. De természetesen jó tudjuk vállalni a preimplantációs genetikai vizsgálatot, hogyha mi is megvizsgáljuk a házaspárt, és kimutatjuk ugye az adott mutációt. Itt ebben az esetben még egy pici bonyolultsága is volt a dolognak. Az egyik a házaspár egyik tagjától egy mutációt, a másik tagjától pedig egy exon delíciót, egy kis génszakasz törését örökölhette volna a magzat, úgyhogy kétfajta vizsgálatot is kellett végeznünk a preimplantációs genetikai vizsgálat során. Nyilván ilyenkor a preimplantációs genetikai vizsgálat során az nem célunk, hogy tehát egy lappangó öröklődő betegségnél egy oldalról jövő mutációval a preembrió beültethető. Tehát nem célunk az, hogy semmilyen mutációt ne hordozzon, az a célunk, hogy beteg ne legyen, tehát hogyha mind a két oldalról örökli a mutációt eltérést, akkor azokat a preembriókat nem ültetik be, illetve nyilván a többi preembriónak a beültetése javasolt. Ilyenkor egyébként lefagyasztva vannak, illetve maradnak a többi preembrió, és a házaspár a későbbi szándékuknak megfelelően vállalhat újabb várandóságot már kivizsgált preembriókkal.
1: Akkor inkább itt most nem, mint szülésznő, vagy aztán a genetikusként kérdezem, és az SMA betegség kapcsán, hogy milyen életlehetőségeket jelentett volna, hogyha ezt a vizsgálatot nem végzik el a magzat számára?
0: Hát ugye 25%-ban ugyanúgy betegen születhetett volna, mint az előző gyermekük, vagy várandóság alatt kérnek genetikai vizsgálatot, és ha kiderül, hogy beteg a gyermekük, akkor jogilag lehetőség lett volna a teresség megszakítást kérni.
1: Igen, viszont itt megint egy nehéz irányba visz a beszélgetés, hogy ilyenkor milyen eséllyel vállalják a terhesség megszakítást az érintettek. Én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos, hogy ezt a nagyon nehéz döntést lehet akkor kiküszöbölni.
0: Így van, tehát ennek az egész eljárásnak az a lényeg, hogy ne tegyük ki a házaspárt ilyen nehéz döntési lehetőségnek, tehát eleve ezáltal ez elkerülhetővé válik.

0: is előnye ennek az eljárásnak, és talán akiknél már volt ilyen beteg gyermek, beteg magzat, és emiatt nem mernek vállalni újabb várandóságot, talán ezzel a sajtóhírrel is előmozdítható az, hogy mernek vállalni, és talán a demográfiai helyzeten is kicsit javítani tudunk.
1: Tehát akkor ennek van reális esélye, hogy többen vállalnának gyereket. Önök látják, hogy itt milyen kört érinthet ez, illetve hát említette azt is, hogy nem csak az SMA, hanem több betegség is megelőzhető, vagy kiküszöbölhető ezzel. Egyébként gyakran előkerül a tervezett baba, vagy a designer baba kifejezés. Orvosként mennyire tartja ezt félrevezetőnek?
0: Mindenképpen az fontos hangsúlyozni, hogy itt csak olyan súlyos betegségek vizsgálatáról van szó, amelyek az élettel összeegyeztethetetlenek, vagy súlyos állapothoz, korai gyermekkorban, fiatal felnőttkorban, a halálhoz, súlyos fogyatékossághoz vezetnek. Tehát ilyen betegségeket tudunk szűrni. Tehát ami a úgynevezett designer baba a nyugat-európai sajtóban megjelenő, hogy most ilyen magas legyen, olyan ilyen lehetőségekre nincs, tehát erre nincs lehetőség. Tehát ez Magyarországon nem engedélyezett, és nincs is ilyen vizsgálat.
1: Azt gondolom, hogy ezt fontos kimondani és hangsúlyozni. Ugye a Semmelweis Egyetemen vált elérhetővé ez a korszerű diagnosztikai módszer a Lombi programban résztvevő párok számára. Látja ennek a lehetőségét, hogy ez a Semmelweis Egyetemen kívül is lehetőség lesz a jövőben?
0: Tehát ahogy mondtam, magánúton már korábban is elérhetővé vált. Eddig úgy volt elérhető, hogy mondjuk az egyetemek magánlaborba küldték a lefagyasztott priembriókat is ott vizsgálták meg. Ennek a mostani eseménynek az az apropója, hogy minden vizsgálat Semmelweis Egyetemen belül történt.
1: Ön szerint a következő években merre fejlődhet tovább ez a terület?
0: Hát Európában vannak olyan lehetőségek, hogy bizonyos körülmények között idősebb anyai életkor, többször is sikertelen lombik esetén, vagy súlyos férfi eredetű meddőség esetén vizsgáljanak olyan kromoszoma eltéréseket, amelyek ilyenkor gyakrabban fordulhatnak elő. De ezt jelenleg Magyarországon még a szabályozás nem engedi, és nyilván ez még további szakmai viták tárgyát képezi.
1: Mit üzenne azoknak a családoknak, akik ma a genetikai betegségektől való félelem miatt bizonytalanok a gyermekvállalásban? Milyennek az útja, módja, hogyan lépjenek?
0: Hát vannak úgynevezett sok génre kiterjedő genetikai szűrések magánúton. Ilyenkor a házaspár egyik tagját megvizsgálják, hogy nem ő hordoz-e valamilyen. Ugye a házaspár nem egyik tagja sem beteg, tehát itt lappangó öröklődő betegségekről lehet szó. Házaspár egyik tagját megvizsgálják, hogy nem hordoz-e lappangó öröklődő betegséget. Ez akár több száz génre is kiterjedhet, és ezt követően a hordozó, akkor a házaspár másik tagját is megvizsgálják, és ha ő is hordozó, akkor jön szóba ilyen lappangó öröklődő kórképnek az öröklődése, vagy létrejötte.
1: Távolban mutató kérdés, és zárszóként kérdezem, hogy eljöhet-e az az idő, amikor bizonyos genetikai betegségek gyakorlatilag eltűnhetnek az önök munkájával, az önök segítségével?
0: A mutációk nem csak örökletesen fordulhatnak elő, hanem új mutációk is keletkeznek. Sok génen vannak ilyen forró pontok, ahol gyakrabban keletkezik mutáció. Tehát nem célja az orvostudománynak az minden mutációk eltüntetése. Mi konkrétan az adott betegségekkel és azoknak a kiszűrésével, azoknak a diagnosztikájával és kezelésével foglalkozunk.
1: Most itt egy sikeres orvosi beavatkozás hatására megszületett egészséges gyermekről beszélünk a Semmelweis Egyetem esetében. Követi ezt több hasonló eset? Mit látnak? Van-e most akár folyamatban ilyen munkájuk?
0: Így van, több házaspárnál is van folyamatban asszisztált reprodukciós eljárás, illetve várandóság is. Tehát ahogy mondtam, tehát mindenképpen szükséges, hogy a várandóság alatt megerősítésre kerüljön. Tehát magzatíz mintavétellel szoktuk ilyenkor megerősíteni, hogy tényleg egészséges a magzat. Ugye azért nem méhlepényi mintavétellel, mert a méhlepényben egyrészt lehet mozaicizmus, másrészt meg ugye nagy eséllyel egészséges magzatról van szó, és a magzatíz mintavételnek jóval kisebb a kockázata, jelenleg 0,2%, tehát 1000-ből 2 csak a vetélés kockázata, csak ott idéző elvetetlen.
1: Természetesen igen. De hogy akkor várhatóan a közeljövőben hasonló jó hírekről számolhatunk be, ezt veszem ki a szavaiból.
0: Hát hasonló események várhatók, de már nem gondolnánk, hogy feltétlenül sajtószemét kell belőle csinálni. Úgyhogy köszönöm szépen az érdeklődését, én várható természetesen.
1: Köszönöm, hogy velünk tartott. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos felhívni erre a figyelmet, hiszen akkor a jövőben rengeteg nehéz pillanat megelőzhető ezzel. Doktor úr, köszönöm, hogy itt volt velünk.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Dr. Beke Artúr a Semmelweis Egyetem Szülészet és Nőgyógyászati Klinikájának egyetemi docense, szülész genetikus szakorvos volt ma az Egészségkód első vendégem.
2: Kutasi Juditot hallották, most egy rövid szünet, majd folytatjuk a beszélgetést az orvosi karrierépítésről, ezúttal egy űrorvossal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutas Judit műsorából az egészségkódból most azt a részt vettük elő, amikor kivételesen nem betegségekről van szó, hanem egy izgalmas orvosi karrierútról. Dr. Nagy Klaudia Vivien válaszol.
2: Milyen készségek, döntések és személyes erőforrások kellenek ahhoz, hogy valaki egyszerre legyen a klinikumban, a tudományban és egy nemzetközi űrprogramban, és milyen a fiatal nőként jelen lenni, illetve érvényesülni a csúcs teljesítményt és nagyfokú felelősséget igénylő orvosi és tudományos területeken. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, Magyarország első Éza minősített űrorvosa. Vivien, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
3: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást.
2: Hogyha ezt így egyben hallja az ember, ezt a sok mindent, amivel foglalkozol, akkor ugye egy egészen különleges pálya rajzolódik ki. Már gyerekként ez volt a vágyad, hogy ide eljuss?
3: Gyerekként az volt a vágyam, hogy orvos legyek. Nekem édesapám is orvos volt, és így nagyon korán megismerkedtem az egészségüggyel. Gyakorlatilag egy picit abban nőttem föl, édesanyám is az egészségügyben dolgozott, és mindig is szerettem volna beteggyógyítással foglalkozni.
2: És volt egyébként egy ilyen első meghatározó élményed az orvoslás kapcsán, vagy csak úgy szép lassan belenőttél?
3: Gyerekként sok meghatározó élményt mondanék, inkább azt a sok, viszonylag sok időt, amit én a kórházban töltöttem, úgymond, amikor a szüleimmel, vagy ő általuk ott voltam valami miatt, vagy akár hallottam is gyerekként, hogy hogyan beszélnek ugye mindennapi kórházi feladatokról, betegellátásról, meg minden egyébről, és hát mindemellett még igazán tényleg, hát betegekkel akartam foglalkozni, tehát emberekkel akartam foglalkozni. Egyébként még a színészet is tetszett nekem gyerekkoromban.
2: Igen, akartam kérdezni, hogy volt-e B-terv?
3: Igen, rengeteg színházi előadáson vettünk részt, nekem a szüleim is nagyon szerették, meg édesanyám most is szereti a színházat, és akkor mindig mentünk színházba, és nekem még ez volt az a vonal, ami igazán tetszett. Egyébként az űr is mindig nagyon foglalkoztatott. Imádtam a mindenféle science fiction-öket, a kedvencem volt a Csillagok háborúja, ezzel kapcsolatos mindenféle filmes anyag, olvasnivaló, már egész kiskoromtól foglalkoztatott. Édesapámmal is gyakran néztük együtt, neki is a kedvenc mozia volt a Csillagok háborúja.
2: Akkor viszont, amikor jött a felkérés, akkor ez gondolom egyrészt egy meglepetés, de egy ilyen wow élmény is volt.
3: Mondhatjuk, hogy igen, nagy meglepetés volt. Egyrészt nem számítottam erre a felkérésre, bár tudtam azt, illetve tudtam, hogy az én főnököm tudja, hogy engem érdekel az ilyesmi, meg minden, ami futurisztikus, az elektrofiziológia is azért elég sok modern műszaki részt tartalmaz. De nagy meglepetés volt valóban, viszont egy nagyon örömteli meglepetés.
2: A hivatásod kapcsán még egy kérdés ide vonatkozóan, mi beszerettél bele leginkább? Mert gyerekként elképzeljük ezt a világot valamilyennek, vagy bármelyiket, amire készülünk, és aztán egyszer csak ott vagyunk felnőttként. És hát lehet, hogy ez a kép teljesen más, amivel aztán felnőttként találkozunk, de mi beszerettél bele már felnőttként?
3: Mindig is tudtam, hogy szeretnék valamilyen operatív szakmát választani. Mindig is szerettem a kezemmel dolgozni, különböző ilyen, most mondhatnám, hogy technika óra, de mindenféle ilyen a kirakós játéktól elkezdve a festegetésig, valamit alkotni. És mindig is tudtam, hogy valami manualitást szeretnék, ami először úgy gondoltam, hogy majd a sebészetnek valamely formája lesz, de aztán az egyetem alatt a kardiológia volt, ami borzasztóan megtetszett, mint tudomány, a szív és a keringési rendszernek az élettana, a kórélettana, meg egyáltalán amivel a klinikán foglalkoznak, hiszen én a Semmelweis Egyetemre jártam, és a Városmajori Klinikán volt nekünk a kardiológia oktatás, és kiváló gyakorlatvezetőm volt, és ez az egész, ez tényleg nagyon megtetszett, és akkor revideáltam egy kicsit, hogy jó, jó manuális szakma, valamit csinálni a kezemmel, de hát itt van a kardiológia, itt is lehet ilyesmit csinálni, katéteres módon végzünk műtéteket. Mondtam, hogy nekem ez is tökéletesen megfelel, mivel mindemellett még a kardiológia önmagában is nagyon tetszett.
2: Arról beszélgettünk, hogy az orvosi pálya viszonylag korán körvonalazódott az életedben, és azon belül is a kardiológia amellett letetted elsőként a voksodat. Viszont arra szeretnélek kérni, hogy mesélj az elektrofiziológiáról, ami ugye gyakorlatilag a szív elektromos rendszerével foglalkozik, de hogy ebben mi az, ami téged kifejezetten izgatott, vagy izgat a mai napig?
3: Az elektrofiziológia alapvetően egy műtétes, katéteres műtétes szakma, és végtelenül izgalmas a szívnek az elektromos rendszere, annak a komplexitása. Különböző ritmuszavarok azok, amiket ellátunk katéteres beavatkozás segítségével. Ugye, hogy egy példát mondjak, a leggyakoribb ilyen ritmuszavar a pitvar fibrilláció. Ez egy olyan betegség, ami nagyon gyakori. Tehát 65 éves kort elérve, illetve a fölött 10%-ot is meghaladhatja az előfordulása az átlag populációban, és a leghatékonyabb módszere ennek a ritmuszavarnak, az ellátásának, tartós megszüntetésének az a katéterabláció. Most ki lehet számolni, hogy milyen nagy beteg volument érint ez, csak Magyarországra vonatkozóan, és így is, hogy számos kiváló centrum van egyébként az országban, és hát igyekszünk folyamatosan bővíteni a kapacitást. Így sem lehet ellátni még minden beteget, akit szeretnénk, de persze szeretnénk minél több ablációt végezni azoknál, akiknél erre szükség és lehetőség van. És hát ez egy egyébként nem csak pitvarfibrilláció, ez a leggyakoribb ugyan, de számos más ritmuszavar is van, különböző gyors ritmuszavarok, nem csak időseket érint, hanem fiatalokat is, vannak kifejezetten fiatalokban jelentkező ritmuszavarok, amik szintén ilyen katéteres beavatkozással megszüntethetők, és ez egy nagyon dinamikusan fejlődő szakterület. Mindenféle eszközös lehetőség, onnantól kezdve, hogy milyen energiaforrást használunk, odáig menően, hogy milyen úgynevezett háromdimenziós térképező rendszereket használunk ahhoz, hogy feltérképezzük a szívnek az elektromos rendszerét, hogy minél pontosabban meg tudjuk találni azt, hogy hol kell végezni ezt az ablációt. Az abláció maga az egy szövetroncsolás, de csak nagyon pici területen, ahonnan kiindul a ritmuszavar, ez milliméterekben mérhető kis terület.
2: Tehát ez persze, szabad szemmel feltétlenül nem is látható?
3: Hát szabad szemmel látható, de nem látható, úgyhogy ránézzünk, igen, és látjuk azt, hogy innen indul ki a ritmuszavar, ehhez tudnunk kell a ritmuszavarnak, meg a szívnek is az elektromos tulajdonságait, és hát ehhez szükséges, hogy egyrészt a katéterből származó mindenféle elektromos adatokat, másrészt ezeket kiegészítő ilyen elektromos rendszerekből származó adatokat jól tudjuk értékelni, és egyébként vannak más innovatív részei is ennek, ugye nőként nagyon fontos az, hogy minél kevesebb sugárterhelés érjen bennünket, mert egyébként a katéteres beavatkozásoknál mindig van valamennyi sugárdózis, mert röntgenképerősítő alatt nézzük, hogy ugyanhol járunk a katéterünkkel.
2: Hány műtétet végzel egyébként, akár egy héten vagy egy hónapban, nem tudom, hogy
3: igen,
2: érdemes
3: egy
2: ezt
3: héten
2: nézni.
3: Egy-két napot vagyok, egy napot biztosan, de sokszor két napot is vagyok a műtőbe, és egy-egy ilyen napon körülbelül 5 betegnek a műtétjét végezzük el.
2: Ugye ez egy precíz és beavatkozás központú terület, ahogy fogalmaztál. Milyen képességek vagy készségek kellenek részedről ahhoz, hogy ez jól működjön?
3: Nagyon sok hosszú tanulási folyamat eredménye, amíg az ember önállóan megtanulja ezt végezni, években mérhető, tehát ugye az alapkardiológiai szakképzésen felül még egy, hát körülbelül 4-5 év az, amíg egy biztonsággal megszerzi azt a rutint, hogy önállóan tud ablálni, önállóan tud ilyen beavatkozásokat végezni.
2: Említetted, hogy sok minden változott, fejlődött az elmúlt időszakban ezen a területen. A mesterséges intelligencia, az AI, az mennyire van jelen a mindennapjaitokban?
3: Egyre inkább jelen van a mindennapjainkban, sőt, nekem ez még az is különlegesen érdekes terület, mert van jó pár olyan PhD hallgató, tehát olyan tudományos kutató fiatal orvos, aki velem együtt dolgozik az én felügyeletemmel, és az egyik fő témakörünk a mesterséges intelligencia, és annak az alkalmazási területei a kardiológiában, elektrofiziológiában.
2: Picit maradnék, beszéltünk Vivien a munkátokról, a mindennapi életetekről, arról, hogy azért most már megjelent a mesterséges intelligencia, támogatja, segíti a munkátokat, a döntéshozatalt, és itt eszembe jutott egy gondolat a döntéshozatal kapcsán. Ugye beszéltünk, hogy milyen képességek, készségek szükségesek ahhoz, hogy a ti szakterületeteken minél jobb munkát végezzetek. A döntés önmagában egy iszonyatos felelősség a ti munkátokban. Ez neked az első pillanattól könnyen ment?
3: Nem lehet azt mondani, hogy könnyen ment. Nem hiszem, hogy van bárki olyan, aki felelősségteljes döntés megfelelő klinikai tapasztalat és tudás nélkül meg tud hozni, és egyébként nem is szabad. Ezért van így kialakítva az orvosképzés, hogy az ember rezidensként kezd el dolgozni, és olyankor természetesen önállóan dolgozik a betegekkel, de mindig egy szakorvos felügyelete alatt, és bármilyen kérdés van, ami nem világos, vagy nem egyértelmű, akkor kérdez a szakorvostól, megkonzultálja, és meg is kell konzultálni. Tehát a biztonságos betegellátás a cél, és senki nem úgy születik, hogy egyrészt rendelkezik ehhez szükséges tudással,
2: hát meg élet-halál felett döntötök.
3: Igen, azért azt látni kell, tehát nem, a másik oldalról nem is szabad ezt az egészet túl gondolni, túl misztifikálni, mert akkor az ember eljuthat oda, hogy nagyon nehezen fognak menni a döntések, és azért egy nagy volumenű klinikán, meg egyáltalán a betegellátásban muszáj meghozni a döntést, mert nagyon sok beteg vár arra, hogy segítsünk neki, és ez nem azt jelenti, hogy felelőtlen döntést kell hozni, hanem a tőlünk telhető legkörültekintőbb módon kell meghozni a döntést, de meg kell hozni.
2: Az első ilyen döntésedre emlékszel még? Amikor már te döntöttél egyedül?
3: Szóval ez egy folyamat. Mm-hmm. Ez nem úgy van, hogy egyszer csak ez
2: azt mondják,
3: elvágólagosan.
2: Hogy mostantól a tiéd a
3: mostantól
2: felelősség.
3: A tiéd, persze, amikor az ember szakorvossá válik, leteszi a szakvizsgát, akkor a jog szempontjából is övé a felelősség, de hogy azért addig is nyilván észszerű keretek között azért egyre több döntés hoz meg, ahogy halad előre a szakmai előre menetelben, meg hát egyáltalán ugye a szakképzése során, mert hát nyilván nem lehet minden piszi cseré ügyel szaladgálni, meg nem is szabad, tehát megvan ennek egy ilyen íve, egy folyamata, hogy mikor, milyen szintű döntést már egyedül hozhat meg az ember.
2: Az intuíció, ami még itt eszembe jutott, hogy volt olyan eseted a munkád során, amikor mondjuk rengeteg adat rendelkezésedre állt, visszautalunk akár az előbb emlegetett mesterséges intelligencia által nyújtott segítségre, de mégis inkább az intuíciód alapján döntöttél?
3: Az az igazság, hogy egy jól felépített mesterséges intelligencia alapú rendszer egyrészt nem hoz döntést az ember helyett, másrészt pedig nem mond hülyeséget. Tehát azért azt látjuk, hogy ha ez tényleg egy megalapozottan jól összerakott rendszer, akkor azért egy komoly segítség tud lenni, de főleg ugye azért én most 15 éve vagyok orvos, persze nem szakorvos, de orvos, és hát azért mesterséges intelligencia pláne ilyen szinten az utóbbi néhány évben van, ezt megelőzően semmi ilyesmi nem volt.
2: És a döntéseket akkor is meg kellett hozni.
3: És az intuíció, amit már említettem, talán ez a fajta beleérző képesség, ami egyre inkább a növekvő szakmai tapasztalattal jön, amikor már az ember lát egy beteget, és úgy nagyjából be tudja kategorizálni az alapján, amit elmond, meg egyáltalán a benyomása alapján. Ez nem jelent blik diagnózist, meg nem azt jelenti, hogy most akkor bekategorizálunk valakit, és akkor az biztos, hogy úgy van, és nem lehetnek ettől eltérések. De van egy ilyen jó, erős beleérző képesség, amiről indulunk.
2: Igen, és az jutott eszembe, mondtad, hogy 15 éve vagy orvos, viszont akik most lépnek ki az egyetemekről, ők már ebben az új rendszerben szocializálódnak, miközben ugye te még azt a régi fajta döntéshozatalt is ismered. Ez mennyire változtat, ja, meg hosszú távon? Tehát a technológiai környezet, az orvosi világot inkább erőny vagy hátrány lesz ez a fiatal orvosok esetében?
3: Mi részt veszünk nagyon sokrétűen a graduális oktatásban, tehát az orvostan hallgatóknak az oktatásában a kardiológiát és kisebb tantárgyakat is oktatunk a kardiovaszkuláris medicina területén, és hát abszolút azt látjuk, hogy ők már egészen másképpen gondolkodnak, egész másképp motiválhatók, és egészen más ként lehet az érdeklődésüket is egyáltalán felkelteni.
2: Tudsz erre esetleg példát mondani, hogy miben gondolkodnak másban, miben motiválhatóak, másként hogyan működnek?
3: Ugye régen az volt, tehát csak ilyen egyszerű dolog.
2: És nem is olyan régen, igen.
3: És nem is olyan régen így van, tehát ugye tankönyvből tanultunk. Volt a nagy szentágotai, hát nem nagy mondjuk méretre, de rendkívül vastag három anatómia könyv, és akkor hozzátartozó anatómiai atlasz, amiből az ember 7 nappal lehet téve magolta az anatómiát, hogy átmenjen a vizsgán. De azért most sokkal több forrás, meg egész másfajta audiovizuális források állnak a rendelkezésre, vagy például, ahogy tanulnak már egyre többen, nem csak orvosta hallgatók, hanem ők is, hogy az AI-jal együtt tanulnak. Tehát van ez van mondjuk bármelyik, a ChatGPT, vagy bármelyik, és akkor van egy adott topik, és együtt átveszik, és aztán megkéri, amit sokszor szoktam hallani, hogy megkéri a hallgató a ChatGPT-t, vagy bármelyik ilyen AI-t, hogy akkor struktúráltan kérdezze őt ki, és tegyen fel neki kérdéseket, amiket ő megválaszol, ugye már szóban is megválaszolhatjuk, mert rögzíti a hangunkat, tehát írni se kell ezeket a válaszokat, tehát abszolút élő szóban tudunk vele beszélgetni.
2: Tehát egyfajta konzultáció tud folytatni.
3: Tehát gyakorlatilag egy ilyen plusz konzultáció, és egy ilyen visszakérdezés, és hogyha van olyan, amit nem ért a hallgató, akkor már tehát hogy szinte tökéletesen el tudja magyarázni az AI. Tehát, hogy például az oktatásban ilyen szempontból nagy segítség, vagy ugye a másik a különböző VR alapú technológiáknak a bevitele az oktatásba, mert hogy így, tehát így szocializálódnak már a diákok, és így lehet effektíven őket tanítani, mert máshogy, tehát ha valaki ebben öl bele, akkor máshogy az agyi kapcsolatai is, meg egyáltalán, ahogy ráállnak a tanulásra, az egész más formában történik, tehát ezeket a régi módszereket már nem lehet úgy azonos formában sikerrel alkalmazni.
2: A klinikai munkád mellett, ugye említetted, ugye PhD-t szereztél, illetve elvégezted a London School of Economics egészségügyi közgazdaságtani képzését is, és azért hozom ezt be a beszélgetésünkbe, mert ez számomra azt jelenti, hogy volt egy pont, amikor azt érezted, hogy már nem csak, és idézőjelben mondom, hogy csak gyógyítani szeretnél, hanem a rendszert is jobban érteni, alakítani, ez így történt?
3: Ez részben így történt, egyébként ez egy nagyszerű lehetőség is volt. Az Európai Kardiológus Társaság az egy olyan szakmai szervezet, ami az összes európai országnak a kardiológusait tömöríti. Ugye vannak éves szinten megrendezett kongresszusaik és különböző szakmai szervezeteik, például nagyon fontos egyik feladatuk, hogy mindig az aktuális, legújabb tudományos eredmények alapján összeállítják, hogy a guideline-t, az irányelvet, sok-sok irányelvet, ugye a kardiológián belül, hogy hogyan kell a szakma szabályai szerint egy adott kardiológiai betegséget gyógyítani. Tehát ez egy nagyon komoly szervezet, és hát ezt a szakmai alapot ugye használjuk fel országos szinten, meg helyi szinten a beteggyógyításra, persze a helyi jellegzetességeknek a figyelembevételével. Igen, és csak azért hozom itt ezt föl, mert fiatal kardiológusként, amikor még nem voltam szakorvos, az ezen belül működő fiatal kardiológusok vezetőségének a tagja voltam, és így már nagyon korán meg tudtam ismerkedni külföldi kollégákkal, fiatalokkal, persze idősekkel, professzorokkal, és hát nagyon hasznos kollaborációkat tudtunk kialakítani már akkor, és hát azóta is, és hát ennek a része volt egy olyan pályázatot nyertem el, ami fedezte a tandíját a külföldi oktatásnak. A London School of Economics egy nagyon rangos közgazdaságtudományi egyetem, talán benne van az világ első három egyetemében, és ennek volt egy közös mesterképzése, van most is az Európai Kardiológus Társasággal, és ez a képzés volt, amit elvégezhettem, és valóban azért akartam ezt, hogy egy kicsit átlássam, hogy az egészségügyi rendszernek a másik oldala, vagy az az aspektusa, amiben mindannyian működünk, és ami egyébként meghatározza a mindennapi praxisunkat, az hogyan működik.
2: mennyire lehet ma Magyarországon, vagy akár nemzetközi szinten valódi hatása egy orvosnak a rendszer működésére?
3: Lehet hatása, főként akkor, hogyha tényleg átlátja, át akarja látni, és meg is akarja érteni, hogy ez az adott, ő adott országában hogyan működik, és azt is mondjuk jól látni, hogy máshol hogy működik, azért volt nagyon jó a London School of Economics képzése, mert ott nem csak a magyar rendszert, persze az angol rendszert is, de sok más rendszert is alapul véve egy maximális, hát nem maximális, mert nyilván ez egy ráépített képzés volt, de egy jó rálátásunk volt arra, hogy az egyes egészségügyi rendszerek hogyan működnek.
2: Ha már behoztuk a nemzetközi kitekintést, tapasztalatot, akkor ugye az Európai Kardiológus Társaságban és más szakmai szervezetekben is dolgozol, vagy végzel munkát. Mit látsz, merre tart az ellátás? Tehát itt technológia, prevenció, vagy centralizáció, sok minden felmerülhet.
3: Hát minden fontos, amit elmondtál, mind a három fontos, leginkább a prevenció nagyon fontos, és hát pont ez irányban dolgozunk most egy gyakorlatilag most az Európai Kardiológus Társaságon belül egy egészségpolitikáért felelős bizottságnak vagyok a tagja, és hát most van az a pont, ahol egyre több ország rakja össze, készíti el a saját kardiovaszkuláris egészségtervét. Ebben egyébként Magyarország is részt vesz, a Magyar Kardiológusok Társaságának aktív résztvevője, és ugye az a cél, hogy a kardiovaszkuláris egészség javuljon, mert hogy annak ellenére, hogy már nagyon sok mindent tudunk kezelni, és tudjuk azt is, hogy hogyan lehet megelőzni, mégis Európában nagyon sok helyen a kardiológiai betegségek, a vezető halálokért szerepelnek, és ahol már nincsenek első helyen, ott is előkelő második, vagy legfeljebb harmadik helyet foglalnak el. Szóval rengeteg feladat van még, és most az a cél, hogy az Európai Unió támogatását is ebben az irányba toljuk el, és hát próbáljunk támogatást szerezni, mind a minél nagyobb láthatóság, mind pedig financiális támogatás, hogy például a kardiovaszkuláris prevenció az minél több szinten meg tudjon valósulni, minél hamarabb, minél szélesebb körben.
1: Dr. Nagy Claudia Vivien kardiológussal Kutasi Judit beszélgetését hallották. Ez volt már az Egészségkód és egyben a hétvégi menetrend. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép hétvégét kívánok. A szerkesztőt Somodi Evelint hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Több fontos ügyben is dönthet a kormány a héten, tovább csökkenhet a jegybanki alapkamat. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Az ünnep után rendkívül feszített időszak vár a kormányra, amelynek a szokásos parlamenti és kormányzati munka mellett több augusztus végén lejáró határidős feladatot is le kell zárnia, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az ünnepi időszak után a politikai és gazdasági döntéshozatal azonnal gyorsul. A következő napok legfontosabb feladatait a nyárvégi határidők jelentik, a kiemelt ügyek lezárására pedig már megkezdődtek az előkészületek. Augusztus utolsó hetében érdemi szakaszba lép a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása, az elnöki posztra 96 pályázat érkezett. A személyes meghallgatásokat augusztus 25-e és 27-e között tartja az Országgyűlés Illetékes Bizottsága, majd javaslatot tesz a vezetők személyére. Kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa kedden. Elemzők a kamatcsökkentési sorozat folytatására számítanak. Legutóbbi ülésén, július 22-én a tanács 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A debreceni akkumulátorgyár kínai dolgozóit szállította az a busz, amely pénteken balesetet szenvedett Tebesnél, erről a cég számolt be közösségi oldalán. A munkások műszak végeztével a szállásukra tartottak. A gyár igazgatója péntek este meglátogatta a sérült munkatársakat a debreceni kórházban, szombatra mindenkit hazaengedtek. Azt is írták, hogy hálásak a buszvezetőnek, aki egy manőverrel elkerülte a frontális ütközést. A buszba egy autó hajtott bele, amelynek vezetőjét, egy 38 éves debreceni férfit a mentők már nem tudták újraéleszteni. A balesetben 10-en sérültek meg. Romániában újabb munkálatokat kezdtek a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a csernovodai atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Az öreg Duna medrében újabb fenék küszöböt építenek, az olt tározóiból pedig 5 napon át másodpercenként 50 köbméter többletvizet engednek a folyóba. A hatóságok folytatják a Duna medrének kotrását. A Duna vízszintje szombaton mínusz 254 cm-re csökkent Csernovodánál, miközben az erőmű mindkét blokkját leállították. Megfenyegette szomszédait Irán. A perzsa állam közölte, célba veszi az érdekeltségeiket és a hormozi szorost elkerülő olajszállítási útvonalakat is, ha csatlakoznak az Egyesült Államok Teherán gazdasági elszigetelését célzó kampányához. Az iráni fenyegetés azután érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök újabb kampányt hirdetett az ország gazdasági elszigetelésére, és súlyos gazdasági következményeket helyezett kilátásba minden olyan államnak, amely továbbra is kereskedik Teheránnal. Az Egyesült Államok hónapok óta célzott szankciókkal próbálja elvágni Irán finanszírozási forrásait, a Hormuzi szorosban fenntartott tengeri blokkáddal pedig az iráni olajexportot igyekszik visszafogni.
0: Időjárás jelentés.
1: Sokat süthet a nap, de nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen, számottevő csapadék nem várható. A szelet többfelé kísérhetik élénk lökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: A Budapesti Fesztivál zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is. A hangverseny 6:30 kezdődik, a programban Schubert 8. befejezetlen szimfóniája, Arvo Pärt nyári keringője, valamint Prokofjev Hamupipőke szvitje szerepel. A partművet a BFZ gyermekkórusa adja elő eredeti észt nyelven, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervező közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni.
0: Esemény.
1: A független színházaknak hirdetett pályázatot a Prokultúra Urbis közalapítvány. A támogatásra játszóhelyek és alkotók is jelentkezhetnek szeptember 11-ig. A 142,5 millió forint keretösszegű pályázatra egyrészt a nyilvántartott előadó művészeti szervezetek, másrészt egyéni alkotók, alkotócsoportok, társulatok és infrastruktúrával nem rendelkező ernyő szervezetek jelentkezhetnek. A felhívás és a pályázathoz szükséges dokumentumok a budapest.hu oldalon érhetőek el. A Független Előadó Művészeti Szövetség szeptember első hetében nyilvános tájékoztatót szervez. A pályázatokat a FESZ tanácsadó testülete értékeli. A Budapest Főváros Önkormányzata és a FESZ együttműködésében működő Független Előadó Művészeti Alap célja, hogy átlátható és fenntartható támogatási rendszeren keresztül segítse a fővárosi független színházi, táncművészeti, cirkuszi, bábszínházi, ifjúsági és gyermekszínházi, valamint színházi nevelési területen működő alkotókat és szervezeteket. A támogatás vissza nem térítendő működési támogatás, amely előadó művészeti tevékenységek és működési költségek finanszírozására használható fel.
0: Film.
1: 7 filmmel várja a látogatókat a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál dokumentumfilmes programja. A fesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Az alkotások többek között betekintést nyújtanak egy operatőr alkotói világába, bemutatják a Vogézek hegylánc erdeit és Dél-Amerikában eltűnt környezetvédők története mellett az OnlyFans tartalomkészítők életét is megismertetik. Mint írták a Robert Richardson Fehér Ördög című művész portréjában Jana Hojdova cseh rendező, a háromszoros Oscar-díjas Richardson belső világát tárja fel, film elemzésekkel tarkított sztár interjúk közepette. A film több száz órányi magánvideó feldolgozásának eredménye a rendező és az operatőr között a koronavírus járvány okozta bezártság miatt mély barátság alakult ki. A Hitler fenyegetésére figyelmeztető Európa veszett kutyája című forgatókönyvből soha nem készült film, ennek az el nem készült alkotásnak a felidézésében a BAFTA Breakthrough program résztvevője Rubika Shah angol rendező megvizsgálja, hogy milyen politikai, erkölcsi és művészi felelősség terheli az alkotókat és a döntéshozókat, ellentmondásos képet festve Hollywoodról, felidézve az Amerikán végig söprő antiszemitizmust. A francia az erdő zenéje. Arról mesél, hogyan öröklődik tovább a természet iránti figyelem és szeretet generációról generációra. Vincent Meunier, természetfotós és filmes édesapjával, valamint fiával járják be a Vogézek erdeit, miközben az eltűrőben lévő siket fagy nyomában járva egészen Norvégiáig mennek. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik majd meg.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Verőce, vidám megálló Hollywood és a gulák között. A kövér ember, aki megmutatta a dunakanyariaknak, hogyan kell mulatni. Az egykori vidám összejövetelekre már csak egy gyönyörű villa emlékeztet Verőce fölött a hegygerincen. Ugyan Huszár Pufi Károly legnagyobb színészi sikereit külföldön aratta, de olyan sokat tett a hazai kultúráért, hogy szobrot érdemelne a faluban. Nem mindennapi élettörténet az 1884-ben Budapesten született Hostein Károlyé. A mosolygós arc, a gesztusok, a belőle sugárzó, életigenlő karakter kedvelt kabaré majd filmszínészé tette. 1914-ben ő lett az első magyar némafilm főszereplője, amiben partnere a legendás Kabos Gyula volt. Az 1908-tól a színpadon is használt Pufi becenév addigra már ráragadt, Az egyik első magyar színész volt, aki szerencsét próbált Amerikában. 1917-ben már a tengeren túlon forgatott, de kipróbálta magát Németországban is, ahol Karl Huszár néven került be a filmművészet pionírjai közé. Hollywood azonban visszavárta a magyar színészt, és másodjára már 5 évre kiköltözött. 40 film fűződik nevéhez Amerikában. A munka mellett a társasági élet egyik motorja volt, az ajtaja mindig nyitva állt. Amikor elfáradt a kinti életmódtól, úgy döntött, visszatér Európába. Ugyan felbukkant Budapesten is, de leginkább a kontinentális filmipar fellegvárában, Berlinben dolgozott. De zsidó származása miatt egyre rosszabbul élte meg a hitleri hatalom térnyerését. Úgy döntött, ideje hazatérni, otthont keresni. 1931-ben megvette a Verőce felett magasodó, gyönyörű Svadló villát, majd egy évvel később végleg Magyarországot választotta lakhelyéül, és ezzel megtöltötte élettel a svábok, szlovákok és magyarok lakta Dunaparti falut. A településen járva felnézünk a gerincre, az impozáns épületet látva könnyű elképzelni, micsoda remek társaság jöhetett ott egykor össze. A falusiak által viccesen Huszár laktanyának becézett házba bejáratos volt nemcsak a hazai kultúra,

0: 4289 kilométerre fekvő Vlagyivosztokig. Sajnos időközben Magyarország hadba lépett Sztálinékkal, így a kikötőbe már nem ért el a család. A Vörös Hadsereg katonái letartóztatták, majd a gulág várt rá. A kazaksztáni Karaganda környékén tartották fogva, ahol a sanyarú körülmények, az élelmiszerhiány és a meglévő betegségeinek ellátatlansága gyorsan legyőzte őt.
1: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Na mostani alkalommal a tulajdoni lap, illetve az azon szereplő terhek, illetve jogi kockázatok, ugye ez lesz ennek a témája. Tehát sokan, amikor meglátnak egy tulajdoni lapot, amin van egy teher, nehogy Isten valamiféle végrehajtás, vagy haszonélvezeti jog, vagy legyen ez akár egy sima elidegenítés és terelési tilalom, akkor azonnal behúzzák a kéziféket, és nem lesz üzlet. Számtalan ilyen helyzettel találkoztam. Ugye a végrehajtási jog az egy különösen egy ilyen mumus, holott ezt meg lehet oldani, csak tudni kell, hogy hogyan kell hozzáfogni és mit kell csinálni. Tehát nem minden teher jelent igazából valódi kockázatot, van, ami rutinszerűen kezelhető, van, ami csak előkészítést igényel, és bizony van, amihez komoly jogi segítség szükséges, mert hogy valóban felborítatja az ügyletet. Szóval nem az a gond alapvetően, hogyha vannak bejegyzések a tulajdoni alapon, hanem az a baj, hogyha nem tudod, hogy mi mit jelent, nem tudod értelmezni, és nem tudod, hogy hogyan old meg a szituációt. Igaz ez akkor is, hogyha eladó vagy, meg akkor is, ha vevő vagy, hiszen hogyha eladó vagy, akkor nagyon fontos lenne, hogy olyan portékát hozzál a piacra, ami problémamentes. Szerinted, ha kiderül, hogy az ingatlanodnak van valamiféle megoldhatatlan jogi problémája, akkor hajlandó lesz-e majd a vevő kifizetni rá a jelenleg szokásos ilyen 100-150 millió, ugye otthonos tartós árszinteket mondok, tehát ezeket az összegeket hajlandó lesz-e rá kifizetni bárki? Zárójelben megjegyzem, a bank nem fogja finanszírozni. Tehát cashből ki a fene fogja megvenni a problémás ingatlanodat ilyen áron szerinted? Tehát ez elég nagy gondot jelenthet, bizony ezeket rendbe kell tenni, mielőtt piacra lépünk, illetve hogyha vevőként ingatlant vásárolnak, akkor nagyon kell tudni, hogy mi mit jelent. Végig megyünk a leggyakoribb terheken és rejtett kockázatokon. Ugye nagyon fontos, hogy van egy csomó olyan dolog, ami nincsen a tulajdonlapon, mégis tudnod kell és ismerned kell, mert az ügyletnek rejtett kockázata lehet. Ilyenek a magánjelzálók, haszonélvezet végrehajtás, osztatlan közös tulajdon, albetétesítés hiánya, közös költségtartozások, alapvetően közműtartozások, régi terheket hogyan törölhetsz, házastársi vagy igények, ami szintén befolyásolhatja üzletet. Mi van akkor, hogyha meghatalmazása van az eladónak az eladásra, illetve mi van, hogyha cég az eladó, tehát számos kis szösszenetet fogok beletenni be a mai előadásba. Valószínűleg ez se lesz teljes körű, tehát találkozhatsz olyan dologgal a gyakorlatban, ami ebben a videóban nem hangzott el. Szóval mindenféleképpen, ha bonyolultabb ügyet látsz magad előtt, akkor segítséget kell kérned. Legalábbis én mindenféleképpen ezt javaslom. Tehát mit jelent a teher a tulajdoni lapon? Előveszek egy tulajdoni lapot, először is nézzük meg, hogy mi az, hogy teherlap egyáltalában. Tehát, hogy ez itt egy tulajdoni lap, és akkor ha lapozok, akkor itt van ennek a tulajdoni lapnak a harmadik része, az úgynevezett teherlap. Tehát a harmadik részt hívják teherlapnak, ugye itt most éppen van egy közigazgatási per, tehát van egy per feljegyzés ezen az ingatlanon. Tehát ahogy mondtam, itt a teherlapon szerepelhetnek a terhei az ingatlannak, ugye nem minden egyforma kockázatot jelent, ezt is tisztáztuk. Vevőként nem az a kérdés, hogy meg tudod-e venni ezt az ingatlant, hanem az, hogy tényleg tehermentesen tudod-e megszerezni, hogy birtokba tudod-e venni, hogy kapsz-e rá hitelt, ugye ez elég fontos lehet, illetve későbbi viták elkerülés, ez egy nagyon fontos szempont, és nyilván marad-e bármi az ingatlannal kapcsolatos olyan probléma, amit esetleg neked kell majd megoldani, mert hogy ezt átvetted az ingatlannal együtt. Eladóként pedig az a kérdés, ahogy már ezt kifejtettem, hogy előre kezeled a problémát, vagy majd akkor kapkodod a fejed, amikor már ott van a vevő, és esetleg elveszíted ezzel a potenciális vevődet, meg hát nyilván esetlegesen az árból is engedned kell, előfordult olyan drasztikusan. Hát kezdjük is mindjárt egy teljesen szokványos dologgal, a banki jelzálogok témakörével. Ez azért szokványos, mert a magyarországi ingatlanok nagy része az hitelből van megvásárolva, pláne mostanában, tehát ezek az ingatlanok terheltek, szóval a bank jelzálogot jegyzett be rájuk. Mit jelent a jelzálog? Azt jelenti, hogy tartozol a banknak. És a bank ezt akkor fogja törölni, amikor ő megkapja azt a pénzt, amivel tartoznak neki, mert hogy ugye az ő biznisz az, hogy kölcsönt ad, ezért kamatot szed. A kérdés a jelzáloggal kapcsolatosan az, hogy rendezhető-e. Tehát ellenőrizni kell azt, hogy melyik banka jogosult, mekkora fennálló tartozás, van-e friss banki tartozásigazolás, a vételárból történik-e a végtörlesztés, vagy pedig saját erőből fogja ezt megtenni a tulajdonos, mikor adja ki a banka törlés engedélyt, hogyan kerül a jelzálog bejegyzés a tulajdonalapról, illetve van-e elidegenítés és terhelési tilalom mellette. Erről még egy kicsit később beszélünk, erről a tilalomról. Ugye a vevőként az merül fel, hogy mi vagy, ha kifizetem a vételárat, és nem kerül törlésre a jelzálog jog. Ugye ehhez kell egy ügyvéd, illetve az adásvételi szerződésbe lehet kezelni ezt a problémát. Itt ugye nem az a baj, hogy jelzálog van egy ingatlan, hanem előre tisztázni kell, hogy kinek tartozunk, mennyivel tartozunk, hogyan fog törlődni onnan az a bizonyos jelzálogjog. A banki jelzálogjogon kívül létezhet magán jelzálog, tehát amikor nem egy bank adott kölcsön, hanem valaki magán személy adott kölcsön a tulajdonosnak, és a tulajdonos felajánlotta fedezetként az adott ingatlant. Ez is egy teljesen normális dolog. Ugye ez egy kicsit bonyolultabb lehet, mint a banki jelzálog, mert ugye a banknál van egy megszokott folyamat. Ugye bemész a bankba, azt mondod, hogy én szeretnék fizetni, akkor ők kiadják az igazolást, hogy mennyi a tartozás, és akkor ha fizettél, akkor pedig kiadják az úgynevezett törlési engedélyt, mert be kell vinni a földhivatalba. Tehát a banknál ez egy bevett folyamat. Egy magánszemélynél általában ilyen nincsen, tehát ott ellenőrizni kell szintén, ki a jogosult, éle még a jogosult egyáltalán, vagy ha cég adott kölcsön, létezik-e még egyáltalán a cég. Ha nem létezik, akkor ki a jogutód, ez ugye magánszemélynél szintén felmerülhet. Fennáll még egyáltalán a követelés, mert ugye az is lehet, hogy törlesztették közben, csak nem vitték be a földhivatalba a törlési engedélyt. Az okirat, amit a magánszemély adott, az alkalmas-e a törlésre? Tehát a földhivatal az alapján elvégzi a módosítást, vagy sem? Hát ugye ez megint jogi kérdés, és ügyvéd kell hozzá. És általában, hogy egyáltalán el lehet-e érni azt az embert, akinek a jelzáloga be van jegyezve arra a bizonyos ingatlanra, és hogy tehát akit elértünk, ő hajlandó-e ezt a terhet törölni? Mert ha nem, akkor ugye gond van, de hát ilyen miért ne lenne hajlandó, hiszen ha kifizettük neki a tartozást, akkor valószínűleg engedélyezni fogja, hogy töröljék az ő magán jelzálogát. Ja, arról nem beszélve, hogyha magán jelzálogával van terhelve egy ingatlan, akkor egy bank nem fogja finanszírozni azt az ügyletet addig, amíg a magán jelzálog el nem tűnik a tulajdonlapról. Ugye mit lehet csinálni? Hát annyi pénzzel kell érkezni, amivel az eladó ki tudja fizetni a magán hitelezőjét, vagy pedig az eladónak saját erőből ezt törlesztenie kell, és elintézni a törlést, mert különben hiteles vásárló nem fogja megvenni ezt az ingatlant. Tudva azt, hogy 75% az ügyleteknek jelenleg hitelből történik, ezért ha te olyan ingatlannal lépsz a piacra, ahol nagy összegű tartozásod van, és mondjuk nem lehet azt törölni a vevőnek az első befizetéséből, tehát meg egy foglalóból, meg mondjuk egy 20%-ából a vételárnak, akkor ez igen komoly problémát tud okozni, mert ha nem jön egy olyan vevő, aki mondjuk nagyobb összegű készpénze jön, akkor ezzel beszorulsz. Ha viszont készpénzes vevője csak szóba, akkor az ilyen vevőknek a 25%-a mindösszesen. És mit gondolsz, a jelenlegi piacon, aki készpénzzel érkezik, az akar-e majd alkudni? És a válasz az, hogy igen, természetesen, tehát ez neked vesztő lesz, hogyha az eladó oldalon vagy egy ilyen ügylettel. Szóval előre kéretik ezt rendezni. Tehát a magán jelzálog az nem automatikusan üzletgyilkos, de minél korábban el kell kezdeni rendezni. Aztán előfordulhat egy olyan, hogy be van jegyezve mondjuk egy 1960-as jelzálogtartozás, mondjuk 512 forint, vagy valami hasonló hatalmas összeg. Egy olyan szervezettől, valami kommunista állami szervtől, vagy olyan cégtől, ami nem létezik már, és akkor, na, itt van feladva lecke, hogy ezt hogyan fogod töröltetni. Mert hogy nem tudod megkeresni azt az illetőt, aki ezt a jelzálogot oda valaha bejegyezte. Ugye ez létezhet olyan módon is, hogy egy magán jelzálognak a jogosultja elhunyt. És mondjuk ott a hagyatéki eljárásban nem volt benne az, hogy itt van egy ilyen vagyonértékű jog, vagyis egy jelzálogjog a földhivatalon bejegyezve X darab ingatlanra. Tehát itt akkor elméletileg, tehát meg kell keresni az örököst, ugye még szifrább lehet a történet az, hogyha nincsen örökös, mert mondjuk nem volt olyan gyereke, házastársa, akár ki, aki örökölt volna utána, hanem akkor visszaszáll az államra, hogy ilyenkor mi van. Ez elég kacifántos szituáció, egy jó ügyvéd kell hozzá, és néhány levél szanax, amire ezt az ember kibogozza. De tegyük fel, hogy megtalálható a jogutód. Ha megtalálható a jogutód, akkor ugye el kell hozzá menni, ugye magánszemélyként le kell folytatni a hagyatéki eljárást újra, tehát póthagyatéki, és akkor ugye a jelzálog jogosultja majd az örökös lesz, és amennyiben ez megtörténik, akkor az örökös se lesz rendezni lehető, ki tudja adni azt a dokumentumot, amivel földhivatal törölni tudja a tulajdonjogot. Tehát egy olyan eset, amikor valaki olyan van a tulajdonnapon, aki már nem él, vagy egy olyan jogi személy, ami nem létezik, ott ez egy komoly problémát okozhat. Ezek a szituációk általában rendezhetők, de ez időigényes, az biztos. Ezért nagyon fontos lenne eladóként, hogy ismerd az ingatlannak a tulajdoni lapját, és tud, hogy milyen bejegyzések vannak rajta. Tehát a 1960-ból az 512 forintos jelzálogjog az igenis számít az ingatlan eladhatósága szempontjából. Mert ki a franc akar megvenni olyan ingatlant, amin van valakinek, XY-nak valamiféle joga, és nem tudjuk, hogy ki az, és nem tudjuk, hogy mi lehet belőle. Mert ugye olyan is létezhet, hogy az nem lett kifizetve valamikor, kamatos kamatokkal kiszámolva 1960 óta, hogy az mennyi pénz, mondjuk legyen 10 millió forint, és akkor te 10 millióval tartozol XY-nak, aki egyszer csak jön és benyújtja a számlát. Tehát ilyen létezhet, szóval nem akarsz terhelt ingatlant vásárolni, eladóként még nem akarsz terhelt ingatlant eladni. Vagy igen, de akkor tud, hogy akkor az árat jelentősen engedned kell. Aztán következő elidegenítés és terelési tilalom. Ugye ez általában biztosítéként kapcsolódik az egyéb jelzálogokhoz, tehát a banki jelzálogokhoz, magánjelzálogokhoz, stb. Haszonélvezeti okhoz is kapcsolódik, tehát elidegenítés és terelési tilalom. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az ingatlan ebben a formában nem forgalomképes. Tehát nem lehet elidegeníteni, azaz nem lehet eladni, és nem lehet rá hitelt felvenni, tehát nem lehet terhelni. Tehát ezt általában, mivel biztosítékként teszik rá, ezért, hogyha az eredeti jog törölhető, tehát a jelzálogjog törölhető, törlésre kerül, akkor az elidegenítés és terelési tilalmat is törölni fogják ezzel együtt. Ez nem egy óriási nagy probléma, de szintén nem, tehát kéretik nem az utolsó pillanatra hagyni. Aztán lehet még itt nekünk perfejedzés, mint az előbb bemutatott tulajdoni lapon láttátok. Itt ez egy elég komoly akadályt jelenthet, mert hogyha per alatt van az ingatlan, akkor a szintén nem forgalomképes. Létezhet olyan, hogy egy olyan per van folyamatban, ami bizony befolyásolja az ingatlan sorsát, tehát további sorsát, mondjuk a tulajdonosi körét. És ebben az esetben az ember, aki azt mondja, hogy én vagyok az eladó, az lehet, hogy nem az eladó. Tehát elég komoly problémák lehetnek abból, hogyha perfejedzés van az ingatlan. Itt lehet még olyan, hogy korábbi adásvételi szerződés érvénytelenségére hivatkozva perelte be valaki a tulajdonost, vagy lehet közös tulajdon megszüntetése, öröklési vita, stb. Tehát rengetegféle ilyen dolog lehet, amivel kapcsolatosan pert lehet bejegyezni, vagy pert szoktak bejegyezni a tulajdoni lapra. Nagyon fontos, hogy megint csak ki kell deríteni minden részletet a perfejedzéssel kapcsolatosan. Melyik bíróság előtt folyik az ügy, mi a per tárgya, ki indította, ki ellen, milyen jogot vagy tényt érint, illetve milyen szakaszban van az eljárás. Tehát be kell szerezni a peres iratokat, ezeket át kell nézni, meg kell állapítani, hogy a per akadályozza az adásvételt. Tehát, ahogy mondtam, nem minden per azonos súlyú, létezhet olyan, hogy régi technikai jellegű vita maradt a tulajdoni lapon, és ez mondjuk nem befolyásol, vagy már egy lefolytatott perről van szó, aminél nem lettek beadva a papírok, a törlési papírok a földhivatalba. Tehát sokféle szituáció létezhet, a lényeg, hogy a perfejedzés elég erőteljes piros lámpa, azt mindenféleképpen tisztázni kell. Tehát nem az a kérdés, hogy perfejedzéssel meg lehet-e venni egy ingatlant, hanem az, hogy a vevő tudja, hogy ilyenkor mibe vásárol bele. Mert hogyha a per az eladó tulajdonjogát, illetve az ingatlan jogi helyzetét érinti, akkor az egész ügyletet megakaszthatja ez a dolog. Tehát ha perfejedzést látunk a tulajdonlapon, akkor ott nem elég egy gyors telefon, vagy egy megnyugtató mondat az eladótól, a dokumentumokat látni kell, ügyvéddel kell értelmezni, és akkor érdemes tovább menni, amikor pontosan tudjuk, hogy miről is van szó. Menjünk tovább, haszonélvezeti jog. Ez az egyik legfontosabb vevői kockázat, viszonylag sűrűn előfordul. Itt ugye az a kockázat vevőként, hogy megveszed az ingatlant, de valaki másnak van joga azt használni. Tehát mondjuk nem veheted birtokba az ingatlant. Ez nyilván az ingatlan árára kell, hogy hatással legyen. Tehát ha teljes árat fizettél egy ilyen ingatlanért, hát akkor bakot lőttél, hogy így finoman fogalmazzak. Létezik az az üzleti modell, amikor haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanokat vásárol meg az ember. Ez most nem ennek a videónak a témája. Alapvetően, ha te azért veszel ingatlan, mert azt szeretnéd használni, akkor a haszonélvezeti jog az egy nagyon komoly akadály. Mert hogy te a haszonélvező engedélye nélkül be sem léphetsz az adott ingatlanba. Tehát itt ellenőrizni kell az, hogy ki a haszonélvező, nem marad-e a haszonélvezett az eladás után, lemond-e a haszonélvező, ellenérték fejében mond-e le, ez ugye technikai kérdés, hogy hova utalod a vételára. Személyesen részt vesz a szerződésen, tehát jó lenne, ha személyesen részt venne, ha nem, akkor ugye meghatalmazással lehet ezt elintézni, illetve hogyha van egy lemondó nyilatkozat, akkor az alkalmas-e földhivatali törlésre, ezt általában az ügyvéd elintézi egyébként, és általában beadja ugye egyben a papírokat a földhivatalba az adásvételi szerződéssel együtt, és akkor ugye törlik a haszonélvezeti jogot. Létezhet itt még a haszonélvezeti joghoz kapcsolódóan egy özvegyi jog nevű teher a tulajdonlapon. Ez a haszonélvezeti jognak egy különleges formája, speciális formája. Ilyenkor a túlélő házastárs kap haszonélvezeti jogot, ezt nevezik özvegyi jognak, tehát a ugye holtig tartó jogról beszélünk, tehát az élete végig használhatja az adott ingatlant az örökös házastárs, még akkor is, hogyha más élet a tulajdonjog közben. Aztán van a használati jog, ami nem ugyanaz, mint a haszonélvezeti jog, de azért vettem mégis ide, mert ugye ilyenkor valakinek joga van arra, hogy az ingatlant részben vagy egészben használja. Ugye ez nem annyira erős jog, mint a haszonélvezet, de szintén tisztázásra szorul, hogy ki ez, mi ez, törölni lehet-e, illetve milyen feltételekkel lehet törölni azt a bizonyos használati jogot. Aztán van még itt a tartási jog, ami azt jelenti, hogy valaki életjáradéki vagy tartási szerződés kötött ott az ingatlan tulajdonosával valószínűleg. Ugye a tartási jog ehhez kapcsolódóan van bejegyezve a tulajdoni lapra, szintén töröltetni. Szükséges, hogyha azt az ingatlant használni akarod, és nem akarod átvenni a tartással járó mindenféle kötelezettségeket. Tehát nem csak azt számít, hogy tulajdonos leszel, hanem az is, hogy ténylegesen birtokba tudod venni az adott ingatlant. Aztán itt van a végrehajtási jogok témaköre. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az ingatlan eladhatatlan, de azt igen, hogy nagyon pontosan utána kell nézni, mert a végrehajtó a mindenkori tulajdonoson fogja behajtani a tartozást. Ugye, ha megvesz egy ingatlant, mert rajta van a végrehajtási jog, akkor sorry, de ha esetlegesen oda kerül a sor, hogy elárverezik az ingatlant, akkor az bizony, te, mint aktuális tulajdonos fogod megszívni. Alapvetően ez sem bonyolultabb különben, mint egy jelzálog szerződés, ha csak annyiban nem, hogy a végrehajtási jog az általában, tehát hogy az tartozik egy összeg, tehát hogy valakinek nem fizettél ki valamit, és akkor ugye ezzel kapcsolatosan ő nyert egy pert, vagy mondjuk közjegyzi okiratban volt foglalva a történet, és nem kellett per, hanem egyszerűen csak nem fizettél, és akkor mindig ez egy folyamat, mire a végrehajtási jog felkerül a tulajdonlapra, és elég komoly nem törődömséget igényel, tehát addig az jó pár levélváltás volt, de végül is, hogyha te nem tudod igazolni, hogy fizettél, akkor bizony bejegyzik előbb-utóbb a végrehajtási jogot az ingatlanra. Ugye itt, amit bejegyeztek első összeget, az végül általában nem annyi lesz, mert ezeknek az ügyeknek a megoldása általában évekig húzódik, és az évek alatt itt összerakódnak mindenféle költségek a tartozásra, tehát például a végrehajtó költsége, például a büntetőkamatok, stb. És itt elég komoly összegek összejöhetnek. Tehát a végrehajtási jogot kéretik minél előbb tisztázni és elintézni, amennyiben erre van lehetőség, mert bizony előfordulhat akár olyan a szituáció, hogy a végrehajtási összegeket összeadva több a tartozás, mint amennyit az ingatlan ér. És az elég ciki. Tehát itt is tisztázni kell, mekkora a követelés, ki a végrehajtást kérő, ki a végrehajtó, mert ugye ő fog tudni felvilágosítást adni valószínűleg. Van-e több végrehajtási jog is, tehát ugye itt előfordul az is, hogy egy végrehajtási jog van beegyezve, de ott halmokban áll a többi a végrehajtónál, tehát ezt ki kell deríteni. A vételárból rendezhető-e a tartozás, hogyan lesz garantálva a törlés, és milyen sorrendben történik a kifizetés. Tehát, hogy először foglalót adok, utána törlöm a terheket, vagy rögtön a terhek törlése jön, és majd csak utána kaphat a tulajdonos bármit. Ez megint egyeztetés, illetve ügyvéd és előkészítés kérdése. Tehát mi, amikor egy ingatlan tárolunk, minden esetben ezeket a dolgokat kitapossuk, megszerzünk minden igazolást, és úgy megyünk a piacra, hogy mindenre tudjuk a választ. Nagyon fontos, végrehajtási jognál nem improvizálunk, minden forintnak, minden határidőnek, minden okiratnak rendben kell lenni, és mindennek jelentősége van. Következő szolgálmi jog, vezetékjog, használati korlátozások. Ezek a jogok általában nem az adásvételt akadályozzák, hanem az ingatlan használatát, illetve az értékét is befolyásolhatják. Tehát mik lehetnek ezek? Átjárási szolgalom, vezetékjog, vízvezetési jog, közműszolgalom, használati jog, beépítést vagy bővítést érintő korlátozás. Itt ugye a fő kérdés az, hogy mennyiben érinti ténylegesen az ingatlan használatát és piaci értékét ez a bizonyos jog. Mondjuk egy telek papíron marha jól néz ki, és akkor oda már meg is álmodta azt az épületet, amit te szeretnél megépíteni, álmaid házát. Csak közben kiderül, hogy a telek egyik oldalán fut egy szolgalmi út, tehát mondjuk egy 3 métert mindjárt nem építhetsz be, illetve mondjuk a másik oldalon van egy közműszolgálmi jog, mondjuk egy vezetékjog, és ez azt jelenti, hogy ott van a közműszolgáltatónak valamiféle vezeték, ami miatt szintén nem építhetsz oda. Ugye mindjárt kiderül, hogy nem is építheted meg azt az ingatlant, amit te szerettél volna. Tehát ezeknek szintén kéretik utána járni, hogy miről is van szó, amikor ilyen típusú jogot látsz a tulajdonlapon. Következő a széljegyek témaköre. A széljegy nem a teherlapon van, hanem mindjárt megmutatom, hogy hol. Ugye itt van ez a tulajdonlap, és a széljegy az itt van fent széljegyzék, és akkor itt van egy halom mindenféle név és adat. Ugye itt vannak a jogcímek, tulajdonjog törlése, tulajdonjog bejegyzése. Tehát ebből tudjuk, hogy itt van egy tulajdonos váltás folyamatban. Tehát mindjárt, aki oda jön, és azt mondja, hogy én vagyok az eladó Jóska Pista, itt meg látjuk, hogy Jóska Pista tulajdonjog törlése, és akkor Lutz Gizi tulajdonjog bejegyzése van folyamatban, akkor itt mindjárt rájövünk arra, hogy hello, hát a Jóska Pista tulajdonjog törlése folyamatban van. Akkor itt mindjárt felmerülnek kérdések, hogy ki is vagy te, és miért mondod azt, hogy te vagy ennek az ingatlanak a tulajdonos, amikor itt látom, hogy tulajdonjog törlés van folyamatban. Tehát a szégyek lehetnek ártalmatlanok, de lehetnek nagyon fontosak is. Ugye mik lehetnek ezek? Folyamatban lévő tulajdonjog bejegyzése, ahogy most előbb mutattam, jelzálogjog bejegyzés, jelzálogjog törlés, végrehajtási jog bejegyzése, haszonélvezet törlése. Tehát a szégy azt jelenti, hogy valamilyen folyamat elindult a földhivatalban, de még ugye nem ígyezték be, tehát még nincsen meg a végleges bejegyzése az adott dolognak a tulajdonlapon. Tudnunk kell azt, hogy ki nyújtotta be, mire vonatkozik, milyen ranghelyen szerepel, és hogyan érinti a vevő tulajdonszerzését az adott széljegy. Tehát ez nem dísz a tulajdonlapon, hanem egy folyamatban lévő ügy, amit érteni kell. Aztán osztatlan közös tulajdon, nem egy klasszikus teher, és megint csak nem a teherlapon van, de komoly kockázatot jelenthet adásvétel szempontjából. Korábban csináltam egy videót, ami az osztatlan közös tulajdonokról szólt, be fogjuk linkelni, azt nézd meg, hogyha ez bővebben érdekli, most nem fogom ezt többiről hegyire elmondani. A lényeg, hogy onnan tudod, hogy osztatlan közös az ingatlan, hogy van valaki, aki azt mondja, hogy én vagyok a tulajdonos, én egyedül, majd lekéred a tulajdonlapot, és ott van még 2-3 másik tulajdonos, és aki azt mondta, hogy én egyedül vagyok a tulajdonos, ő mondjuk 1/5 tulajdonjoggal bír, és akkor ott vannak a többiek. És az ingatlan pedig, amire azt mondta, hogy 500 négyzetméter, az a tulajdonlapon 1500 négyzetméter, tehát ugye innen lehet tudni, hogy valami nem kerek. Itt ami nagyon fontos, azt kell tudni, hogy van-e használati megállapodás a tulajdonos társak között. Tehát az a gond, hogyha nincsen használati megállapodás, akkor rendben van, hogy elméletileg ez itt az én lakrészem, és én ezt lakom, a szomszéd meg azt lakja, de jogilag ilyenkor, ha nincs rendezve világosan a használat joga, akkor a szomszéd simán átjött, és azt mondhatja, hogy figyelj, mostantól fogva itt fog kávézni a te teraszodon, mert nekem az jobban tetszik. És ez neki minden joga megvan. Tehát a használati jogot, a viszonyokat tisztázni kell. Arról már nem is beszélve, hogy nem fogja hitelezni a bank az osztatlan közös tulajdonodat, ha csak nincsen frankón megcsinálva az a bizonyos használati megosztási szerződés. Tehát ez az anyag ez elég masszívra sikeredett, és egy kicsit túlságosan jogi lett, azért elnézést kérek, de hát ez egy ilyen téma sajnos, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez a része az ingatlan adásvételeknek mekkora kockázatokat tud magába foglalni, és ez mennyire fontos. Megint mondom, eladóként azt, hogy tiszta portékát hozzá a piacra, jogilag tiszta portékát, problémamentes portékát, az rendkívül fontos, különben a vételár fogja bánni, és a tezsebet fogja bánni. Vevőként pedig Isten őrizzen, hogy valamilyenba belelépjél, amit nem értesz, és aztán öröklöd a problémát. Eddig tartott ez a mostani kis előadás, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a figyelmet, kellemes nyarat, sziasztok!
0: Ingatlan üzlet. Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.
2: Vous, moi ?

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Szerdán már a maximum teljesítményen termelhet a Paksi atomerőmű. Felülvizsgálják a MOHU hulladékgazdálkodási koncesszióját. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Várhatóan szerdára éri el újra a névleges teljesítményét a Paksi atomerőmű, mondta a miniszterelnök a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter arról beszélt, a 8-ból 7 szivattyú üzemel, most 800 megawatt felett van a teljesítmény. A kormányfő szerint a tervezetnél gyorsabban haladnak a szakemberek. Magyar Péter az aszályra utalva hozzátette, a kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé. Felülvizsgálják a magyar állam által a MOHU-val 35 évre kötött hulladékgazdálkodási koncessziót, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László a Facebookon arról írt, hogy komoly tárgyalások kezdődnek a felek között. A MOHU a MOL leány cége, amelyet az energiavállalat kifejezetten hulladékgazdálkodásra hozott létre. Szinte az egész országban 20 fok alá süllyedt a hőmérséklet vasárnap kora reggelre, a legalacsonyabb értéket mindössze 7 fokot a Nógrád megyei Zabarban mérték, derül ki a Hungaromet Facebook bejegyzéséből. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint néhány állomás kivételével szinte mindenhol hűvös volt a hajnal, annak ellenére is, hogy az ország délnyugati harmadát felhőzet borította. Az EU helikoptereket és tűzoltókat küld Szerbiába az erdőtüzek miatt. Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán tombol hatalmas erdőtűz. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen. Ez a terület mintegy 80 kilométerre van a fővárostól, Belgrádtól, de Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Kötelezte a bevándorlási vízumeljárások lefolytatására az amerikai konzulátusokat egy szövetségi bíró, megváltoztatva a 75 országra vonatkozó tilalmat. A bíró döntésével megsemmisítette Marco Rubio külügyminiszter évelején hozott rendeletét az eljárások felfüggesztéséről az érintett országok esetében. A kifogások között szerepel, hogy a jogszabály nemzet alapján alkalmaz megkülönböztetést, és a világországainak 40%-át kizárja a bevándorlási vízum megszerzésének lehetőségéből. Dél-Korea először indított kereskedelmi hajót Európába az északi sarkvidéken keresztül, hogy tesztelje, rendszeresen használható-e a hagyományos útvonalaknál jóval rövidebb tengeri folyosó. Az alternatív tengeri útvonalak az iráni háború miatt váltak különösen fontossá. Az Egyesült Államok és Izrael március elején indított hadjárata óta a Hormuzi szoros forgalma a korábbi töredékére esett vissza, ezért több ország is új lehetőségeket keres a tengeri szállításra. Nem mindennapi hiba történt a Sydneyben rendezett maratonon. Véletlenül a résztvevők érmeire egy német stadion képe került rá a versenynek otthont adó stadion helyett. A rendezvény hivatalos közösségi média oldala a hét elején nyilvánosságra hozta az idei érem tervét, amelyen tévesen a Münchenben található Allianz Arena volt látható, a Sydney Allianz stadion helyett. A Sydney maraton szóvivője a BBC-nek azt mondta, sajnálatos hiba történt.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos idő várható, az Észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadék ott sem valószínű. A szél helyenként megélénkül, délután 24-31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Új korszakot nyitott a Volkswagen az elektromos szférában, legújabb autója ugyanis egyben talán a márka a legkorszerűbbje kategóriában mindenképp. Az ID sorozat legújabb darabja az ID Cross, amely az ID Polóval ugyanarra az MEB Plus platformra épül. Ez annyira új megoldás, hogy szinte mindent felrúg, amit eddig tudtunk a VW villanyosokról. Az ID Crossban ugyanis már előre kerül a győri gyártású vadonatúj kissúlyú motor, amelyet most először teljesen egybeépítettek a Volkswagen első, immár saját fejlesztésű vezérlő elektronikájával. A hátsó dobfékeknek is búcsit intettek, amire szükség is volt, hiszen a kétféle akucsomaghoz 116, 135 és 211 lóerős motorerő társul. A hatótáv is kétféle, 316 és 436 km, az akkuerőségétől függően. Az új VW villanyautó az elektromos világban parádésnak számító töltési jellemzőket ígér. Gyakorlatilag mindegy, mennyire van fogyóban az áram az autóban, minden tartományban közel ugyanannyival képes növelni az akku töltöttségét a rendszer, és ez bizony rövid idő. A habatortán, hogy az újdonságban beépítettek jó párat az ID család nagyobb testvérének felszereltségéből. Például a közlekedési lámpa felismerő asszisztenst, a 360 fokos kamerát, a távirányítós parkoló asszisztenst és az adaptív lengéscsillapítást. A kérdés már csak az, valóban az ID Cross lesz az az elektromos modell, amelyről az átütő Volkswagen sikerekre váró fanok már jó ide álmodoznak? Kérdezem Papp Zoltántól, a Volkswagen magyarországi márka igazgatójától. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz!
1: Rendszerváltás van, manapság ez a divat, úgy látszik. Itt a Volkswagennél is rendszerváltás van a villamos fronton. Szakított egy hagyománnyal a Volkswagen, és most elkezdte az új stílusú, új típusú technológiájú autók építését, kezdve a ID Polóval, most a ID Cross-szal folytatva.
2: Abszolút így van, és hát ez egy korábbi megkezdett munkának az eredménye tulajdonképpen, hogy ezek az új modellek érkeznek, hiszen nem is olyan rég, talán egy-két hónapja vezettük be, tettük ki a konfigurátorba az ID Polót, egy elég agresszív belépőárral, amit minden ügyfél várt is, hiszen ez meg volt ígérve tulajdonképpen. De ugyanakkor nagyon fontos számunkra az, hogy az ID Cross is érkezik, és a következő napokban ki fog kerülni a konfigurátorba szintén. Nekünk egy nagyon-nagyon fontos két termékről van szó. Elsősorban azért, mert ha megnézem a elektromos autó piacot, akkor látható, hogy folyamatos növekedés, állandóan ugye új modellek, új versenytársak érkeznek, és egyébként, hogyha azokat a szegmenseket nézem, ahol nekünk jelen pillanatban volt modellünk, tehát mondjuk a ID3, ID4 szegmensben, ott kimondottan jól szerepelünk, ott közel 9%-os piaci részesedésünk van. Ugyanakkor az A0 szegmensben, tehát a póló szegmensben mondjuk így, ott jelen pillanatban nem volt, vagy még nincsen értékesíthető modellünk, és bizony azért nagyon komoly darabszámokat veszítettünk az elmúlt időszakban, és ez meglátszott az összteljesítményünkön is, ami így is azért 5% felett van, de hogy mondjuk úgy, hogy nem tudtunk teljes arzenállal csatába menni.
1: Na tehát itt együtt van az új autó, az ID Cross, vagy ID Cross. Ez önmagában egyébként egy nagyon elegáns külsejű, de fiatalosra hangolt autó. 4,15 század méter hosszú, tehát egy arasszal hosszabb, mint 4 méter. Ez egy golf osztályba tartozott, mondjuk két generáció ezelőtt, gondolom, ez a méret. És ami nagyon érdekes, hogy 1,8 méter széles, tehát ez egy széles autó. Ebben a méretosztályban nem szokott egy 8-as szorzó lenni. A magassága 1,58 század, tehát ez egy alacsony autó. Tehát széles, alacsony és kicsit hosszú. Tehát jó a tömeg képe is.
2: Igen, és valószínűleg emiatt azért a menet dinamikája, vezethetősége is nagyon élvezhető lesz, főleg, hogyha mondjuk ezt hozzáveszem, hogy egy elektromos autó hogyan gyorsul, azért azt gondolom, hogy sokan ezért is fogják megvenni egyébként az autót, ez még hozzájárul egy 450 literes csomagtartó.
1: Ezt akartam mondani, 450 liter. ebben a méretosztályban elképesztő szerintem.
2: Abszolút így van, és azt gondolom, hogy a pólóval együtt, az ID pólóval együtt a Cross egy nagyon erős ütőkártya lesz a mi kezünkben, hiszen az SUV kategória azért nem csak a belső égésűeknél, de láthatom az elektromosoknál is egyre nagyobb teret hódít, úgyhogy nagyon-nagyon nagy elvárásaink vannak a két modellek.
1: De van egy Frunk, ki hogy ejti, szóval az első csomagtér, az pedig egy 25 literes. Nem túl nagy, de pont arra elegendő, hogy például a kábeleket elhelyezzük, és ne legyenek problémák, vagy egy női ridikül belefér kis utazótáska.
2: Igen, ha már mondhatnám, hogy nem lesz nagyon szükség a töltőkábelre, hogy akár 420 kilométeres hatótávolságot is tud az ID Cross, úgyhogy, de igen, ugye látható, voltam itt már nálad több alkalommal is, és mindig beszéltünk arról, hogy mennyit fejlődnek az elektromos autók az elmúlt években. És ugye korábban ugye azt kimondtam, hogy nem is autók voltak ezek, hanem inkább szoftverek, de most egyre inkább szerencsére azt gondolom, elindultunk az autók irányába. Olyan tekintetben, hogy most már elektromos autó az valóban autó is, és úgy is lehet használni. És ezek a fejlődési pontok azért tetten érhetőek. Most már azért nem a szoftver a legfontosabb talán, hanem az, hogy minél gyorsabban tudjam tölteni, és tudjak tovább menni, és ugyanazt a komfortot élvezzem, mint egy belső égésű autó.
1: Hát akkor nézzük meg a küllemét az autónak, mert ez az első, amivel találkozik az ember az úton. Ha egy ilyen autót látnék, én bizisten messziről meg nem mondanám, hogy ez Volkswagen, mert hál' Istennek, vagy sajnos, nem tudom melyik a te szempontodból a jó megállapítás, szerintem nem nagyon hajaz az ID eddigi sorozat stílusára. Tehát egy kicsit eltér ettől. Sokkal nagyautósabb, elegánsabb, nagyfiús lett.
2: Hát annyit ígérhetek, hogy a következő ID modellek hasonlóak lesznek. Tehát, hogy
1: ez
2: új,
1: a váltás.
2: Ez a váltás, hogy ilyen lesz az új arculatunk.
1: Jól fog állni nekik.
2: Igen, és nyilván a Volkswagen azért mindig arról volt híres, hogy azért próbált olyan dizájn elvet használni, ami azért nem megosztó, hanem a legtöbb embernek egy elfogadható, nem megosztó formát erő, és azt gondolom, hogy az ID koncepcióban ez az ID Cross belék, ugye az ID pólóval elkezdődött átalakításba, és ugye a gyári kifejezés, ez a Pure Positive dizájnjelvnek az első képviselői tulajdonképpen ezek a modellek.
1: Pár mondatban mutasd be az autót kívülről. Mit emelnél ki?
2: Hát elsősorban az egyedi orrész, ami egy ilyen síkban simuló vonalakkal rendelkezik. A C-oszlop egy érdekes, mert ott a gyári szándék az volt, hogy valahogy tisztelegjenek a Golf és a Volkswagen busz a Bulli előtt is,
1: a nagyon hasonlít, igen, a megoldás.
2: A C-oszlopban ez látszódik ugye a lamellákkal például, de azért a megvilágított logó elől-hátul azért egy nagyon egyedi, karakteres, de ugyanakkor letisztult

0: robosztus megjelenést sugároz, ami egyébként azt gondolom, tehát aki a Volkswagen iránt nyitott, összességében azért az nem csalódik ebben a formatervben, hiszen az egy megújult, de mégis azért a Volkswagen jegyeket magában foglalja ez a dizájn.
1: Hát, hogyha beülünk a kormány mögé, akkor is egy olyan kép fogad, amit viszont már ismerős az ID sorozatból. Ez nagyon emlékeztet rá.
0: Igen, ugye a legfontosabb, hogy gombok vannak.
1: Ezt így van.
0: Mostában mindig kihangsúlyozom, mert ez volt a legnagyobb kritika, amit megfogalmaztak a modelljeinkkel kapcsolatban. És talán a legmenőbb tulajdonsága ugye ez a retro műszerfal, ami azért szintén elérhető, ugye a pólóval kezdődött, de ugyanúgy elérhető lesz, és hát reméljük, hogy azért egy ilyen nagyon kellemes romantikus élmények, vagy emlékek jönnek elő, vagy egy olyan hangulatot sugároz, ami azért mostában nagyon nyitottak erre az emberek, és szerintem egy nagyon cool, vagy ilyen menő érzést ad majd a vezetésnek összességében.
1: Nekem ez a kép, itt kezembe fogok egyet, el kell árulnom a hallgatóknak, ez a kép azt csugalja számomra, hogy kiforrott lett ez a technika. Az ID sorozat ugye jelenleg a 7-esnél tart a számozásnál. Annyi év telt el, és annyi fejlesztési cikluson van túl a gyár, hogy végre letett az asztalra egy teljesen kiforrott belteret, műszerfallal együtt, és ez az.
0: Igen, ugye a gyári koncepció szerint ez egy ilyen lounge stílusú belső tér, magas minőséganyagokkal, szövettel borított felületek, és a hangulatvilágítás is azért mind ad egy olyan kellemes, már ilyen otthonos utazási élményt, ami azért, ahogy említettem, korábban az elektromos autókban nem volt jelen, és azért ez így valóban hozzá tud adni ahhoz, hogy egy teljesen más világban érezze magát az, aki éppen vezeti.
1: Az ID sorozat megjelenésekor, talán emlékeznek a hallgatók, elég nagy hajtépés volt Wolfsburgban, ugyanis legyártottak, hogy 50 ezer autót, de ki kellett tenni őket a repülőterekre, amit kibéreltek, vagy a pusztába, és arra kellett várni, hogy végre a gyár elkészítse a régóta várt szoftverét ehhez a sorozathoz. Hát kellett egy fél évet várni rá. 10 000 ember dolgozott rajta éjjel-nappal, aztán kiforrott. Kérdés az, hogy ebben az autóban milyen a szoftver, mert látom, hogy az egész műszeregység az ID sorozatét hozza, de hát az utóbbi időben nagyon-nagyon felgyorsultak a fejlesztések, és nagyon-nagyon friss lett már a szoftveretek.
0: Igen, önkritikusan be kell mindig vallani ebben a témában, hogy voltak problémáink az indulásnál, és azt gondolom, hogy ennek meg is fizette az árát a Volkswagen, hiszen azért, hogy a tanuló pénzt megfizettük ezért, de ugyanakkor az is látszik, hogy az elmúlt években exponenciálisan javultak ezek a problémáink, és igazából szinte mindenhol ezeket ki tudtuk javítani, és most már igazából az új modelleinknél nincsenek ilyen problémák. Sőt, ugye igazából itt arról beszélünk, hogy olyan technológiák, olyan opciók érhetőek el, mondjuk a kisebb modelleinknél, főleg felső kategóriás technológiák, tehát a közlekedési lámpa felismerő rendelkezik, ami hálózatban van kapcsolva, travel assist vezetés támogató rendszerek, tehát ezek mind már elérhetőek ebben a modellben.
1: Kiszállunk is beparkol például.
0: Igen, hát ez talán a legpraktikusabb, mert azt gondolom, hogy aki vezet, főleg Budapesten vagy nagyvárosokban, biztos találkozott olyannal, hogy hát ide beférek ugyan ebbe a parkolóba, de kiszállni már nehezen tudok. Viszont
1: igaz, hogy a mellettem lévő meg nem érdekel.
0: Hát igen, ezt általában a saját autónkon látjuk sokszor, de hogy itt meg azt tudjuk csinálni, hogy mi kiszállunk és az autót beparkolja mondjuk az applikáció a telefonunkon, úgyhogy ez én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon kis praktikus dolog.
1: És a futómű, amelyet ugye lehet elektronikusan állítani, az mit produkál?
0: Hát természetesen ugye ez megint csak az új, a Map Plus alvásznak köszönhető, ugye ez is egy fejlesztés, ahol hát nyilván támogatja a vezetési funkciókat, összességében egy még élménydúsabb vezetést tud biztosítani, úgyhogy hiszen a kis autóban is a legjobb és a legmodernebb fejlesztéseket kell ajánlanunk.
1: Azt ne hallgassuk el, hallgatok elő, hogy azért az olcsítás is cél volt a Volkswagennél. Egy csomó dolgot azért is terveztek át, és azért jött ez a kis osztály is a villamos frontra, hogy olcsó autóhoz juttassák az embereket. Az olcsó autó egyik legfontosabb darabja viszont egy fantasztikus technikai csúcs eszköz, egy győri gyártású motor. Ezzel lehetett a költségeket jelentősen csökkenteni, mert a motorral egybeépítették az elektronikát, és egyetlen egységként

0: tudják berakni az autóba is. Ez egy 74 kg-os súlyú motor, amiből napi 2000 készül Győrben. És rögtön az elektronika mellé akkumulátor csatlakozóra építik rá az invertert, gyakorlatilag azonnali sebességgel képes beavatkozni szükség esetén. A másik különlegesség pedig az akkumulátor.
1: Hát igen, ez egyébként nekünk Magyarországon ez még nagyobb büszkeség, hogy egy Győrben készült motorral tudjuk árusítani ezt a modellt. Mindig irigykedtünk a házon belüli márkáinkra, akik ezt az előnyt már élvezték, és azt gondolom, ez egy nagyon jó dolog, hogy mi ezzel tudjuk értékesíteni ezt az autót. Hát számomra egyébként, ami még nagyon-nagyon jó, ugye nyilván az, hogy maga a teljesítmény azért az gondolom, hogy elfogadható, hiszen 85, 99 és 155 kilovattos teljesítményekkel akár 427-420 kilométeres hatótával tudjuk ezt az autót értékesíteni. Nekem talán újabb praktikus megoldás, ugye, hogy azt akár már az autót is tudjuk úgy használni, mint egy töltő. Tehát, hogyha mondjuk az elektromos biciklinket szeretnénk tölteni vele, akkor ez az autóról is megtehető.
0: Ez egyik kollégánk az elektromos autókkal foglalkozó weblapnál kipróbálta a töltést is, és azt leírta nagyon szépen, hogy milyen különlegességgel állunk szembe. 10%-nál azt írja, 80 kW-tól indul a töltés, és egészen 46-47%-ig emelkedik. Ott éri el a 105 kW-os csúcsot, de 45%-tól nagyjából 73%-ig 100 kW felett képes energiát felvenni. Tehát gyakorlatilag mindegy, milyen a töltöttsége az akkumulátornak, minden egyes sávban nagyjából azonos teljesítményért képes magába szívni az áramot. Nincs nagyon ilyen a piacon, még tegyük hozzá. Általában begyorsul, aztán lelassul, a végén már alig ketyeg az óra, és az ember ott örül meg. Ez fantasztikus, ha így is működik valóságban.
1: Én azt gondolom, hogy így működik, különben nem tapasztalhatták volna ezt. Én azért kicsit laikusabb vagyok ebben a témában, és ugye nyilván mindig nagyon figyelek az ügyfél visszajelzésekre, vagy ügyfél kifogásokra. Ugye nyilván egy elektromos autó kapcsán mindig ugye a töltési idő, hányszor kell megállnom, mindig egy kritikus pont az ügyfeleknél. Az információink szerint egyébként 23 perc alatt tölti fel az akkumulátor 10%-ra, 80%-ra maga a rendszer. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon-nagyon jó teljesítmény.
0: Bocsánat, szabad vágok, de ez azért lényeges, mert minden márka általában veri a mellét, okkal, joggal, vagy éppen ok nélkül, és az a 25-28-30 perc nem annyi szokott lenni a valóságban, hiszen ahogy mondtam, az elején fölgyorsul, majd lelassul a töltés, és a végén egészen lassú lesz, és éppen ezért fut ki az időből. Hogyha ez, amit most én itt felolvastam egy kollégának a fizikai próbája, és ez valóban így néz ki majd a gyakorlatban, ez tényleg fogja hozni a 23 percet.
1: Hát akkor remélem, hogy nem fogják megcáfolni a kollégádat, és igaza van, úgyhogy igen, azért nagyon sokszor, főleg itt az új versenytársakkal kapcsolatban mindig egy kicsit így a nyugati márkák, és a Volkswagen, és akár más márka is kicsit mindig ilyen lehúnyt szemmel járt, hogy bezzeg az új versenytársaknak milyen technológiái vannak.
0: Ott már 5 perces töltésnél tartanak papíron.
1: Papíron, igen. De hát én azt gondolom, hogy azért nem szabad elvitatni azt, hogy azért Európában is készülnek olyan autók, akár elektromos, akár belső égésűek, amik azért méltóak erre a versenyre, és nem szabad egyébként nekünk itt szégyellősködnünk, és azt gondolom, hogy ezekre az eredményekre vagy technológiákra pedig nagyon-nagyon büszkék lehetünk.
0: Kétfajta akkumulátor csomaggal, kétfajta erősséggel és kétfajta kémiával készülő akkumulátort kapottja az autó, és háromféle változatban lehet majd megvásárolni, ugye az erősségi fokozatot is jelent.
1: Igen, hát itt nyilván itt ugye az ID Polónál ugye a GTI volt a legerősebb, de én azt gondolom, hogy igazából a laikusoknak vagy az átlag vásárlóknak azért azok a teljesítmények, amik előbb mondtam, hogy a 85, 99 és 155 km bőven elég, egyébként lefedi azt az igényt, amit mondjuk az ID Cross vevő valószínűleg keres majd a piacon.
0: Egy dolgot még nem említettünk, és ez nagyon lényeges, pláne egy kisebb méretű autónál, mert ez nem egy kis autó, azért tegyük hozzá, már egy arasszal több mint 4 méteres, tud vontatni, mégpedig 1200 kilós tömegű utánfutót. Hát mutass nekem 5-öt mondjuk a piacon, amely ezt tudja ebben a méretosztályban.
1: Tudtam, nincs ilyen.
0: Egy sincs.
1: Igen. Úgyhogy ez is egy olyan, megint csak az elektromos autótnak azt kell tudniuk, mint egy belső égésűnek, ez most már egy egyértelmű igény. Eddig ezt ebben a kategóriában senki nem tudta, vagy tudja jelen pillanatban, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, és azért nagyon-nagyon sokan ugye vonóhoroggal rendelik az autót, még ha nem is vontat, de mondjuk bicikli tartó egyebeknek azért
0: szükség van. Meg a parkolás segítő eszközként használják.
1: De hogy ebben is azt gondolom, hogy élen járunk, és erre nagyon büszkék vagyunk, mert egy ilyen tulajdonképpen egy elhanyagolható, vagy akár a laikus nem is gondol rá, de egyre többen egyébként akár még a belső égésűeknél is vonóhoroggal rendelik már az autókat. És egyébként, hogyha egy elektromos autó 1200 kg-ot tud azért vontatni, az egy nagyon-nagyon szép eredmény.
0: Lesznek felszereltségi szintek?
1: Természetesen ugyanúgy, mint bármelyik másik modellünknél, ugye a Trend lesz a belépő modell, ami egy az ID Polohoz illeszkedő, nagyon agresszív árat fog majd magának tudni, és természetesen Life és Style verziókban ott már aztán lehet topzódni a különböző felszereltségekben, kivitelekben és opciókban, úgyhogy mindenki megtalálja magának majd, ami a legjobban neki való.
0: Németországi árat ismerek, nem mondhatjuk nagyon konkrétan, de azt érzékeltetni lehet, hogy valóság szerint a Golf árában hozzá lehet jutni egy elektromos ID Crosshoz.
1: Ez most pontosan így van, de hogyha valaki látja az ID Polo belépő árát, ahhoz nagyon fog illeszkedni az ID Cross belépő ára is, úgyhogy nyilván szeretnénk, hogy a minden jobban felszerelt autókat vegyenek, azt gondolom, hogy ez az ügyféligény is, és ezért ehhez a belépő árhoz igazodunk majd a többi lépcső is, úgyhogy szerintem mindenki megtalálja magának.
0: Ennyi tudást hogyan tudtok ajánlani a vásárlóknak, tehát hány autót tudnátok eladni ebből mondjuk az év hátralévő 4 hónapjában, és mennyit tudnátok jövőre eladni, hogyha az emberek hallgatnának rátok?
1: Hát jövőre körülbelül olyan, azt kell mondjam, amikor 2-300 autóval tervezünk, hogy itt nagyon fontos, ez csak az ID Cross, és úgy ott van az ID Polónk, ahol szintén hasonló darabszámokat tervezünk összességében. Én azt gondolom, hogy nekünk ez egy plusz darabszám lenne, tehát nem az ID 3-4-től venne el darabszámot, hanem ezek új ügyfelek lennének. És látva egyébként, én főleg mondjuk, ha mondjuk az ID Polót veszem alapul, itt a Renault 5 az, ami feelingben a legnagyobb versenytársunk, hiszen nagyon meglovogott ezt a retro hullámot, és egy nagyon jó autóról beszélünk. Látva az ő teljesítményüket, azt gondolom, hogy ez nem egy elrugaszkodott gondolat, úgyhogy idén igazából ID Crossból nem sokat, 20-30 darabot tervezünk, hiszen azért most, hogy kér az konfigurátorba, még az autóknak be is kell érniük, de jövőre teljesével számolunk.
0: És tegyük hozzá, hogy az első kerekes villanyautó Volkswagen-től. Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, önök Papp Zoltánt, a Volkswagen magyarországi márka igazgatóját hallották.
2: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ha eddig csak jó néhány álmatlan éjszakát szereztek a kínai autógyártók az európai konkurenciának, a Geely E2 megérkezésével valóságos rémálom köszönt rájuk. Ez a kis autó ugyanis eddig mindent vitt szegmensében a nemzetközi piacon. A B-szegmensben tartozó villanyautóból ugye annyit eladtak az elmúlt hónapok alatt a kínaiak, mint még senki. Így érthetően hamar a világ legnagyobb darabszámban értékesített kis autójává vált. A hallatlan siker mögött persze gazdag tartalom van. A Geely E2 kétféle akkucsomaggal, négyféle felszereltségi szinttel választható a kereskedésekben. Egy azonban közös mindegyikben. 36 biztonsági és 24 aktív vezetéstámogató funkció segíti a vezetést, mindegy, hogy melyik modellt választjuk. Kis autóról lévén szó, a hatótávja még elfogadható. Akkucsomagtól függően ugyanis 252 vagy 345 km megtételére áll rendelkezésre áram, amelyet a gyár szerint akár 26 perc alatt is pótolhatunk egy nem túl izmos DC-töltő segítségével. A 4 méternél arasznyival hosszabb kocsi kategóriájában a legtágasabb belsővel büszkékedhet, és csomagterében is a messze a legjobbak között van. Nagy kérdés, mit kóstál ez a sokat tudó jármű, mert az első hírek szerint ezen a téren viszi be talán a legmélyebb ütést Európának. A részletekről Varga Zsombort, a Geely közép- és kelet-európai marketing igazgatóját kérdezzük a stúdióban. Köszöntelek, szervusz!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Hát ugye konkrét árat nem mondhatunk azért, a törvények ezt nem teszik lehetővé, de azért érzékeltessük már itt elsőként, szögezzük le, hogy ez az autó azért nagyon oda teszi magát, aztán majd kibontjuk az igazság tartalmát.
2: Abszolút, gyakorlatilag el lehet mondani, hogy az egyik legjobb áru kis autó lesz Magyarországon, úgy, hogy alapfelszereltségként is egy nagyon-nagyon gazdag felszereltséggel érkezik, és tulajdonképpen az elektromos autók között is egyetlen egy autó van, ami néhány ezer forinttal olcsóbb nálad, ez egy egyszegmense kisebb autó, tehát gyakorlatilag a legjobb áru kis autó lesz, és azt várjuk, hogy tulajdonképpen ahogyan a sztár IMA, a sláger nagy családi SUV-nk, ugye a szaksajtó, meg hát most már a vásárlók által is gyakorlatilag kategóriát átívelő a legjobb árértékarányú modellnek tartott modell a magyarországi piacon, vagy legalábbis ezek között van. Azt várjuk, hogy az E2 ugyanígy muzsikáljon idehaza, és hát minden esélyünk meg is van, hiszen ugye a világ legnépszerűbb kis autójáról beszélünk, ez azt jelenti, hogy tavaly évben 465 ezer darab talált gazdára világszerte, ugye tavaly mutattuk be, és gyakorlatilag 40 másodpercenként vesz a világon valaki egy Geely E2-t, tehát elképesztő dinamikával hódítja meg a világpiacot, és ugye ez elérte természetesen Kínát, Dél-Amerikát, Afrikát, Európa tudópiacát, ugye most debütált, és pont a héten zajló Sziget Fesztiválon tartottuk az európai premierjét a modellnek, illetve jelentettük be, hogy egyébként a márka nagykövete modellnek pedig dobó kata lesz, és azt várjuk, hogy minden korábbinál népszerűbbé tudja ez az autó tenni a tisztán elektromos autózást, tehát nagyon komoly zöldítést várunk ettől a modelltől a magyar piacon.
1: Tehát kimagasló technikai háttér és kategórián felüli helykínálat, mondjuk így foglalható össze röviden. Ha körbejárjuk az autót, hogy mondjam, mellbevágó az a különbség, amit az ázsiai autótervezés és az európai hasonlóság között látunk. Ugyanis ez az autó messze nem kínainak tűnik, hanem egy igazi ízig-végig európai stílusú, megjelenésű autó. Mondanék néhány márkát, amit én felfedezni vélek itt ott a karosszéria hajlításokban, mondhatnám, hogy Volkswagen, vagy éppen a Cooper egyes részei tűnnek föl. A lényeg az, hogy nagyon tetszetős, nagyon szép, elegáns modellről van szó. Ebben a méretosztályban nem nagyon van ellenfele.
2: Abszolút, ugye nagyon-nagyon szép a vonalvezetés az autónak, és el lehet mondani, az E5-ösnek, a nagyméretű családi SUV-nak a vonásai köszönnek vissza belőle, csak még vidámabb, még mosolygósabb karakter van az autónak. A dizájnerek azt is mutatják a prezentációkban, hogy az autó front része, tehát ez a grill, ez tulajdonképpen egy ilyen mosolyt idéz, és hát nem csak a kiállásával, hanem gyakorlatilag a színeivel is egy igazi felvillanyozó jelenség lesz a magyar utakon, hiszen hogy elég mátran nyúlt bele a Giulia színekbe, tehát lesz belőle rózsaszín, zöld, tehát elég egészen vagány szereplő lesz az utcaképnek, azt gondolom. És ugye, amit említettél, a hatótávok tekintetében már a kisebb akkumulátorral is, ugye, ami ez a nagyon-nagyon kedvező áru modellünk a Pro felszereltségénél, ott is ugye gyakorlatilag már 250 km, 52 km-es a kombinált hatótáv, viszont ugye a nagyobb, tehát már a Max Plus és az Ultra felszereltség, mint 345 km-es a hatótáv, a fogyasztás pedig 15,5 kW, ugye magasabb felszereltség, tehát nagyon kellemes az autónak a fogyasztása is, és említetted, gyakorlatilag egy 25-26 perc alatt tölthető 30-80%-ra, ugye a kisebb, tehát a belépő Pro felszereltségnél 60 kW-os, a nagynál pedig 80 kW, maga a DC töltése az autónak. Elképesztően gazdag felszereltség érkezik, alapvetően rögtön már a belépő felszereltségén vegán bőrrel, rengeteg olyan funkció, amit általában a legtöbb versenytárs márkánál, főleg, hogyha itt az európai vagy japán márkákról beszélünk, ott komoly pénzeket kezdeket fizetni, hogy még pluszban extraként.
1: Nagyon előre szaladtál, még a műszaki kérdésről terveztem, de hát mindegy, elmondtad a lényeget. Még ott tartottam, hogy kívülről hogy néz ki az autó. Mindenesetre kívülről egyáltalán nem elektromos autó különböző van. Láthatóan az alu kerekek sem az a típus, amely messziről látszik, hogy szinte mozgássérült autót rejt karosszéria, szóval ez egy nagyon elegáns és sportos kilenzetű autó, mondhatnám azt, hogy kicsit még nőies is. Kérdés persze, hogy ti kit célozzátok, ki az igazi célpontja.
2: Hát a feleségem azonnal beleszeretett, és egy rózsaszín váltatott kért, tehát nyilván azt gondolom, hogy a hölgyek között nagyon-nagyon népszerű lesz a modell, de nyilván színe válogatja, mert például egy ilyen bézs színben még abszolút egy, vagy van még egy sötétebb kivitel, az abszolút egy pasis vagány kis autó is tud lenni. Tulajdonképpen az a célunk ez az autó, hogy egy ilyen statement legyen, tehát aki ezt az autót vezeti, az üzenje azt, hogy igen, én környezetudatosan gondolkodom, fontos számomra ugye az éremisszió.
1: Divatos vagyok,
2: vagány vagyok, tehát nagyon jó hangulata van az autónak, ugye gazdag felszereltség, és amit említettél, szerintem ugye az orr részben kialakított plusz 70 literes csomagtartót, az annak köszönhető, hogy egyébként hátsó kerék meghajtású az autó. Ennek köszönhető maga a vezetési élmény is egy kifejezetten szerethető módon vezethető autó. Tehát amellett, hogy egy elektromos autóról beszélünk, egy igazi szerethető.
1: Ráadásul ugye az európai konkurencia jó része most ért át az orrhajtásra ebben a szegmensben. Talán még a nagyobb szegmensben is előfordul most már. Nyilván sokkal bonyolultabb a hátsó kerékhajtás, mert sokkal jobban meg kell erősíteni a teljes futóművet egy balesetre felkészülve. Tehát egyszerűbb az első kerékhajtás, meg hát más is a vezetési stílus is, meg a figyelem is. De még itt a méreteknél, 4 méternél egy kicsivel több, 13 centivel hosszabb a kocsi. Tehát mondhatnám, egy kis autó, de mégsem, hiszen még nemrégiben a Golf volt ilyen méretű. Egyébként hasonlóságban nagyon hasonlít ez a 6-os Golfra, egy oldalnézetből az autó. Kérdés az, hogy a beltere hogyan idomul ez a hosszúsághoz?
2: Ugye gyakorlatilag azt el lehet mondani, hogy a kategóriában, a B-szegmensben a legnagyobb autó, hogyha itt a top 10 szereplővel összehasonlítjuk, akik eddig a top 10-ben voltak a piacon, tehát minden tekintetben külsőben is a legnagyobb, de ez ugye annak köszönhetően, hogy a padlólemezbe került beépítés az akkumulátor, egy nagyon-nagyon jó
1: új eljárás élmény, már, ugye?
2: Így van, és ennek köszönhetően ugye hihetetlenül tágas, ugye ezt a rugalmasságot megadja az, hogy dedikáltan tisztán elektromos autónak lett fejlesztve, tehát nem egy plusz alternatíva, és ezért hihetetlenül tágas, több mint 30 különböző rekesz, tároló és egyéb dolog kapott helyet benne, ezt egyébként a feleségem nagyon kedveli a Starrénél, meg az E5-nél is, hogy középen, gyakorlatilag középkonzolnál is rögtön be tudja rakni a táskáját, ami nekem nagyon tetszik az E2-ben, hogy a térképtartó a jobb egyben, az ilyen fiókként húzható ki, tehát nagyon-nagyon praktikus, és nem az a...
1: Már kinyitva van a térkép, akkor
2: gyakorlatilag. Így van, de tehát nem az a van, hogy lehajlik, és akkor belemegy a lábunkba, és stb., hanem nagyon kényelmes, és opciósan rendelhető a hátsó ülés alatt is egy ilyen tároló rekesz kialakítás, úgyhogy aki, ugye nekem két kisfiam van, és hát ezzel az autóval járnak majd óvodába, bölcsibe, ugye a feleségemnek köszönhetően, és hát imádnak mindenféle dolgokat gyűjteni, rakodni, pakolni, tehát ők is nagyon fogják szeretni, azt gondolom.
1: A vezetőnek nincs nehéz dolga, hiszen nagyon szépen be van rendezve a vezető előtti terület, ráadásul egy hatalmas méretű kijelzőt kapott az autó.
2: Így igaz, egy óriási érintőképernyős monitor van előttünk tulajdonképpen. Természetesen Apple CarPlay Android autó csatlakozás adott az autóval. Ugye a Geely az egyik, vagy talán az egyetlen olyan autó, azon kevés autógyártók egyike, akinek ugye saját mobiltelefon szolgáltatója, mobiltelefon gyártója is van ugye a vállalatcsoport tulajdonában, és ennek köszönhetően ez a Flyme autó rendszert kapta meg, egy nagyon intelligens, nagyon jó felbontású, elképesztően gyors és csatlakozó infotainment rendszert kapott az autó, ami megint csak ennek a célcsoportnak, aki ezt a trendi, fiatalos dizájnos autót szeret, ez általában nagyon nagyra értékeli ugye ezt a részét is, és hát ott van ugye az említett elképesztő mennyiségű, több mint 30 aktív biztonsági rendszervezetés támogató technológia. Ugye a Geely jegyzi egyébként a világ legnagyobb autóipari biztonsági központját és legfettebb központot is, és úgy alap DNS-e a márkának maga a biztonság, és az üzenet az, hogy demokratizálni szeretnénk a biztonságot, tehát minden modellünk esetében legyen szó, az E2-ről, a Star-ről vagy az E5-ről, alapfelszereltségként érkeznek a hétlégzsák, az összes vezetést támogató rendszer.
1: És valóban minden felszereltségi színnél azonos ez a kínálat?
2: Abszolút, tehát már a belépő pro felszereltségnél mindent megkapunk. Néhány kényelmi extra, illetve design extra az, amit még a magasabb felszereltségeknél kaphatunk, illetve ugye a biton, tehát a kettős fényezés, vagy fekete tető, illetve ugye más színű ugye maga a karosszér többi része, ezeket, illetve alufelni, ezek azok, amik ugye a magasabb felszereltségeknél belépnek.
1: De a tudás az autónak egyforma.
2: Abszolút, maga az alaptudás egyforma, és nyilván a nagyobb hatótáv az, ami még a magasabb felszereltségnek a sajátja, de itt az elektromos állítható ülésektől kezdve minden az már alapból érkezik a belépő modellnél is.
1: Hát de van itt, valahol azt olvastam, hogy 520 fokos kamera rendszer, amit nem értettem pontosan, 540 panoráma kép. Ez mit jelent, hogy 540 fokos panoráma?
2: Gyakorlatilag egy felső képet kapunk magáról az autóról, tehát látjuk nem csak körbe, hanem fölülről, meg alánk is. Tehát, hogyha ha bármilyen szűkös helyre próbálnak beparkolni az autóval, akkor mindent látunk, tehát gyakorlatilag folyamatosan minden irányba látjuk azt, hogy véletlenül se sérüljön meg az autó.
1: Mondhatjuk, hogy ez egy négy lábon, négy keréken járó elektronikus központ.
2: Abszolút, és ugye amit én még kiemelnék itt az összes tech funkció mellett a biztonság kapcsán, ugye most várjuk a minősítést, de minden szinten megfelel az Euro NCAP 5 csillagos minősítésének az autó, úgyhogy azt várjuk, ezt hiszem szeptemberben fogják kiadni, hogy természetesen minden egyéb modellünkhöz hasonlóan ő is 5 csillagos minősítést szerez majd, és gyakorlatilag a kategória egyik legbiztonságosabb és a legfejlettebb, legtekebb autója is lesz egyben.
1: Említetted, hogy elől a Frank az 70 liternyi, egyébként ez a méret jóval nagyobb kategóriájú autókra jellemző, és ebben a kategóriában nagyon soknál nincs ilyen első csomagtér. A hátsó csomagtér az valamivel kisebb, mint mondjuk az ember számújtaná, de így is 375 literes, és amit 1320 literre bővíthető.
2: Így van, és a 375 liter, hogyha megnézed egyébként a B-szegmest, akkor konkrétan a legnagyobb csomagtartó ebben a kategóriában, és ehhez jön hozzá még a plusz 70, ugye az orr rész csomagtartóval, tehát önmagában ugye 445 liternyi rakodóterünk van, akkor, hogyha nem döntöttünk le üléseket, ha megledöntünk, tehát 300 liter, tehát konkrétan akár nem...
1: Másfél köbméternyi.
2: Mindannyiunk kedvenc bútoráruházából is tudjuk hazahozni az összes rendőrszekrényt, hogyha szeretnénk.
1: Nem véletlenül ilyen nagy tudású az autó, hiszen azt olvastam a gyári anyagban, hogy a lítium-vasfoszfát akut telepet alkalmaz a cég. Az egy új eljárású rendszer, sokkal jobban lehet tölteni, kiegyensúlyozottabb a töltési karakterisztika, meg egy csomó dologban veri a régebbi, például árban a régebbieket.
2: Így igaz, ugye tudni kell a Geely-ről, hogy a vezetőfejlesztője nem csak a tiszta elektromos, hanem a plug-in hibrid, és imáron a hibrid hajtásnak is a világon, egy ilyen Guinness Recorder hibrid hajtással éppen néhány hónapja ott is az élre törtünk, de a tiszta elektromos, ahogy a Geely-eket is visszaköszön, az talán a legnagyobb előnyünk, és ugye ráadásul 6-szor szigorúbban tesztelünk bármilyen akkumulátort, mint az iparágban bárki, és gyakorlatilag talán már láttál erről felvételt, amikor az E5-t, meg a Star-8-t mutattuk be először, hogy konkrétan fölgyújtják, lejtik, úthengerre átmennek, tehát lövik, mindent csinálnak, és ha mindennek megfelel, és nem gyullad ki, és nem, tehát tovább működik az akkumulátor, sós vízben áztatják 72 órán, tehát egy tényleg elképesztő extrém teszteknek teszik ki, és hogyha ezeknek megfelel, akkor kerül csak sorozatgyártásba. Sőt, ugye ebben a biztonsági központban nekem volt alkalom megnézni ilyen Geely E2 töréstesztet is, ugye Kínában, Ningbo-ban, és brutális az, hogy mennyire szinte érintetlen marad az autónak a szerkezete. Ez is részben annak köszönhető, hogy ez az akkumulátor bekerült a karosszéria szerkezetbe, és az ad neki még egy plusz szilárdságot, és pluszban ugye alulról azt hiszem 7 lemez és különböző pufferétek, amik védik ugye minden irányból, tehát még egy oldalütközésnél teli frontális ütközésnél ugyanúgy gyakorlatilag tökéletesen védve van az akkumulátor.
1: Kiemelten hívtad fel a figyelmet, hogy hátsó kerékhajtású autóról van szó, ami számos előnnyel jár, sokkal egyenletesebb a gyorsulása, ugye a gumira roncs élettartama is hosszabbá válik, nem kapar ki könnyen, sokkal élvezetesebb egyébként hatolja az embert az autó, és ami nagyon lényeges, hogy olyan ügyesen állított össze a hajtóművet a gyártó, hogy maga a fékezés is extrának tűnik. Ugyanis ebben a méretosztályban 36,8 méteres fékutat ír a gyár 100 kilométeres tempóról, ami kimagaslóan jó eredmény.
2: Abszolút, tehát kifejezetten ugye ez is megint a biztonságos, és egyébként élvezhető vezethetőség tökéletesen illusztrálja. Ami nekem még eszembe jutott, hogy mondtad, hogy tele van extra tech megoldásokkal, hogy megint csak nagyon fontos, megint csak apukaként, hogy ugye hátul is megosztható két irányba fordítható klíma áll rendelkezésre, ami ugye üti a hátsó utasokat, illetve elő-hátul ugye A és C típusú USB portjaink is vannak, tehát gyakorlatilag tudjuk tölteni az eszközeinket, vagy csatlakozni tudunk ugye magához az autóhoz, úgyhogy nagyon-nagyon, és nagyon fontos, a hangvezérlés is, ugye 18 különböző területet fed le a hangvezérlés, és több mint 200 szót ismer, és gyakorlatilag a magyar nyelvű hangvezérlés az azt hiszem, hogy szeptember, tehát mire az autó megérkezik, majd szeptember megérkezik a kereskedésekbe, addigra megkapja over the air, ugye a magyar nyelv hangvezérlést az autót, az ügyfelek, akik átveszik, azok már rögtön így kaphatják meg az autóikat.
1: Ugye említettük, hogy egy vashosszát akkumulátor csomaggal működik az autó, és a nagyon kedvező a töltési karakterisztikája, és az sem mindegy, hogy a 30-ról 80%-os töltöttségi szintre 26 perc alatt sikerül föltölteni az akkumulátort. De, ami még nagyon fontos, hiszen itt az elsősorban városi és városközi kis autóról beszélünk, nagyon fontos a forduló kör. A forduló sugara az 4,95 század méter, tehát nincs 5 méteres a sugár. Az azt jelenti, hogy egy átlagos közúton képes majdhogy nem megfordulni az autó.
2: Abszolút, meg hát ugye akár sikátorokban, bárhol, ugye nagyon-nagyon könnyen parkolható. Egyébként ez jellemző a Star-8-re is, illetve az E5-re, hogy kategóriákban az egyik legjobb fordulókört produkálják, tehát nagyon élvezetes, meg könnyű. Tehát leveszi a parkolásnak a stressz faktor részét tulajdonképpen azzal, hogy e tekintetben is ilyen jól kezelhető a Geely E2.
1: Egy dolog nem volt számomra, szóval nagyon szöget ütött a fejembe, hogy a gyári adatok szerint 60 és 80 kW-os töltővel lehet föltölteni az akkucsomagot. Ugye kétfajta méretosztályról beszélünk, a akkumulátor méretről. Miért csak ilyen kicsi a töltési sebesség?
2: Gyakorlatilag ahhoz, hogy a elképesztően jó árát tudjuk tartani az autónak, ahhoz ugye nincs szükség, vagy lehetett fontos szempont azért maga az, hogy bizonyos területen viszont érdemes kompromisszumot kötnünk, de azt tapasztaljuk, hogy ennek az autónak a felhasználói, azok gyakorlatilag ugye rendszeresen a gyors töltéssel dolgoznak, és ugye városi autóról beszélünk, tehát klasszikus városra született autóról, ahol gyakorlatilag bemegyünk bárhova, és mondjuk meginni egy kávét, elintéz majd bevásárolni, stb., és az alatt szinte 100%-ra, tehát az, amit tett 20-26 percot a gyors töltése, ugye a belépő felszereltség egyébként 60, a magasabb felszerelésnél 80-as DC töltéssel pillanatok alatt megkapjuk a teljes hatótávunkat, meg nem is jellemző ezeknek az autóknak a használatakor az, hogy valaki ugye teljesen lemerítené, hiszen tényleg, mi nyilván elmehetünk, tehát Bécsig is eljutunk az autóval, hogyha úgy van, ott már természetesen töltenünk kell, hogyha haza akarunk jönni, de hogy alapvetően nem is jellemző az, hogy valaki olyan óriási távokat tenne meg, hogy a magyar átlagos használat még ingázás esetén is 30-50 km per nap, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy hétig nyugodtan elingázhatunk egy egyetlen töltéssel.
1: Akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a Geely E2 megérkezésével meg valóra vált az a 10 évvel ezelőtti Európa Uniós célkitűzés, hogy az elektromos autók azonos áron lehessen megvásárolni, mint egy benzinest.
2: Hiszen, hát konkrétan most így igaz, sőt.
1: Van egy Európa legkedveltebb kisautója, így gyártják Európában, és ez a kisautó háromhengeres benzinmotorral kerül most ennyibe, mint a Geely E2. Csak elektromosan.
2: Így igaz, elektromosan, és tökéletesen elképesztően gazdag felszereltséggel.
1: Hányat fogtok eladni ebben az évben még a hátralévő 4 hónapban?
2: Megmondom, hogy elég ambiciózus terveink vannak, tehát mint több 100 darab értékesítését várjuk még az év végéig, és azt gondoljuk, hogy abszolút forradalmasítja majd a B-szegmenst az autó.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Varga Zsombort, a Geely közép- és kelet-európai marketing igazgatóját hallották, műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádió elé ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
0: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Szerdán már a maximum teljesítményen termelhet a paksi atomerőmű, felülvizsgálják a Mohu hulladékgazdálkodási koncesszióját. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Várhatóan szerdára éri el újra a névleges teljesítményét a paksi atomerőmű, mondta a miniszterelnök a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter arról beszélt, a 8-ból 7 szivattyú üzemel, most 800 megawatt felett van a teljesítmény. A kormányfő szerint a tervezetnél gyorsabban haladnak a szakemberek. Magyar Péter az Aszályra utalva hozzátette, a kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé. Felülvizsgálják a magyar állam által a Mohuval 35 évre kötött hulladékgazdálkodási koncessziót, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a Facebookon arról írt, hogy komoly tárgyalások kezdődnek a felek között. A Mohu a MOL leány cége, amelyet az energiavállalat kifejezetten hulladékgazdálkodásra hozott létre. Szinte az egész országban 20 fok alá süllyedt a hőmérséklet vasárnap kora reggelre, a legalacsonyabb értéket mindössze 7 fokot a Nógrád megyei Zabarban mérték, derül ki a Hungaromet Facebook bejegyzéséből. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint néhány állomás kivételével szinte mindenhol hűvös volt a hajnal, annak ellenére is, hogy az ország délnyugati harmadát felhőzet borította. Az EU helikoptereket és tűzoltókat küld Szerbiába az erdőtüzek miatt. Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán tombol hatalmas erdőtűz. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen. Ez a terület mintegy 80 kilométerre van a fővárostól, Belgrádtól, de Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Kötelezte a bevándorlási vízumeljárások lefolytatására az amerikai konzulátusokat egy szövetségi bíró, megváltoztatva a 75 országra vonatkozó tilalmat. A bíró döntésével megsemmisítette Marco Rubio külügyminiszter évelején hozott rendeletét az eljárások felfüggesztéséről az érintett országok esetében. A kifogások között szerepel, hogy a jogszabály nemzet alapján alkalmaz megkülönböztetést, és a világországainak 40%-át kizárja a bevándorlási vízum megszerzésének lehetőségéből. Dél-Korea először indított kereskedelmi hajót Európába az északi sarkvidéken keresztül, hogy tesztelje, rendszeresen használható-e a hagyományos útvonalaknál jóval rövidebb tengeri folyosó. Az alternatív tengeri útvonalak az iráni háború miatt váltak különösen fontossá. Az Egyesült Államok és Izrael március elején indított hadjárata óta a hormúzi szoros forgalma a korábbi töredékére esett vissza, ezért több ország is új lehetőségeket keres a tengeri szállításra. Nem mindennapi hiba történt a Sydneyben rendezett maratonon. Véletlenül a résztvevők érmeire egy német stadion képe került rá a versenynek otthont adó stadion helyett. A rendezvény hivatalos közösségi média oldala a hét elején nyilvánosságra hozta az idei érem tervét, amelyen tévesen a Münchenben található Allianz Arena volt látható, a Sydney Allianz stadion helyett. A Sydney maraton szóvivője a BBC-nek azt mondta, sajnálatos hiba történt.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is derült napos idő várható, csapadék nem lesz. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 9-19, délután 25-31 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Listen, I got something I want to tell you.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: A Budapesti Fesztivál zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén szeptember 12-én, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyerekkórusa is. A hangverseny 6:30 kezdődik, a programban Schubert 8. befejezetlen szimfóniája, Arvo Pärt nyári keringője, valamint Prokofjev Hamupipőke szvittje szerepel. A partművet a BFZ gyermekkórusa adja elő eredeti észt nyelven, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervező közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra. A szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni.
0: Esemény.
1: A független színházaknak hirdetett pályázatot a Prokultúra Urbis közalapítvány. A támogatásra játszóhelyek és alkotók is jelentkezhetnek szeptember 11-ig. A 142,5 millió forint keretösszegű pályázatra egyrészt a nyilvántartott előadó művészeti szervezetek, másrészt egyéni alkotók, alkotócsoportok, társulatok és infrastruktúrával nem rendelkező ernyő szervezetek jelentkezhetnek. A felhívás és a pályázathoz szükséges dokumentumok a budapest.hu oldalon érhetőek el. A Független Előadó Művészeti Szövetség szeptember első hetében nyilvános tájékoztatót szervez. A pályázatokat a FESZ tanácsadó testülete értékeli. A Budapest Főváros Önkormányzata és a FESZ együttműködésében működő független előadó művészeti alap célja, hogy átlátható és fenntartható támogatási rendszeren keresztül segítse a fővárosi független színházi, táncművészeti, cirkuszi, bábszínházi, ifjúsági és gyermekszínházi, valamint színházi nevelési területen működő alkotókat és szervezeteket. A támogatás vissza nem térítendő működési támogatás, amely előadó művészeti tevékenységek és működési költségek finanszírozására használható fel.
0: Film.
1: 7 filmmel várja a látogatókat a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál dokumentumfilmes programja. A fesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Az alkotások többek között betekintést nyújtanak egy operatőr alkotói világába, bemutatják a Vogézek hegylánc Erdeit és Dél-Amerikában eltűnt környezetvédők története mellett az OnlyFans tartalomkészítők életét is megismertetik. Mint írták a Robert Richardson Fehér Ördög című művész portréjában Jana Hojdova cseh rendező, a háromszoros Oscar-díjas Richardson belső világát tárja fel, film elemzésekkel tarkított sztár interjúk közepette. A film több száz órányi magánvideó feldolgozásának eredménye a rendező és az operatőr között a koronavírus járvány okozta bezártság miatt mély barátság alakult ki. A Hitler fenyegetésére figyelmeztető Európa veszett kutyája című forgatókönyvből soha nem készült film, ennek az el nem készült alkotásnak a felidézésében a BAFTA Breakthrough program résztvevője Rubika Shah angol rendező megvizsgálja, hogy milyen politikai, erkölcsi és művészi felelősség terheli az alkotókat és a döntéshozókat, ellentmondásos képet festve Hollywoodról, felidézve az Amerikán végig söprő antiszemitizmust. A francia az erdő zenéje arról mesél, hogyan öröklődik tovább a természet iránti figyelem és szeretet generációról generációra. Vincent Meunier természetfotós és filmes édesapjával, valamint fiával járják be a Vogézek erdeit, miközben az eltűrőben lévő siket fagy nyomában járva egészen Norvégiáig mennek. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik majd meg.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Verőce, vidám megálló Hollywood és a gulák között. A kövér ember, aki megmutatta a dunakanyariaknak, hogyan kell mulatni. Az egykori vidám összejövetelekre már csak egy gyönyörű villa emlékeztet Verőce fölött a hegygerincen. Ugyan Huszár Pufi Károly legnagyobb színészi sikereit külföldön aratta, de olyan sokat tett a hazai kultúráért, hogy szobrot érdemelne a faluban. Nem mindennapi élettörténet az 1884-ben Budapesten született Hostein Károlyé. A mosolygós arc, a gesztusok, a belőle sugárzó, életigenlő karakter kedvelt kabaré, majd filmszínészé tette. 1914-ben ő lett az első magyar némafilm főszereplője, amiben partnere a legendás Kabos Gyula volt. Az 1908-tól a színpadon is használt Pufi Bece név addigra már ráragadt. Az egyik első magyar színész volt, aki szerencsét próbált Amerikában. 1917-ben már a tengeren túlon forgatott, de kipróbálta magát Németországban is, ahol Karl Huszár néven került be a filmművészet pionírjai közé. Hollywood azonban visszavárta a magyar színészt, és másodjára már 5 évre kiköltözött. 40 film fűződik nevéhez Amerikában. A munka mellett a társasági élet egyik motorja volt, az ajtaja mindig nyitva állt. Amikor elfáradt a kinti életmódtól, úgy döntött, visszatér Európába. Ugyan felbukkant Budapesten is, de leginkább a kontinentális filmipar fellegvárában, Berlinben dolgozott. De zsidó származása miatt egyre rosszabbul élte meg a hitleri hatalom térnyerését. Úgy döntött, ideje hazatérni, otthont keresni. 1931-ben megvette a Verőce felett magasodó, gyönyörű Svadló villát, majd egy évvel később végleg Magyarországot választotta lakhelyéül, és ezzel megtöltötte élettel a svábok, szlovákok és magyarok lakta Dunaparti falut. A településen járva felnézünk a gerincre, az impozáns épületet látva könnyű elképzelni, micsoda remek társaság jöhetett ott egykor össze. A falusiak által viccesen Huszár laktanyának becézett házba bejáratos volt nem csak a hazai kulturális élet színe java, de sok külföldi, a filmiparban megismert barát is megpihenhetett a falak között és az óriási kertben. Örök mosolya akkor kezdett megkopni, amikor idehaza is elkezdődött a zsidó üldözés. Mivel az időközben kitört II. Világháború miatt az Atlanti óceánon már nem volt biztonságos az átkelés, a német tengeralattjárók

0: fogva, ahol a sanyarú körülmények, az élelmiszer hiány és a meglévő betegségeinek ellátatlansága gyorsan legyőzte őt.
1: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.
2: Dig, dig, dig this tune. Dig, dig and you'll learn it soon. Dig, dig, dig our band. If you wanna get it, yeah, then dig it.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
1: Köszöntjük a hallgatókat! Nyári ismétlő adásunkat hallják. A Budapesti Értéktőzsde X-Cent kategóriájába látogatunk. Egy befektetői klub keretében publikálta 2028-ig tartó stratégiáját a Navigator Investments. Az ebben szereplő tényszámok, stratégiai üzenetek kerülnek fókuszba. Tartsanak velünk!
2: A prémium kategóriás tőzsdei társaságok közül frissen tette közzé gyors jelentését az Alteo NRT, de hogyan teljesített a társaság, és milyen kilátások vannak. Itt van a stúdióban Kovács Domonkos, az Alteo NRT M&A és tőkepiacok vezérigazgató helyettese. Üdvözöllek, szervusz!
3: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
2: Beszéljünk is akkor a tényszámokról először, főleg árbevétel soron. Egyébként az egész teljes első fél évet egy kiemelkedő 32%-os bővülés jellemezte.
3: Igen, 72 milliárdos összárbevételt éltünk el az első fél év során. Azért ebben a növekedésből látni kell azt, hogy egy része ugye annak tudható be, hogy még a tavalyi első fél éves számokban például az Alteo Circular vagy régebbi neve Éltex számai még nem szerepeltek. Most már ezek itt vannak. Ugye a MOL számára végzünk egy nagyon komoly projektet, egy naperőmű fejlesztési projektben veszünk részt Algyőn, ez jelentősen emelte az árbevétel számainkat. Ugyancsak sikerült a klasszikus termelésmenedzsment üzletágunkon belül a menetrendezési portfóliót bővíteni, valamint hát ugye az egyik nagyon komoly beruházásunk, ami mondjuk azt mondanám, hogy az Alteo életének eddigi legnagyobb beruházása volt, ugye egy 70 megawattnyi új energiatároló kapacitás kezdte el a üzemelését az idei második negyed évtől kezdődően, tehát első negyed évben nem voltak, de a második negyed évben ezek már érdemben járultak hozzá az árbevétel növekedéséhez.
2: A növekvő árbevétel mellett mit lehet elmondani az eredmény számokról? Elsődlegesen, amit a befektetők talán leginkább figyelnek, az az EBITDA, de természetesen az is fontos, hogy az alsó soron nettó szinten mit tudott teljesíteni a társaság.
3: Az EBITDA, vagyis az értékcsökkenési kiadások, a kamatkiadások és az adózás előtti eredmény kategória, ugye ezt tekintjük mi is, az ilyen leginkább az alaptevékenység nyereségességét megmutató eredmény kategóriának. Itt sikerült realizálni egy 7%-os növekedést a tavalyi évhez képest. Alapvetően ugye azért ez kisebb százalékos növekedés, mint az árbevétel növekedés. Ez főként azért van, mert a költségek terén is volt bizonyos megugrás. Ugye a kiegyenlítő energia szolgáltatást végző üzletágunkban azért tapasztalható volt egy erősebb költségemelkedés, aktív projektfejlesztési tevékenységet folytatunk, annak van járulékos, arra rárakódó költsége, amit kiemelnék még. Összességben a menedzselt portfóliunk egészével kapcsolatban jelentkeznek szintén addicionális költségek, illetve hát amit látunk, ez azért némileg már az energia áremelkedés hatását is tükrözi, ez a kereskedelmi tevékenység önköltségének az emelkedése. És ezek eredőjeként lett az EBITDA az, ami, tehát azért egy érzékelhető szép növekedés. Az EBITDA alatti eredménytételeket igazából alapvetően az sújtotta, hogy nagyon expanzív tevékenységünk volt a tavalyi évben, illetve az idei év első részében is, tehát ugye tavaly volt az Éltex akvizíció, idén pedig ugye befejeződött ez a már említett 70 megawattos névleges teljesítményű energiatároló beruházás. Ez ugye rendkívül megnövelte nálunk az eszközállományt, az összeszközállományt, ehhez óhatatlanul rendkívül magas értékcsökkenési költségek társultak, illetve hát ezt azért finanszíroztuk is, ugye elég erősen támaszkodtunk telfinanszírozásra, nyilvánvalóan a megnövekedett hitelállomány magával hozta a finanszírozási költségek emelkedését. Tehát úgy foglalnám össze így ezt a képet, és hát akkor ugye ezek eredményeként jutottunk el oda, hogy ugyan pozitív az adózott eredményünk, de az merném még mindig igencsak szerénynek nevezni, tehát 55 millió forint, és itt azt gondolom én, hogy a fő kihívásunk az az, hogy úgy felfuttatni a jelenlegi tevékenységeink profitabilitását, és ebben mondjuk a különösen az újonnan megszerzett tevékenységek, vagy az újonnan létesült bővítések kapcsán, hogy úgymond az eszköz és tőkeköltséget is, mit értek tőkeköltségen, alapvetően a finanszírozási költséget, és én valahol ide sorolom azért az értékcsökkenést is, mert ugye az értékcsökkenés azért végül is az azt mutatja, hogy hogyan használjuk el az eszköz, azt valószínű cashflow-ban egyébként majd pótolni kell. Tehát az eredményességnek meg azért ennél ezt majd jobban be kell tudnia takarni, hogy úgy mondjam a jövőben. De hát még az elején tartunk a dolgoknak, ugye mind az Altó Circle-en zajlik egy komoly integrációs meg rendbetételi munka, illetve az energiatárolós kapacitások is igazából még csak egy negyed éven vannak túl, tehát ott is azért remélem, hogy egy kiteljesedett eredményességet fogunk tudni majd mutatni idővel.
1: Tudunk is beszélni részletesebben az egyes üzletágakról, mik azok a fókuszpontok vagy főbb tényezők, amiket kiemelnél az egyes üzletágak teljesítményével kapcsolatban az első fél év vonatkozásában?
3: Nálunk nagyon hangsúlyos és nagyon fontos az energiatermelés és a termelésmenedzsment, tehát végző üzletág, ugye itt van az összes nem megújuló erőművünk. Ez az az üzletág, ami rendkívül fontos szerepet játszik a kiegyenlítő energetikai szolgáltatásokban, a villamos energiarendszer működésének biztonságát támogató szolgáltatások biztosításában, illetve hát magában az energiatermelésben nyilvánvalóan ugye olyan erőműveink vannak, amelyekkel hűt is, vagy villamos energiát is tudunk termelni. Általánosságban azt lehet elmondani, hogy ugye ez volt az a szegmens, ami nekünk nagyon meghúzta az eredményességünket 2021-et követően, ugye akkor ez a szegmens egy abszolút nyertese volt az akkori energiaárrobbanásnak, meg az akkori energiapiaci helyzetnek. Én úgy látom, hogy mi ebben az időszakban learadtunk egyfajta első piacra lépő előnyt. Ez abszolút segített minket, itt szerintem ezt egy nagyon jó idő és ütemérzékkel. Mi már 2018-ban például az országban elsőként megcsináltuk ugye az energiatárolónkat, egy ipari méretű energiatárolónkat, ugye a zuglói erőmű mellett, majd azt követően is ilyen több ilyen erőművet adtunk át. Készültünk arra, hogy a kiegyenlítő energiaszolgáltatások szerepen nőni fog, készültünk arra, hogy lesz egy csomó olyan megújuló energia termelő, főként a naperőművek, akiknek termelésmenedzsment szolgáltatást kell nyújtani, és hát kezdetben ugye ezen nagyon jól tudtunk keresni. Igen ám, de ami mára történt, az az, hogy a piac megtanulta ezt. Nagy játékosok, komoly tőkeerővel és szaktudással bíró játékosok is megjelentek, és hát ez bizony oda vezetett, hogy azért a marginjai ezeknek a tevékenységeknek, különösen a kiegyenlítő energia tevékenységeknek, vagy a tartalékkapacitás piacon látható folyamatoknak eredményeként itt a profitabilitásunk nagyon beszűkült, és azért ez látszik a számokon is. Tehát ugye ez a szektor jó lehet, még mindig nagyon jelentős EBITDA kontribútor, még mindig nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy ez azért hosszú távon is velünk marad, és egy kiemelt fontosságú szektor lesz. Hát nagyon komoly fejlesztéseket, beruházásokat tettünk ebbe a tevékenységbe, de itt azért az látszik, hogy bizony az EBITDA-ban csökkenés mutatkozott, úgyhogy ennek a nyoma megmaradt. Másik nagyon fontos tevékenységünk, ugye a megújuló energiatermelés. Idejévi az egy ilyen, én azt mondanám, hogy ez egy olyan típusú probléma, ami időjárás függvényében van, meg nincs. Hogyha nem úgy fúj a szél, az volt ugye az egyik ilyen fő bűnös ebben, akkor sajnos a szélerőművek nem úgy mennek. Talán egy olyan okot emelnék még ki, amit írtunk is, hogy volt egy olyan szélerőművünk, amelyik tavaly még kádba termelt, viszont most már nem. Hát a kátárak azért azok kedvezőbbek voltak, mint amit a piacon ugye el tudunk mostanság érni. Ez persze változhat, de ugye ez is hozzájárult ahhoz, hogy ez a szegmensünk árbevételben és EBITDA-ban is azért némileg visszaesett. Ahol növekedés volt, az a energetikai szolgáltatások. Tulajdonképpen ez egy szép példája nekem az egyik nagy tulajdonosunkkal való szinergikus közös dolgozás és gondolkodás eredményének. Az energetikai szolgáltatások üzletágunk csinál erőmű kivitelezést, üzemeltetést és karbantartást, és ugye ott a MOL-nak Algyön segítünk egy ilyen komoly naperőmű fejlesztési projektjét megcsinálni, úgyhogy ebből volt egy nagyon komoly árbevétel és EBITDA ugrás is ebben az üzletágban. És hát akkor ne feledkezzünk el természetesen a stratégiailag abszolút fontos szerepet betöltő, és ugye kvázi így a jövőbeni növekedési lehetőségeket, amelyek úgy látjuk, hogy bizonyos szegmensekben csökkennek, talán reményeink szerint idővel, viszont itt ezt majd ezt a csökkenést vissza tudjuk pótolni. Ez ugye a körforgásos gazdálkodás. Itt valóban van egy árbevétel és EBITDA növekedés, ennek az az apró szépség hibája, ha lehet ezt is mondanom, hogy figyelembe kell azért azt venni, hogy a tavalyi évben ugye az Alteo Circular még nem szerepelt a számokban, az idei évtől viszont már benne van, a már évekkel korábban megvett Fegroup nevű cégünk is itt van, tulajdonképpen ami a zajlik, hogy ezt a két céget egybe gyúrjuk. Tehát mi itt egy közös irányítást hozunk létre, ebben azért nagyokat haladtunk előre, ez az egyik fel a dolgoknak, tehát ezt mondanám integráció valahol. Nyilván ennek része az is, hogy az Alteos működési standardeknek megfelelővé kell átalakítsuk az újonnan akvirált entitást is. Meg hát azért van vele mi tagadás, ugye rendbetételi feladat is, elég sok, de hát anno a Fegrouppal is volt elég sok feladat. Ez az egész hulladékgazdálkodási szegmens, én egy kicsit úgy látom, mint ahogy a 90-es években lehetett a nyugat-európai befektetőknek Kelet-Európa, úgynevezett emerging market. Erről külön kis tettünk egy másik anyagot, hogy mégis milyen stratégiai víziónk van a körforgásos gazdálkodással kapcsolatban. Egyrészt szabályozási okokból, másrészt a ügyfelek fenntarthatósági törekvések okaiból szerintünk itt egy nagyon komoly növekedési lehetőség van ebben az ágazatban, és hát ezért kezdtük meg a nyomulást ebben a tevékenységben már igazából 2019-20-as évek előtt. Ebben léptünk egy nagyot, amikor megvettük a Fegroupot, és utána ez a következő lépés volt, amikor egy ilyen országos szinten egy nagy hazai hulladékgazdálkodási vállalattal álltunk, ugye az Alteo Circular korábbi nevén Éltex megvásárlásával. És hát akkor végül a mondjuk a központi költségekről se feledkezzünk meg, itt volt egy jelentős mértékű csökkenés, ez részint adódik a hosszú távú munkavállalói résztulajdonosi program költségeinek a csökkenéséből, egy teljesítményhez meg a részvényárakhoz kötött költségelem, hogy úgy mondjam, a DNS-ünkben van azért az, hogy nálunk a részvényesi érték növekedése az egy kiemelt motivációs cél és eszköz. Most egy kicsit viharosabb idők jártak, ezért ennek a költsége csökkent. Hogyha újra visszatér a siker és egy erőteljes árfolyam emelkedés meg bekövetkezik, akkor meg valószínűleg ez nőni fog újra. Meglátjuk, minden esetre nekem abból a szempontból megnyugtató az, hogy a költségcsökkentő automatizmust ugye ebbe a rendszerbe bevisz. Hát ezért is szeretjük ezt a motivációs formát.
1: Számos nagyobb beruházást már kiemeltél, de további bejelentéseitek is voltak az első fél évben. Mi az, amit akár a jövővel kapcsolatban segítheti a cégcsoport növekedését?
3: A bázások közül még két dolgot hadd emeljek ki, ami a mi megítélésünk szerint azért komoly jelentőséggel bír. Az egyik, hogy egy közel 20 megawattos szélerőmű projekt lehetőségre tettünk szert, amit nyilván még meg kell fejleszteni, de engedélyezettségi szinten már elég jó állapotban van. Ez ugye azért nagyon izgalmas, mert hát úgy néz ki, hogy a szélerőmű iránti szabályozói pozitív attitűd, hogy úgy mondjam, újra jelen van, és hát mi azt gondolom az első között vagyunk, akik hogyha nem is egy nagyon nagy méretben, de azért egy látható méretben 20 megawattnyi szélerőművet, hogyha tényleg a minden feltétel és engedély összeáll, akkor meg tudunk fejleszteni. Ráadásul ez azért már a viszonylag modern technológiával tornyonként egy elég jelentős kapacitással, a korábbi más egyéb szélerőművel megfigyelhető kapacitás többszörösével bíró széltornyok lennének. A másik beruházás pedig, amit még kiemelnék, az egy DRS feldolgozó üzem, próbaüzemének a megkezdése. Ez egy 14 ezer tonnás addicionális kapacitás bővítést tesz lehetővé a PET palackok és az alumínium újrahasznosítás előkészítésében. Ez egy fontos beruházás. Igazából ez úgy valósulna ez a beruházás, hogy maga az eszköz úgymond a Fegroupé, de a telephely, ahol megcsináltuk, az meg az Alteo Circular-é. És amit itt fontos látni, hogy épp ezért szoktuk azt mondani, hogy ne egyedileg, hanem ezt a szegmens egészét érdemes nézni, amikor az eredményességét próbáljuk értékelni a cégeknek. Illetve hát készülünk a jövőre is, további Európai Uniós RRF tenderek keretében, ha lesznek további energiatárolás kapacitás kiírás, csak ugye összeálltunk egy rajtunk kívüli cégcsoporttal, velük készülünk arra, hogy adott esetben ilyen kollokációs megoldásban az ő megújuló erőműveik mellé telepítsünk energiatároló kapacitásokat. Igazából emellett talán még kiemelném, mert azért ennek is nagyon nagy jelentősége van, pár olyan fejleményt, ami azért a jövő szempontjából szerintem nagyon izgalmas, egy óriási lehetőség, mert nálunk jóval nagyobb piacon mi is megjelenhetünk, és hát itt azt gondolom, hogy az elsők között voltunk, akik az a Ferrer akkreditációt meg tudták szerezni, és innentől kezdve várjuk, hogy akkor 2026. október 1-től kezdődően megnyíljon ez a Picasso platform és az ahhoz való csatlakozás lehetősége.
1: Nemrég bejelentettétek, hogy dolgoztok a finanszírozási szerkezettel kapcsolatban egy 40 milliárd forintos kötvényprogram elindításán. Mit lehet erről tudni, milyen várakozásaitok vannak ezzel kapcsolatban?
3: Túl vagyunk egy úgynevezett market sandingon, amit magyarra azt hiszem a piaci tapogatózás, egy kicsit érdekes kifejezés, de hát így hívják, piaci tapogatózás, ugye ebbe a kvázi elkezd beszélgetni befektetőkkel a kötvényt kibocsátani szándékozó szereplő, hogy megérezze azt, hogy van-e kereslet esetleg a kötvénye iránt, és mégis, hogy nagyjából milyen feltételekre számíthat. Mi úgy látjuk, hogy ez biztató eredményekkel zárult. Természetesen a kötvény kibocsátásáról magáról még azért nem döntöttünk, hogy igazából az utolsó pillanatban mondjuk-e végső döntés, hogy na, akkor mehet a dolog, úgyhogy hát majd meglátjuk, egyelőre bizakodóak vagyunk. Amit kiemelnék ezzel a kötvény kibocsátással kapcsolatban, az az, hogy ez a kizárólag meglévő hitelek refinanszírozásáról szól. Hitelt váltunk ki, tulajdonképpen egy kicsit az adósságszolgálati feltételeket akarjuk kedvezőbbé tenni.
1: Komoly hullámvasúton ment keresztül az idei évben eddig az Alteo részvényeknek az árfolyama. Egy több éves mélypontot is megfigyelhettünk, majd az elmúlt napokban a jelentés előtt, illetve azt követően is egy dinamikus árfolyam növekedést lehetett tapasztalni. Az Éltex Kft. Akvizíciójával kapcsolatban kijött egy tavalyi jelentés, ahol a saját tőke az érdemben csökkent. Igazából a legfontosabb kérdés talán az lehet, hogy az akvizícióval kapcsolatos szavatossági igények érvényesítéséről mit lehet tudni, hogy áll ez a folyamat, van-e arra lehetőség, hogy ezzel kapcsolatban valamilyen plusz visszatérítéshez jusson az Alteo?
3: Bizakodom benne, hogy lesz ilyen, de hát ezen nagyon keményen kell dolgozni. Általában ezek a ilyen üzletrész, adász és vételi szerződések kapcsán ilyen szerződésben bekerült szavatossági vagy kártalanítási feltételek érvényesítése, ez egy nagyon komplex rendszer. Úgyhogy nagyon intenzíven vizsgáljuk. Nyilván egyébként, hogy konkrétan miben, hol volt konkrét kárunk, ugye azt is nézni kell, mert azért amin így felhörült a piac, annak egy jelentőse, ami megítélésünk szerint az egy számviteli legveszteség, de igazából pénzes kárunk, ami véleményünk szerint azokból nem keletkezett. Viszont azért van olyan ügy, aminél ez bizony előáll, így például nem szavatosság, most nem mennék bele jogilag, hogy mi a szavatosság és a kártalanítás között a különbség, de olyan kártalanítási ügyben egyébként már érvényesítettünk is bizonyos igényt, és azt az eladó visszafizette, úgyhogy ezen dolgozunk, nagyon keményen, kis türelmet kérünk, ez egy bonyolult és nehéz folyamat, amint van érdemi hír, arról be fogunk számolni a tisztelt befektetőknek.
1: Egy nagyon ambíciózus, hosszú távú stratégiát publikáltatok, ami azért mutatja azt, hogy hova érhet el egyébként az Alteo csoport valamikor a következő évtized elejére. Hogy álltok ennek a stratégiának a megvalósításával? Itt azért közben nyilván jöttek olyan piaci események is, amire nem feltétlenül lehetett számítani. Lezajlottak többek között egyébként országgyűlési választások is. Nyilván ez érintheti akár a szabályozói környezetet is. Hogy látjátok, mennyire lehet indokolt ennek a stratégiának egy frissítése? Azért a befektetői fórumokon ez is felmerül.
3: Igen, hát egyébként gőzerővel dolgozunk a 2025-ben a befektetőinek bemutatott Alteo hosszú távú stratégia megvalósításán. Bizonyos területeken lassan haladunk, bizonyos területeken meg úgy elfogadható módon azt gondolom. Egy méretugrás pont a hulladékgazdálkodásban, ugye a stratégiának egy igen fontos eleme volt, ott végül is elértünk. Nyilván a méretugrás egy szép dolog, de eredményesség, na azon viszont ott nagyon kell dolgozni, ez tény és való. A külföldi terjeszkedés volt egy ilyen másik ilyen gócpont. Itt tényleg azért nagyon óvatosan haladgatunk, itt jellemzően elég nagy méretű potenciális tranzakciókat nézünk, dolgozunk. Próbálunk talán inkább egyfajta valami lokális jó partnert megtalálni, és vele együtt menni ebben, tehát hogy ne vadidegenül ugorjunk bele ebbe a dologba. Jól lehet egyébként nekünk nagy segítség az, hogy van olyan tulajdonosunk, lásd MOL, aki egyébként azért elég kiterjedt, és olyan mélybeható kapcsolatokkal rendelkezik azokon a piacokon, ami nyilvánvalóan ezzel összefüggésben, de nekünk is, hogy úgy mondjam, célpiac, tehát Szlovákia, Szerbia mondjuk például, vagy akár Horvátország adott esetben, de ezeken túlmenően Románia, és nagyon érdekes lehet szerintem Lengyelország, tehát sok mindent nézünk, de az igazi gyöngyszemet nehéz megtalálni. Nagyon nagy az elvárás, hogy megújuló energetikában nőjünk. Na most a megújuló energetikában az a nehéz, hogy ott nagyon sok a jegesmedve, de az ízléses, gusztusos fók az meg egy kicsit kevesebb van. Tehát ez egy olyan üzlet, ahol egy csomó olyan szereplő van, aki nálunk egy jóval kisebb hozammal is beéri, adott egységi tőkére vetítve, mint mi. Hát azokkal azért nem mindig könnyű versenyezni, és hát azért nagyon meg kell gondolni, hogy melyik az a sztori, amit tényleg az ember elismer, hinni, és tud benne bízni, hogy az lesz. De sok mindent nézzünk, és intenzíven dolgozunk ebbe, úgyhogy én nagyon remélem, hogy tényleg hamarosan most már tudunk valami előrelépésről beszámolni a külföldi terjeszkedést illetően is.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Kovács Domonkos, az Alteo NRT M&A és tőkepiacokért felelős vezérigazgató helyettese volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
3: Köszönöm szépen.
0: Ismerjük a gazdasági trendeket.
4: 94.2.
0: Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Szerdán már a maximum teljesítményen termelhet a Paksi atomerőmű. Felülvizsgálják a MOHU hulladékgazdálkodási koncesszióját. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Várhatóan szerdára éri el újra a névleges teljesítményét a Paksi atomerőmű, mondta a miniszterelnök a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter arról beszélt, a 8-ból 7 szivattyú üzemel, most 800 megawatt felett van a teljesítmény. A kormányfő szerint a tervezetnél gyorsabban haladnak a szakemberek. Magyar Péter az asszályra utalva hozzátette, a kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé. Felülvizsgálják a magyar állam által a MOHU-val 35 évre kötött hulladékgazdálkodási koncessziót, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László a Facebookon arról írt, hogy komoly tárgyalások kezdődnek a felek között. A MOHU a MOL leány cége, amelyet az energiavállalat kifejezetten hulladékgazdálkodásra hozott létre. Szinte az egész országban 20 fok alá süllyedt a hőmérséklet vasárnap kora reggelre, a legalacsonyabb értéket mindössze 7 fokot a Nógrád megyei Zabarban mérték, derül ki a Hungaromet Facebook bejegyzéséből. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint néhány állomás kivételével szinte mindenhol hűvös volt a hajnal, annak ellenére is, hogy az ország délnyugati harmadát felhőzet borította. Az EU helikoptereket és tűzoltókat küld Szerbiába az erdőtüzek miatt. Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán tombol hatalmas erdőtűz. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen. Ez a terület mintegy 80 kilométerre van a fővárostól, Belgrádtól, de Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Kötelezte a bevándorlási vízumeljárások lefolytatására az amerikai konzulátusokat egy szövetségi bíró, megváltoztatva a 75 országra vonatkozó tilalmat. A bíró döntésével megsemmisítette Marco Rubio külügyminiszter évelején hozott rendeletét az eljárások felfüggesztéséről az érintett országok esetében. A kifogások között szerepel, hogy a jogszabály nemzet alapján alkalmaz megkülönböztetést, és a világországainak 40%-át kizárja a bevándorlási vízum megszerzésének lehetőségéből. Dél-Korea először indított kereskedelmi hajót Európába az északi sarkvidéken keresztül, hogy tesztelje, rendszeresen használható-e a hagyományos útvonalaknál jóval rövidebb tengeri folyosó. Az alternatív tengeri útvonalak az iráni háború miatt váltak különösen fontossá. Az Egyesült Államok és Izrael március elején indított hadjárata óta a hormúzi szoros forgalma a korábbi töredékére esett vissza, ezért több ország is új lehetőségeket keres a tengeri szállításra. Nem mindennapi hiba történt a Sydneyben rendezett maratonon. Véletlenül a résztvevők érmeire egy német stadion képe került rá a versenynek otthont adó stadion helyett. A rendezvény hivatalos közösségi média oldala a hét elején nyilvánosságra hozta az idei érem tervét, amelyen tévesen a Münchenben található Allianz Arena volt látható, a Sydney Allianz stadion helyett. A Sydney maraton szóvivője a BBC-nek azt mondta, sajnálatos hiba történt.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn is derült napos idő várható, csapadék nem lesz. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 9-19, délután 25-31 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
3: Hit me horn.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez még mindig a prémium kategória.
1: Az ingatlanpiac bizonyos szegmenseit tekintjük át mai műsorunkban. Itt van a vonalban Boronkai Bence, a Fedra Group alapító tulajdonosa. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szervusz, és üdvözlöm szeretettel a hallgatókat!
1: A Fedra magyar magántulajdonban lévő ingatlanfejlesztő cégcsoport. Frissen bocsájtottatok ki egy közleményt, ami lényegében már egy további jelentős növekedésről számol be. Egy komoly finanszírozási megállapodást írtatok alá, méghozzá az OTP bankkal, közel 5 milliárd forintos nagyságrendben, és ez egy logisztikai fejlesztést fog megvalósítani, méghozzá több mint 15 ezer négyzetméteren, Budapest 22. kerületében. Miért pont a logisztika, és mi az oka annak, hogy elsődleges Budapestet preferáljátok?
2: Így van, a sajtóközlemény valóban a logisztikai fejlesztésünkről szól, amely eszközosztályban egyébként most már jó pár éve aktív a Fedra. A logisztikán belül is az elmúlt években tektonikus mozgásokat láthattunk, de alapvetően az eszközosztály jól teljesít, és hogyha a fejlesztő jól kalkulál, akkor meg tudja azokat a piaci igényeket és az arra megfelelő válaszokat adni, amelyek lehetővé teszik a további ilyen jellegű fejlesztéseket. Azt gondoljuk, hogy mi is meg tudtuk adni ezeket a válaszokat. Ennek a projektnek a keretein belül a korábbi és spekulatív jellegű fejlesztéseinken túl, mely azt jelenti, hogy az eredeti igény az nem ismert, hanem a bérlők fejlesztés során kerülnek be csatornázásra. Most ebben a projektben már nem így kalkuláltunk, hanem teljes egészében igény lesz, abba építjük fel ezt a 15 ezer négyzetméteres csarnokot egy hazai műtött raktározással foglalkozó élelmiszeri vállalat számára. Ugyanis az iparlogisztikában azért az elmúlt időszakban azt látjuk, hogy ha bár az ipari kereslet, az ipari kibocsátás azért az némiképpen csökkent, de a jó fundamentumokkal rendelkező egyedi termékekre azért a magyar és külföldi cégeknek is szüksége van. Erről szól ez a fejlesztésünk.
1: Hogyan indul egy ilyen projekt? Tehát ti kerestek megfelelő területet, és utána próbáltok ehhez hozzákapcsolni egy olyan meghatározó partnert, ami majd a megtérülést biztosítja, vagy van ez a jelentős élelmiszeripari szereplő, aki már megjelent a piacon specifikus igényekkel, és itt valami tenderen kellett részt venni. Tehát hogyan működik ez a piac? És beszéltél speciális igényekről, amik nyilván az egész projektnek az alapelemeit, paramétereit meghatározzák. Melyek azok a kritikus igények, amire nektek, mint fejlesztőnek mindenképpen oda kell figyelnie?
2: Mind a két modell járatos, tehát azok a fejlesztők, akiknek alapvetően már rekordjuk történetük van, ők képesek arra, hogy a meglévő igényeket saját magukhoz becsatornázzák, vagy tendereken is részt tudnak venni, de olyan ügyfelekkel dolgoztak együtt jellemzően, bíznak abban, hogy a következő igényeiket is személyes szabon tudják felépíteni. Ebben az esetben egy előre már rendelkezésre álló rendben keltelek pozícióval rendelkeztünk, amiben lokációban mélyen hittünk, és hát meg is hozta ezt a gyümölcsét, hiszen az egyik ügyfelünk is már azt látta, hogy ez neki megfelelő lesz ez a lokáció, és hát utána mély szakértelemmel nyilvánvalóan kialakítottuk az ő specifikus igényeire ezt az épületet, az épületnek a tervezési programját, és hát valóban azért mélyhűtő az egy speciális terület, logikailag is felkészültek kell rá lenni, de hát fontos azért, hogy maga az épület azok standardizált alapelvek mentén kerüljön a kialakítás, és a belvecs, a beltartalom tartalmazza már azt a specifikumot, amelyet aztán a bérlő, illetve ez esetben a valamikori vásárló majd meg is térít a fejlesztő részére. Egyébként ezeket a attribútumokat vette figyelembe az OTP bank is, akivel most már azért szakmai együttműködésünk van több projekten keresztül. Tehát kvázi az épület az egy jó lokáció, jó fundamentumokkal rendelkező, egyébként valós piacigényre válaszoló projekt, amelyben bizony vannak erős szakértelmet, műszaki kompetenciát és igénylő mély elemek.
1: Ha már kiemelted az OTP bankkal történő együttműködést, említettük, hogy itt közel 5 milliárd forintos finanszírozásról van szó. Ez hogyan illeszkedik a Fedra Groupnak a méreteihez, a tőke struktúrájához? Mekkora szereplők vagytok most?
2: A Fedra Group aktív három területen is jelenleg, mind a lakópiacon, mind a kiskereskedelmi, mind pedig az ipari projektek piacán. Alapvetően ez a projekt egy kisebb szeletét adja a teljes vállalati portfólióban. Nagyságrendileg ebben a pillanatban 150-170 millió eurónyi értékű fejlesztésünk fut egy időben, és hát minden esetben alapelv részünkre és számunkra, hogy a portfóliónak minden egyes eleme önállóan életképes és üzletileg megáll a lábán, ezért abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden projektnél bankfinanszírozást tudunk igénybe venni projekt alapon, és hát ilyen módon most már többet tesz sikerült az OTP bankot is, mint szakmai partnert, ami mellé állítani.
1: Hogyha ilyen hüvelykúj szabályokat nézünk, akkor mekkora az optimális banki finanszírozási része egy ilyen projektnek? Tehát ti hogyan gondolkoztok, mekkora önerő az, ami mindenképpen szükséges, vagy ami kellő stabilitást, biztonságot nyújt?
2: Alapvetően vannak piaci standard ökölszámok. Ezek piaconként azért eltérőek. Nem titok, hogy azért a bankfinanszírozása, a tőke struktúra optimalizáció mentén a legnagyobb szeletet adja a büdzsének a lefedéséből. Alapvetően, hogy a számokról, konkrét számokról beszélünk, azért a kereskedelmi projektek 60-50%-ig tudnak elmenni banki projekt finanszírozási oldalról, még a lakóprojektek azért 70%-ig is a projektek életképesek és finanszírozhatóak.
1: Ezt a két szegmenst emelted most ki. Tekintsük is át akkor, hogy az elmúlt egy-két évben milyen trendek, tendenciák azok, amik jellemezték akár a lakóingatlan piacot, akár pedig a kereskedelmi ingatlanok piacát. Kezdjük talán most a lakóingatlan szegmenssel, hiszen amit tapasztalni lehetett, az az, hogy egy jelentős áremelkedés futott végig, mind a használt piacot, mind pedig az új fejlesztéseket jellemzik. Mi állt e mögött, és hogyan látod itt a közeljövőnek a trendjeit?
2: A lakópiacon egyértelműen kiemelhető, és hát a sok szakértő természetesen

0: volt egy kezdeti időszak, amikor a piac a meglévő állományt tudta felszívni, jellemzően a használt lakások piacáról van szó, mely egy óriási emelkedésbe torkollott az azt követő hónapokban, és hát természetesen maga a piaci dinamika az mindig összetűk a használt és az új lakások piacán, azon nem nyílhat túl nagyra, ezért a új lakások is az ára is tudott emelkedni a múlt évnek a végéig. Ebben az évben azért már azt látjuk, hogy hullámzóan, de rendszerűen egyértelműen csendesebb a tranzakciószám, illetve a lakópiac. A előállított keresletnek programnak köszönhetően hirtelen áremelkedés miatt azért elérte azt a lélektani határt, azt látjuk. A tömegtermékek, tehát a nagy tömegű elitott lakásoknak a piacán az árazás, ahol már azért a tranzakciószámuk erősen visszaestek és befékeztek. Így az elmúlt hónapokban azért voltak meglepetés hónapok, de jellemzően jóval alacsonyabb tranzakciószámokat láthattunk, mint az elmúlt egy évben. És hát a Fazer Groupnak a stratégiáját is ilyen módon folyamatosan alakítani kell, és hogy az alapelvekről beszéltünk az elején, olyan projekteket választani, olyan projekteket fejleszteni, ami ennek ellenére tud értékesítésben, és hát nyilvánvalóan a kivitelezésben is haladni. Ilyen módon azért szegmentálódott a piac. Azt látjuk, hogy amire azért továbbra is erősre kereslet van, az két szegmens. Egyrészt a prémium ingatlanoknak a piaca, ahol alapvetően az árazás természetesen fontos attribútum, de nem elsődleges szempont, inkább a műszaki tartalom és a lokáció, amely majd meghatároz. Másrészt pedig az a szegmens, ahol olyan árakat tud a fejlesztő biztosítani, amely nem teljes egészében realizálta az elmúlt évnek ezt a hatalmas áremelkedését.
1: Mi a helyzet a kereskedelmi lakóingatlanok terén? Ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, és talán ez lehet így a záráshoz közeledve egy átfogó összefoglalás is. Itt milyen trendek azok, amik az elmúlt éveket jellemezték, és mik azok a lokációk, vagy akár specifikus szegmensek, ahol érdemes lehet nézelődni, fejleszteni?
0: A félreútnak alapvetően az ipari logisztikai, illetve a kiskereskedelmi szegmensre van rálátása. Amikor arról beszéltünk, ott két mondatban összefoglalva a folyamatoknak oda jutottunk el 2026-ra, és spekulatívan kevésbé életképesek a projektek, de egyedi igény mentén fejlesztett épületekre továbbra is erős a kereslet. Ezekhez természetesen olyan partnereket keresnek a jelölők, akik ezek a területen már bizonyítottak. És a félelők az elmúlt másfél évben belépett a kiskereskedelmi piacra, és retail park az a szegmens, amiben mi egyébként olyan gazdasági erőt látunk, amely egy fejlesztési piacot életképessé tesz. És szigorúan ezekről a retail parkokról, a nyitott kereskedelmi parkokról beszélünk, ahol egy nagy parkoló áll rendelkezésre, és kívülről kellett az üzleteket megközelíteni. Gyakorlatilag a Covid óta egy sláger termék és egy sláger épülettípus a magyar piacon, és egyébként a közép-európai piacon is. Hatékony üzemeltetni, jó árakat lehet elérni, és jó a vásárlói élmény, tehát egyszerűen lehet a mindennapi vásárlásokat legfeljebb a fejlesztésekben megtenni. Mi is fejlesztünk egy 6000 négyzetméteres ilyen parkot az M3-as mentén, Mira Park M3 névvel neveztük el, szintén OTP Bank finanszírozza a mi részünkről, és hát mivel ez a szegmens erősnek ígérkezik a következő években is, ezért ilyen fejlesztések, mint tőlünk, mint másoktól, azt gondoljuk várhatóak majd.
1: Van kifejezetten retail parkokra specializálódott cégcsoport társasága a budapesti értéktőzsdén is, méghozzá a Shopper Park Plus, amely regionális jelenléttel bír. Mi a helyzet a Fedra Group esetében, milyen növekedési tervek vannak, és hogyha 3-5 éven belül kellene látni a cégcsoportot, akkor mi az a vízió, amivel rendelkeztek, esetleg egy tőzsdére lépés, az szerepele a távlati tervekben?
0: Igen, az említett vállalatcsoport, egy

0: picit másra koncentrálunk a dolgok. Mi nem üzemeltetjük ezeket az épületeket, hanem fejlesztjük ezeket az épületeket. Ilyen módon, bár ugyanabban az iparágban tevékenykednek ezek a vállalatok, de azért az értéklánc különböző területeit fedik le, és egy más területét fedjük le. De alapvetően ezeket a fejlesztéseket mi fejlesztési oldalról fogjuk folytatni, és hát egyébként nem csak Magyarországon, hanem az elmúlt két hónapban bejelentettük a lengyelországi terjeszkedésünket is, irodát nyitottunk, és kollégák kezdtek a lengyel piacon dolgozni. Ilyen mód erősen optimalizált tőkeszerkezet szükséges most már immáron, most már országokon átívelően, így a fejlesztés maga a cégnek az érettségi, ez a fejlesztési érettségi, ez igazítjuk mindig a céges tőkestruktúrát, amelyből egyébként ebből az egyenletből a jövőben egy tőzsdei jelenlét is valóban jöhet.
1: Odafigyelünk akkor a jövőben is a Fedra Group közleményeire és stratégiájára. Több szegmensben is olyan jövőbeli potenciál az, ami a cégcsoportban rejlik, hogy biztosan lesznek még majd témáink az elkövetkezendő időszakban is. Boronkai Bence, a Fedra Group alapító tulajdonosa volt a vendégünk ma a prémium kategóriában. Köszönjük, hogy elmondtad ezeket az érdekes információkat.
0: Nem szépen a kérdések.
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
2: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Jó napot kívánok! Róma, azaz Aquincum a lábunk alatt. A Hunor utcánál lévő Cellatrihóra környékén kutattak a BTM Aquincumi Múzeum a szakemberei. Itt járunk a mai közkincskereső első perceiben.
2: Az önkormányzat szeretne parkosítani a környéken, és egy kicsit megváltoztatják így a környéket, több zöldet szeretnének, egy kis sétálóteret, egy ilyen pihenőhelyet padokkal az embereknek, és ezért is a kivitelezés előtt szerették volna tudni, hogy mire számíthatnak a környéken. De tudjuk, hogy ugye került elő már római villa is a környéken, itt van a kis kápolna, temetőnek a jelei is mutatkoznak ezen a részen, úgyhogy tulajdonképpen bármi lehet, hát közel vagyunk a legió táborhoz is, ami körül ugye a katonaváros helyezkedett el.
1: Ezután a korszaknál maradva Keszthely fenékpusztára indulunk. Az Erődváros idei ásatási évada során kiderült, hogy még a falakat, tornyokat, épületeket 200 éve elbontó festeticsek is jobban megbecsülték a római romokat, mint korunk.
3: Már feltűnt a korábbi ásatásoknál, hogy ezek a pillérkövek túl magasan vannak a római szintekhez képest, és most szerettünk volna egy olyan szelvényt nyitni, ami alapján tisztázni tudjuk, hogy ennek mi lehet az oka, és az ásatási eredmények azt mutatják, hogy ezt is a festetics korszakban kimozdították a római kori küszököveket, és így felmagasították egy magasabb szintre, tehát alapoztak, és arra ugyanúgy visszarakták ezeket a köveket, tehát valamilyen szinten be akarták mutatni ők is ezeket a római romokat, kérdőjel, vagy nem tudom. Milyen másokból tehették ezt meg.
1: Végül egy kiállításról hallhatnak, amely a legendás pumavadász repülőosztályt mutatja be Balatonalmádiban.
4: Óriási küzdelem volt, tehát körülbelül, mint a termopülei csata, mint a spártaiaknak a harca, körülbelül ilyen arányokat kell a levegőbe elképzelni. Ezt Mikna Hadnagy, az egyik túlélő, aki a 101/1-es zongorafedő nevű században repült, úgy fogalmazott, hogy itt volt a tánc, a mulatság, a nyár, az este, majd másnap elindultak föl a repülőtérre, felszálltak, és ott várta őket a halál. Nagyon sok olyan helyi lakos jön, aki apró pici információmorzsákat tud, amit szülei, nagyszülei meséltek, és ezzel mind-mind gyarapodik az információs bázis, ami nagyon-nagyon kevés volt, de a tervünk szerint a kiállítás végére egy kis monográfiával összeérik.
1: Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Az óbudai Cellatrihóránál folytatott feltáráson Vukics Adrián régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeum munkatársával beszélgettem.
2: A Kunigunda utca, Raktár utca, Hunor utca, Körte utca kereszteződéséhez közel, igazából a Hunor utca egy részénél vagyunk.
1: Ahol le van zárva a terület, annyira, hogy a Hunor utcán sétálgathatunk is, pontosabban sétálgathatnánk, hogyha nem lenne felbontva az aszfalt, és alatta iszonyatos mennyiségű fal van, gondolom ezek rómaiak.
2: Igen, római falak, és ugye valószínű, hogy itt, amit Nagy Lajos régész megtalált 1930-ban, amit most ilyen Cellatrihóra szigetnek nevezünk, hiszen ezen a kis szigeten találta meg az ókeresztény kápolnát is, ami a római korból, a 4. századból van, további más korábbi periódusból, római korból származó falakkal, és ugye ő azt gondolta már akkor, hogy ezek a falak folytatódnak valószínű az úttest alatt, hogy most pontosan melyik periódusnak találtuk meg falait, az még majd további gondolkodást, átgondolást igényel, de valóban, tehát a Hunor utca alatt, hogy felnyitották nekünk az úttest egy részét, ott találtunk falakat, és konkrétan most így 4 helyiség rajzolódik ki, és több, legalább 2 vagy 3 periódusban vannak falak, római falak. Nagyon szép terrazzópadlót is találtunk az egyik helyiségben, amire látszott, hogy leomlott vakolatok, tehát a falról leomlott vakolat került, ami főként fehér festésű, de egy-két piros festésűt is találtunk, freskót.
1: És hát legalább 3 periódus lehet, hiszen ahogy itt állunk a szélén, legalább 3 falazási technikát látok innen, ahogy egy helyben állok és nem mozdulok.
2: Hát igen, de ugye ezek a falazási technikák, ezek így a rómaiaknál több fajta is volt, és hol ilyet, hol olyat alkalmaztak. Egy kicsit azért a datálás az, hogy most melyik periódus és hány periódus volt, ez egy kicsit most egyelőre azért nehezebb, mert datáló leletünk nem sok van. Egyelőre úgy néz ki, hogy egy kis bronzunk van, ami talán 4. századi, még ez sem biztos, és van egy olyan teraszigillátánk, ami 2. század végi lehet, egy bajorországi műhelyből került elő, de ez is még ugye további átgondolások tárgyakat igényel, hogy mi hogyan lesz, és hát vannak tárgyaink, kisebb üvegleletek, töredékek, kerámia töredékek, volt egy korsónk is, aztán tegula, amiben benne volt a Legio Secunda Agyutrix bélyege, tehát pontosan ez, hogy ők készítették, tehát ezt is lehet tudni, hogy hát körülbelül második, harmadik századra tippeltünk volna a falak folytatásánál, de ez a kis bronz ez átírhatja, hogy akkor már lehet, hogy a negyedik századi falak is vannak, úgyhogy ez majd még itt a tisztázásra kerül.
1: Pillanatnyilag ezek a maradványok az úttest felbontása miatt csak ideiglenesen láthatók, viszont jó ideje látható már itt ez a cellatrihóra, hát tulajdonképpen helyreállítás, mert hogyha jól tudom, azért ezek nem az eredeti római falak, amiket most látunk.
2: Hát ugye természetesen általában úgy van, hogyha egy feltárás után nem kerül visszatemetésre egy épület, egy római kori épület maradvány, akkor arra mindig egy műromot is húznak, hogy az védje az eredeti falakat, és itt is ez történt 1930-as évek után, hogy egy ilyen műromot alakítottak ki az eredetieken, de persze, hogy megvolt ugye Nagy Lajos feltárásában, és akkor utána, hogy így közszemlére tették, ez így megmaradt, mikor ezek a feltárások volt, ugye több más falat is talált Nagy Lajos, és különböző korszakból szinte 350 évnek találta meg talán a maradványait.
1: Meglehetősen elhanyagoltnak tűnik ennek a cellatrihónának a belseje, vadvirágok nőnek benne. Ez a terület egyébként ilyen magasságban állt a római kor óta folyamatosan, vagy feltöltődés volt?
2: Nem, hanem szintén megint csak a Nagy Lajosra hivatkoznék, aki 1930-ban ásott itt, és 1927-ben már ilyen megelőző munkálatok voltak a területen, hiszen házakat akartak építeni Tóbudán, és ugye a 30-as ásatás ennek volt a megelőző feltárása, miután 1927-ben, amikor ezt a területet egy kicsit ki akarták egyenlíteni, mert a leírások szerint ez egy méterrel magasabb volt, és akkor elplanírozták itt a felszínt, és ekkor hát látjuk is például, ahol most a Hunor utca alatt, az úttest alatt ástunk, hogy ott tényleg el van planírozva egy réteg, és konkrétan tehát a padló, a római legutolsó periódus padló szintjéig elplanírozták, ezért például mondta a fémkeresős kollega is, hogy kevés éremlelet kerül elő, mert valószínű azt elvitte ez a planírozás.
1: Hát ugye a falaknak az egy részét is, a római falaknak az egy részét is.
2: Hát valószínűleg igen, azt is esetleg, vagy ugye ezeket nem tudhatjuk pontosan, mert az viszont általános gyakorlat, hogy a későbbi kultúra mindig az előbbi kultúrának a maradványaiból építkezik, tehát akár kőbányának használja. Ezt láthattuk ugye az Aquincumi polgárváros kapcsán is, és több helyen, ahol követ találtak az emberek, azt ugye ők felhasználták később az építkezéseikhez. És tehát magasabban volt mindenképpen ez a terület, és hát hogy legyalulták tulajdonképpen, és így is kerültek elő a római emlékek.
1: Itt a cellatrihórában nem terveznek ásatást? Ahogy itt benézünk, ugye itt ráadásul magasabban van a jelenlegi áruszint is.
2: Igen, kicsit magasabban, hiszen így virágokat ültettek bele, és ezért van magasabban, amúgy sokkal alacsonyabban volt, tehát amikor nem voltak benne virágok, akkor lehetett is látni a Nagy Lajos által feltárt falaknak a rekonstrukcióját, ugye ez előkerült. Jó lenne, tehát nagyon szeretnénk még esetleg egy-egy hitelesítő szondát húzni, hogy megláthassuk. Ez még a jövő zenéje, meglátjuk, még egyelőre nem mondunk semmit, de tervben van, tehát nagyon jó lenne, de ezt még nem tudjuk, hogy sikerül-e vagy sem.
1: Ez a kutatás megtévesztésig olyan, mint hogyha egy tervásatás lenne, de hát itt ugye egy beruházás is készül.
2: Igen, beruházás készül, azért kaptunk lehetőséget arra, hogy egy kicsit ássunk. Szintén az úttest alatt azért szokatlan, hogy úttestet bontanak, vagy régészek itt ásnak az úttest alatt. Ez azért történhet meg, mert az önkormányzat szeretne parkosítani a környéken, és egy kicsit megváltoztatják így a környéket, több zöldet szeretnének, egy kis sétálóteret, egy ilyen pihenőhelyet padokkal az embereknek, és ezért is a kivitelezésre szerették volna tudni, hogy mire számíthatnak a környéken. De tudjuk, hogy ugye került elő már római kori villa is a környéken, itt van a kis kápolna, temetőnek a jelei is mutatkoznak ezen a részen, úgyhogy tulajdonképpen bármi lehet, hát közel vagyunk a Legió táborhoz is, ami körül ugye a katonaváros helyezkedett el, mi sokkal nagyobb volt, mint a polgárváros, tehát tulajdonképpen azért itt bárhol lehet, és a következő kis szigeteken is, amiket 30-ban alakítottak ki, ott is találtak mindenhol római kori falakat, tehát valószínű, hogy itt, ahol a park majd létrejön, itt még további egyéb más római épület maradványok is előkerülnek az út felbontásakor, amire valószínű majd sor fog kerülni a parkosítás folyamán.
1: És akkor gondolom, hogy önök, ahogy felbontják az utat, akkor itt lesznek a helyszínen, és folytatják a feltárást.
2: Igen, ezzel már egyeztettünk is az önkormányzattal és az építető céggel is, hogy természetesen akkor mindenképp az lesz, hogy mi is megnézzük, hogy mit található még itt, tehát meg lesz rendesen a régészeti ásat, és akkor utána majd jöhet a tervezés, a kivitelezés.
1: És hogyha elkészül ez a park, ebben a parkban fog valami figyelmeztetni arra, hogy tulajdonképpen egy 1800 évvel ezelőtti római városban jár az ember. Tehát tájékoztató táblák, különböző rekonstrukciós rajzok lesznek?
2: Igen, tervben van, hogy mindenképp, tehát ami itt most így ezen a kis szigeten megvan, ez mindenképp helyre szállítva, tehát a különböző római kori falak is, és a cellatrikóra is egy kicsit úgy, mert szegény azért már egy picit itt az idő vasfoga kikezdte a műromot is, tehát ezt mindenképp helyreállítják, és tényleg lesznek tájékoztató táblák is, tehát tényleg lehet egy kicsit arról az embereknek tájékozódni, hogy hogyan élhettek itt emberek jó 1700 évvel ezelőtt, és egy picit vissza is lehet utazni talán ezzel a múltba.
1: A környékbeliek mit szólnak ez a feltáráshoz? Érdeklődnek?
2: Igen, ez nagyon-nagyon érdekes. Kicsit arra számítottunk, hogy az embereknek kellemetlenséget fog okozni, hogy pont így a úttest ezért van lezárva, hogy mi itt ásunk, de nagyon-nagyon érdeklődők az emberek, és nagyon pozitívan állnak hozzá, sőt örülnek, ha így bekukucskálnak a kerítésen, hogy mik kerültek elő, érdeklődnek, kérdezősködnek, és nagyon tetszik az emberek. Sőt, többen mondták is, hogy kár, hogy helyreállítják az utat, mert milyen jó lenne, ha ez is így szabadon maradhatna, és meglátogathatnák, vagy láthatnák, de mondtuk, hogy természetesen ez így megmarad, de az úttest visszakerül, hogy tudjanak közlekedni. De tényleg nagyon érdeklődők és nagyon pozitívan állnak hozzá.
1: A múzeum egyébként a feltáráson kívül bekapcsolódik valahogy ebbe a projektbe még? Tehát akár mondjuk majd egy kis kiállítással a Krinkumban, hogy mi is volt ez a cellatrihóra itt ezen a téren?
2: Meglátjuk, hogy ez majd hogy lesz. Szerintem ugye ez inkább megint a jövő zenéje, mert hogyha itt a jövő évben még további feltárásokra kerül sor, akkor mindenképpen úgy kellene majd, ha sor kerül rá. Az Akvinkumi Múzeumnak mindig van egy kiállítási terve, és az úgy megvan általában egy-két évre előre. Tehát ezt nem mondanám, hogy ebből az elközelítő két évben lesz valami, ha csak egy ilyen kisebb kiállítás nem lesz majd. De hát ez nem egy vagy két év múlva, szerintem inkább lehet, hogy három vagy négy, vagy hát az attól függ még, majd ezt meglátjuk, ez inkább a jövő, hogy majd mit hoz még.
1: Az óbudai cellatrihóránál folytatott feltáráson Vukics Adrien régésszel, az Akvinkumi Múzeum munkatársával beszélgettem. Hamarosan Keszthely Fenékpusztán a római erőd feltárásán folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Egy hajdani erődváros, amelynek a méltó bemutatása még várat magára. A Keszthely melletti fenékpusztán Heinrich Tamáska Orsolya, ásatásvezető régésszel beszélgettem.
2: Keszthely fenékpusztán vagyunk, a római erődnek a területén, és az idei ásatások 2026-ban a nyugati erőd falra, illetve annak egy tornyára összpontosítanak.
1: Jó nagy felületet nyitottak meg itt, sokkal nagyobbat, mint 2 évvel ezelőtt.
2: Egybefüggő terület az, amit ugye megnyitottunk, mert egy toronyra koncentrálunk, ezeknek a tornyoknak az átmérője 13-14 méter, tehát ez ugye el tudja képzelni az ember, hogy ez nagy munka, amíg egy ilyen nagy területű tornyot a falakkal együtt, ami a falaknak a vastagsága, és ugye ma 1,5-1,8 méter, tehát azért ez nagyon masszív, amit ki kell ásnunk méretileg is.
1: És hát nagyon sokan is vannak hozzá, sokkal többen, mint 2 éve.
2: Igen, hát majdnem 2-szer akkora a csapat, a az egyetemisták, ők tanácsadáson vannak itt fenékpusztán, 3 egyetemről, a Bécsi Freie Universitétről, a Lipcsei Egyetemről, illetve a Bécsi Egyetemről.
1: Összesen hány tornya volt ennek az erődvárosnak?
2: Összesen 44 tornya volt, és ebből a múltban lévő ásatások a 6 hetet átártak csak föl, tehát még elég sok torony van, amiről nem sokat tudunk.
1: Na, hogyan ugye az erődnek a belsejéből se? Körülbelül hány százaléka ismert ennek az erődnek?
2: Geofizikai felmérések alapján tulajdonképpen elég pontos képünk van a különböző épületekről az erőd belsejében, viszont feltárás szempontjából nem csak azt mondanám, hogy mennyi lett föltárva, ami csak nagyon kevés százalék lenne, tehát 5% alatt, hanem inkább az, hogy ugye a régi ásatások egészen másképp dokumentáltak, és nem adnak olyan szintű információkat az épület használatára, illetve funkcionára vonatkozóan, mint a modern ásatási módszerek ezek megtehetik.
1: Gondolom, hogyha mondjuk 50-60 évvel ezelőtt feltártak egy ilyen tornyot, akkor lényegesen kevesebb információ maradt fenn róla, mint ami egy friss feltáráson születik.
2: Természetesen ez a régészeti technikai feltárási technika is fejlődik, tehát ennek függvényében nyilván sokkal többet tudunk a mai módszerekkel dokumentálni, megfigyelni, mint még 50-60-70 évvel ezelőtt.
1: Az imént végeztem egy kis fejszámolást, hogyha 44 torony volt, akkor iszonyatosan sok katona kellhetett ahhoz, hogy ezt megvédjék, hogy egyáltalán mondjuk egy ostromnál a tornyokban legyen személyzet.
2: Igen, ez biztosan így van, erre ugye nagyon sokan gondolkoztak ezen is, de hát az a fő problémánk, hogy semmi írásos forrásunk arra vonatkozóan nincs, hogy itt milyen szintű katonai egységek lehettek. Ugye a jelenlegi elmélet alapján az itt lévő katonaság az a komitatenzészhez kapcsolódik, tehát a késő római mobilis katonaságnak a csapatai lehettek itt, ezt feltételezi a kutatás, amely azt jelenti, hogy nem állandóan voltak itt, hanem csak veszély esetén. Ami sokkal inkább valószínű, hogy fenékpuszta, mint logisztikai centrum működött, mindezek az egyéb belső erődök is, amiket még Pannoniából ismerünk, ami azt jelenti, hogy itt összpontosultak a katonaság ellátására való gabona, illetve egyéb készlemények.
1: Meg hát ugye nyilvánvalóan volt egy civil lakosság is. Ők itt éltek ebben az erődben?
2: Hát erről nagyon nagy vita megy a kutatáson belül, hogy milyen, mennyire szinten katonai és mennyire szinten civil használatú ezek a belső erődök, de azért nagyon sok olyan jel van, ami azt mutatja, hogy itt civil lakossággal is számolhatunk.
1: Közelebb megyünk ehhez a feltárási szelvényhez, és hogy megnézzük jobban ezt a tornyot, hát túlságosan sok követ én nem látok. Mellette viszont ott van az erődfal, az tele van kővel, de a toronyban nem nagyon van. Az egészet kiszedték volna?
2: Igen, kiszedték, tehát teljesen masszívan kilettek termelve a kövek, amik a tornyok, de az erődfalnak a nagy része is kilett termelve, tehát ott se találtunk sok mindent. Tehát nagyon minimálisak a nyomok, amiket fel tudtunk tárni ilyen szempontból. Tehát tulajdonképpen negatívba látjuk, tehát azt látjuk, hogy hol voltak a falak.
1: Hamarosan folytatjuk a Keszthely fenékpusztán a római erőd feltárásán készült riportot.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Szerdán már a maximum teljesítményen termelhet a Paksi atomerőmű, felülvizsgálják a MOHU hulladékgazdálkodási koncesszióját. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Várhatóan szerdára éri el újra a névleges teljesítményét a Paksi atomerőmű, mondta a miniszterelnök a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter arról beszélt, a 8-ból 7 szivattyú üzemel, most 800 megawatt felett van a teljesítmény. A kormányfő szerint a tervezetnél gyorsabban haladnak a szakemberek. Magyar Péter az asszályra utalva hozzátette, a kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé. Felülvizsgálják a magyar állam által a MOHU-val 35 évre kötött hulladékgazdálkodási koncessziót, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László a Facebookon arról írt, hogy komoly tárgyalások kezdődnek a felek között. A MOHU a MOL leány cége, amelyet az energiavállalat kifejezetten hulladékgazdálkodásra hozott létre. Szinte az egész országban 20 fok alá süllyedt a hőmérséklet vasárnap kora reggelre, a legalacsonyabb értéket mindössze 7 fokot a Nógrád megyei Zabarban mérték, derül ki a Hungaromet Facebook bejegyzéséből. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint néhány állomás kivételével szinte mindenhol hűvös volt a hajnal, annak ellenére is, hogy az ország délnyugati harmadát felhőzet borította. Az EU helikoptereket és tűzoltókat küld Szerbiába az erdőtüzek miatt. Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán tombol hatalmas erdőtűz. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen. Ez a terület mintegy 80 kilométerre van a fővárostól, Belgrádtól, de Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Kötelezte a bevándorlási vízumeljárások lefolytatására az amerikai konzulátusokat egy szövetségi bíró, megváltoztatva a 75 országra vonatkozó tilalmat. A bíró döntésével megsemmisítette Marco Rubio külügyminiszter évelején hozott rendeletét az eljárások felfüggesztéséről az érintett országok esetében. A kifogások között szerepel, hogy a jogszabály nemzet alapján alkalmaz megkülönböztetést, és a világországainak 40%-át kizárja a bevándorlási vízum megszerzésének lehetőségéből. Dél-Korea először indított kereskedelmi hajót Európába az északi sarkvidéken keresztül, hogy tesztelje, rendszeresen használható-e a hagyományos útvonalaknál jóval rövidebb tengeri folyosó. Az alternatív tengeri útvonalak az iráni háború miatt váltak különösen fontossá. Az Egyesült Államok és Izrael március elején indított hadjárata óta a hormúzi szoros forgalma a korábbi töredékére esett vissza, ezért több ország is új lehetőségeket keres a tengeri szállításra. Nem mindennapi hiba történt a Sydneyben rendezett maratonon. Véletlenül a résztvevők érmeire egy német stadion képe került rá a versenynek otthont adó stadion helyett. A rendezvény hivatalos közösségi média oldala a hét elején nyilvánosságra hozta az idei érem tervét, amelyen tévesen a Münchenben található Allianz Arena volt látható, a Sydney Allianz stadion helyett. A Sydney maraton szóvivője a BBC-nek azt mondta, sajnálatos hiba történt.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is derült napos idő várható, csapadék nem lesz. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 9-19, délután 25-31 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a Keszthely fenékpusztán a római erőd feltárásán készült riportot. A kalauzunk továbbra is Henrik Tamáska orsolya, ásatásvezető régész. Tulajdonképpen az erődnek az építőanyagát egy kis képzelőerővel láthatjuk magunk előtt, hiszen hogyha egy kicsit odébb nézünk, itt van a Festetics majorság, a fenékpusztai majorság. Gyanítom, hogy teljes egészében ebből az erődből épült.
2: Hát az biztos, hogy a kőanyagát használták, amit lehetett látni a felújításnál, de erre nekem most pontosabb rálátásom nincs, hogy a téglából épülnek a felmenő falak, de ez nem jelenti azt, hogy az alapozásnál és masszívan a római köveket használták.
1: Az elhelyezkedése is tulajdonképpen olyan, hogy ha az ember megnézi egy légi fotón, tulajdonképpen egy kőbánya mellé építették, csak az a kőbánya, ez egy római város volt.
2: Pontosan, tehát egész biztos, hogy a festési korszakban a 18. századtól kezdve szisztematikusan a köveket itt kitermelték. Nagyon sok kő, hát az erőd fal maga is itt a nyugati oldalon, közvetlenül a majorság mellett, illetve az ehhez kapcsolódó kerektornyok, ezek még láthatóak voltak a 18-19. Században is. Tehát ezeket nem is kellett ásni ahhoz, hogy elkezdhessék őket kitermelni.
1: Közben visszasétáltunk itt a majorság felé, és ahol 2 évvel ezelőtt ástak egy kaputornyot, ott ismét van egy ásatási szelvény. Miért ismételték ezt meg?
2: Hát nem egészen pontosan ott, ahol már ástunk, hanem a 2 szelvény találkozásánál ott nyitottunk még egy szelvényt. Itt ugyanis küszöbköveket találtunk a nyugati kapunak a 2 pillére között, és ez már feltűnt a korábbi ásatásoknál, hogy ezek a pillérkövek túl magasan vannak a római szintekhez képest, és most szerettünk volna egy olyan szelvényt nyitni, amely alapján tisztázni tudjuk, hogy ennek mi lehet az oka, és az ásatási eredmények azt mutatják, hogy ezt is a Festetics korszakban kimozdították a római kori küszöbköveket, és így felmagasították egy magasabb szintre, tehát alapoztak, és arra ugyanúgy visszarakták ezeket a köveket, tehát valamilyen szinten be akarták mutatni ők is ezeket a római romokat, kérdőjel, vagy nem tudom, milyen más okból tehették ezt meg.
1: De hát gyakorlatilag a romból egy műromot csináltak?
2: Igen, úgy tűnik. Tehát azért a igazi római küszöbkövekkel dolgoztak, csak ugye nem ugyanabban a helyzetben, hanem megmagasítva arra a szintre, ami nekik a járószintjük volt ugye a 18.-19. Században.
1: Ebben a korszakban amúgy is nagyon nagy divat volt az, hogy műromokat építettek szerte Európában, és hát itt tulajdonképpen minden adott volt ahhoz, hogy az ember bármit fel tudjon építeni.
2: Igen, tehát nagyon valószínű, hogy ugye nem csak ezek a küszöbkövek álltak magukban, hanem még a kaputoronyból is láthatók voltak kövek, tehát hogy tulajdonképpen valószínűleg be is tudták mutatni ezt a nyugati kaput közvetlenül itt a Borjú istállóval szembe. Tehát ez a szög is nagyon érdekes, hogy az egyik bejárat, a másik bejárat a szembe.
1: Elgondolkodható, meg meglehetősen szomorú, hogy a festeti csak azzal együtt, hogy elbontották ezt az erődvárost, még így is egy kicsivel több tiszteletet tanúsítottak iránta, mint a korunk, hiszen hogyha most bemegyünk ebbe a Festetics majorságba, illetve ebbe a kiskastélyba, a fenékpusztai kiskastélyba, az erődtörténetéről nem sok mindent tudunk meg.
2: Igen, ez tényleg egy szomorú tény, mert nagyon adná magát az, hogy itt bemutassunk valamit is az erődnek a történetéből. Nem feltétlenül most egy régészeti kiállításra gondolok, mert nyilvánvalóan ez ennek a majorságnak nem ez a fő feladata, de például az, hogy a festecsicsek hogyan bántak ezekkel a római romokkal, amikről ők tudták, hogy rómaiak, ez is egy nagyon érdekes didaktikai szempont lenne, amit be lehetne mutatni egy kiállításban, meg egyáltalán ennek a történelmi tájnak a fejlődése, az hozzátartozik-e a római múlt is, és erre felépítve nyilvánvalóan jó lenne itt a kiállításon belül is pár elemet beépíteni, amivel ezt így be tudnánk vezetni, hogy hogyan lett a római erőd mellé építve utána ez a Festetics majorság.
1: Hogyha jól emlékszem a korábbi beszélgetéseinkből, önök ezt nem egyszer mondták el, illetve meglehetősen régóta mondják.
2: Igen, és szerintem kitartóak vagyunk, és mondani is fogjuk a jövőben is, mert mindenképpen örülnénk annak, hogyha találnánk olyan kooperációs partnert, aki ráharapna erre az ötletre, hogyha szabad így fogalmaznom, mert úgy gondolom, hogy mi régészetileg kiállítások kapcsán is annyi ötletet adtunk már arra, hogy hogyan lehetne hasznosítani ezt a területet, és az ötletek ezek olyanok, hogy fejleszthetőek évtizedeken keresztül. Tehát ezek nem olyanok, hogy kell rosszá több milliárd euró ahhoz, hogy most egyből csináljunk két éven belül itt egy régészeti parkot, hanem az ötletek arra alapulnak, hogy hogyan lehetne évről évre fejleszteni tulajdonképpen ezt a területet, és hogyan lehet az egészet összekötni magával a majorsággal, mert ugye a kettő úgymond egy műemlékvédelmi egység, és ezt együtt is kell kezelni, és együtt is lehetne bemutatni.
1: Meg hát ugye ez a majorság, hogyha úgy tetszik, azzal együtt, hogy egy nagyon szép klasszicista épület, legalábbis a főépület, tulajdonképpen egy tucat majorság, míg azért ilyen előttvárosból nem sok van Európában.
2: Igen, tehát azért hangsúlyozom továbbra is ezt a műemlékvédelmi egységet, hogy itt van egy római erődés, mellette van ez a majorság, és hogy ezek hogyan, már a térnek a használata is ugye az, ami teljesen egyértelmű, hogy a majorság csak azért tudott így ideépülni, mert az erőd még itt állt, és láthatóak voltak a tornyai és az erődfala. Tehát csak azon kívül tudott létezni. Ráadásul ugye az, hogy nem az erődön belül építettek a festetések, valószínűleg az is azzal magyarázható, hogy itt tudták, hogy itt tele van minden kővel, látták vagy a felszínen is, vagy hogyha elkezdtek ásni, akkor biztos, hogy valamibe belefutottak, tehát hogy itt tudták, hogy itt nehezebb is építkezni, mint az erődön kívül.
1: Ugye önök két évente néhány héten keresztül ásnak itt, és közben nyilván találkoznak látogatókkal, akik ide érkeznek, azok hiányolják, megkeresik az erődvárosnak a történetét?
2: Hát akik hallottak róla, akik történelmileg érdeklődőek, azok nyilván a Google Mappen is megtalálják, és látják, hogy itt valami római romok be vannak rajzolva, és ide jönnek, megnézik, és hát nyilvánvalóan mindig fölteszik a kérdést, hogy hát miért nincs kirakva valami tábla, hogy akkor tudjuk, hogy ez a gabonatár, az a bazilika, itt van a déli kapu, meg egyáltalán hogy tudjanak egy kicsit orientálódni, hogy melyik irányba induljanak el, hogyha megérkeznek itt a majorságnak a parkolójába. És ez szerintem nem lenne nagy kihívás, és nem kerülne sok pénzbe, hogyha pár táblát föl lehetne állítani, hogy akiket érdekel, ezt meg tudják nézni. A másik pedig az, hogy ugye 2019 óta elérhető a Palatoni Múzeum honlapján a Castrum Virtuale nevezettű kiállítás, ami úgymond az erődnek a épületének a 3D-s rekonstrukcióit, illetve az erődnek magának a rekonstrukcióját mutatja be, és ezen túl a régészeti parknak a álomképét is, hogyha szabad így fogalmaznom, és az tulajdonképpen az emberek a kis telefonjukon itt meg tudnák nézni, hogyha azt a QR kódot itt bemutatnák valahogy a kiállításon belül, hogy így is felfedezhető az erőd egy ilyen formában, csak digitálisan.
1: A Keszthely fenékpusztai római erőd feltárásán Henrik Tamáska Orsolya ásatás vezető régésszel beszélgettem. Hamarosan a Puma vadász repülőosztályt bemutató kiállítással folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Egy legendás légi alakulat, amelyről évtizedeken át hallgatni kellett. A Pumák nyara címmel nyílt kiállítás a Balatonalmádi Művelődési Központban. Pap Attila régésszel, a Magyar Repülés Történeti és Repülés Régészeti Alapítvány kuratóriumának elnökével, a tárlat kurátorával beszélgettem.
2: Jelen pillanatban Balatonalmádiban vagyunk, a Pannonia Kulturális Központ és Könyvtár kiállító terében, azon a helyen, ahol egykor a Pannonia étterem volt, ahol a Honim Légvédelem, a Magyar Királyi Honvéd Légierő 101-es Puma vadászosztályának a pilótái töltötték az estéiket, itt volt a törzsasztaluk, itt voltak Almádiban elszállásolva, az összes Veszprémből zajló bevetésüket úgy teljesítették, hogy innen mentek föl reggelente, ide tértek vissza esténként, és azzal a csak egy nap a világ szemlélettel a levegőben lévő poklót egy óriási életigenléssel itt élték meg Almádiban.
1: Ugye egy legendás repülőszázadról van szó, aminek meglehetősen kevés emléke maradt fenn.
2: Nagyon sokáig, 89-ig igazából erről beszélni sem lehetett, tehát teljes mértékben egy tabusított témának számított. A rendszerváltás után ez persze jó irányba tudott változni, olyannyira, hogy aztán azóta a kecskeméti vadászpilóták már ugyanúgy az üvöltő puma fejet viselik a gépeiken, tehát hál' Istennek az örökséget felvették. Ez a hagyomány ez tovább megy, de nagyon-nagyon sok, több évtized kiesett, a teljes kommunista rendszer ideje kiesett ebből, és most nagyon sok információt úgy kell utólagos kis morzsákból összerakni és újra a közönség elé tárni.
1: A második világháborúban miért éppen Pumának hívták a magyar légiszázadot?
2: Itt maga a század jelvény, ez a vörösen üvöltő pumafej, rajta a mondat, hogy vezérünk a bátorság, kísérünk a szerencse. Ez Heppes Aladárnak a tervezése volt, és neki volt egy olyan személyes attribútuma, saját privát jelzése, ezt ő terveztette, és gyakorlatilag minden alakulat, aminek résztvevője vagy parancsnok helyettese vagy parancsnoka volt, az ezt a jelzést viselte. Igazából ez egy olyan század jelvény, ami aztán legendává vált, és a mai korban azt mondhatom, hogy önálló életre kelt.
1: Ugye, hogy a háború után évtizedekig nem volt illdomos beszélni a Puma

0: Magyarországról, az nem csoda, hiszen meglehetősen kilátástalan meg elkeseredett harcot vívtak, többnyire a szovjetek és az amerikaiak ellen.
1: Így van. Ez az időszak, amiről a kiállítás szól, aminek elsődlegesen a cím is egy egyértelmű markere, hogy a Pumák nyara, vagy az amerikai szezon. Ez pont az az időszak, amíg itt voltak elszállásolva Almádiba. Innen indultak bevetésekre, és elsődlegesen a éppen beérkező amerikai kötelékek ellen, a 15. légihadsereg kötelékei ellen vették fel a harcot, 20-30, néha 40-szeres túlerő ellen. Tehát ez konkrétan ezt a korszakot, ezt az időszakot jeleníti meg, bemutatva az előzményeket, bemutatva a légvédelem légoltalom világát, ha már a bombázások ideje érkezett el, és azt a harcot mind magyar, mind pedig amerikai oldalról, ami itt a légtérbe zajlott fölöttünk.
0: Mennyire volt eredményes vagy eredménytelen a harcuk? Ugye meglehetősen rosszak voltak a levegőben a sanszaik.
1: Hát pont azért, mert az amerikaiak akkor vezették be, amikor ez az osztály megalakult, 44. május 1-én jöttek létre, az első nagy légitámadások után, és akkor vezették be az amerikaiak távolsági kísérlővadásznak a P-51-es Mustang vadászgépet, ami a korszak egyik legendája, a mai napig egy ikonikus típus, és sajnos technikailag is mondhatnám a korszak csúcs technikáját képviselte, és így technikai fölény birtokába voltak egy ilyen 20-30-szoros túlerőbe, ennek ellenére a fajlagosan arányaiba legkisebb veszteséggel és arányaiba legtöbb győzelemmel rendelkező alakulatok közé tartozott ez a Puma vadászosztály. Nagyon elismerően nyilatkoztak az amerikaiak is, nem olyan régen sikerült egy akkori jelentést megtalálni, ahol Mustang pilóták írták, hogy a nagy légiharc után találkoztak egy kis Messerschmitt kötelékkel, akik nagyon-nagyon képzett pilóták voltak, és hát nagyon nehéz volt ellenük a légiharc. Ezek voltak a magyarok.
0: Körülbelül hány százalékuk maradt életben a Puma pilótáknak?
1: Hát gyakorlatilag egy ilyen 25-30 százalékuk itt az almádi időszakban már sajnos repülőhősi halált halt, jó pár volt a sebesült köztük, tehát mire az őszi időszak elérkezett, és már a szovjetek ellen el kellett kezdeni a frontbevetéseket, ahogy már sajnos a fronthelyzet úgy alakult, hogy már mind a két légierő itt volt fölöttünk, addigra már az osztálynak nagyjából a 40-45 százaléka kicserélődött, és friss utánpótlásnak érkező pilóták kellettek. Óriási küzdelem volt, tehát körülbelül mint a termopüle csata, mint a spártaiaknak a harca, körülbelül ilyen arányokat kell a levegőbe elképzelni. Ezt Mikna hadnagy, az egyik túlélő, aki a 101/1-es zongorafedő nevű században repült, úgy fogalmazott, hogy itt volt a tánc, a mulatság, a nyár, az este, majd másnap elindultak föl a repülőtérre, felszálltak, és ott várta őket a halál. És ez nem volt véletlen, nagyon sok esetben volt, hogy a barátságok, azok az emberi dolgok, amik itt Almádiba megtörténtek, amik itt Almádiba kialakultak, azok már az estébe tragédiára fordultak, mert az ember, akit vártam egy asszonya itt lent, az már nem érkezett vissza. Ez egy mindennapos esemény volt. Tehát egyszerre van a kiállításban lévő tartalomnak, nagyon sok visszaemlékezéssel dolgozunk, nagyon sok akkori emlékkel dolgozunk, rengeteg poénja és rengeteg drámája, és mindez egyszerre.
0: Hogyan lehetett egyáltalán összeszedni ezeket a történeteket? Ugye volt csak nem fél évszázad kihagyás.
1: Nagyon kevés olyan ember van, akinek a visszaemlékezésével tudunk dolgozni, de azért vannak, és ilyen morzsákból összerakható volt, illetve az emigrációba, Kanadába, Oshawába volt egy repülőmúzeum, amit az emigrációba kényszerült pilóták hoztak létre, üzemeltették a Kanadai Magyar Szárnyak című folyóiratot, és hál' Istennek rengeteg emlékmorzsa így megőrződött, illetve most helyből, hogy megnyílt ez a kiállítás, nagyon sok olyan helyi lakos jön, aki apró pici információ morzsákat tud, amit szülei, nagyszülei meséltek, és ezzel mind-mind gyarapodik az információs bázis, ami nagyon-nagyon kevés volt, de a tervünk szerint a kiállítás végére egy kis monográfiával összeérik.
0: Ahogy sétálunk itt a kiállításban, nem csak információból van sok, de tárgyból is. Ezek egy része legalábbis repülőgép roncsokból származik. Ezek a tárgyok honnan származnak? Szintén többnyire magángyűjtőktől?
1: Nagyon sok magángyűjtőtől, nagyon sok olyan hazai gyűjteményből, ami kiállításként látogatható. Zsámbékról, Tényőről, Szekszárdról, Budapestről, Győrből, Miskolcról. Nagyon sok helyről kaptunk tárgyanyagot, fotóanyagot. Óriási összefogással nagyon sok kollega, nagyon sok partner tett ehhez hozzá. Tehát amit ezúttal és mindegyiküknek nagyon-nagyon köszönünk, és rengeteg környéki és helyi anyag is található, illetve most már tavaly szeptember 1 óta ez is a régészeti védettségű tárgyak közé tartozik. Ez a korszak, ez a történet már szintén csak úgy kutatható, hogy múzeumi szinten, és mind a Jász Múzeummal, mind a Kuridamokos Múzeummal, a Szent István Király Múzeummal, meg hát a Nemzeti Múzeumnak is van erre projektje. Tehát el tudtunk kezdeni sok kollégával olyan terepi kutatásokat, a Göcsei Múzeummal is volt terepi kutatásunk, ami kifejezetten ezt a korszakot célozza, és megfelelő dokumentációt motivációval, megfelelő eredménysorral ez az adatbázis, amit elkezdtünk építeni, most már hál' Istennek gyarapodik, mégpedig intenzíven gyarapodik.
0: Meddig lesz nyitva ez a kiállítás?
1: A kiállítás szeptember végéig lesz nyitva, és szeptember 24-25-26-án a Budapest 100-nak egy ilyen helyi vidéki adaptációja alatt, ez 25-én szombaton, még egy olyan különleges eseménnyel is készülünk, hogy az 1992-es Nyújtsunk egymásnak békejobbot találkozó filmjét levetítve és a szervezőivel egy kerekasztal beszélgetést folytatva betekinthetünk abba a csodálatos világba, ami a repülőké, ami túlmutat minden háborún, túlmutat minden borzalmon, ugyanis ezek az emberek repülő emberek, és ha nincs háború, akkor ők egyébként egy családba tartoznak és barátok, mint ahogy ez itt kiderült, és német, amerikai, orosz, román és minden létező náció, akiből még tudtak élő embert találni, itt volt az egykori magyar túlélő pilóták vendégeként, és óriási haverkodás, hatalmas barátság lett a dologból, tényleg csodálatos történetté kanyarodott az, ami annak idején érett halálharc volt.
0: Ezzel a kiállítással mi a célja az alapítványnak? Azon kívül persze, hogy valamilyen látnivalót meg okulnivalót kínáljon a nagy közönségnek. A korszak kutatásába is bekapcsolódnak majd?
1: Mindenféleképpen beóhajtunk ebbe intenzíven kapcsolódni. Benkő Lajos gyűjtemény néven itt a Pannoniában létre akarunk hozni, és ez már meg is indult a folyamata, egy olyan dokumentum és fotó és könyvgyűjteményt, hogy az ezzel kapcsolatos elérhető források, ami lehet eredetibe, de amit nem, azt legalább digitálisan, de egy helyen legyenek címkézve, katalogizálva, kutathatóan, ami mind a hazai, mind a nemzetközi kutatók számára egy óriási segítséget nyújtana, és nem titkolt célunk az, hogy ebből tényleg egy országos kutatási folyam induljon el, tehát elég komoly terveink vannak. Bízom benne, hogy ezt viszonylag hamar sikerül is abszolválni, és újra plusz eredményekkel tudunk szolgálni, valamint hamarosan bejegyzésre kerül Stroff címen egy repüléstörténeti és repülésrégészeti periódika, tehát tényleg egy tudományos publikációs fórum, ahol magyar és angol nyelven ezek a kutatások, ezek az eredmények, ezek a terepi munkák, ezek publikálásra kerül, mégpedig a tudományosság legszigorúbb szabályai szerint.
0: A Pumák nyara című kiállításról Pap Attila régésszel, a Magyar Repüléstörténeti és Repülésrégészeti Alapítvány kuratóriumának elnökével, a tárlat kurátorával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
2: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemlékem.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemlékem.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában, itt a stúdióban a vendégem Vesmás Júlia, aki a MOME Level Up című programja kapcsán jelentkezik itt a Gyűjtő műsorában, aztán majd beszélgetünk mindenféle más témáról is, ami ehhez kapcsolódó. Ez a Level Up, ez egy art és design inkubációs program, amiben különböző művész és designer mentoráltak vesznek részt, és aztán bemutathatják a munkáikat. Úgyhogy amikor erről olvastam az egyik hírleveletekben, akkor rögtön felcsillant a szemem, és mondtam, hogy akkor erről itt beszélünk a rádióban, mert szeretem ezeket a projekteket, ahol fiatalok pályájuk elején valamilyen módon be tudnak mutatkozni. Mesélj egy picit, hogy jött ez az ötlet, a MOME kereteiben szerveződik ez a Level Up című inkubációs projekt. Mesélj az Origóról egy picit nekünk.
2: Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatóságot. A Level Up esemény az tulajdonképpen a két inkubációs programunknak, a művészeti és dizájn inkubációs program és a kreatív vállalkozói programnak egy záró eseménye. Ez az inkubációs program, ez több éve zajlik már a MOME-n, de különféle iterációkon, változtatásokon ment keresztül annak függvényében, hogy ténylegesen milyen hallgatói igények vannak, illetve milyen tehetséggondozási programot tudunk nekik nyújtani. És ez a Level Up, ez a 6 hónapos programnak a demo eseménye, ahol a 15 projekt bemutatkozhat egy olyan közönség előtt, ahol tulajdonképpen célirányosan válogatottan olyan érintetteket, olyan döntéshozókat, olyan kreatív ipari szakmában működő szakembereket hívtunk meg, akik kifejezetten az adott projekteknek a jövőjét tudja majd segíteni, akár kapcsolati hálóval, akár egy jó visszajelzéssel, akár befektetéssel.
1: Tehát akkor a Level Up és ez a kreatív vállalkozói program tulajdonképpen egy és ugyanaz?
2: Nem, a Level Up az egy fantázia név, amit a demo esemény...
1: Mit tettünk azon, hogy demo esemény, majd ezt is magyaráz meg, Léci.
2: Tehát tulajdonképpen ez a záró esemény, ennek a neve lett a Level Up, Art és Design, ami reflektál arra tehát tulajdonképpen egy szintlépésre utal ez a cím, és ez kifejezetten csak az eseménynek a neve. Az esemény meg a két inkubációs programunknak a projektjeit mutatja be. És hogy miért demo? A startup világban és az ilyen mentorprogramok kapcsán ez egy nagyon frekventált elnevezése annak az eseménynek, amikor egy akcelerációs program végén a startupok bemutatkoznak egy ilyen befektetői gárda előtt, és ezt sokan hívják demo day-nek, demo napnak. Mi ezt szerettük volna egy kicsit a MOME-ra szabni, és kifejezetten ugye arra a célcsoportra szabni, akik ebben a projekt, ezekben a programokban meg vannak szólítva, és itt a két program kapcsán ugye a művészeti és dizájn inkubációs program az kifejezetten a frissen diplomázó hallgatóknak szól, akik kirepülnek az egyetemről, és megszűnik körülöttük minden olyan támogatói háló, amit korábban ugye az egyetem biztosított számukra, akár egy szakmai visszajelzés, akár egy infrastruktúra a műhelyek kapcsán, akár olyan konzultációs lehetőség szakemberekkel, amit ugye financiálisan már egy komoly összekísér. És
1: ez akkor egy ilyen átmeneti
2: így van, ez egy hidat.
1: Időt, egy hidat képez ez a program, vagy ezek a programok így együttesen?
2: Így van, így van, uh-huh. így van. Ez a
1: célunk. A való élet és a
2: pontosan.
1: Egyetemi álomvilág között.
2: Igen, igen, egy ilyen kicsit az idő megállítása, hogy még egy, még egy rövid ideig tudjanak aklimatizálódni, és kifejezetten azokat a diplomázókat szólítjuk meg, akik valamilyen szempontból egy ilyen szerelem projektet készítettek a diplomára, itt sokféle céllal indulnak neki a diplomázók a mestermunka elkészítésének. Lehet az, hogy a több év alatt összeszedett készségeket, tudást, azt egy ilyen mestermunkába bemutassák, de nem akarnak vele tovább foglalkozni. Az is lehet, hogy kifejezetten valami nagyon nagy dolgot akarnak létrehozni, ami konceptuálisan megállja a helyét, és nagyon látványos, de nem feltétlenül megvalósítható hosszú távon, viszont egy nagyon jó referenciát, vagy akár visszhangot kelt, és segít a karrierjük építésében, de arra nem feltétlenül alkalmas, hogy ezt tovább építsék. És van az a harmadik kategória, akik azzal a céllal futnak neki, hogy valami hosszú távú értékteremtést szeretnének folytatni, és ez lehet akár kutatói, akár művészeti, akár vállalkozói irányba, tehát valamilyen piacképes termék vagy szolgáltatás irányába.
1: Azért, hogy egy kicsit megfoghatóbb legyen ez a dolog a hallgatók számára, itt a beszélgetés elején mondunk egy-két példát, hogy milyen típusú projektre szerepelnek ebben a programban.
2: Abszolút, abszolút, igen. Mi törekedtünk arra, hogy egy olyan üzenetet közvetítsünk a jelentkezők felé, hogy a művészet és dizájn inkubációban egy innovációs megmérettetés van, tehát olyan innovatív projekteket támogatunk, ami akár akadémiai, akár piaci, akár művészeti szempontból, egy társadalmi szempontból a jövőben hasznosulhat. Itt lehet gondolni például egy olyan szolgáltatásra, vagy társadalmi vállalkozásra, ez konkrétan a bútormentő projekt, uh-huh. Vékei Borbálának a projektje, aki egyébként építészként végzett, de egy szolgáltatás irányába indult el nagyon lelkesen, és neki az a célja, hogy a hamarosan felszámolásra kerülő lomtalanítás folyamatát helyettesítse egy alternatív a szolgáltatással, tehát tulajdonképpen begyűjtenék azokat a használt bútorokat, amik igazából már használaton kívül kerültek, és ezt adott esetben megjavítják, vagy tovább értékesítik, erre egy külön raktár hálózatot építenének fel, és neki az első mérföldkő ebbe a programba, hogy ezt prototipizálja egy konkrét kerületnek egy önkormányzatnak az együttműködésében.
1: Úgyhogy, hát ez tényleg éles próba.
2: Ez abszolút éles próba, és vannak olyan művészeti projektek, ahol meg kifejezetten a művészeti karriernek az építését támogatjuk. Uh-huh. Tehát itt nem konkrét piacképes termékekről beszélünk a hagyományos értelmében, hanem sokkal inkább arról, hogy ha autonóm pályára készül az illető hallgató, akkor hogyan tudja felépíteni ezt a, vagy hogyan tudja megalapozni ezt az irányt. És például Szekeres Laurának a diplomamunkája egy olyan fotókönyvnek volt a prototípusa, ami az ő szubjektív megélését mutatja be a szülésről, az otthon szülésről, és az ő érzését azzal kapcsolatban, hogy készen áll-e, képes lenne szülni, és mindezt egyébként egy nagyon sajátos perspektívával mutatja be. És emellett meg vannak konkrét termékek is, vannak videójátékok, vannak társasjátékok, amelyek akár terápiás eszközként is használhatóak, mint például Vasarankának a Co-Switch elnevezésű társasjátéka, amihez egyébként nagyon nagy reményeket fűzünk, és elsősorban közösségi finanszírozással szeretnék az első etapot lefedni, hogy aztán minél szélesebb körben lehessen ezt majd használni.
1: És akkor ez nagyon izgalmas, egyik program, vagy egyik projekt érdekesebb, mint a másik, viszont hogy működik a másik oldal, tehát ugye a kreatív vállalkozói
2: program, igen.
1: Oldal, ahol nyilván nekik azért elég komoly üzleti tanácsokat kell kapni, vagy fejleszteni magukat ezen a téren, hogy hogyan lehet mondjuk egy terméket fejleszteni, hogyan lehet azt forgalomba hozni.
2: Igen, most a példák kapcsán kicsit bevontam már a kreatív vállalkozói projekteket is, tehát ez az Arankának ez a terápiás segédeszköz, ez kifejezetten a kreatív vállalkozói programhoz kapcsolódik.
1: Kik segítenek konkrétan neki?
2: Van egy nagyon komoly mentorgárda, egy mentor csapat, akik részben a Moméról, részben pedig a...
1: Üzleti világ?
2: Inkább azt mondanám, hogy olyan mentorok, akik egyébként a kreatív iparban helyezkedtek el, van egy adott szakterületről tudásuk, legyen szó akár könyvelőről, akár adószakértőről, akár jogászról, akár service designerről, brand stratégáról, és olyan szakemberekről, akik egyébként a vállalkozásnak a teljes folyamatát átlátják, de hogy kifejezetten kreatív ipari szempontból. Ugyanis ennek a kreatív vállalkozói programnak nem véletlenül ez a neve, hiszen a kreatív iparra készíti fel a résztvevő csapatokat. És ennek az volt az elsődleges célja, a kiinduló pontja, hogy ezt a programot létrehoztuk, hogy nagyon-nagyon kevés olyan mentorprogram van hazánkban, ami kifejezetten a kreatív iparra fókuszál, és oda készíti fel a résztvevő projekteknek a képviselőit. És ehhez egyébként olyan szakértői csapat és olyan mentorcsapat is társul, aki kifejezetten ezekben az iparágakban érzik magukat otthonosan, és ehhez kapcsolódik a kapcsolati hálójuk is.
1: Említetted a terápiás társas játék kapcsán, hogy közösségi finanszírozásból próbálják fedezni az indulás első etapjának a költségeid, de hogy szerintem ez egy elég nagy része ennek a problematika csomagnak, hogy hogyan finanszírozódnak ezek a kreatív projektek, termékek, stb. Ez nem egy nagyon egyszerű dolog, mert itt ugye általában, hogyha valamilyen támogatási jellegű finanszírozásról beszélünk, azok nagyon sokszor digitális dolgokhoz kapcsolódnak, és nagyon kevésszer kapcsolódnak ilyen offline típusú dolgokhoz, meg nagyon-nagyon nézik a megtérülését ezeknek a projekteknek, üzleti ötleteknek, hogy azért itt ezen a területen, a kreatív iparban ezek mind-mind eléggé képlékenyek, hogy egészen enyhén fogalmazzak. Ezt a problémát is érintitek ezzel a kreatív vállalkozói programmal?
2: Igen, ez valóban egy nagyon összetett probléma, ahogy korábban említettem, mi megpróbálunk a hosszú távú értékteremtés és a tulajdonképpen az organikus vállalkozás fejlesztést támogatni, illetve azoknak az alapjait úgy kialakítani, hogy egy olyan eszközcsomagot kapjanak, amivel egyébként hosszú távon tudnak építkezni. Tehát kifejezetten olyan csapatokat várunk, akik amúgy is a vállalkozói pályára készülnek és megvalósítanák a projektet, de tulajdonképpen mi felkészítjük azokra buktatókra, vagy azokra az alap lépésekre, amivel egyébként hatékonyabban, gyorsabban, könnyebben tudják átlépni ezeket az akadályokat.
1: Egyébként a Momén van ilyen szak, ami esetleg vegyíti mondjuk így a kreatív ipari, művészeti, dizájnismereti témákat és az üzleti oldalt, mert például egyébként Olaszországban, Milánóban van ilyen szak, például Bocconi nevű egyetemen, vagy pont az imént beszélgettem valaki mással, aki mesélte, hogy Angliában járt egy olyan szakra, ahol a műtárgypiac, művészet, üzlet kapcsolata, de erre konkrétan egy kurzust építettek, szóval, hogy a Momén van ilyen, vagy terveztek ilyesmi szakot létrehozni? Mert hogy ez ilyen nagyon gyakorlat, és nagyon szükséges egyébként.
2: Abszolút, igen. Nagyon jó, hogy kérdezed, mert nekem egyébként ez egy személyes misszióm, és én nem a Momén végeztem, én Dániába végeztem, egy olyan egyetemen, ahol erre egyébként már 15-20 éve is komoly hangsúlyt fektettek, hogy az üzleti, tehát ugye a kreatív tervezőszakos hallgatóknak egyébként legyen egy kiegészítő tudása, hogy később egyébként piacképes terméket tudjon létrehozni, vagy könnyebben el tudjon helyezkedni a pályán. És külön szak nincsen, viszont egy 5 évvel ezelőtt elindult egy olyan tantárgyfejlesztés, ez a Business to Design kurzus, aminek én is részese voltam, magának a fejlesztésnek is, meg a most is egyébként az egyik kalapomban én oktatok vagy ezen a kurzuson. Ez a Business to Design kurzus, ez egy 3,5 éves tantárgy, ami minden BA tervezőszakos hallgató számára kötelező. És ez egy olyan napra kész, gyakorlatias képzés nyújt, vállalkozói készségeket fejlesztő képzés nyújt a tervezőszakosok számára, amivel tulajdonképpen az alapokat megkapják. És mi egyébként teljes ökoszisztémába gondolkodunk, így a MOMÉN belül, tehát ez valahogy ez a kezdet, uh-huh. hogy ezeken a kurzusokon megtanulják az alapokat, inspirálódnak, és aztán utána a következő lépés, hogyha a Business to Design kurzust egyébként egy olyan projekttel zárják, akkor tovább tudnak lépni a kreatív vállalkozói programba. Tehát a kreatív vállalkozói program az mindenki számára nyitott, aki aktív hallgató, akár a BA képzésben, akár az MA, akár a doktori képzésben, vagy az elmúlt 3 évben végzett az egyetemen.
1: Uh-huh. Érdekes egyébként, mert most azt mondod, hogy igazából az alkotókra koncentráltok, hogy ő nekik meglegyen ez a típusú vállalkozói ismeretanyag, de hogy van egy olyan összekötő réteg, akiknek szintén valahol ezt tanulnia kéne, most a művészetben ezek a galeristák, vagy galéria nélkül advesz, de hogy tudni kell, ismerni kell a piacot, kellenek ilyen emberek, akik maguk nem művészek, hanem azzal a kereskedelemmel foglalkoznak. És ugyanígy ez a dizájnban is így van, hogy kell egy olyan sáv, ahol a kereskedés zajlik. Szóval, hogy az ő képzésük, akik ő maguk nem művészek, nem dizájnerek, hanem vállalkozó, aki ilyen szeretne lenni, az vajon hol tanul? Jókat kérdezek.
2: Igen, egyébként van az egyetemen van elméleti képzés, itt valamelyik elméleti, másik gyakorlati, tehát van például a Design és Művészet Management képzés mesterszakon, ez most jelenleg angol nyelven zajlik, és nekik nagyon gyakorlatias a képzésük, és sok olyan jellegű tudást is bevontak a kurrikulumba, ami ilyen szempontból segíti a résztvevő hallgatókat. És a kreatív vállalkozói programban egyébként invitáljuk is azokat a csapattagokat, akik akár a MOMÉN belül ilyen képzésben vettek részt, és csatlakoznának egy-egy tervezői csapathoz, akár a MOMÉN kívül végeztek. Tehát itt a program belépési kritérium az az, hogy legalább egy MOMÉ-s hallgató, vagy MOMÉN végzett hallgató legyen, de az, hogy maga köré egyébként milyen szakmai kompetenciákat épít, milyen csapatot épít, az abszolút tőle függ.
1: Nagyon izgalmas, és nagyon összetett egyébként. Nem egy könnyű téma ez. Igaz?
2: Valóban.
1: Sok területet fed le, tényleg, ahogy említetted, a könyvelés, akkor a marketing, csapatépítés, brandépítés, terméképítés, mindenféle bizniszplánt kell gondolom sokat írni, annak a fortéjait ismerni,
2: igen,
1: kommunikáció, igen. Mindenféle.
2: Igen, visszatérve a finanszírozással kapcsolatos kérdésedre, hogy azt nem fejtettem ki teljes mértékben, hogy nyilván limitáltak a forrásai az egyetemnek is, és a művészeti és dizájn inkubációban ott támogatjuk a résztvevőket egy bizonyos anyagi kerettel, ami elsősorban a termékfejlesztésre ad egy támogatást, hogy alapanyagokat tudjanak vásárolni. A kreatív vállalkozói programban viszont csak szakmai támogatást nyújtunk. Ez részben a limitált források, viszont részben egy tudatos döntés is volt, hogy ne arra készüljenek föl, hogy folyamatosan pályázati pénzekből próbálják fenntartani vagy felépíteni a vállalkozást, hanem tanulják meg az elején azt, hogy milyen eszközök szükségesek ahhoz, hogy be tudják indítani a vállalkozást, uh-huh, és nyerjenek ebben egyfajta magabiztosságot is, hogy képesek lesznek egy gazdaságilag fenntartható működést elérni. Lehet, hogy kezdetben nyilván ez limitált lesz, de hogy hosszú távon pedig sokkal inkább ad egy stabilitást, hogyha erre saját magukra támaszkodnak, és arra, hogy ők egyébként képesek megteremteni ezt a függetlenséget.
1: Sajnos itt a műsoridőnk végére értünk, de ismételjük meg, hogy a Level Up Art and Design inkubációs programnak az eseménye, demo eseménye, ahogy fogalmaztál, mikor lesz pontosan, és hol, és hogyan lehet oda eljutni, meg azon részt venni.
2: Tehát a Level Up esemény, ez a inkubációs programoknak a záró eseménye, ez április 2-án lesz a Dugattyúsban. 3:30-tól lehet regisztrálni. Azok, akik előregisztrálnak, ennek az eseménynek van egyébként egy Facebook eseménye, ahol lehet regisztrálni, azoknak garantált lesz egy ajándékcsomag és egy ülőhely, hogy a prezentációkat végig tudják majd hallgatni. És magának a MOME inkubációs programnak is van egy Instagram felülete ezzel a névvel, ahol meg lehet találni ezt az esemény linket. Úgyhogy azon keresztül is lehet regisztrálni, és sok szeretettel várunk minden érdeklődőt.
1: Köszönöm szépen. Az imént Vesmás Julival beszélgettem, a témánk pedig a MOME Level Up című inkubációs programjának záró eseménye volt, illetve a kreatív vállalkozói program, amik összekapcsolódnak. Aki meghallgatta az adást, az talán megértette, hogy ez a szövevényes program hogyan épül fel. Köszönöm szépen, Júli, a beszélgetést.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15:35-kor ismételjük. A mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
0: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Klímatörvényt terjeszt be a kormány, csökkenhet a jegybanki alapkamat. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Várhatóan szerdára éri el újra a névleges teljesítményét a paksi atomerőmű, mondta a miniszterelnök a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter arról beszélt, a 8-ból 7 szivattyú üzemel, most 800 megawatt felett van a teljesítmény. A kormányfő szerint a tervezetnél gyorsabban haladnak a szakemberek. Magyar Péter az asszályra utalva hozzátette, a kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé. Augusztus utolsó hetében érdemi szakaszba lép a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása, az elnöki posztra 96 pályázat érkezett. A személyes meghallgatásokat augusztus 25-e és 27-e között tartja az Országgyűlés Illetékes Bizottsága, majd javaslatot tesz a vezetők személyére. Kamatdöntőülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa kedden. Elemzők a kamatcsökkentési sorozat folytatására számítanak. Legutóbbi ülésén, július 22-én a tanács 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A debreceni akkumulátorgyár kínai dolgozóit szállította az a busz, amely pénteken balesetet szenvedett Tebesnél, erről a cég számolt be közösségi oldalán. A munkások műszak végeztével a szállásukra tartottak. A gyár igazgatója péntek este meglátogatta a sérült munkatársakat a debreceni kórházban, szombatra mindenkit hazaengedtek. Azt is írták, hogy hálásak a buszvezetőnek, aki egy manőverrel elkerülte a frontális ütközést. A buszba egy autó hajtott bele, amelynek vezetőjét, egy 38 éves debreceni férfit a mentők már nem tudták újraéleszteni. A balesetben 10 sérültek meg. Kanada szeptember 8-ától vámemelésekkel válaszol az Egyesült Államok újabb 50%-os védővámjaira, jelentette be a kanadai miniszterelnök a Reuters szerint. A kanadai válaszlépések az amerikai acélipart, a tejágazatot, a háztartási gépeket, a mezőgazdasági berendezéseket, a papíripart és az elektronikai termékeket érintik majd. Az új amerikai vámok többek között a borra, a bútorokra, a tejtermékekre, a cementre, a ruházati cikkekre és a sportfelszerelésekre terjednek ki, és mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai exportot érintenek. A két ország napok óta tartó tárgyalásai pénteken eredmény nélkül zárultak. 5 halálos áldozata van a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában, jelentették be a balkáni ország egészségügyi hatóságai. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbjét az utóbbi 3 hétben. Jelenleg 20 beteg fekszik a szkopjei fertőzőklinikán. Idén 12 európai ország jelezte az Európai Betegség Megelőzési és Ellenőrzési Központnak, hogy talált nyugat-nílusi lázzal fertőzött embert. Ausztriában, Németországban és Franciaországban is felbukkant a betegség.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, a szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-31 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média felelősen a Mediátor szakértőivel.
1: Köszönünk mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service ügynökség és a Trend FM közös kreatívipari reklámszakmai műsora. Itt van velünk
2: Radankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája.
1: És velünk van Tóth Gergő szövegíró is, akit egy ideig nem hallhattatok a Rebriefben, most ismét visszatért hozzánk. Nem a stúdióból jelentkezünk, hanem a 2026-os Sziget Fesztiválról. Miért vajottunk a Sziget Fesztiválra, Gergő? Koncerteket fogunk nézni?
2: Természetesen nem, hanem márka megjelenéseket, márka kitelepüléseket a Sziget Fesztiválon.
1: Javasoltál egy munkamódszert, mi lesz a munkamódszerünk?
2: Úgy fogunk neki indulni, hogy nem nézzük a térképet, hanem amit kiszúrunk, ami felkelti az érdeklődésünket, oda-oda megyünk, valószínűleg akkor az jobban működik, mint más márka kitelepülés.
1: Vágjunk bele! Szerintem egy elég zavarba ejtő az első kitelepülés, amiben így belebukkanunk, nyilván nem lehetne ez később is, de ez az első, ahol így megálltunk, ami igazából egy vitrín, amiben van egy magas sarkú, meg egy női táska, és gyakorlatilag a szexmunkásokról és a szexmunkások kizsákmányolásáról szól. A kitelepülés lényege az, hogy beállhatsz egy ilyen vitrínszerűbe, mint hogyha szexmunkásként kellene egy amszterdami vöröslámpás negyedes vitrínben állnod, és akkor erről lehet készíteni egy fényképet, nem sokan állnak be. Tehát, hogy így az emberek így ide jönnek megnézni, de maga az, hogy tényleg csináljanak egy ilyen fényképet magukról, az nem történik meg.
2: Gyanítom, hogy ott az a nagy JBL hangfal, az egy idő után zenét is fog tolni magából, és akkor majd sokkal többen megállnak, meg amikor besötétedik, akkor ez a piros lámpa fog tudni érvényesülni. Úgyhogy valószínűleg akkor majd itt beindul a biznisz, mert mint úgy értem, hogy az a fajta biznisz, hogy az információ átadás.
1: Ez a Risép Alapítványnak a kitelepülése érdekes. Érdekes, hogy így, szerintem ők arra számítottak, hogy többen fognak ide beállni.
2: Ami így is lesz, mondom, csak sötétedés után.
1: Tehát megnézzük. Na, most kiderül igazából, hogy a Tóth Gergő szövegíró kolléga milyen tehetséges rádiós. Az a lenne a feladat, hogy a kirakat tárgyakat, azokat próbáld meg így a hallgatóknak elmagyarázni, hogy mi az, ami így a szemed előtt van, és hogyan tudnád leírni, mik lehetnek ezek a tárgyak?
2: Nem tudom, első körben kínzóeszköznek tűnnek, második körben gondolom a fákat ilyen összetekert vonalakkal, és nem tudom, milyen gumiszallagokkal tudják megmászni, aztán legaljazni az elszáradt gajakat, ágokat, illetve még el tudom képzelni, hogy ezek valamilyen szinten ilyen kéreg, lefejtő eszközök, de fogalmam sincsen.
1: Na, te már ügyesebb vagy, mert Zöld Budapest Főkert kitelepülésnél vagyunk, és előzőleg én már jártam itt, mielőtt te jártál volna itt, és én megtudtam, hogy ezek a szerszámok így azért vannak kitéve, meg arra használják őket, hogy amikor egy fa ága az így letörne, akkor ezzel lehet rögzíteni a többi faághoz, hogyha jön a nagy szél vagy vihar, akkor így ne törjön szan a széllyel a fa. Tényleg nagyon zavarba ejtő tárgyak, és gyakorlatilag ez volt az, ami így megállította a Zöld Budapest kitelepülésnél engem. Ez volt tehát a kis kitérőnk a civil faluba, ahol tényleg érdekes kalandban volt része annak, aki a Főkert és a Zöld Budapest sátrat megközelítette. Főkert tetoválással gazdagodtam. Innen megyünk tovább, és megnézzük azt, hogy a kereskedelmi márkák mire jutottak idén a Sziget kitelepüléseikkel. Célba dobásáért jár az Aperol Spritz, meg a Prosecco a Aperolnak a kitelepülésén. Most vagyunk a The Buds nevezetű színpaddal szemben, és sorok állnak.
2: Persze, mindenki ki akarja, vagyis össze akarja dobni magának az aperolját, aminek a Prosecco a része, szóval nem tudom, lehet, hogy külön is van Prosecco, ezt majd meglátjuk. De ami ennél sokkal nagyobb, az a hátad mögött van egy kb. 3 méter átmérőjű óriási tükörgömb, Na majd amikor ezt elkezdi dobálni a közönség, akkor itt szerintem innen majd senki nem akar elmenni, mert ez annyira jól fog kinézni.
1: És az Aperol az tényleg az egyik leglátványosabb kitelepülést csinálta meg így a márkák közül. Van terasz, van bár, nagy bár, és vannak inkább pihenőhelyek is. Még egy olasz alkoholos kitelepülés, amit meg kell említeni, és ráadásul pont az Aperolékkal szemben van ez a Peroninak a kitelepülése, amelyik talán az egyik legdemokratikusabb, vagy legalábbis legelérhetőbb VIP teraszt üzemelteti, ugyanis elég egy Peronit venni ahhoz, hogy fent valaki a teraszról élvezhesse itt a The Bass színpadnak a koncertjeit.
2: Jó, és akkor egyrészt mire várunk, másrészt meg hol vannak azok az óriás székek, amik tavaly itt voltak a Peroninál?
1: Lehet, hogy a másik oldalon, mert a másik oldalon van egy kvázi fotózáshoz összerakott setting, egy kis furgonkával és az óriás nyugszékekkel. Mindjárt kiderül. Megvannak a nagy székek.
2: Ó, igen, és a nagy Peronik.
1: Mi az, ami igazából itt átadódik nekünk, és miért van az, hogy még mindig erről a kitelepülésről beszélünk? Miért van az, hogy ezt ennyire tudjuk és szeretjük körbejárni?
2: Nagyon szépek a színei. Ez a kék és a fehér, tiszta mediterrán hangulatba jöttem. Mennék is most azonnal. Vennék repjegyet, ha lenne esetleg, vagy esetleg nyernék repjegyet, hogyha lehetne valahol. Nem tudsz egy ilyen kitelepülést itt a szigeten?
1: Nem tudom. A Wizzairbe bele fogunk még bukkanni a mai nap folyamán, csak bírják kivárni a kedves hallgatók. Megyünk tovább!
2: Itt vagyunk az Yves Saint Laurent kitelepülésnél, nekem meg van egy teljesen fura érzésem, olyan, mint hogyha 2025-ben lennénk, csak tavaly máshol volt ugyanez a kitelepülés, ugyanezzel a diszkógömb, óriás diszkógömb szívvel, aki nem hiszi, hogy láttuk ezt tavaly, az hallgassa meg a nem tudom hanyadik adásban.
1: Nekem meg egy olyan érzésem van, mint hogyha egy több beauty márka az így kb. Próbálna generálni a felhajtást azzal, hogy a helyszínére nem olyan szabadon lehet oda menni, így játszani, vagy bármit csinálni, hanem külön beengedéseket csinálnak, külön kordonizmusokat.
2: Exkluzivitás. Viszont, ha már exkluzivitás, akkor nézzük meg azt a baromi nagy DHL-es dobozt, mert az például elég jól néz ki, és az az első olyan dolog itt a szigeten, amit messziről észre lehet venni, és azt mondom, hogy nézzük meg közelebbről is, mert érdekel.
1: De azért, mert a tetején van egy ordibátiros ember, aki így kiabál valamit.
2: Az is elég érdekes, de láttál te már ekkora dobozt?
1: Vonalkóddal, meg sárga színnel? Nem. Tehát a DHL kitelepülését sikerült megközelíteni, ami tényleg egy nagy doboz, a tetején egy emberrel, aki egy hangos beszélővel próbálja felhívni az amúgy is feltűnő dobozra a figyelmet, és mint megtudtuk, a dobozba be lehet jutni.
2: És a dobozban van kettő darab teljesen hétköznapi fotóautomata, csak ez olyan, hogy ebbe itt szeretnél bemenni és készíteni magadról 3-4 vicces fotót, mint egy bármi.

0: megkapja a 2x2 méteres képen, szépen bekeretezve az itt készült fotóját, amit egy szintén bazina, egy sárga DHL-es dobozban fognak kiszállítani.
1: Ez világos, hogy kreatív szakemberként meg tudod oldani ezt a kérdést, amit feltettem. Itt viszont ezt nem tették meg. A kérdés az az, hogy mennyire hiányzik, hogy legyen benne még egy ilyen a márka ígéretéről, meg fő funkciójáról szóló kis elem.
0: Nekem egyáltalán nem hiányzik amúgy, mert ez pontosan arról szól, hogy ide jössz, fesztiválozol, csinálsz, a vicces képeket tennél az automatánál, majd amikor esetleg külföldiként, vagy most nem tudom, hogy itthon van-e DHL, de ha esetleg nincsen, akkor külföldiként oda-haza, majd a DHL-el fogod küldeni az akármicsodádat, és nem a DPD-vel.
1: Tegyünk még egy pillanatra vissza a Notino meg az Yves Saint Laurent-nak a nagyon látványos, csillogós-villogós, ám de tavalyi kitelepüléséhez. Ugye, ahogy elmentünk mellettük, az látszódott, hogy bent VIP-k, influencerek ismerkednek a kínálattal, DJ és alapvetően ilyen ünnepi és felhajtás jellegű körülmények fogadták őket, viszont nem mehet be akárki. Mennyire működik ez jól, hogy így vannak a hétköznapi szigetlátogatók, citizenek, akik így benéznek, és bent influencereket látnak egy kis privát bulin biztonsági őröknek a gyűrűjében?
0: Állítólag ez most nagyon trendi, ez most nagyon működik, és valószínűleg ezt mind a Notinonál, mind az Yves Saint Laurent-nál dolgozó marketingesek is elolvasták ezeket az ilyen kis trend összefoglalókat. Na itt vagyunk az Aldi-nál, ahol egyébként ugyanolyan, sőt sokkal nagyobb sor van, mint a Notino-nál, meg az Yves Saint Laurent-nál és a több ilyen divatmárkánál. Itt is van biztonsági őr, tehát lehet, hogy én kapcsolnék az Aldi helyében, és csinálnék jövőre egy olyan másik Aldit, ahol kajaformájú rúzsok, szemfestékek és különböző krémek kaphatóak, csak ilyen Aldis csomagolásban.
1: A Budapest Park színpad előtti placon két óriási neonnak kivilágított fej néz egymással szembe, kb. 30 méterre egymástól, egy-egy ilyen kis emelvényként. És azt mondtad, hogy erről nem biztos, hogy kell beszélni. Szerintem meg igen. Szerintem azért, mert egyszerűen nem tudja a tekinteted elkerülni ezt a két óriási fejet.
0: És lehet, hogy van még ebből a fejből több is itt a szigeten?
1: Az Aurobay-nek az installációjairól van szó, ami ugye egy fénypark itt a hajógyári szigeten, és valóban több Aurobay-es installáció, érdekes dekor, fényépítmény fogadja itt a látogatókat. Valahogy olyan rejtélyes, mert ugye magát az Aurobay márka az nem egy olyan közismert márka, mint azok a mainstream márkák, amikkel így a szigeten lehet találkozni, Lipton, Dreher, Bacardi, és vagy ez mennyire viszi el az embert arra, hogy fel akarod fedezni, rá akarsz jönni, hogy mi ez az Aurobay?
0: Hát én például az ilyen 6 méter magasban levő óriási fejek alatti oszlopra ráfeszített molinón levő szöveget elolvastam, és ott abból kiderült, hogy mi ez az Aurobay. Nem tudom, te azt nem látta, de annyira lekötöttek a fejek, amit el tudok hinni. Szóval a lényeg az, hogy itt az egész arról szól, hogy itt van ez a kiállítás a hajógyári szigeten, és a szigetes karszallagoddal pedig 15% kedvezménnyel mehetsz be.
1: Igazából azért akartunk erről az Aurobay installációkról beszélni, mert egy jó példa arra, hogyha van egy kevésbé ismert márkád, akkor is gyakorlatilag, hogyha egy olyan installációt építesz, amelyik így eléggé látványos, nagy, el tudod érni azt, hogy az emberek így elkezdjék felfedezni, megpróbálni rájönni, hogy ez micsoda lehet. Ehhez nyilván az is kell, hogy olyan installációkat építessél, amelyek már kicsit így a művészet világába harapnak, érdekesek, és felvetnek kérdéseket.
0: És ha már installáció, akkor térjünk vissza egy kicsit a Budapest Park színpad és környezetére. Nézegettem, hogy mi ez a sok konténer ide lerakva, aztán igen, beugrott, hogy ja, amikor a Budapest Parkban vagy, ugyanilyen konténerek vannak oldalt. Tehát ők itt most szépen reprodukálták a Budapest Parkot kint a szigeten, és ebbe épül bele a Johnny Walker, mint ilyen a névadó márka. És hála az égnek, végre láttam egy olyan ilyen körbeforgó 360 fokos kamera, csókkamera, vagy mi ennek a neve?
1: Nem.
0: Szóval láttam egy olyat, ahol nem csak odaállítják a szerencsétlen fesztivál látogatókat, hanem konkrétan beleadnak legalább egy szaxofon, meg egy gitárt a kezükbe, hogy ha már ilyen zenés színpadnak adjuk a nevünket, mi a Johnny Walker,

0: és ide találunk ki egy ilyen körbeforgó kamerát, akkor ez nézzen ki jól és legyen valami köze a zenéhez, úgyhogy ez szerintem tök jó.
1: Menjünk tovább.
0: Nagyon érdekes dolog történt, Bence megállt a Decathlon standnál, és így földbe gyökerezett a lába, és nem volt hajlandó elmozdulni innen addig, amíg meg nem érkezett az, amire várt, most kiderül, elmondja, hogy mi ez.
1: Azért, mert meg akartam kérdezni, hogy különben te mennyi pénzt terveztél költeni így ezen a mai estén a Sziget Fesztiválon?
0: Semennyit.
1: Na, mert igazából nekem azt tetszett nagyon, hogy ez a cargo bring, ami most megérkezett, ezen van egy rendes árcédula, amin rajta van az ára, hogy így második esélyen milyen kedvezménnyel lehet elvinni. Tehát, hogyha éppen egy olyan szigetes estét tartanál, ahol van 1,5 millió forintod, akkor egy saját cargo bringával mehetsz haza a szigetről.
0: Az előbb nem azt mondták, hogy 2 millió forint?
1: Az az újjára, de mivel ezt használják ezen a Decathlon kitelepülésen, ezért már használtnak számít, és ezért van neki egy ilyen második esélyes leárazott kedvezményes ára.
0: Ó, nagyon szépen köszönöm, Benedek, hogy ezt elmondtad nekem, mit jelent a második esély lévén, nem tudtam, de tényleg.
1: Ugye ez a teljesen másik megközelítés, ami nem olyan aurabélyes, hogy így wow, mi ez a hatalmas arc, nem, egy jól ismert kék logó, jól ismert kék sátor, az a Decathlon kék, odamész, és pont azt kapod, amit amúgy mindenhol egy Decathlonba kapsz, meg tudják csinálni kicsiben a márka élményt a szigeten.
0: És van egy olyan tippem, hogy igen, a világ minden pénzét nem kell itt hagynod, hogyha itt akarsz vásárolni valami szigetes, a szigethez szükséges eszközt.
1: Egy flip-flop papucsot.
0: Ne haragudj, nem látok itt flip-flop papucsot, te igen?
1: Akkor mégiscsak van hiba ezen a kitelepülésen.
0: Van, a hátam mögött van.
1: Menjünk tovább. Az idei szigeten az egyik legmesszebbről látható, leginkább felfele nézős kitelepülés az a Vizzeré, ugyanis a óriás kereket ők brandingelték be. Lett víz felirat és a legendás, jól ismert lilás-kékes világ. Jól néz ki?
0: Igazából ugyanúgy néz ki, mint egy bármelyik másik óriáskerék, csak itt az a helyzet, hogy végre nem az van rájön, hogy Coca-Cola, vagy nem tudom, Nike, vagy gőzöm sincs micsoda, hanem egy Vizzer, egy repüléssel foglalkozó cég.
1: Igen, tehát hogyha felfele az égfele nézünk, vagy egy kék háttérrel az éggel fotózunk valamit, akkor azon egy Vizzer branding, az kifejezetten rendben van, meg helyén van itt a Sziget Fesztiválon. Ami nekem fura, hogy az óriás kerekezésért annak ellenére, hogy a Vizzer dekorjával van itt az óriás kerék, fizetni kell.
0: Hát, ha van benne egy kis csavar, és esetleg ilyen vannak fapados fapados ülések is.
1: Meg kéne nézni a Vizzer szájton, hogy hát, ha lehet erre is jegyet venni kedvező báron, vagy discount klubos kedvezménnyel?
0: Hát, vagy hogy esetleg utolsó pillanatban, és akkor ők mondják meg, hogy melyik fülképbe üljél. Persze, lehet ilyen kis cukiságokat még hozzátenni ez a megjelenéshez. De majd kiderül, hogy csinálják-e.
1: A Visa Live Drop járt színpadon, viszont más ragadta meg a figyelmünket.
0: Olyan, mint hogyha én apokalipszis után, vagy apokalipszisra készülve lennénk éppen itt kint a szigeten, mint hogyha a zombi hordák támadnának holnap ránk. Úgy néz ki az egész színpadnak a dekorációja, és a környezetének a dekorációja, mint hogyha ilyen plék, kerítések egymásra ácsolva, meg ilyen a vasgerendák összedobálva, az egész egy ilyen rozsdaövezetes, dropjárdos hangulatot kelt az emberbe. Ellenben iszonyatosan jól néz ki, tök jó ránézni, és lehet, hogy ennyi elég.
1: És ennek annyi értelme már van, hogy ugye elkezdjük nézegetni, és hogy felfele nézünk, nyilván találkozunk a brandinggel rajta, hogy így tényleg így végignézed az egész felületet. Ráadásul nagyjából az előadókat is egy ilyen roncstelepes világ így jól fogadja be azokat az előadókat, akiket így válogattak a Visa Live Drop Yardra fellépni. Szóval ez egy jól sikerült kitelepülés. Egyik főszponzorként a Jettel kitelepülése, sőt kitelepülései a legkomplexebbek, és igazából már azért hálásak lehetünk, mert itt van egy viszonylag jó ilyen üldögélős installáció, padok egymáson, meg némi párnázás, de volt itt ezen kívül egy Real Factory nevezetű aktivitás, ami leginkább social posztoknak a készítésére és megosztására, social videóknak a készítésére és megosztására ösztönzött. Mi történt velünk, mert nyilván kipróbáltuk.
0: Bementünk egy elég meleg dobozba, mert mint hogy a hőmérsékletben elég magas volt. Ott kellett 10 másodpercen keresztül valamit mozogni egy kamerával szemben, és aztán majd ezt megkapjuk a Bence e-mail címére, és meglátjuk, hogy mit csináltunk az általunk kiválasztott háttér előtt. Nem nagyon tudom, hogy ezt úgy, hogy mi nem látjuk, hogy ez hogy néz ki, kiposztoljuk-e a közösségi médiába, hogy kapjunk érte kis hátizsákot vagy kulacsot, hát majd a Bence eldönti.
1: Szerintem jókedvű emberek, akik így éppen abban vannak, hogy nagyon vicces videót készítenének magukról. Vicces, szárnyaló, unikornisos, szigetes fesztiválos vagy buborékvilágos háttér előtt ebben az installációban így jól meg fogják találni magukat.
0: De akkor mi viszont lehet, hogy nem vagyunk vagy nagyon vicces emberek, vagy nem inspirált minket eléggé az, hogy bementünk egy dobozba, ami belülről ilyen jettel zöld volt és kész.
1: Én viszont ismét nagyon elégedett vagyok azzal, hogy a Jettel Colosseum nevezetű helyszíne az mennyire látványos ből a fa dobozokból, meg nyers fából összeépítve. Igazából talán ez, és talán a Visa helyszíne az, amelyik a leglátványosabb színpad, vagy találunk még ennél látványosabb színpadot is majd?
0: Ezt majd meglátjuk. Most például szemben ülünk a Turbina és a Sziget által közösen létrehozott Der Club szörnyel, ami egyébként egy ilyen underground városi klubot idéz meg itt a Sziget open air kellős közepén. Szerintem ez nagyot fog menni. Tehát ez annyira meglepő, hogy egy ilyen van ide téve, hogy nem hiszem, hogy ne durranna nagyot. És kívülről is tök jól néz ki. Tehát nézd meg, mekkora óriás ilyen hóperducot varázsoltak ide graffiti street artosok.
1: A végére értünk az ezévi Sziget körútnak. A Rebrief ismét bejárta a Sziget Fesztivált 2026-ban is, úgy, ahogy megszokhattátok a korábbi években. Megpróbáljuk egy kicsit összefoglalni, hogy mi az, amit láttunk, de előtte még visszamentünk a kiinduló pontra, ahhoz az installációhoz, amelyik így elég merésznek tűnt, és így nem úgy tűnt, mint hogyha így használnák, és ami hogy a Civil Sziget bezárt így estére, azt vissza is mondták, úgyhogy azt sem tudjuk, hogy végül este a Citizenek birtokba vették-e a szexmunkás installációt. Gondolkoztam, hogy az idei Sziget az így kb. Mi lehet az a kitelepülés, márka megjelenés, gondolat, amire azt mondhatjuk, hogy 2026-os és így megragadott minket. Ugye korábbi életben beszéltünk arról, hogy volt, amikor szerencsekerekes volt a Sziget, kb. Minden második kitelepülésen volt szerencsekerik, idén is láttunk szerencsekerekeket. Volt az, amikor a fesztiválsminknek a trendje hódított, és kb. Minden márka fesztiválsminket csinált, és a Notinónál el kell ismerni, hogy nem csak exkluzív VIP helyszínt csinált, hanem volt neki szabad fesztiválsminkelős helyszíne is bárki számára, a lehető legdemokratikusabb itt a Szabadság szigetén. De én arra gondoltam, hogy az idei fesztivál különleges anyaghasználata lehet. Tehát amikor nem a szokásos elemekből építenek föl egy kitelepülést, hanem konténerekből, vasból, hullámpalából, raklapokból.
0: Persze, tehát az egyedi színpadok, egyedi kis világot építeni köré, és nem feltétlenül kell minden mellé még kulcstartót, meg tollat, meg csúnya szavakkal pontokat osztogatni, akármiket. Ez így szerintem teljesen el tudja vinni a bulit, hangulatot csinálnak, egyébként hangulatában szerintem idén sokkal jobb a Sziget, mint a tavalyi volt, valahogy így jobban ráéreztek a vibe-ra. Működik, színes, kedves, szerintem teljesen oké, ami itt most történik.
1: Így azt tudjuk tanácsolni, hogy jövőre, kedves márkagazdák, akik a Szigettel kacérkodtok, gondolkozzatok kis világokban, gondolkozzatok érdekes anyaghasználatban, gondolkozzatok színekben. Szerintem egy csomó márka simán meg tudja találni azt a kis hangulatot, vagy azt a mikromilliót, ami egy Szigetet még színesebbé tud tenni, és emlékezetessé a Citizenek számára.
0: Illetve nem csak azt a mikromilliót és a többi csodálatos kifejezést, hanem azt a fajta párosítást, amivel megtalálod azt a kitelepülést, amit te támogatsz a márkáddal. Lásd, Vizer, Óriáskerék.
1: És természetesen azoknak a márkáknak meg ismét csak jár a megsüvegelés, akik egy koncerthelyszínt vagy programot támogattak meg a Szigeten. Elköszönünk, de nem egy évre szerencsére, hanem két hétre. Két hét múlva ismét rendes műsorral jelentkezik a Rebrief. Köszönjük, hogy velük voltatok. Akinek ennyi nem volt elég Rebriefből, annak pedig ajánljuk a podcast csatornát, Dankó Bencét és...
0: Tóth Gergőt.
1: Hallhattátok a Rebriefben a 2026-os Sziget Fesztiválról. Sziasztok!
0: Peace.
2: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
1: Folytassuk a közös rádiózást itt a Trend FM-en. Csütörtök van, 5:30 múlt néhány perccel. Szigeti Ferenc Alberttel beszélgetek, aki geográfus, település és területfejlesztő, és alföldi erdők és klímaváltozás, pontosítottál, mikor hívtalak. Így pontos, a legfrissebb Földgömb magazint ütjük most föl.
2: Szervusz András, és üdvözlöm a hallgatóságot is. Igen, ugye ez a cikksorozat, ez most már évek óta fut, és igazából a klímaváltozás, klímaadaptáció kérdéskörét próbálja bemutatni különböző területeken, és most eljutottam addig a kényes kérdésig, hogy mi lesz az alföldi erdők sorsa ebben a roppant gyorsan változó klímában.
1: Igen, mert ez a vége, és nem is akartam spoilerezni, de ha már így mondod, hogy az a vége a cikknek, hogy lesz-e új fejezet az alföldi erdők esetében, hanem ide jutunk el a riport végén.
2: Igen, igen.
1: A helyzet most nagyon rossz, ez egy állatorvosi ló?
2: Hát egyrészt én erdész nem vagyok, én arra próbáltam törekedni, hogy ugye bemutassam a táj változásának a komplexitását. Ez viszont minden esetben így van, és az alföldi erdők esetében is. Ugye a cikk azzal a felütéssel kezdi, hogy mi volt ott régen. Ezt ugye azért is fontos megnézni, mert pont az alföldi erdők esetében szerintem nagyon erős az a faktor, amit nem is tudom, hogy nevezünk-e valahogy, tehát hogy már elfelejtettük, hogy milyen a természetes ökoszisztéma, milyenek a természetes erdők többek között. Például sok esetben, ugye szerintem az embereket megkérdezzük, nagyon sok esetben ezt a Bükk katedrálist, ami persze nem az Alföldön van, mondják a legszebb erdőnek, miközben lehet, hogy az szép, de az egy ültetett erdő, és nem egy nagyon természetes erdő. Ugye az Alföldnél ez azért nagyon érdekes, mert eredetileg két típusú erdő létezik, vagy létezett. Az egyik a vízhez vagy jó vízállású helyekhez köthető erdők, a másik pedig az ettől a vízhatástól független úgynevezett zonális erdők. Hát sok-sok típus van, de egykor az Alföldön is nagy erdők voltak, viszont a legszárazabb magaslatokon ott az úgynevezett erdősztyepp volt, ami biológiai értelemben egy igen kifejezetten fontos égköve Magyarországnak. Ugye ez az erdősztyepp zóna, tehát a nyílt puszta és az erdőzóna közötti rész, ez több ezer kilométer hosszan húzódik végig Ázsia belsejétől, és végül is itt ér véget a Kárpát-medencébe, és ez azért nagyon fontos az ökológusok, a biológusok, meg hát mindannyiunk számára, mert ebben nagyon ritka fajok élnek, nem csak olyanok, amik az zárt erdőkre jellemzőek, illetve a nyílt pusztákra, a nyílt füves pusztákra, hanem vannak úgynevezett erdősztyepp fajok is. Ugye ez egy ilyen ligetes erdő, tehát felnyíló erdő, ami nem zárt lombkoronaszintű, és hát sajnos nagyon-nagyon-nagyon kevés maradt meg belőle, ezért nyilván ezek a foltok védelemre adnak, tehát hogy védeni szükséges őket.
1: Még a laikus természetjáró is azt gondolja, ugye, vagy én azt gondolom, hogy nyilván a vizes élőhelyek vannak a legnagyobb veszélyben, ha már így ketté osztottad, vagy három felé, a zonális még csak a sztyeppnek meg még lehet jövője, mert hogy ahogy a fenyő tűnik el, ugye a sztyeppek meg jönnek és teret nyernek egyre inkább, nem? Ezen az égövön.
2: Igen, és akkor ez már ugye a klímaváltozás kérdésköre, tehát hogy ez való igaz, hogy vannak olyan térképek, amelyek azt mutatják, hogy az úgynevezett erdészeti klímaosztályok eltolódnak. Ezek faállomány típusokkal jellemzett egyes osztályok, és hát nyilván a leghűvösebbet kedvelő fenyvesek, amiből azért természetes módon nem sok volt Magyarországon, az ugye tűnik el, és lehet is ilyen cikkeket olvasni, hogy a lucfenyő az nem bírja, akár Budapesten a kertekbe is előszeretettel telepítették régen. A másik oldalon viszont pont ott vannak ezek a felnyíló erdők, illetve hát igen, tehát a Duna-Tisza köze jelentős része az a éghajlatváltozás jelenlegi trendjeit ismerve olyan élőhely lesz nem is olyan sokára, ami mondjuk egy zárt erdőállományt már biztos, hogy nem tud megtartani. És hát ugye az Alföldről nagyon-nagyon sokat olvasni most, hogy egy hatalmas tájléptékű rehabilitáció szükséges a vízmegtartás érdekében, és ugye ennek kontextusában is érdemes megnézni az erdők helyzetét, ami nyilván egy új fejezetet nyit, ahogy ott a cikk végére eljutunk, és hát igen, persze a komplexitás az nyilvánvalóan nagyon fontos, tehát az egyes élőhelyek, mikroklimatikus viszonyok tükrében ilyen helyszíneket be is mutat egyébként maga a cikk is, tehát hogy még a homokhátságon is vannak olyan helyszínek, ahol most is egészséges tölgyesek állnak, tehát hogy nyilván ezt érdemes figyelembe venni. Viszont nagyon sok helyen megpusztulnak az erdők az Alföldön, hiszen az elmúlt évek folyamatos aszályos éveiben egyes helyeken hát kb. Annyi csapadék esett kis túlzással, mint egy fél sivatagba, és hát nyilván ez drasztikus romláshoz vezet. De visszatérve a vizes élőhelyekre, ugye, hogyha az Alföld kiszáradásának, mérséklésének kulcsa az az, hogy az egykori mélyártereken, az egykori vizes élőhelyekre visszavezetjük a vizet, és különböző mértékben tartós vízborítás lesz ott, akkor ott nyilván az erdély is meg fogja találni a magát, tehát azok az erdőtípusok, amelyek jobb vízellátású helyekhez köthetőek, akkor itt valószínűleg nagyobb mértékben lehet erdőket telepíteni is. A másik oldalon viszont pont ezeken a legcudarabb termőhelyi viszonyokkal rendelkező magaslatokon, ami amúgy is sajnos elkezdődött, hogy még ezek a telepített erdők is már nyílnak fel valamilyen mértékben, tehát ott viszont valószínűleg lehet, hogy jogos arra is gondolni, nyilván a termőhelyi adottságokat figyelembe véve, hogy esetleg gyepeknek átadni a helyet.
1: Hát a víz visszatartást említetted, és ez most annyira nagy divat lett erről beszélni évek óta, és én meg azon gondolkozom, hogy már a Balaton, a Velencei tó, a Homokhátság, a csatornák, a halastalak, itt most akár az Alföld, mindenki arra számít, meg arról beszél, hogy majd jó, visszatartjuk a vizet, és akkor abból majd ide-oda, meg amoda is jut. De hát üresek a folyók. Mi most június végén, július elején beszélgetünk, hát a Dunán Tiszán át lehet gyalog menni, szinte olyan már. Hát milyen vizet akarunk mi itt visszatartani és elosztani egyelőre? Erre van-e bármilyen reális esély?
2: Hát ugye igen, tehát a folyóknak a vízháztartása is erősen felbomlani látszik. Hát nyilván azt a vizet, mert ugye a éghajlatváltozás másik ismérve azért a hirtelen lezúduló nagy csapadékok, és ezért a lefolyási tényező ugye megváltozik, és túl sok vizet engedünk ezáltal ki, hiszen kevésebb tud beszivárogni a talajba, tehát amikor egy ilyen csapadékesemény, egy hatalmas mediterrán ciklon érkezik, azokat a vizeket viszont ugye fő szabály szerint jó lenne megtartani a tájban szétszórva, és ugye ezért cikkeznek, azt hiszem 2024. szeptemberében volt ugye ez a hatalmas mediterrán ciklon, amikor egy ilyen száraz, aszályos időszakot egyből felváltott egy három nap eső, és le is jött a Dunán egy viszonylag nagy árvíz. Tehát azért vannak magasabb vizek, tehát azért néha van mit megfogni, de hát nyilván jogos félelem ez, tehát hogy egyre kevésbé kiszámíthatók az árvizek is, hogy mikor érkeznek és hogyan érkeznek, hiszen az az árvíz is ugye szeptemberben volt, ami jellemzően nem egy árvizes időszak. Hát ugye a cikk az erre nem kanyarodik most el, mert itt az erdők voltak a fókuszban. Sokkal inkább az a vége, ugye, nem tudom mennyi időnk van még az interjúból, hogy hát ugye a konkrét perspektíva, hogy 2024 őszén az Európai Unió elfogadta a úgynevezett természet helyreállítási rendeletet, amely nagyon ambiciózus célokat tűz ki ugye azon a földrészen, tehát vagy azon a kontinensen, Európában, ahol azért nagyon jelentős mértékben degradáltuk a természetes élőhelyeket az elmúlt évtizedekben, évszázadokban. Tehát itt nagyon kevés természetes élőhely van, tehát van mit helyrehozni. Ugyanakkor a kontinens, és egyébként pont most olvasni itt a hőmérsékleti rekordok kapcsán ezt is, hogy egyrészt Európa az egyik leginkább változó éghajlatú kontinens, és hát azon belül a mi régiónk, itt a leginkább sújtott térséke, az sajnos az egyik leggyorsabban melegedő térség. Tehát, hogy itt, amit most látunk, legalábbis Közép-Magyarországon, magunk körül, az tényleg elég drámai. Na hát, és akkor visszakanyarodva, tehát a tagállamoknak azt hiszem idén őszre térre kell megalkotniuk a saját nemzeti szabályozásukat tekintetbe, és hát a nagy kérdés az az, hogy elvárás az az, hogy nagy tempójú élőhely helyreállításra van szükség, amelynek azonban például pont olyan hozadéka is van, tehát hogyha vizes élőhelyeket hozunk létre, a vizes élőhelyek rengeteg szenet tudnak megkötni, ugye lehetne ott erdősíteni is, lehetne így módon a természetvédelmi területeket akár növelni is, ugye mindezek a pannon erdősztyeppek, mind a gyepek, azok kifejezetten fajgazdag élőhelyek, mert ezek a magyar természetvédelemnek a kulcshelyei, szeretett helyei, de hát ez egyrészt hatalmas munka, tehát azért ez nem úgy működik, hogy egyik pillanatról a másikra lehet ezt csinálni, tehát a természet azért gyorsan képes regenerálni bizonyos helyeken, viszont a cikkben ugye megszólaltatok ökológus professzort is, és erdészt is. Ezt azért tartottam fontosnak, hogy mind a két oldalt nyilván meghallgassam, de hát az is fontos tényleg, hogy például azok a nagyon ritka erdősztyeppfajokat hogyan lehet tényleg támogatni és védeni, azért ez nem egy annyira könnyű művelet, de ennek a természet helyreállításnak, aminek elvileg történnie kéne Magyarországon is nagy ütemben, mint ahogy az egész Európában, nyilván ennek is nagyon fontos lépcsőjének kell lenni.
1: Ez egy nagyon fontos kulcsmondat a cikkedben, hogy az erdő nem van, hanem csináljuk, mondja ezt az egyik beszélgető társad, azt hiszem az erdész. És hát a fakitermelésről nem beszéltünk, az invazív fajokról nem beszéltünk, tehát annyi minden van még itt a felmelegedésen, meg a klímaváltozáson kívül, vagy ezek nyilván részben annak a folyamányai, hogy nagyon sok mindennel kellene zsonglőrködni, hogyha mi meg akarjuk tartani ezeket az élőhelyeket. Nagyjából úgy 20-30 év múlva, mint ahogy lehet, és ahogy most vannak.
2: Hát igen, és hát tényleg drámai a változás, akit említettél, ugye ez Lajtos János, a Gerenc ZRT-nek az egyik munkatársa, de ő csak említette erről a cikk például nem szól, hogy, és aztán utána láttam is az interneten, hogy ez még kora tavasszal született ez a cikk, hogy például a Gemencnek a csodálatos erdeje is szárad, tudományos konferenciát hívott létre többek között az erdészen ennek a folyamatnak a vizsgálatára, hiszen olyan helyeken, ahol nincs tartós vízborítottság, ott ugye az azért főleg mondjuk egy tölgyfának a gyökere nagyon mélyre tud hatolni, és alkalmazkodik a sivár körülményekhez. A Gemenc gyönyörű erdeje pedig azért van problémában, mert ott meg ahhoz szoktak a fák, hogy azért ott jön a víz néha, de hát mostanában nem jön, és hogy ezért változik sajnos rossz irányba az állapotuk.
1: Emlékszel, az elmúlt évtizedekben biztos emlékszel, szinte mindig volt a híradóban olyan képsor, drámai képsor, amikor mentették az őzeket, a szarvasokat a Gemenci erdőből, mert jött a víz, jött az árvíz, és nem tudtak menekülni, segíteni kellett, amennyire lehet. Hát mostanában már nem nagyon látni ilyen képsorokat. Ez az, amit most mondtál, hogy ezek a fák megszokták azt, hogy az a táj megszokta azt, hogy néha elönti a víz, és ez nagyon ritkán van most már része.
2: Igen. És hát nyilván az is nagyon-nagyon fontos, mert most ugye ez politikailag is egy magasra jegyzett téma, és egyben érzékeny téma is, de hát azért itt a természetvédelem, az erdészeknek az együttműködésére hatalmas szükség van, ami amúgy zajlik is, tehát hogy itt persze itt most egy teljesen új felállás van, és hogyha paradigmaváltás van, akkor nyilván érdekek is sérülnek, de hogy látszik a kármérték, azt hiszem különös tekintettel az Alföldön, hogy tényleg újra kell gondolni szerintem mindenkinek a saját pozícióját, és ebbe egyébként a magánember is benne van, aki lehet, hogy inkább az újságolvasója. Hát ugye erről is cikkek, posztok ezrei születnek, hogy miért nem kell nyírni ilyenkor a füvet, és annak mekkora hatása van a víz megtartáshoz, ahhoz, hogy a kertünkbe álló fák egy kicsit több csapadékot tudjanak megtartani. Tehát ez a dolog, ez itt kezdődik, és hát a természethez való viszonyunk a saját kertünkbe kezdődik tényleg, tehát hogy akár az erdészeken, akár a természetvédőkön elvárni akármit is, miközben mi ebben a hatalmas szárazságban is milliméteresre vágjuk a füvet, hát azt tudja, hogy nehéz, tehát akkor miről beszélünk igazából.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Szigeti Ferenc Albert geográfus, település és területfejlesztő, az Alföldi Erdők és a Klímaváltozás. Köszönöm szépen, szép napot neki.
2: Én is nagyon köszönöm, és szép napot.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Klímatörvényt terjeszt be a kormány, csökkenhet a jegybanki alapkamat. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Várhatóan szerdára éri el újra a névleges teljesítményét a paksi atomerőmű, mondta a miniszterelnök a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter arról beszélt, a 8-ból 7 szivattyú üzemel, most 800 megawatt felett van a teljesítmény. A kormányfő szerint a tervezetnél gyorsabban haladnak a szakemberek. Magyar Péter az Aszályra utalva hozzátette, a kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé. Augusztus utolsó hetében érdemi szakaszba lép a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása, az elnöki posztra 96 pályázat érkezett. A személyes meghallgatásokat augusztus 25-e és 27-e között tartja az Országgyűlés Illetékes Bizottsága, majd javaslatot tesz a vezetők személyére. Kamatdöntőülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa kedden. Elemzők a kamatcsökkentési sorozat folytatására számítanak. Legutóbbi ülésén, július 22-én a tanács 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A debreceni akkumulátorgyár kínai dolgozóit szállította az a busz, amely pénteken balesetet szenvedett Tebesnél, erről a cég számolt be közösségi oldalán. A munkások műszak végeztével a szállásukra tartottak. A gyár igazgatója péntek este meglátogatta a sérült munkatársakat a debreceni kórházban, szombatra mindenkit hazaengedtek. Azt is írták, hogy hálásak a buszvezetőnek, aki egy manőverrel elkerülte a frontális ütközést. A buszba egy autó hajtott bele, amelynek vezetőjét, egy 38 éves debreceni férfit a mentők már nem tudták újraéleszteni. A balesetben 10 sérültek meg. Kanada szeptember 8-ától vámemelésekkel válaszol az Egyesült Államok újabb 50%-os védővámjaira, jelentette be a kanadai miniszterelnök a Reuters szerint. A kanadai válaszlépések az amerikai acélipart, a tejágazatot, a háztartási gépeket, a mezőgazdasági berendezéseket, a papíripart és az elektronikai termékeket érintik majd. Az új amerikai vámok többek között a borra, a bútorokra, a tejtermékekre, a cementre, a ruházati cikkekre és a sportfelszerelésekre terjednek ki, és mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai exportot érintenek. A két ország napok óta tartó tárgyalásai pénteken eredmény nélkül zárultak. 5 halálos áldozata van a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában, jelentették be a balkáni ország egészségügyi hatóságai. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbjét az utóbbi 3 hétben. Jelenleg 20 beteg fekszik a szkopjai fertőzőklinikán. Idén 12 európai ország jelezte az Európai Betegség Megelőzési és Ellenőrzési Központnak, hogy talált nyugat-nílusi lázzal fertőzött embert. Ausztriában, Németországban és Franciaországban is felbukkant a betegség.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. A szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-31 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Kellemes délutánt kívánunk, ez a Fintech világa a Trend FM-en. Siklós Bence és Kajum Dani, Dániel, a PIG tanácsadói vannak itt a stúdióban. Ünnep után, hétvége előtt, Beyond Banking, kifulladó trend vagy megfontolt megközelítés, ez az irodalmi cím, ezt fogjátok kibontani. Én csak Unterman leszek. Ezen kell most trimolóznunk, hogy ez a dolog kifulladóban van? Ez a filozófia? Ez a magatartás?
2: Hát nem is az, hogy kifulladóban talán, de Dani? Hogy érdemes reálisan nézni a dolgokat. Tehát Beyond Banking számos másik fogalommal együtt, ez egyrészt a tanácsadó cégeknek, vezetőségeknek, sokaknak egy ilyen nagyon kedvenc, vagy nagyon kedvelt kifejezése volt is, meg továbbra is az, de látszik azért az elmúlt év tapasztalataiból, hogy nem elég egy jó kifejezés, kell valamilyen értékteremtés is, és vannak sikeres projektek, vannak kevésbé sikeres projektek, így érdemes ezekre pillantást vetnünk, és beszélni arról, hogy hogyan kezeljük reálisan az ilyen jellegű dolgot.
1: Emlékeztek, mikor beszéltetek erről sokat a fintech.hu-n? Vagy mikor kezdett ez szárba szökkenni, amikor a legtöbbet beszéltünk, volna visszakerestem. Bence, szerinted mi lehetett az év?
3: Szerintem 2023.
1: 21-22, már igen. Igen.
2: Hát még 22-ben emlékszem, az egyik tanácsadó cégnek volt egy tanulmánya, hogy 20 ezer milliárd dollár van a nem klasszikus banki megoldásokban, amit fel tudnának oldani a bankok. Ennyit még szerintem nem oldottak fel, de ahogy mondtuk, vannak jó próbák.
3: A hype az leült konkrétan, hát ugyanúgy, mint sok más esetben mondhatnám most a kriptovalutákat, a személyes kedvenceimet, de itt is...
1: Metaverzum.
3: Metaverzum, igen, hogy itt elég nagyok voltak az elvárások.
1: Hát elállt csak kicsit.
3: Aztán utána jött a valóság, és akkor most már csak azok a projektek maradnak életben, amik tényleg értéket teremtenek az ügyfelek számára.
1: Honnan induljunk, a negatív példákból?
2: Hát nevezhetjük negatívnak, vagy kevésbé negatívnak. Én azt mondanám, hogy a fizz.hu az egy nagyon jó, sőt, itthon az egyik legnagyobb próbálkozás volt, vagy kezdeményezés, bocsánat, nem is próbálkozás, kezdeményezés volt a Beyond Banking területén. Tehát az OTP csoport az mert nagyot álmodni, és teljes erőbedobással bele is állt egy erős kezdeményezésbe, egy már máshol bizonyított modellben, ez pedig ugye a fizz.hu elkereskedelmi piactér volt igazából. Itt létrehoztak egy olyan online piacteret, egy olyan online platformot, ahol összefogtak elkereskedőket, online eladó árusító vállalkozásokat, és az ő kínálatukat egy központi helyen jelenítették meg, és hát elsősorban talán a saját ügyfeleiknek, de egyébként mindenkinek az országon elkezdték értékesíteni online a különböző termékeket. Tényleg komplett elkereskedelmi kínálatra kell gondolni, és ebben az online kereskedelmi térben helyeztek el egy-egy megoldást, ami már közelebb húzta az elkereskedelmet mondjuk a bankoláshoz. Ilyen volt mondjuk az, hogy a személyi kölcsöneiket nagyon erősen promotálták, tehát egybekötve az, hogyha valaki vásárol valamit, akkor ezt megteheti kölcsönből is, illetve nagyon jó ügyfélszerző, vagy akár ügyfélmegtartó eszközként használták a kedvezményeket is, tehát akár hogyha a bankhoz vagy a platformra akartak behozni egy új ügyfelet, akkor egy kedvezménnyel dobták meg itt a lehetőségeket, de hogyha már meglévő ügyfelekről volt szó, banki platform oldalról, akkor is ezek a kedvezmények nagyon jó eszközök voltak a megtartás támogatására, mondjuk azt.
3: Itt most csak azért hozzuk fel a fizz-t, mert ugye 2026 májusában azt hiszem lehúzták a rolót, viszont ha jól emlékszem, akkor 2024 nyarán indult ez az egész sztori, ami azért érdekes, mert ugye most beszéltük, hogy 2021-2022-ben volt ez a Beyond Banking hype, és hogy ezután igazából két évvel jöttek csak ki az ötlettel, hogy szerinted ez közrejátszott abban, hogy végül nem lett annyira sikeres a történet, hanem hogyha mondjuk 2-3 évvel korábban kezdik el, akkor akkor nem fog így kifulladni a végére?
2: Én nem gondolnám azt, hogy ez egy ilyen időbeli vagy időjellegű dolog lenne. Tehát nézzük, hogy hova lépett be az OTP. Tehát számos más terület mellett, ugye annak idején volt érdekeltségük, azt hiszem a szállás.hu-ban, emellett ugye az engen keresztül az ingatlan szektorban is ott vannak, továbbra is van egy erős beyond banking stratégiájuk, és ezt ki is emelték a fizes hírek kapcsán is, hogy ezt folytatni szeretnék.
1: Csak ez keresik azt a csápot, keresik azt az utat, ami a legsikeresebb lehet, hiszen hatalmas ügyfélkörük van, hiszen beágyazottságuk van, de önmagában ez még akkor így nem elég a beyond bankinghez.
2: Abszolút. Igen,
3: az ügyfél, ugye, az ügyfélbázis ez nem azonos, mondjuk egy kereskedelmi kereslettel.
1: Tehát nem egy az egybe konvertálható át egyik homokozó a másikba.
2: Hát igen, főleg úgy, hogy az elkereskedelem az magában is egy nagyon, nagyon nagy fokozott versenyen rendelkező piac, nehéz betörni bárkinek. És nyilván ott van egy OTP, vagy beszéltünk bármilyen másik bankról. Bankok, nagy szervezetek, sok erőforrás, több csatornán elérnek rengeteg ügyfelet, de úgy néz ki, hogy nyilván erőből nem lehet átvinni dolgokat, meg kell lennie annak, hogy összeállnak az ügyfél igények, a javasolt megoldás érték teremtődik, és emellett nincs olyan piaci helyzet, ami mondjuk meggátolna egy egyébként bármilyen más helyzetben sikerre hivatott projektet.
1: Tudjátok, az jut eszembe, még nézem itt valamelyik ötöknek a pólóját is, meg a feliratokat is, hogy ez szexinek is kell lenni. És akkor ellenpontként ott tehet, ugye a Revolut, és a Revolut a szexi.
2: Hát nevezhetjük szexinek, ugye? Igen, a Revolutot, letisztult menő brand, mindenhol menő, ott vannak ez most, mert marketingre híresen sokáig nem költöttek, most pedig ott vannak mindenhol, akár egy magyar nagydíjon, akár a szigeten, rengeteg ponton lehet velük találkozni. Mi is megtettük ezt egyébként, amikor itt járt pár vezetőségi tag a magyar nagydíjon, annak a hetén akkor le tudtunk ülni beszélni a Revolut Banking európai vezérigazgatójával, illetve a Revolutnak a nyugat-európai és közép- és kelet-európai növekedési vezetőjével. Ott beszéltek többek között egyébként erről a New Bets, vagy azaz új fogadások modellről, és ez is egyfajta beyond banking, ez is egyfajta alapvető bankoláson túlmutató nézetet mutat, és ez igazából egy működési modell a Revolutnak a DNS-ébe bele van épülve, a beyond banking alapvetően. Tehát azt csinálják ennek a modellnek a keretein belül, hogy kisebb kezdeményezéseket kezdenek el a bankon belül, vagy a szervezeten belül, és ezekből rengeteget. Tehát vesznek mondjuk egy 10 emberes csapatot, korábban ilyenekről volt szó, adnak nekik 2-3 millió fontos büdzsét, és 18 hónapjuk van, másfél évük van teljesíteni. Lehet bármilyen ötletük, és megpróbálják, hogyha bejön, megtartják, továbbfejlesztik, ha nem, akkor...
1: Ezt majd a Marcinak mondom a Peaknél, ez egy teljesen jó ötlet. Itt vagytok ketten, kaptok egy ilyen büdzsét, másfél évet, azt utána majd leültök. Hogy...
3: Én benne vagyok.
2: Hát nem is kell, 2-3 millió font elég másfél azt is, van, tehát megoldjuk kevesebből is, hatékonyak.
3: Amúgy vicces, hogy mondtad, mert én múlt hétig nem is hallottam ezt a New Bets kifejezést, és akkor itt igazából Revolutnál kvázi arról van szó, hogy minél gyorsabban, minél olcsóbban kiiterálják a rossz ötleteket, hogy akkor a jók maradjanak meg. Egy kicsit nekem arra haj az az egész, mint hogy amik bejönnek sikeres projektek, azok ellensúlyozzák a költségeit a nem sikereseknek, tehát egy kicsit ilyen szerint.
1: Amik nem most sikeresek, igen, hogy legyünk nagyon finomak.
3: Úgyhogy ez a New Bets, ez egy kicsit találónév, egy kicsit szerencsejátékra haj az ebből a szempontból, de érdekes.
2: Hát igen, és hogyha New Bets-ről nem is hallottál, meglepődnél, hogy HR platformot jogi

0: csak ez a DNS-ekkel, amit mondtál, ez a Revolutnak, a klasszikus nagybankoknak nem biztos, hogy van DNS-e. A Revolutnak, ezért mondtam a szexit, az ugyanaz, amit mondunk. Szóval érdekes, de a dolog maga az jó, meg előbb-utóbb beüt, meg beüthet sok helyen, csak most tapogatni kell, hogy hol, ugye?
1: Igen, hát itt ugye nem egyetlen egy Beyond Banking projektre fókuszálnak, hanem egy széles palettán lőnek sok mindenre, és akkor amik bejönnek, azokat viszik továbbfejlesztésre, amik meg nem, azokat meg nem feltétlenül foglalkoznak vele, vagy fordítanak rá annyi erőforrást.
0: És miért érték ez?
2: Jó kérdés, mert könnyű lehetne azt mondani, hogy csináljunk Beyond Bankinget, de az mit jelent? Csináljunk meg mindent a világon, ami nem bankolás? Tehát, hogy legyünk ott mindenhol? Kereskedelemben, ingatlanokban, egészségügyben, személyszállításban, mindenhol? Van olyan vállalkozás, van olyan bank is, ami ezzel próbálkozik, Szingapúrban a DBS, Oroszországban az Sber például, de ez így magában egy ilyen célként nem fogható meg, hogy csináljunk Beyond Bankinget. Nem is csak Beyond Bankinget, tehát ugye a vezetői tárgyalókban egymást követik az olyan kifejezések, hogy digitális ökoszisztéma, lifestyle megoldások, magas hozzáadott értékű szolgáltatások, hát jobb esetben reméljük mindennek magas a hozzáadott értéke, vagy van hozzáadott értéke, de minden ugye arra megy vissza, hogy az ügyfélnek van egy igénye, van egy fájópontja, van egy problémája, és a bank az tud-e olyan módon segíteni egyébként, hogy az a saját üzletét támogatja.
0: Például, a bank tud-e, vagy valaki más nagy szereplő, más teltől érkező nagy szereplő. Tehát a bank elvisz engem ennek a probléma megoldása, hogy rájuk fogok-e voksolni. Tehát őket választom. És ez megint mindent visz. A nagy tekek visznek, vagy a nagy pénzinte, vagy a neobankok viszik, ez megint erről van szó.
2: Igen, tehát a bank vagy magában, akár saját cégcsoporton belül, vagy pedig partnerekkel együtt tud-e megoldást hozni. De úgy, hogy a végén a banknak is jó legyen, mert a bank bemutathat egy nagyon jó magánegészségügyi szolgáltatónak egy ügyfelet, de aztán mi lesz belőle? Hát vagy átadja, és akkor örülök az ügyfélnek, hogy most már kevesebb problémája lesz, vagy pedig gondolkozunk egy közös biztosítási kapcsolásban, igen, befektetésekben, ha nem is egészségügyi vonalon gondolkozunk, akkor ott vannak ugye a core alapvető banki termékek, itt a bankszámla az új ügyfélnek, itt van egy jobb bankszámla a meglévőnek, és kártyás költésekben látjuk, hogy mire költ, adatok keletkeznek, jobban megismerjük, jobb ajánlatokat tudunk megadni. Tehát, hogy itt alapvetően jó meggondolások vannak a digitális ökoszisztémák és a Beyond Banking mögött. Nyújtsunk különféle szolgáltatásokat, keletkezzenek adatok, azok alapján pontosabb, helyesebb döntéseket tudjunk hozni, csak nyilván itt párosulnia kell az ügyfélközpontú gondolkodással is.
1: Igen, tehát hogy nem feltétlenül az a lényeg, hogy maga a Beyond Banking funkció pénzt hozzon a bank számára. Nyilván az egy jó dolog, de hogy nyilván nem fog annyi bevételt hozni, mint mondjuk amik a hitelből jönnek, vagy egyéb más
0: alapfunkciókból,
1: de hogyha már rá tudja vezetni a felhasználót olyan egyéb funkciók használatára, vagy nagyobb csomagra váltsanak, ami hozzáadott értéket ad a bank számára, akkor már megérte. És pont ugyanebből, hogyha például van egy másik Beyond Banking funkció, ami lehet, hogy minimálisan nyereséges, de összességében több pénzt viszel, mint amit hozna, akkor az meg nem feltétlenül egy jó megoldás.
0: Hát igen, mert hozhat egyszer csenket a kassa, ez a kortevékenység, a régi dolog, aztán jöhetnek az adatok, újabb és újabb rétegei az adataimnak, amit megkap, ugye? Meg az összefűző kapcsok, láncok, amik a bankoláson kívül még a bankhoz köti. Lehet, hogy az önmagában nem cseng a kassa, de az a plusz kötődés, az a plusz vegyérték, az erősíti a mi szimbiózisunkat, és ez a végén aztán majd a kasszánál meg fog jelenni. Tehát ez nyilván előrevetíti ezt a fajta piaci gondolatot, is, hogy most még milyen piaci irányok, elképzelések vannak. De nagyjából ez a három, nem?
1: Igen, amúgy amit látok, hogy inkább egyre jobban előtérbe kerül a Beyond Banking kapcsán, ez az egész user journey-nek a figyelmevétele, tehát hogy a felhasználói út, például mondjuk a Revolut, ami alapvetően úgy indult, hogy olcsó devizaváltás utazóknak, ez volt ugye a fő koncepció, és akkor erre jöttek ugye a további core banking szolgáltatások, de hogy ezt könnyen ki lehet egészíteni olyan egyéb Beyond Banking szolgáltatásokkal, mint mondjuk az eSIM, a kedvezményes launch hozzáférés, meg csomó más hasonló utazással kapcsolatos szolgáltatás, és akkor ez ugye relevánsan kapcsolódnak az adott user journeyhez, ami most az adott esetben az utazás, de ez ki lehet vetíteni mondjuk lakhatásra, mobilitásra, egészségügyre, ahogy mondtad korábban, hogy csomó ilyen vertikum van. A lényeg az, hogy relevánsan kapcsoljon az adott journeyhez, user journeyhez.
2: Igen, itt nagyon érdekes például az is, hogy ugye említetted

0: Revolut nála az utazásokat, és akkor annak idején ugye Revolut utazási alkalmazás, lehet pénzt váltani, lehet pénzt küldeni, mindezt nagyon hatékonyan, nagyon kedvező áron. És eljutottunk oda, részben így a Nubets modellen keresztül, részben a Beyond Bankingen keresztül, hogy egyébként ezek az utazási elemek kiegészültek olyan megoldásokkal, hogy egy adott ponton elkezdtek saját ATM-eket, vagy saját fizikai pontokat reptereken elhelyezni, amiből adatalapon kiderült az, hogy mondjuk nem csak új ügyfelek jönnek be, hanem meglévő ügyfelek, akik még fizikai kártyát nem rendeltek, csak nyitottak egy digitális kártyát, igényeltek egy fizikai kártyát, és ezeken az automatákon keresztül rengetegen kértek ilyet, és ez a gondolkodás már megnyitja azt az ötletet is egyébként, hogy a Revolutnak lehet, hogy érdemes, ez már nem is Beyond Banking, hanem Beyond Digital Banking, körbeérünk, érdemes valamiféle személyes fizikai jelenléte is rendelkeznie, és most több ilyen kezdeményezés is van. Ugye Barcelonába terveznek egy olyan hát kvázi boltot, vagy egy olyan helyiséget, ami az Apple Store-ok mintájára inkább a brandet adja át erősebben, de egyébként lesznek ott tanácsadói szolgáltatások, lesznek ott merch-ök, de emellett pedig, ahogy mondtad, még az utazási lábat is tovább erősítik, ezekkel az exkluzív várótermekkel, lounge-okkal is. Szóval érdekes, hogy milyen köröket is lehet futni, vissza lehet jutni a kiinduló pontra, mondjuk a bankolás szempontjából, vagy pedig tényleg szerteágazó irányokba elmenni, megpróbálni tényleg lefedni minden igényét az ügyfélnek, szuper appot építeni, ez már másik kérdés, hogy mikor, hogyan működik.
1: A BNP-ről nem beszéltünk, most nem is fogunk, de csak egy kérdés, mert ugye ezt kérdeztem, te Szigeten mentél végül, Bence, mentetek? Mert BNP-el ott volt a szolgáltatók egy része, csak nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott megértétek-e, ha voltatok a Szigeten.
2: Nem, idén sajnos nem voltam.
0: Én voltam most Szigeten, és most gondolkozom, mert hallottam egyébként, igen, hogy BNP-el lesz a Szigeten, de nem volt az arcomban nyomva egyik pultnál sem.
1: Na jó, majd ezt azért majd egyszer nézzük. Kíváncsi vagyok, hogy ki indult meg hogy melyik náció volt a legkészebb arra, hogy ebbe belelépjen. Kíváncsi vagyok, a magyarok erre, ha már fele-fele volt.
2: Hát szerintem lesznek amúgy adatok erről is nem biztos, sokára, hogy most lett vége nemrég a Szigetnek, úgyhogy a következő valamik adásban ezt is ki tudjuk.
1: A kárt már tudjuk, igen, úgyhogy előbb-utóbb a BNP-ről is kiderül. Csak azt a kárt, hogy ez a negatívumot, azt nem lehet BNP-ről fizetni, azt hiszem a gerendezett költségeknek, sajnos. Köszönöm nektek, Siklós Bence, Kajum Dani, PIK tanácsadói voltak itt, Beyond Banking kifulladó trend, vagy megfontolt megközelítés, erről beszélgettünk jövő héten. Fintech világa, az hírek, az izgalmas, érdekes cikkek a fintech.hu-n.
0: Köszönjük szépen.
3: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en a BNPL-ről beszélgetünk, majd halasztott fizetési szolgáltatások, Buy Now Pay Later, tehát BNPL. Ugye radikálisan átformálták az online vásárlást ezek a lehetőségek, fintech cégek járnak élen a szolgáltatásban. Siklós Bence kollégám a PIK-től írt egy nagyon jó cikket, a csendes pénzügyi járvány hogyan tesz minket függővé a BNPL. És kapora jött, hogy a biztosdöntés.hu oldalán láttam egy nagyon jó cikket, egy összefoglalót, egy kisokost, mindent, ami a BNPL-ről tudni kell, tudni érdemes, az tartalmazza. Gergely Péter, a biztosdöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértő a telefonon a másik végén. Szervusz Péter!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szóval egy láthatatlan hitel, amit milliók használnak, azt hiszem 550 milliárdra tagsálják ennek a szolgáltatásnak az értékét, a forgalmát 2026-ban, főleg a fiatalok körében hódít. Mi a helyzet Magyarországon? Mi hol tartunk a BNPL szerelemben?
2: Idehaza még nagyon gyerekcipőbe jár. Valószínűleg, akik sokat vásárolnak online áruházakban, ők már találkoztak ezzel, amikor a vásárlás végén ki kell választani, hogy hogyan szeretnék kifizetni a megrendelést, de valószínűleg itthon még csak a következő években fog elterjedni. Valószínűleg ebben benne van az is, hogy nagyon sokunknak van folyószámla hitele, több mint 1 millió magyar állampolgárnak van hitelkártyája, tehát azok is egyfajta olyan hitelkeretek, amivel mondjuk egy webshopos vásárlásnál, ha kártyával fizetünk, akkor már egy meglévő hitelkeret terhére nagyon könnyen tudunk vásárolni. Bennünk van még a 2008-as, 9-es hitelválság, az úgymond az öregebbekben, mint bennem is, hogy kétszer meggondolják, hogy mire vegyenek fel hitelt, viszont a mai fiatalok, a mai 20 évesek egész máshogy gondolkodnak, és ugye ezért is mondják azt, hogy ez egy láthatatlan hitel, mert sokszor, amikor bankkártyával fizetünk a boltba, vagy a telefonunkat odaérintjük, akkor kevesebb a fájdalom, mint amikor ugye az 1000-eseket vagy 5000-eseket át kell adni a pénztárosnak. Főleg, hogyha ez időben el van nyújtva, többször kell kifizetni, több részletbe, tehát ezt nem is látjuk, de ezek fel tudnak halmozódni. Az idősebb generáció szerintem egy kicsit óvatosabb ezzel, a mai fiatalok egyre többet fogják ezt igénybe venni, ők élni szeretnének, élményeket szeretnének, jó sportcipőket, elektronikai, menő elektronikai cuccokat, nyaralásokat, és ők inkább kifizetik részletben ezeket, mert az élményt azt most szeretnék, és számukra nem gond, hogyha később kell, vagy részletekben kell ezt kifizetni.
1: Na most belekapaszkodnék azokba a dolgokba, amiket mondtál. Ugye ott van a folyószámla hitel, a hitelkártya, a részletfizetés, és a cikketekben biztosdöntés.hu nagyon jól összevetitek, hogy pro és kontra versus mit tud a BNPL, és mit nem tud, vagy mennyiben más, mint ezek az említett klasszikus lehetőségek. Mi itt a legfőbb különbség? A szabadság érzete? Az öntörvényűség lehetősége a fogyasztónál?
2: Szerintem az egyszerűség a legkönnyebb. Tehát, hogyha valakinek van már folyószámla hitele vagy hitelkártyája, arra bármikor tud vásárolni. De ugye nagyon sok 20-30 évesnek nincsenek ilyen típusú hitelei, nem is szeretne igényelni mondjuk egy cipő vagy egy okostelefon vásárlása miatt. Viszont amikor egy webshopban van, kiválasztotta a terméket, a végén fizetni szeretne, és hogyha a webshop együtt dolgozik valamelyik BNPL szolgáltatóval, akkor ott van, hogy azzal is tud fizetni. És itt jön a lényeg, hogy bele van építve a folyamatba az egész, tehát nagyon könnyen, teljesen online, percek alatt megkaphatjuk ezt a hitelképességi vizsgálatot, vagy előszűrés, bárminek is nevezzük, tehát nagyon gyorsan ott a helyszínen kiderül online, hogy meg tudjuk-e venni hitelre azt a terméket, vagy nem, vagy pontosabban BNPL-re, ugye ez jogilag nem teljesen hitel, de már ez is átalakult, tehát mondjuk úgy, hogy több részletbe való kamatmentes részletfizetés, és ugye az élményeket, meg a termékeket mindenki azonnal szeretné, ugye a fájdalom az meg egy fizetés, tehát ugye minden egyes fizetés az egy fájdalom, minél későbbre tudjuk halasztani ezt a fájdalmat, és azonnal megkapjuk azt, amit szeretnénk, annál hamarabb igénybe fogjuk venni. Tehát a lényeg az, hogy nagyon gyorsan igénybe lehet venni, nagyon könnyen. Sokszor át sem gondoljuk, hogy mondjuk szükségünk van arra a 400 ezeres laptopra, vagy okostelefonra. Megfordítja az egész gondolkodást. Tehát nem abban gondolkodunk, hogy 400 ezer forint sok egy laptopért, vagy egy okostelefonért, hanem az, hogy ki fogunk-e tudni fizetni mondjuk havonta 70 ezer forintot, mondjuk 6-7-8 hónapon keresztül azért a termékért, és ilyenkor már nem is a teljes ára koncentrálunk, csak arra, hogy de jó, azonnal megkaphatjuk, és csak 70 ezeret kell most kifizetnünk, vagy még kevesebb.
1: És hát ráadásul a BNP-nél én szabom meg a ritmust, ugye, hogy mikor. Tehát van egy rövid határidő, igen, van egy határidő, mondjuk egy év, de azon belül azt a 3-4 lehetőséget, vagy a klasszikus azt hiszem 4 általában, azt én tudom megmondani. Tehát megint ez az ügyfél szabacs, ezért mondtam az öntörvényűség, de nem jó szó, de van egy, de nem minden hónap 10-én, mint más helyzetekben, hanem mondjuk én mondom meg, hát ha lesz majd valami pénzem, majd valamikor augusztus végén, akkor majd betolom az egészet. Tehát itt a fájdalom még kisebb, ha úgy tetszik, a kötöttség még kisebb.
2: Ez így van, viszont ugye, hogyha valaki ezt megvásárolt már így, látja, hogy milyen egyszerű, megkapta a terméket, minden rendben volt, a jövőben valószínűleg még könnyebben tud vásárolni, hogyha ugyanannál a BNPN szolgáltatónak a platformját használja. Viszont a mai fiataloknál látjuk ezt, hogy egyre többen használják ezt a típusú fizetést bútorvásárlásra, elektronikai termékekre, drágább sport cuccokra, nyaralásra. Tehát tipikusan, amilyen pár tíze vagy drágább kozmetikumokra, tehát ami pár tízezer és pár százezer forint közötti kategória, ahol ugye pálya kifizetés, mert 5000 forintos dologgal nem fogunk BNPL-lel vacakolni, de mondjuk egy pár százezer forintos elektronikai termék miatt nem fogunk fölvenni, mondjuk nem fogunk igényelni egy új hitelkártyát, vagy egy személyi kölcsönt, hanem ez pont az a kategória, amit pár részletbe ki akarunk fizetni. Viszont mondjuk a ruházkodás, a bútor, a nyaralás, az elektronikai termékek, ezek mind az agyunkban ilyen külön fiókokban vannak, és hogyha egyre több dolgot elkezdünk BNPL-lel vásárolni, akkor mentálisan nagyon nehezen fogjuk tudni összeadni, hogy jó, igen, az előző hónapban ezt vásároltuk, 2 hónappal ezelőtt egy okostelefont, 3 hónappal ezelőtt egy nyaralást, felgyűlnek ezek a havi fizetések, tehát nem fogjuk tudni átlátni, meg kezelni mentálisan, ugye ezért is mondják kicsit azt, hogy láthatatlan, hogy most akkor miket vásároltunk, minek mennyi lesz a törlesztője, mikor kell fizetni. Ráadásul van egy olyan csapda, hogy amikor megkapunk egy terméket, elmegyünk egy nyaralásra, akkor az azonnali öröm, nagyon jó, hogy nem kell azonnal kifizetni, viszont a vásárlók egy részében kezd kialakulni egy ilyen utólagos megbánás, hiszen ma megkaptam az okostelefont, alig kellett érte fizetnem, nagyon jó. Az élmény az ugye hamar csökken, az újdonságnak az élménye, de aztán még 3-4-5 hónap múlva is kell fizetni a részleteket, és sokszor ilyenkor gondolják át, hogy tényleg meg kellett ezt nekem venni, vagy kellett ilyen drágán venni, miért csábultam el tőle, és ennek van egy ilyen veszély, amire a hatóságok is már, a felügyeleti szervek is felfigyeltek.
1: Az én finta mentorom, Szupán Marci mondta annak idején, mikor ez a BNPL bejött, és a cikketekben benne is van, az Klarnak, most már lassan 20 éves ez a dolog, és most beszélgetünk róla, de hát már 20 éve itt van, csak Magyarországon még talán azért kevésbé. Szóval Marci mondta mindig azt, hogy az oké, amikor egy okostelefont, vagy egy drága edzőcipőt veszel meg BNPL-re, az egy dolog, de amikor már tejet, kenyeret, kiflit ezen veszel, vagy 3 sört, tehát elaprózod, és ez, amit te mondtál, hogyha ez összeadódik a nap végén, meg a hónap végén, az már lehet csúszóség.
2: Ez így van, ha belegondolunk, most akár közösségi médiáról beszélünk, nyilván ezek a webshopok sokat reklámoznak ott, akár bármelyik komoly webshopról, mérnökök százai, ezrei dolgoznak azon, hogy minket elcsábítsanak, hogy az egyszerű agyunkat, az, hogy azonnal megkívánunk valamit, azt egyszerűen be tudják kattintani, hogy vásároljunk. Minél láthatatlanabb a pénzmozgás, minél jobban több részletre fel van osztva, azt hangsúlyozzák, hogy az ingyenes, annál könnyebben elcsábolunk, nem gondolkodunk, 2 perc alatt meg tudunk vásárolni halasztott fizetéssel egy 500 000 telefont, tehát ezen dolgoznak nagyon sokan, hogy ezekbe belemenjük, és ahogy te is mondod, ez a legvége, amikor egyre kisebb tételű vagy összegű dolgokat vásárolunk belőle, tehát akár 20 000 forintos bevásárlást, vagy akár egy 20 000 forintos elektronikai terméket bármilyen hitelre vagy halasztott fizetésre veszünk fel, az egyértelműen azt jelzi, hogy már egy örvénybe vagyunk, tehát aki nem tud 20 ezer forintért bármit megvásárolni készpénzre, annak nem is kéne azt a terméket megvásárolni. Ha visszaemlékszünk, talán amerikai filmekben láthattuk sokszor ezt, hogy jól keresnek, milyen jól élnek, nagy ház, nagy autó, utazások.
1: Törgetik a hitelkártyákat a tárcájukban.
2: Igen, aztán kirúgják az embert, és akkor egy hónap múlva viszik a házat, viszik az autót, meg mindent. Tehát nem jó az, hogyha annyira ki van feszítve minden, hogy folyamatosan egy nagy bevétel kell, hogy felszínen tudjunk maradni, és ha megszűnik a bevétel, vagy bármi hirtelen váratlan kiadás van az autónkkal, vagy valami, akkor vagy hitelt kell felvennünk, vagy egyszerűen egy hónap alatt összeesünk, mert annyi mindent kéne törleszteni.
1: Hát az jutott eszem, hogy a drog, meg az alkohol, persze nem bántva a BNP-t, mert egyébként meg ahol helye van, ez egy fantasztikus jó szolgáltatás, de nem mindegy, hogy délután vagy este vacsoráz, megiszol egy pohár bort, vagy már reggel 6-kor iszol egy tüskét 3 sörre. Igen, ez az elaprózódása a BNP-nek, csak ez volt azért rossz példám. És hogy pontosat mondjak, mert az elején azt mondtam, hogy 500 milliárd, igen, 560 milliárd dollár volt a BNP szektor értéke 2025-ben. Tehát ez egy óriási üzlet, és előbb-utóbb azért ez sokkal gyakoribb vendég vagy lehetőség lesz itt Magyarországon is, azt gondolom. Tehát ezt ti látjátok a biztos döntésnél sokkal jobban.
2: Szerintem biztos, hogy be fog lendülni, bár fura egyébként, hogy nagyon alacsony a bázis, és nem akar annyira felrobbanni ez a piac, mint külföldön. Aki lát ilyen lehetőséget egy webshopba, szerintem sokszor azt érdemes átgondolni, mert a konstrukció az nagyon jó egyébként, nagyon egyszerű, kényelmes, én is használtam már. Tehát azt gondoljuk át, hogyha látunk egy ilyen lehetőséget, hogy tényleg szükségünk van arra a termékre, tehát hogy megvennénk a teljes árán is most, hogyha ki tudnánk fizetni, vagy csak azért vásároljuk meg, mert annyira csábító ez, hogy több részletbe kell kifizetni. Illetve nem biztos, hogy annál a webáruháznál tudjuk a legolcsóbban megvenni a terméket, ahol van ilyen BNPL szolgáltatás. Hiszen ennek a több havi kamatmentes törlesztésnek van egy költsége nyilván, tehát ez általában bele van építve a termék árába, tehát lehet, hogy ki tudjuk fizetni készpénzzel ugyanazt a terméket, és mondjuk máshol megkapjuk 10%-kal olcsóbban, azért mert nem egy ilyen lehetőség, tehát nem a halasztott fizetéssel fizetjük ki, hanem a saját pénzünkből. Ez ugyanígy van egyébként, amikor akciós 0%-os áruhitel van, nagyon jó, de annak is az árát valaki kifizeti, nyilván a vásárló, tehát hasonlítsuk össze a webshopoknak az árait is, meg hogy tényleg szükségünk van erre.
1: BNPL tudatosan. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy beszélgettünk. Újra Gergely Péter, biztosdöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértő volt a vendég. Köszönöm szépen, Péter, szép napot!
2: Köszönöm szépen! Szervusz, szia!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Már mind a 22 hazai borvidéken jelen van az aranyszínű sárgaság. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó kórokozó, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az utolsó mentesként számon tartott Bükki borvidéken augusztus közepén azonosította a betegség jelenlétét a NÉBIH. A hivatal közleménye szerint az intenzív terepi felderítés és a gyors laboratóriumi vizsgálatok lehetővé teszik a fertőzött területek és szőlőtőkék mielőbbi azonosítását, így az eredménykészhez vételét követően a hatóság haladéktalanul elrendelhette a szükséges zárlati intézkedéseket az érintett területeken. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadékszegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet, mondta Garamszegi László Zsolt, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Szúnyogmonitor program szakmai vezetője. Szerinte az inváziós fajok terjedését az éghajlat melegedése is segíti. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagyszabású kibertámadás történt Lettországban, a közlekedési hatóságtól fizetési bizonylatokból származó adatállományokat loptak el. A hacker támadás során 1,2 millió ember és 200 ezer jogi személy adatait lopták el, vagyis az 1,9 milliós lakosság számú Lettországban 3-ból 2 ember vált a hackerek áldozatává. Egyelőre nem ismert, hogy ki állhat a hacker támadás mögött. Egy héttel a lettországi támadás előtt Lengyelországban is tömeges méretű adatlopás történt, ott 19 millióan válhattak a támadás áldozataivá. Ez volt Lengyelország történetének eddigi legsúlyosabb kiberbiztonsági incidense.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, a szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-31 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Hogyan lehet évtizedeken át újrakezdeni, embereket vezetni, közben pedig önmagunk is lenni, és vajon mit tanulhatunk az életről azoktól, akik már végigjárták annak szinte minden állomását? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban egy olyan interjú alannyal, aki igazán különleges pályát, életpályát járt be, de a részleteket majd elmeséljük együtt. Vendégem a stúdióban dr. Kard Dóra, a Reger Residence intézmény vezetője. Dóra, örülök, hogy elfogadta a meghívásomat.
2: Köszönöm a meghívást, de ha ezekről mind beszélnem kell, akkor nem biztos, hogy én leszek a jó alany neked.
1: Meglátjuk. De hát belevághatunk. Induljunk onnan, hogy sokan ma már ugye intézmény vezetőként ismernek, de engem mégis az érdekel, hogy valaki honnan, hová jut el, és az a doktor a neved előtt az egy jogász-doktori végzettségre utal, de ennél sokkal több van a te tarsajodban. Mindig is erre a pályára készültél, ahol most vagy, vagy egy teljesen más úton indultál el?
2: Véletlenszerűen kerültem ide, tehát ha megkérdezted volna érettség után, hogy mi szeretnék lenni, biztos, hogy nem. Szerettem volna színésznő, amit ugye a szüleim rögtön mondták, hogy ez nagyon szép, de akkor menjek valami amatőr színjátszókörbe, és éljem ki a szenvedélyeimet. Ez gyakorlatilag 2 hét után hanvába volt, és utána a jogi kar jött alapvetően a magyar történelem iránti rajongás miatt, oda föl is vettek egyébként. Nem azt kaptam, amit vártam, azt hozzá kell tennem, de ezt üzenem innen minden egyetemistának, hogy senki nem azt kapja, amit vár, úgyhogy az első 2-3 évben dögunalmas dolgokat hallgat az ember, aztán mire ezt túléli, akkor jönnek azok, amiért az ember azt gondolta, hogy oda megy.
1: De végigcsináltad.
2: Végigcsináltam, próbáltam volna meg nem végigcsinálni, tehát viszonylag szorosan tartott gyerek voltam, és annak idején 20 évesen sem lázadtunk annyira, mint amit most csinálunk. Elmentem ügyvédjelöltnek az öcsém ügyvédi irodájába, amit utáltam egyébként. Valószínűleg az van, hogy én nagyon szeretek csapatba dolgozni, tehát én szeretem azt, amikor valamiből létrehozunk együtt valamit, mert az egyrészt nagyon jól összetart, másrészt borzasztó, ugye a Maslow piramis alapján, borzasztó jó élményt ad annak, aki már ugye az alapvető szükségleteit megteremtette, hogy valaminek részese lehet, és ő is felmutathat eredményt. Úgyhogy onnan elmentem, és ilyen-olyan jogi területeken dolgoztam, például dolgoztam az Est FM rádióban is ügyvezetőként, ez egy érdekes kitérő volt, egyébként nincs vonzalmam a média iránt. Elhelyezkedtem, az volt a nagy volumene, és 22 éve csinálom is egy ilyen ingatlan fejlesztő csoportnál. Ott tök jó volt a jogi tudás, tehát, hogy nagyon jó volt az a háttér, amiben egy-egy szerződés átnézés, vagy egy tárgyalások során így vezette a megbeszéléseket, és akkor döntöttem, hogy ki kéne egészíteni némi közgazdasági ismerettel, és akkor Corvinuson volt egy jogász-közgazdász képzés, ahol én végig mentem rajta. Ez egy érdekes élmény volt, tehát nem csak nekem volt nehéz a matekot, hanem az összes jogásznak. Úgyhogy azon kínlottunk, de egyébként jó volt. És akkor ezen a területen dolgoztam elég sokáig. Volt szállodafejlesztés, volt irodafejlesztés, volt kivitelezés, tehát minden, amit egy ilyen ingatlan befektetéshez el tudsz képzelni.
1: Ez egyfajta útkeresés volt? Vagy egyszerűen csak jöttek újabb és újabb lehetőségek, amikre nem mondtál nemet?
2: Ez utóbbi volt, és ugye ebben az volt a fantasztikusan jó, hogy én elég nyughatatlan típus vagyok, tehát mindig, amikor valami úgy kész van, és önjáróvá válik, akkor nekem azonnal kell keresnem valami olyan problémát, amit be így fölköthetem a gatyám, és meg kell oldani, és itt mindig akadt azért ennyiféle dolgot csinálva ezen a területen.
1: Milyen családi mintákat hozol magad? De azt említetted, hogy szorosan tartott gyerek voltam. Igen. Ezt fölírtam magamnak.
2: A nagyszüleim befolyása eléggé meghatározó volt. A nagymamám tanárnő volt, és én voltam az első unoka, értelemszerűen a teljes odafigyelést élveztem, és bizony lecke 18-szor írtam, mert nem szépen görbült az a cicafarok a C betűnél, meg fegyelemre tanítottak.
1: Fegyelemre és maximalizmusra?
2: De jó értelemben, tehát nincs bennem egy ilyen görcsös maximalizmus, inkább az a fajta dolog, hogy én ugorjam meg azt, ami az én képességeimhez képest a maximum. Tehát nem kell balettáncosnak lenni egyébként, ha egy ilyen ritmus érzékem nulla. De egyébként, ha tök jó vagyok matekból, akkor ne legyek középszerű. Azt hiszem, hogy ez volt a lényege. Meg arra is megtanítottak, iszonyú sok ismeretet kaptam tőlük. Tehát ha már a balett táncoltam, zenét tanultam, nyelvet tanultam, ezt tanultam, mindenfélét, hogy többféle palettából lehessen választani, hogy igazából engem mi érdekel. Egyébként ezt a gyerekeinkkel is annak idején átültettük ezt a módszert, amikor a gyerekek kicsik voltak.
1: Mert hogy négy gyermeked van, gyereke. Akik ma már nagyok, tehát nagyok, ezt így előzetesen igen. meséljük el, de majd erről is beszélünk részletesebben.
2: Úgyhogy ők viszonylag szorosan fogtak, tehát hogy nem éreztem, hogy én így meg lennék nyomorítva, és azt sem éreztem, hogy ne lennének liberálisak, azt éreztem, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet áthágni. Tehát inkább úgy mondanám, hogy megvolt az a szabályrendszer, amiben én szabadon mozoghattam, de a két határt, az alsót meg a felsőt nem lehetett túllépni. Egyébként én így vezetek céget.
1: Ezért is kérdeztem egyébként, hogy a családi minták, az a ami batyú, abszolút. Amit hozunk magunkkal, az kihat a személyiségünkre és a munkában biztos. Töltött működésünkre is. Tehát van olyan akkor érték, amit a mai napig tudsz hasznosítani.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, amikor a munkavállaló bármilyen, tehát legyen ez a takarítónő, vagy a főorvos, vagy legyen ez a fejlesztőmérnök, vagy a munkás, vagy a nem tudom én, a burkolófiú, tudja, hogy innentől idáig ez az ő felelőssége, az ő kötelezettsége, és őt lehet róla számon kérni. De alatta, meg fölötte ott állsz, és megvéded, ha kell, meg döntést hozol helyette, ha kell, vagy illetve nem is helyette, hanem érte, ha kell, és akkor ebben biztonságban mozognak, mert az ő képességüknek megfelelően szabad azt a határt, amiben mozoghat.
1: És hogyha itt a vezetői szerepkörödbe így belecsaptunk, és majd beszélünk erről még részletesen, emlékszel arra a pillanatra, amikor először érezted, hogy felelősséget vállalsz másokért?
2: Igen, a gimiben. Volt, nagyon érdekes volt, volt egy úgynevezett szociometriai felmérés, és én együtt jártam ott a leghelyesebb fiú az osztályban, ezért nem voltam népszerű a lányok körében. Egyébként ez egy nagyon hosszú kapcsolat is volt. Végül szétment, de sokáig voltunk jó barátságban, és egyébként egy Dóri nevű lánya van, úgyhogy azt gondolom, hogy elég meghatározó volt számára is ez a kapcsolat. És az volt a lényeg, hogy ezen a szociometriai felmérésen volt egy olyan kérdés, hogy ha elveszne az osztály egy lakatlan szigeten, kit választanának vezetőnek, és engem választottak. És akkor engem ez így nagyon megütött. És akkor rájöttem arra, hogy nincs összefüggés. És abban, hogy szeretnek vagy nem szeretnek. Abban van összefüggés, hogy tartanak-e arra, hogy megbízzanak benned. Tehát tudják-e azt, hogy te jól fogsz dönteni értük. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ők kedvelnek, vagy veled szeretnének fagyizni, járni.
1: Ez a fajta felismerés magabiztosságot adott?
2: Biztos. Igen. Abszolút.
1: Könnyebben indultál el akkor ezen az úton.
2: Meg nem adta meg azt az elvárást, hogy én népszerű kell, hogy legyek meg szeretett.
1: Szerintem ezt sokan összekeverik biztos. Vezetői szerepkörben igen. is, vagy vágynak arra, hogy a kollégák szeressék, elismerjék őket, de hogy ez egy nehéz kérdés.
2: Ez nagyon nehéz, de én minden interjún elmondom, hogy nem dolga, hogy szeressen. Szeresse a férjét, feleségét, gyerekét, a barátnőjét, tök mindegy, engem nem kell. Nekünk egy munkakapcsolatunk van, ami arról szól, hogy neki jól meghatározott feladata van, amit én számon fogok kérni. Ha nem teljesíti, akkor annak vannak következményei, és egyébként pedig ezért a munkáért ő fizetést kap. Ha azt nem teljesítem én, annak is vannak következményei.
1: Nekem az interjú előtt elárultad azt, hogy 50 évesen újra érettségiztél, de miért?
2: Hát, mert akkor kitaláltam magamnak, hogy akkor engem ez a pszichológia nagyon érdekel, és ott is megtapasztaltam, hogy mégse annyira, már az egyetemen, és ide emelt szintű érettségi kellett. És nekem nem volt emelt szintű érettségi, mert amikor én érettségiztem, az nagyon régen volt, akkor nem volt ilyen. Ezért valamilyen tantárgyat kellett választani, úgyhogy nagyon vicces volt, hogy ott ültem a padba a 18 évesekkel, és írtam az emelt szintű érettségét, meg nagyon vicces volt a
1: készültél rá sokat?
2: Készültem, mert egyébként én nagyon sokat dolgozom angolul, mert az a csoport, ahol én dolgozom, ott angol nyelven folyik
1: az ingatlan fejlesztés, amit említettél.
2: Igen, a kommunikáció többnyire. És gondoltam, hogy ez könnyen fog menni. De hát ennek az érettséginek megvan a maga szabályrendszere, meg metódusa, és arra azért kellett tanulni. Tehát le kellett ülni, és meg kellett szokni, hogy milyen jellegű. Aztán amikor ez a megszokás megvolt, akkor azért nem jelentett olyan nagy feladatot, de azért izgultam, meg olyan hülyén éreztem magam ott a gyerekeim lehetnek kategóriába, hogy ott tücsörögtem. Meg vicces volt, hogy kérték, hogy akkor szóbelire, dr. Karlóra jönni, kérdezte is a szóbelisztető, hogy maga mit keresi. Tehát mondtam, ez az legfontosabb kérdés, amiről beszélgethetünk, úgyhogy így sikerült, és akkor fel is vettek Pécsre a bölcsészkarra.
1: Végig csináltad azt is?
2: Nincs államvizsgám.
1: Akkor az gyakorlatilag igen. Igen. Igen. És miért kellett ez a pszichológiai végzettség?
2: Hobbiból.
1: Akkor, hobbiból?
2: Igen.
1: Nagyon, viszont nagyon most tudod már hasznosítani.
2: Tök jó volt, igen. Nagyon érdekes könnyebbség volt úgy egyetemen lenni, hogy engem nem érdekelnek a következmények, amikor lázadok. Mert ugye volt elég sok konfliktusom az ottani oktatási rendszerrel. Egyébként a rendszer maga nem feltétlenül volt jó, és nem a pedagógusok, vagy az oktatók, vagy a tanárok. És ezeket a konfrontációkat mindig én vállaltam, mert a következményei engem kevésbé sújtottak, mint akinek mondjuk feltétele volt a további munka végzésének, hogy meglegyen a pszichológus diplomája.
1: Honnan jött az idős gondozás?
2: Az idős gondozás onnan jött, hogy ez a cégcsoport, ahogy mondom, elég sok mindent csinál, és akkor volt egy olyan fejlesztése, amit azt találta ki, hogy ide egy idős, kvázi idős otthont fog üzemeltetni, vagy épít, és keres rá üzemeltetőt. Erre talált is egyébként egy külföldit, vagy találtunk. Hosszas egyeztetés volt, ők gyakorlatilag azt gondolták, hogy ők ezt el is indítják, és az utolsó pillanatban kiléptek ebből a szerződésből. És akkor ott álltunk egy berendezett idős otthonnal, hogy akkor most mi legyen.
1: A startpisztoly, majd, hogy nem eldördült.
2: Vegyünk egy nagy levegőt, és induljunk el. És akkor elindultunk, kicsit döcögősen, mert azért ez egy nagyon magas színvonalat képviselt, tehát az volt az elképzelés, hogy ez egy prémium kategóriai idős otthon, drága intézmény egyébként, ennek megfelelő szolgáltatásokkal, és akkor döcögösen el is indultunk, és akkor volt egy pont, amikor azt gondoltam, hogy egy kicsit megnézem, hogy mitől döcög, és akkor addig-addig nézegettem, míg teljesen őszintén ezt megszerettem. Megszerettem az ott élőket, megszerettem a rendszert, meg óriási felelősséget érzek, mint a kollégáim, mint pedig az ott lévő emberek iránt. Tehát, hogy ezek az emberek az életük végére, ami egyébként a legnehézkesebb időszakra, teljes bizalommal ide helyezik mindenüket, a pénzüket, a motyójukat, az életüket. Tehát ezt borzasztó fegyelmezetten és nagyon következetesen kell csinálni ahhoz, hogy ő velük ne szúrják ki, vagy ők ne kerüljenek olyan helyzetbe, ami a kiszolgáltatottságuknak köszönhetően borzasztó lehet.
1: Mitől lesz egy cég egészséges, vagy mitől áll biztos lábakon? Te hogyan látod?
2: Tervezés, az fontos.

0: jól a kollégákat, és őket megbecsülni.
1: Abban is részt veszel?
0: Csak én döntök, hogy ki jöhet, és ki nem. Azért lényeges, mert az idős gondozás az nem egy felemelő történet. Ha egy kicsit belegondol bárki is, akkor itt azért túl nagy sikerek nincsenek, hiszen az életük végére kísérjük őket. Olyan sikerek vannak, amikor stroke után valaki 8 hónapot eltölt nálunk, és ahhoz képest, hogy mozogni nem tudta, saját lábán megy mosolyogva el, de ez a ritka. Olyan embereket kell találni, akik elhivatottak ebben, akik ezt szeretik. Ez nehéz, de ha már megtalálom, akkor próbálom ott tartani. Ez nem feltétlenül csak a pénzről szól, hanem például arról is szól, hogyha egy területről szeretnék szabályozni, átszervezni bármit, akkor azokkal kell ezt elsődlegesen megbeszélni, akik csinálják. Tehát nem én hozom a szabályokat. Most volt egy valaki, aki kérdezte, hogy a gyógytorna az hogy meg mint. Gyógytornát a gyógytornászokkal kell megbeszélni. Felnőttként kell kezelni a kollégákat. Döntsék el, mondják el, győzzenek meg, és akkor rendben van, mehet úgy, ahogy ők szeretnék. Ugyanez a konyha, például nekünk saját konyhánk van. Az időseknek a kaja az egy meghatározó dolog. Felejtsük el a reformokat. 85 évesen
1: nem, most kell
0: nem fog
1: őket.
0: Most már, mit tudom én, párolt, nem tudom mit enni, párolt bármivel. Az egyszem reform, ezt mindig el szoktam mondani, 3 év alatt, amit elértem, hogy heti egyszer van bulgur, de utána a csülkös pacala sokkal jobban csúszik mindenkinek. Tehát, hogy ezeket el kell engedni, viszont azt a csülkös pacal legyen baromi jó.
1: Én úgy tudom, hogy nem csak ezen a területen, hanem magánvállalkozásban is részt vettél, ez pedig egy cukrászda volt.
0: Igen,
1: vagy
0: igen.
1: Még a mind a mai napig, mai de már napig. Nem veszel részt aktívan benne.
0: Hát volt egy pont, amikor be kell látni, hogy én sem vagyok mindenható, és már minden nem megy. Igen, van egy cukrászdánk, amit én kezdtem el, pontosabban én vettem át, így pontos, és meg kellett tanulni mindent, ami ehhez szükséges, úgyhogy gyorsan elrohantam egy cukrásztanfolyamra, amit sikeresen elvégeztem.
1: Tehát
0: egyébként.
1: Akkor sorolj, jogász, nem, közgazdász, pszichológus, és akkor...
0: Hát nagyon rossz cukrász vagyok, mert nem vagyok türelmes. Az szerintem a legrosszabb tulajdonságom, hogy egy idő után elvesztem a türelmemet. De azt gondolom, hogy ha az ember egy cukrászdát próbál irányítani, vagy gatyába rázni, vagy elindítani, akkor legalább valami halvány derengése legyen arról, hogy a másik mit csinál. Mert akkor a követelményeket is azt szerint tudom állítani. Tehát nagyon téves elképzelésünk lehet arról, hogy mi mennyi idő, mi mennyi energia, stb.
1: Tehát nem csak felülről kell menedzselni egy szervezetet, legyen az mondjuk egy ingatlanfejlesztő, egy cukrászat, vagy egy idős otthon, hanem érteni is kell a mindennapi működést, azt mondod?
0: Szerintem igen. Egyébként azt én nem tudtam, amikor az élet úgy hozta, hogy lett ez az idős otthon feladat. Volt egy ilyen, nevezük kiégésnek, amikor elég volt az üzletszerű kéjelgésből, hogy ilyen hülyén fogalmazok, és akkor a férjemmel megbeszélve én 3 évet kihagytam, és akkor én önkéntes nővér voltam a Károlyi Kórházban a 4. kerületben, ahhoz elvégeztem egy tanfolyamot, és csináltam mindent, amit ilyen képzettség nélkül, ágyazás, pelenkázás, mosdatás, stb. Tehát úgy nagyjából van valami képem arról, hogy ez milyen
1: hogy
0: fizika,
1: ez napi szinten
0: mit milyen jelent, és milyen megerőltető, és mennyire nehéz egyébként az emberekkel együtt dolgozni, akik ennyire kiszolgáltatottak, de visszatérve cukrászdára, ugyanezen elven alapult az is, hogy valamilyen cukrásztártos képzőt elvégezzek, ami nagyon ügyetlen voltam, nagyon nehezen ment, de legalább van róla a fogalmam, hogy ez egy borzasztóan nehéz fizikai munka 10-12 órát keresztül csinálni. Most már a legkisebbik gyerekem felelérte.
1: Aki már egyébként 27 éves.
0: Igen. És vele is úgy indult ez az egész történet, hogy ő gimiben elkezdett itt fagyit osztani, meg takarítani, meg sütit kihordani.
1: És egy kicsit belekóstolt ebbe a
0: világba. Szépen belenőtt ő is ebbe a kabátba, úgyhogy most már önállóan ügyvezeti és csinálja, és rendezvény szervezőkkel van kapcsolatban, tehát hogy fölépítgette ezt az üzletet, és kellő intelligenciával látja meg, hogy mikor kéne a mamának valamilyen tanács, én meg nagyon fegyelmezetten nem szólok bele semmibe, csak ha kérdezi.
1: Most így téged hallgatva az a kérdés jut eszembe, hogy hány lábon kell állni a mai világban, vagy akár az elmúlt évtizedekre, hogyha visszanézel, mert hogy annyi mindennel foglalkoztál és foglalkozol.
0: Szerintem erre nincs jó válasz, és azért nincs, mert ez habitus kérdése. Tehát ha valaki egy monotonitást jól tűrő, és egyébként engem hagyjanak békén típusú ember, aki szereti azt a biztonságot, hogy minden nap ugyanazt csinálom, és ebben én köszönöm, jól vagyok, és ebben semmiféle kritika nincs, boldog vagyok, hogy ő jól el van, akkor neki azt kell csinálni, és álljon azon az egy lábon. Én megőrülnék egy ilyen típusú dologtól, de én más habitus vagyok. Én azt gondolom, hogy az embereknek egyetlen egy dolgot kéne jól átgondolni. Egyrészt, hogy a saját életét létükért van némi felelősségük, és hogy mindig legyen egy B-tervük. Ugye azt szoktam mondani, hogy a

0: Félelem az a legrosszabb dolog, ami az emberben jelentkezhet, hogy félek ettől, attól, amattól. És ha tudom, hogy mi az, amitől én félek, akkor arra kell egy stratégia, hogyha ez bekövetkezik. Beteg leszek, kirúgnak, elválnak, elhagynak, ez történik a klasszikus félelmeink, akkor ha van rá egy megoldásom, amit már dédelgetek még az esemény bekövetkezése előtt, akkor rögtön jön rá a válasz, és akkor ezt a félelmet el tudom engedni. Úgyhogy szerintem nem azon múlik, hogy hány lábon állok, hanem mennyire vagyok jól abban, amiben állok.
1: És a női vezetői szerepkörök gyakran vitát keltenek, hogy a női vezető mikor tudja elérni, hogy úgy figyeljenek rá, mikor tud úgy hiteles lenni. Te neked volt valaha ilyen problémád?
0: Nem, de én azt gondolom, hogy én nem vagyok egy barátkozós vezető. Erre én nagyon figyelek. Tehát akiket a legjobban kedvelnék magánemberként, azokkal vagyok a leginkább távolságtartó. Nem. Még ebben az iparágban sem, hogy építőipar.
1: Azért kérdezem, mert egyébként viszonylag férfias területeken is töltöttél, vagy töltesz be vezetői szerepkört.
0: Valószínűleg a határozottságom miatt nem, tehát hogy én elég elvágólagosan tudok fogalmazni. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt is látom, hogy a kommunikációban az, hogy nem fogalmazunk tisztán. Mondok egy példát. A mindjárt, azaz azonnal és a 20 perc között bármi lehet. Ha én tudom, hogy a te mindjártad az 20 perc, akkor engem nem bosszant, hogy nem vagy ott azonnal. Szóval, hogy ezeket meg kell tanulni, hogy amikor azt mondom, hogy én most kérem, az azt jelenti, hogy 10 perc múlva legyenek szívesek legkésőbb az asztalomra letenni. Tehát, hogy pontosan kell fogalmaznunk. Egyébként az idős otthonos történetben ebből a szempontból a legnagyobb teher és a leginkább szükséges pontos fogalmazás az a hozzátartozó.
1: Ahol ez egy nagyon kritikus pont.
0: Abszolút. Mert mindenki félti a szeretteit, nagyon nehezen engedi el, és kétségbe esetve próbálkozik mindent megtenni azért, hogy még meghosszabbítsa valakinek az életét, aki már nem szeretne tovább élni.
1: Most ezt átadni, ezt az információt borzasztó nehéz.
0: De muszáj.
1: De muszáj.
0: Muszáj, mert az erőfeszítés az megkeseríti mind a két fél, az elmenőben lévő ember és a hozzátartozó életét is, hiszen te kétségbe sem próbálkozol, ő meg kétségbe esetten próbálja veled megértetni, hogy már nem szeretne még egy gyógyteát, vagy még két gyógytornászt, vagy nem szeretne beszélgetni a nem tudom miről, ő békességet és nyugalmat szeretne, mert neki ez a világ már nem fontos.
1: Igen, ezek nagyon nehéz kérdések. Hogyha vezetésre még egy kérdésre ég visszatérünk, inkább szeressenek, vagy inkább tiszteljenek?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Nem kell, hogy szeressenek. A tisztelet az nem feltétlenül, nem tudom, a respekt az szinonimája. Tehát, hogy elfogadjanak, és tudják, hogy biztonságot adok. Nekem azt gondolom, hogy ez, nem tudom, hogy a tiszteletet hogy tudom megfogalmazni, vagy meghatározni, hogy az mi kell, hogy legyen. A szeretetükre nem feltétlenül vágyom, vagy nem követelmény, vagy nem.
1: Viszont az nagyon fontos, hogy egy vezetőt kövessenek.
0: Igen. De követni akkor fognak, ha azt gondolják, hogy amit csinálsz, az jó, meg azt gondolják, hogy szólhatnak, ha nem jó, és nincs következménye. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy ha valami nem jó, ahogy én döntöm, hogy mondjuk ekkor legyen, vagy akkor legyen, akkor lehet mondani, hogy ez nem jó, de rögtön jöjjön a megoldás. Tehát pusztán mi nagyon, nagyon sokan hajlamosak arra, hogy elmondják, hogy mi nem jó. Ez tök jó, de mi lenne a megoldás?
1: Te proaktív visszacsatolásra
0: igen,
1: gondolsz.
0: Igen, tehát tessék mondani, hogy mi a terv. Tehát ha az én tervem nem jó, engem meg lehet győzni, de akkor mi a B opció, amivel mehetünk tovább.
1: Folytatjuk innen. Egy rövid szünet következik, és dr. Kardóra, a Reger Residence intézmény vezetője, továbbra is a vendégem. Innen folytatjuk.
2: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Kardóra, a Rege Residence intézmény vezetője, akivel ott hagytuk abba, hogy a konfliktusok részei az életünknek, mind a gyereknevelésben, mind pedig a napi munkában, mert valljuk be, és ugyanez igaz arra a világra, amiben most a legtöbbet mozogsz, ugye egy idős otthonnak az intézmény vezetőjeként, ahol azt gondolom, hogy a konfliktusokon túl a rugalmasság is egy kulcskérdés lehet. Erre van példád?
2: Igen, mindenképpen. Szerintem a rugalmasság az egy tök jó dolog, ahhoz viszont jól kell kommunikálni. Tehát én mindig elmondom, hogy mit szeretnének, és akkor kitaláljuk rá, hogy hogy legyen a megoldás. A rugalmasság nem mehet, ugye ez egy közösség. Itt sok ember él együtt, jelenleg mondjuk 70 fővel megyünk. Tehát 70 ember fele nem tudok 70 féle rugalmasságot produkálni, de mindazok a módosulások, vagy azok az engedmények működnek, ami nem másik kárára van. Meg nem jelent majd utána tömeges módosítást, mert az egy nehéz ügy. De azt mindenkinek tudomásul kell venni, hogy bizonyos szabályrendszereket nem lehet felrúgni, mert ezek adják azokat a határokat, amik között mozoghatunk. Értelemszerűen, tehát nálunk például egésznapos látogatás van, tehát nincs mint ilyen klasszik kórházi, hogy csak ekkor vagy akkor lehet jönni, de én mindenkinek elmondom, hogy jobban szeretem, a 12 után jönnek, mert délelőtt van a gyógytorna, délelőtt van orvosi vizit, nálunk is háromszor van orvosi vizit egy héten, délelőtt vannak azok a mentálhigiéniás foglalkozások, amik egyéniek, tehát mindenkivel beszélgetnek a kollégák, egy csoport van erre, aki ágyban fekvő, aki mozgatható, és nagyon helyesek az idősek, mert olyanok, mint egy gyerek, lusták, tehát ha gyógytornát, azt azért ugye forszírozni kell, és abban a pillanatban jön egy látogató, az egy menekülési útvonal, és azt mondják, hogy itt van Pirike, akit nem láttak 78 éve, és menjen innen a gyógytornász, meg menjen innen az orvos, meg menjen innen mindenki, akivel ő neki bármi dolga lenne, inkább akkor Pirikével szeretne beszélgetni. De ettől függetlenül rugalmasan kezeljük a látogatást is. Az egy lényeges dolog, hogy ez nem egy leánynevelő intézet, ahol én csattogtattam az ostoromat, és úgy van, ahogy én akarom. Tehát el lehet menni nyaralni, elmennek napokra. Egyetlen egy dolgot szoktam kérni, hogy mindig tudjuk, hogy ha valaki elmegy az intézményből, mert reggel este létszám ellenőrzés azért van, mert bárkivel ez lehet bármi, így igaz.
1: Rugalmasság alatt értem azt is, amikor mondjuk megváltozik valakinek az egészségi állapota, és annak az elfogadása. Az is gondolom egy nehéz kérdés, és abban is iszonyatosan fontos a rugalmasság és az alkalmazkodás.
2: A megváltozott képességek, vagy a megváltozott mindenféle attitűd, de elfogadni leginkább szokás szerint a hozzátartozónak nehéz. Különösen azoknál a demenciára utaló betegségeknél, amik nem középsúlyos, vagy nagyon súlyos, vagy nem agresszióval járnak, mert ilyeneket mi nem tudunk kezelni. De mondok egy példát. A demenciának van egy olyan ága, amiben teljesen ártatlan maga a beteg, alapvetően már nem hagyható magára, és jellemzően ilyen gyerekkori élményekbe megyünk vissza, ilyen általában ilyen 10 év alatti élményekbe, tehát ő azt gondolja, hogy ő mondjuk 4 éves, vagy 6 éves, vagy 7 éves, nagyjából beleképzeli magát abba a családi környezetbe, amiben még papa, mama élt.
1: Ahol ő
2: boldog volt gyerekként, és ugyanúgy viselkedik. Na most gondoljunk bele, hogy egy hozzátartozó, mondjuk elmegyek az édesanyámhoz, aki, mit tudom én, az egyetemen volt tanszékvezető egyetemi tanár, és akkor ő most mondjuk a Lolka Bolkát nézi a tévében, és színezünk együtt, és egy mackó van az ölébe, és akkor, tehát hogy tényleg úgy viselkedik, mint egy 4 éves, és ez teljesen traumatizálja a hozzátartozót, amit én tökre értek.
1: Hát pszichológusként
2: abszolút, főleg. Hogy egyszer csak az van, hogy az anyám olyan, mintha 4 éves lenne, és bügyörészünk, és a többi. Hol van az, akihez én mindig fordulhattam tanácsért, hol van az, aki egyébként a mentorom volt, akinek köszönhetem azt, hogy ilyen megálltam a helyem az életbe, stb. Itt nagyon-nagyon nehéz végigvinni azt, hogy nézzük meg a mamát, köszöni, jól van. Tehát ő bent van a saját világában, és abban ő nagyon-nagyon-nagyon jól érzi magát. Biztonságosan ott elgügyörészik a szobájába, és nincs köze már ahhoz a világhoz, amit mi élünk. Ha ezt valamilyen módon, ez iszonyú nehéz, elfogadjuk, akkor nem éljük meg egy ilyen drámának, meg főleg nem szégyeljük. Se egyikünk se tudja, hogy mi lesz a vége. hála a jó Istennek. Tehát egyikünk se tudja, hogy mi nekünk mit hoz majd az élet. Tehát fogalmam nincs, hogy én demens leszek és gügyögek-e, vagy hogy egyszer csak egy szívinfarktusban meghalok, vagy kínlódom éveket. Tehát nem tudhatjuk, tehát próbáljuk elfogadóan kezelni azt, akiknek már tudjuk, hogy alakul az utolsó időszak az életükben.
1: Ez, azt mondod, de azért ez egyfajta szembesülés, de kinek a feladata szembesíteni akár a hozzátartozót egy ilyen helyzetben?
2: Én ezt magamra szoktam vállalni, ugye az ápolóknak nem dolga most abszolút jó értelme véve lelki életet élni a hozzátartozókkal. Amikor egy nehezebb eset van, akár abból a szempontból, hogy nagyon változik az állapota egy gondozottnak, vagy nagyon nehéz az elfogadás a család részéről, akkor szoktunk teambe beszélgetni velük. Akkor ott van a vezetőápolóm, az orvosom, általában neurológus, pszichiáter kollega, aki jön, tehát ismeri a betegeket, ott van a mentálhigiéniás csoportból az, aki foglalkozik a betegekkel, tehát együtt próbálunk egy olyan képet megalkotni, amiből látja, amiből kapaszkodót kap a hozzátartozó, vagy megpróbáljuk, hogy könnyebb legyen az elfogadása. A tapasztalat az, hogy ez általában megy, pont 3-4 napig, és utána újra kezdjük ezt az egészet.
1: Hát és említetted a hospice részleget, vagy nem tudom, igen, hogy fogalmazzak, az ott megint csak egy másfajta felkészítést igényel. Ha még mindig maradunk a hozzátartozóknál, igen, nyilván igen, ott azért a beteggel is fontos a kommunikáció.
2: Ugye nálunk nem lehetnek olyanok, akik olyan szintű fájdalommal vannak, ami kórházi ápolást igényel, ezt azért mondom, mert ott, ahol azt látom, hogy borzasztóan szenved a beteg, vagy a hozzátartozóm, ott jobban elfogadom az elmúlást, hiszen azt mondom, hogy megkönnyebbült, hogy jobb neki így. De ettől függetlenül nálunk is van, vagy volt már olyan gondozott, aki már megkönnyebbült ő maga is, hogy belátható időn belül vége van, de nehéz a hospice-on is elfogadni azt, hogy ez egy véges, már nagyon a végén járunk az útnak, és mindig van egy újabb ötlet, ahogy ezt szerintem már mondtam, amiben azt gondoljuk, hogy most ez a gyógytea, vagy az a nem tudom mi por, vagy a most ha azonnal diétázunk, akkor mostantól megtáltosodunk. Ezeket én szoktam végigbeszélni a hozzátartozókkal, hogy itt nem azon múlik, hogy most már csak növényi étrendben van, vagy húst is eszik, hanem ezen már nem múlik semmi.
1: Mi az, ami téged ebben a munkában leginkább hajt?
2: Hű, de nagyon jó kérdés, meg nehéz kérdés. Nem tudom megfogalmazni. Van egy ilyen biztos szerénytelenek tűnő gondolatom, hogy én ezt jól csinálom. Tehát látom, hogy segítek. Tehát azt látom, hogy tudok úgy fogalmazni, hogy azoknak, akiket a veszteség éri, azzal, hogy el fogják veszíteni a hozzátartozójukat, könnyebben csinálják ezt végig, vagy könnyebb lélekkel, azt hiszem így. Meg azt is gondolom, hogy nagyon sok múlik, hogy hogyan gondozzuk őket. Tehát annyira méltatlan a mostani állapot az országunkban azzal kapcsolatban, hogy az idősek hogy vannak ellátva. A minimális nyugdíjból tényleg tanfolyamot indíthatnának, hogy lehet 160 ezer forintból megélni. Nem odafigyelve, a családok szerepe felborult, tehát ma már nincs a fejükben az embereknek az a fajta gondoskodás, hogy nekik dolguk a szüleiket gondozni, vagy
1: miközben
2: gondoskodni.
1: Miközben beszélünk egy szendvics generációról, aki 45-55 éves korában még akár kicsi gyereket nevel, de közben az idős szülők ott vannak feladatként.
2: A lakhatások sem olyanok, tehát hogy gondoljuk el, hogy az átlag ember azért nem lakik olyan nagy területen, ahova oda tud venni maga mellé egy idős gondozásra szoruló szülőt, bár van, akik próbálkoznak ezzel. Ezen túlmenően nincsenek olyan otthonok, tehát alapvetően nincsen olyan hely, ahova be tudjuk tenni, vagy ellátásokat tudja biztosítani, és van egy óriási ellenállás az idősek részéről is. Tehát én azt szoktam mondani, hogy hozzánk úgy jó beköltözni, hogy még jól vagy, mert akkor éled az előnyös életet, tehát semmire nincs gondod, hiszen mosunk, főzünk, takarítunk, orvosi vizit van, mindent intézünk, tehát csak élvezni kell az életet és a lehetőségeket, és amikor már a kiszolgáltatottság ideje jön, akkor olyan környezetben vagy, amit ismersz, amiben jól érzed magad.
1: Tehát ebben nagyon rosszba kerülni úgy, hogy ha igen, már igen, nem olyanok a lehetőség.
2: Viszont a korosztálynak, tehát beszéljünk mondjuk a 80 év fölöttiekről, ha azt mondod, hogy elmegyünk apuka, megnézzük az idősek otthonát, akkor beugrik neki a panel, két emeletes panelben egy szociális gondozó, ahol 80 vannak egy szobában, és pelenka szag van mindenhol.
1: Vagy egyáltalán csak a bizonytalanság, ha nincsen semmilyen képe, hogy nem
2: igen,
1: tudja,
2: be
1: hogy
2: akartok
1: hova
2: dugni
1: kerül.
2: Egy igen, ilyen
1: igen,
2: helyre.
1: Igen, igen, tehát ezek ilyen sztereotípiák, én azt gondolom, de van alapja.
2: Van, a tapasztalat, illetve azért szoktam én például azt mondani, hogy én nagyon szeretném azt, aki mondjuk szeretne jönni, vagy akinél a családnál van egy ilyen elképzelés, hogy jöjjön be egy hétre. Tehát kvázi, mint egy szállodában, az egyik olyan szobában, ami neki tetszik, ott van egy hetet, és kipróbálja, hogy milyen ez a fajta közösségi létezés, amiben ugyanazokat az embereket fogod nézni, a végtelenségig az étteremben, meg nekünk van egy kis mozitermünk, ugyanazokkal az emberekkel fogsz a moziban ülni, és ugyanazok fognak takarítani, mosni, stb. Stb. Tehát olyan ez a fajta állandóság, de szeretem én ezt, vagy nem. Illetve van a teljesen intim helyem, a saját lakrészem, amiben viszont vissza tudok vonulni, mert nincs ilyen kötelező program, hogy már pedig meg kell jelennem itt, meg ott, meg amott, és egy ilyen kicsit ilyen társasház jelleggel működik ez az egész, és tudok-e abban jól létezni? Hiányzik-e nekem az a közeg, amiben vagyok, illetve azok az emberek, akik engem itt körülvesznek, ők engem irritálnak, mert miért ne lehetne, vagy inspirálnak, vagy teljesen jó, hogy tudok valakivel beszélgetni ugyanarról, amit engem is izgat. Ez egy hét alatt egyébként kiderül. A tapasztalat az, hogy nekünk a próbaidőről egyetlen egy ember volt az, aki más intézmény mellett döntött, van, aki már nem is ment haza utána. Tehát, hogy ez nem egy rossz dolog, de ez egy iszonyatosan meghatározó döntés. Egyrészt egy anyagi teher, többnyire eladják a lakásukat, hogy ide befizessék a beugrót, vagy azt az óvadékot, ami nálunk a rendszerben működik, ami egyébként 3 évig arányosan visszajár, de ezek gazdasági kérdések is, most nem ebbe a részére szeretném hangsúlyozni, de mégis hoz egy olyan döntést, amiben ő kimozdul a helyéről, ugye az öreg fa átültetéséről tudjuk, hogy ez mindig egy kockázat, és elmegy valahova, ahol ha nem érzi jól magát, mit csinál? Tehát, hogy visszavásárolja a lakást, vagy bekéreckedik a fiához, lányához, akinél 3 kicsi gyerek üvöltözik és rohangál, és nincs egy cselédszoba, ahol... Tehát, hogy azért kell ezt mindig kipróbálni, hogy tényleg akarom-e azt, vagy tényleg ez jó nekem, amit itt látok.
1: Ugye onnan indultunk, hogy téged mi hajt, vagy mi ösztönöz, vagy mi motivál a mindennapokban, mert hogy dolgozhatnál a fiaddal együtt a cukrászdában, vagy az ingatlan fejlesztő cégnél, teljesen más területen, vagy jogászként, ami honnan indultunk, de te mégis ezt csinálod. Igen. A nap nem tudom hány órájában.
2: Nem akarom megmondani.
1: De valószínűleg sok órájában. Mi az, ami neked siker ebben a munkában, vagy hivatásban?
2: Hát, nekem az is siker már, hogy ugyanazt a színvonalat nyújtjuk évek óta. Tehát azért jellemző az, hogy minden lefele megy. Tehát, hogy az is siker, hogy amit ígérek, azt meg tudom tartani. Az is siker, hogy nagyjából állandó a munkavállalói állományom, ami azt jelenti, hogy valamit jól csinálhatok, ha maradnak. És nem.
1: Tehát, ha nincs fluktuáció.
2: Nincs, gyakorlatilag nincs.
1: Van, hogy szembesülsz kudarcokkal a mindennapjaid során?
2: Van, persze, hogy van. És van, amikor rá kell jönnöm, hogy akitől én várok valamit, az soha a büdös életben nem fogja megugrani, mert alkalmatlan rá. Érti, amit mondok, de az értelem után ezt konvertálni arra, hogy e szerint is működünk, az nem megy. Itt mindig nagy kérdés, hogy akkor mindaz, amiben ő pozitív és hozzátesz, és megbízható, és támaszkodhatok rá maximálisan, meg az, amiben nem, az hogy aránylik egymáshoz, illetve amit ő nem tud megugrani, azt tudja-e valaki helyettesíteni. Akár én, akár kollega, akár más. Mi ezek nehéz.
1: Hogy kezeled a kudarcokat? A sikereket is, és a kudarcokat is?
2: A sikereket úgy élem meg, hogy ez a dolgom. Tehát ha nem tudom ezt megugrani, akkor menjek innen, mert hogy amit szoktam mondani, itt nem arról van szó, hogy beázik a könyvesbolt, és akkor ott marad a nem tudom mennyi könyv és anyagi kárét. Itt keletkezik,
1: itt
2: emberekről, emberek életéről van szó, tehát itt nem lehet olyan nagy vonalúan tovább sétálni. Tehát, hogy ezt én inkább feladatnak érzem. A kudarcoknál azt szoktam mérlegelni, hogy vajon én mérem föl rosszul, és nagy a kabát, bele tudunk-e nőni, vagy soha büdös életben nem, és akkor kell-e új viselőt keresnem, vagy új kabátot inkább. nehezen válok meg azoktól a kollégáktól, akinél ilyen dilemmám van, tehát általában leülünk, beszélgetünk, és akkor miben tudok ebben segíteni. Nekem fontos, hogy egyenes legyen a kommunikáció. Tehát ha azt mondja, hogy ő neki nem megy, akkor az is egy dolog, meg az is egy dolog, hogy azt mondja, hogy megy, holott mindannyian tudjuk, hogy nem fog menni. Egyébként, ami a mentális támogatást illeti, a kollégáknak is kell, tehát gondoljunk bele, hogy itt emberek meghalnak nálunk, mert hogy nem egy cserkésztábort vezetünk, és a hosszan nálunk lakókhoz van kötődésük, tehát őrájuk is vigyázni kell. Tehát például nagyon figyelek arra, hogy a mentál higiéniás csoportban a kollégák rotáljanak. Tehát ne alakuljon ki az a fajta bensőséges viszony, ami károsítja.
1: Ami gátolja a későbbi
2: tovább lépést. Igen. Ezek nehéz dolgok, mert egyébként ő úgy éli meg, hogy ő annyira szereti a bácsit vagy a nénit, és hogy ő hagy. De nem lehet annyira szeretni, mert különben nem lehet ezt hosszan csinálni. Van egy pont, ahol ezt így megállt kell parancsolni.
1: Említetted még korábban a proaktív visszajelzés fontosságát, hogy ez számodra nagyon fontos, hogy lehet megmondani neked, hogy ez vagy az nem tetszik, de akkor hogyan csináljuk másképp. Hogyha hibázol, akkor azt hogyan éled meg? Mert mindenki hibázik néha.
2: Bocsánatot kérek. Nekem nem dráma, ha hibázom, tehát hogy nem gondolom azt, együtt jár, rosszul láttam, ritkán szoktam. Egyébként sokkal inkább valamikor elmegy a türelmem, és akkor volt egyszer, amikor egy idős kollégánál fölemeltem a hangom, rettenetesen szégyeltem magam emiatt, mert semmilyen alapom nincs arra, hogy bárkivel is kiabáljak. Akkor nagyon fontos volt számomra, hogy mindazok, akik jelen voltak, legyenek ott, amikor bocsánatot kérek a hangnememért, mert hogy az nem volt helyén való. A mondat, amit mondtam, az egyébként rendben volt, tehát maga a tartalom. Vele járója. Ez a másik szerintem, amit nem szabad drámának kezelnünk az életben. Tehát hibázunk, mert csináljuk a dolgunkat. Arról szól, hogy a hibának milyen következményei vannak, azt viselni kell, tehát ne toljuk át másra. Én mindig azt mondom, hogy én vagyok itt az első számú ember, feltételezésem szerint a fizetésem is az első számú a többiekhez képest, tehát ez felelősséggel is jár, tehát az, ami engem a kivételezetti pozícióm, hogy akkor megyek, akkor jövök, tehát minden, ami a vezetőséggel előny, az mellé jár, hogy a következményeket is én viselem egyébként.
1: Most ez egy ilyenfajta intézmény vezetése, gondolom azért egy 0-24-es feladatkör, amiben hétvégén is, vagy éjszaka is elérhetőnek kell lenni.
2: Alapvetően igen.
1: Milyen világ ez?
2: Fárasztó. Alapvetően igen, azért lényeges például a kollégák, tehát ha jó kollégáim vannak, és nagyon jó emberekkel dolgozom együtt, akkor azért, mert bepirosodott a füle, azért nem fog telefonálni. Nem tudom, értjük. Tehát, igen, hogy tudják súlyozni alapvetően.
1: A másik,
2: ami azt hiszem, hogy a távolság, megint a hozzátartozókkal való távolságtartás. Tehát én nem veszem föl a hozzátartozóknak a telefont hétvégén, mert azt gondolom, hogy van 24 órás személyzet, több is, jelen van a szakszemélyzet, tehát velük mindent tudnak, meg tudnak beszélni. Tehát ha az ember nem tart távolságot, felőrlődik egy idő után.
1: Tartás.
2: Mindenképpen.
1: Mert hogy neked is van egy életed, és erre is ki akartam lyukadni, hogy ugye 4 gyermeked van.
2: Igen, meg 2 unokád.
1: Meg 2 unokád ezek szerint. Tehát nyilván a töltődés és az emberi kapcsolatok, a saját emberi kapcsolataid számodra is fontosak ahhoz, hogy másnap is ugyanolyan minőségben, igen, vagy jövő héten is ugyanolyan minőségben be tudj menni. Mi az, ami téged tölt?
2: A kert. Ez így rossz. Én nagyon szeretem, én ilyen olaszos családunk van, tehát amikor ilyen esemény van, akkor ott van mindenkinek a mindenkije, és akkor az általában nálunk van, mert van a kert, és ilyen szeretem azt, amikor azt látom, hogy jó irányba megy úgy nagyjából, és hogy nem vagyunk ilyen szoros kapcsolatban, tehát mindenki éli a maga életét.
1: Tehát egyfajta szabadság.
2: Abszolút,
1: van ebben,
2: mindenki,
1: és kapcsolódás.
2: Igen, tehát viszont azt látom, hogy azt sikerült megteremteni, hogyha baj van, akkor összezár a 4 gyerek, meg én, és akkor minden alárendelődik annak, aki bajban van, és ez szerintem így helyes.
1: Mi az, amit, most akkor maradjunk még a munkavilágánál egy pillanat erejéig, amit tudsz ma, amit esetleg 20-30 évvel ezelőtt nem tudtál, vagy nem így csináltál?
2: Nem érdekel mások véleménye. Tehát az a fajta kritika, amikor nem azt mondja, hogy figyelj ide, Dóri, itt rosszul csináltad, másképp így csináltad. Tehát amikor nincs opcióm mellette, csak ez a gonoszkodásos, az már az ember engem nem tud fölzaklatni. Egyébként elég régóta, de az elején még adtam arra, hogy ilyen megfelelési kényszerem legyen. Aztán rájöttem, hogy ez nem működik. Tehát vagy tudom képviselni azt, amit én gondolok, és akkor a lényeg az egyébként, hogy olyan emberekkel vegyem magam körül, akinek megbízom a véleményébe. Tehát úgy tudok proaktívan dolgozni a kollégáimmal, ha tudom, hogy a gyógytornászom nagyon jó, tehát nem kérdőjelezem meg azt, amit ő mond. Ugyan nem vagyok gyógytornász, de az eredményeiből azt látom, hogy ő tök jó. Tehát ha ő azt mondja, hogy ne balról jobbra forgassuk, hanem jobbról balra, akkor ezt feltétel nélkül elfogadom. Tehát azt gondolom, hogy ez régen nem így volt. A régen az jó régen.
1: És mi hozta meg ezt a fajta változást az életedben?
2: Szerintem, ahogy öregszik az ember, akkor így reflektál arra, amit történik. Voltam egyszer Kambodzsában egy hónapot egyedül, nem ilyen elvonulás, hanem ez volt a elképzelés, hogy egy kicsit magamba, és ott egy ilyen, minek hívják ezt, a szerzetes rendnél azt mondták, hogy az a legnagyobb bajunk, hogy annyira teletömjük az életünket tevékenységekkel, meg dolgokkal, hogy nincs időnk feldolgozni az eseményeket, amik történnek. És én azóta nagyon figyelek arra, hogy hagyjak magamnak arra időt, hogy ülök és azon gondolkodom, hogy amik történtek körülöttem, az vajon mi szól rólam, és mi az, amiben sodródtam. Egyébként visszatérve a gyerekekre például azt látom, hogy ez egy nagyon komoly szülői hiba, amikor azt gondoljuk, hogy a gyerek nem unatkozhat. Az unatkozás ideje alatt ő földolgozza azokat az élményeket, amik érik, és eldönti, hogy szereti-e Pityut, vagy inkább Gézát, meg jó volt-e a matek tábor, vagy inkább a lovas tábort szeretné. Szóval,
1: Ez a fajta szabadság?
2: Kell.
1: Mert azt akartam volna kérdezni, mit értesz szabadság alatt, de akkor ez?
2: Igen, azt gondolom, hogy kell az a fajta szabadság, hogy önmagunknak megadjuk azt a szabadságot, hogy döntéseket, hogy kiléphetünk dolgokból, hogy nem feltétlenül kell minden konfliktusba beleállni, de ami fontos nekünk, abba beleállunk, hogy milyen értéket képviselünk, az például elég fontos, hogy az legyen evidencia, hogy mit igen és mit nem. Egyébként az idős gondozásban is, meg a gyerekeink felé is, hogy mi az, amivel tudunk azonosulni, mi van, amiben rugalmasan tudunk kezelni, mi az, amit elfogadunk, de nem azonosulunk, és mi az, ami kategórikusan nem működik. Ezek elég fontosak.
1: Beszéltünk a feladatokról, a kihívásokról, a szabadság fontosságáról, és akkor zárásként mit jelent számodra boldogság?
2: Jaj, biztos, hogy nem állapot. Én azt gondolom, hogy az, hogy ilyen rózsaszín ködben leledzünk, az nem működik. Inkább azt gondolom, hogy én nem is úgy szoktam mondani, hogy boldog vagyok, hanem hogy jól vagyok, köszönöm. Ha én jól vagyok, akkor viszont ez sugárzik mindenfele, hogy én jól vagyok. Tehát akkor jól működik a körülöttem lévő rendszer.
1: Mind a család, mind a munkahely.
2: Mind a munkahely, igen. Uh-huh. Én egyébként megengedem magamnak idézőjelbe azt a luxust, hogy amikor hazamegyek, vagy amikor bemegyek, akkor azt mondjam, hogy borzalmasan rossz paszba vagyok. Nem tartozik senkire, hogy miért, úgyhogy ma jobb, ha elkerülnek. Tehát annyi önreflexió nekem is van, hogy tudom, hogy mikor vagyok olyan, mint egy buldózer, és köszönik, inkább ne találkozzunk, de ezt én jelzem. Azért, mert nem vagyok elég fegyelmezett, hogy kezeljem, tehát inkább ezt most ma hagyjuk ki. És otthon is volt már olyan, hogy hazamentem, és azt mondtam, hogy mi ez, hogy egy kupleráj van, és nem vagyok a cseléd, és így néztek rám, és mondtam, hogy jó, hazajövök még egyszer. Kimentem, bejöttem, és azt mondtam, hogy megteszitek, hogy elpakoltok magatok után. Szóval ezek a dolgok fontos.
1: Tehát önreflexió.
2: Muszáj.
1: És önazonosság. Akkor muszáj. Legyen már ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál,
2: Én
1: Dóra.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: Dr. Kar Dóra, a Rege Residence intézmény vezetője volt ma a vendégem.
0: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Klímatörvényt terjeszt be a kormány, csökkenhet a jegybanki alapkamat. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Várhatóan szerdára éri el újra a névleges teljesítményét a paksi atomerőmű, mondta a miniszterelnök a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter arról beszélt, a 8-ból 7 szivattyú üzemel, most 800 megawatt felett van a teljesítmény. A kormányfő szerint a tervezetnél gyorsabban haladnak a szakemberek. Magyar Péter az aszályra utalva hozzátette, a kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé. Augusztus utolsó hetében érdemi szakaszba lép a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása, az elnöki posztra 96 pályázat érkezett. A személyes meghallgatásokat augusztus 25-e és 27-e között tartja az Országgyűlés Illetékes Bizottsága, majd javaslatot tesz a vezetők személyére. Kamatdöntőülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa kedden. Elemzők a kamatcsökkentési sorozat folytatására számítanak. Legutóbbi ülésén, július 22-én a tanács 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A debreceni akkumulátorgyár kínai dolgozóit szállította az a busz, amely pénteken balesetet szenvedett Tebesnél, erről a cég számolt be közösségi oldalán. A munkások műszak végeztével a szállásukra tartottak. A gyár igazgatója péntek este meglátogatta a sérült munkatársakat a debreceni kórházban, szombatra mindenkit hazaengedtek. Azt is írták, hogy hálásak a buszvezetőnek, aki egy manőverrel elkerülte a frontális ütközést. A buszba egy autó hajtott bele, amelynek vezetőjét, egy 38 éves debreceni férfit a mentők már nem tudták újraéleszteni. A balesetben 10 sérültek meg. Kanada szeptember 8-ától vámemelésekkel válaszol az Egyesült Államok újabb 50%-os védővámjaira, jelentette be a kanadai miniszterelnök a Reuters szerint. A kanadai válaszlépések az amerikai acélipart, a tejágazatot, a háztartási gépeket, a mezőgazdasági berendezéseket, a papíripart és az elektronikai termékeket érintik majd. Az új amerikai vámok többek között a borra, a bútorokra, a tejtermékekre, a cementre, a ruházati cikkekre és a sportfelszerelésekre terjednek ki, és mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai exportot érintenek. A két ország napok óta tartó tárgyalásai pénteken eredmény nélkül zárultak. 5 halálos áldozata van a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában, jelentették be a balkáni ország egészségügyi hatóságai. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbjét az utóbbi 3 hétben. Jelenleg 20 beteg fekszik a szkopjai fertőzőklinikán. Idén 12 európai ország jelezte az Európai Betegség Megelőzési és Ellenőrzési Központnak, hogy talált nyugat-nílusi lázzal fertőzött embert. Ausztriában, Németországban és Franciaországban is felbukkant a betegség.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is derült napos idő várható, csapadék nem lesz. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 9-19, délután 25-31 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dolgokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A kövér ember, aki megmutatta a dunakanyariaknak, hogyan kell mulatni. Az egykori vidám összejövetelekre már csak egy gyönyörű villa emlékeztet Verőce fölött a hegygerincen. Nem mindennapi élettörténet az 1884-ben Budapesten született Hostein Károlyé. A mosolygós arc, a gesztusok, a belőle sugárzó, életigenlő karakter kedvelt kabaré, majd filmszínésszé tette. 1914-ben ő lett az első magyar némafilm főszereplője, amiben partnere a legendás Kabos Gyula volt. 1917-ben már a tengeren túlon forgatott, de kipróbálta magát Németországban is, ahol Karl Huszár néven került be a filmművészet pionírjai közé. Ugyan felbukkant Budapesten is, de leginkább a kontinentális filmipar fellegvárában, Berlinben dolgozott. Szerette őt a német közönség, és ő is jól érezte ott magát, de zsidó származása miatt egyre rosszabbul élte meg a hitleri hatalom térnyerését. 1931-ben megvette a Verőce felett magasodó, gyönyörű Svadló villát, majd egy évvel később végleg Magyarországot választotta lakhelyéül. A falusiak által viccesen Huszár laktanyának becézett házba bejáratos volt nem csak a hazai kulturális élet színe java, de sok külföldi, a filmiparban megismert barát is megpihenhetett a falak között és az óriási kertben.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szánypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsett első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsett mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsettől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatboxszal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Szerdán már a maximum teljesítményen termelhet a paksi atomerőmű, felülvizsgálják a MOHU hulladékgazdálkodási koncesszióját. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Várhatóan szerdára éri el újra a névleges teljesítményét a paksi atomerőmű, mondta a miniszterelnök a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter arról beszélt, a 8-ból 7 szivattyú üzemel, most 800 megawatt felett van a teljesítmény. A kormányfő szerint a tervezetnél gyorsabban haladnak a szakemberek. Magyar Péter az Aszályra utalva hozzátette, a kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé. Felülvizsgálják a magyar állam által a MOHU-val 35 évre kötött hulladékgazdálkodási koncessziót, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László a Facebookon arról írt, hogy komoly tárgyalások kezdődnek a felek között. A MOHU a MOL leány cége, amelyet az energiavállalat kifejezetten hulladékgazdálkodásra hozott létre. Szinte az egész országban 20 fok alá süllyedt a hőmérséklet vasárnap kora reggelre, a legalacsonyabb értéket mindössze 7 fokot a Nógrád megyei Zabarban mérték, derül ki a Hungaromet Facebook bejegyzéséből. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint néhány állomás kivételével szinte mindenhol hűvös volt a hajnal, annak ellenére is, hogy az ország délnyugati harmadát felhőzet borította. Az EU helikoptereket és tűzoltókat küld Szerbiába az erdőtüzek miatt. Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokfusztán tombol hatalmas erdőtűz. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen. Ez a terület mintegy 80 kilométerre van a fővárostól, Belgrádtól, de Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Kötelezte a bevándorlási vízumeljárások lefolytatására az amerikai konzulátusokat egy szövetségi bíró, megváltoztatva a 75 országra vonatkozó tilalmat. A bíró döntésével megsemmisítette Marco Rubio külügyminiszter évelején hozott rendeletét az eljárások felfüggesztéséről az érintett országok esetében. A kifogások között szerepel, hogy a jogszabály nemzet alapján alkalmaz megkülönböztetést, és a világországainak 40%-át kizárja a bevándorlási vízum megszerzésének lehetőségéből. Dél-Korea először indított kereskedelmi hajót Európába az északi sarkvidéken keresztül, hogy tesztelje, rendszeresen használható-e a hagyományos útvonalaknál jóval rövidebb tengeri folyosó. Az alternatív tengeri útvonalak az iráni háború miatt váltak különösen fontossá. Az Egyesült Államok és Izrael március elején indított hadjárata óta a hormúzi szoros forgalma a korábbi töredékére esett vissza, ezért több ország is új lehetőségeket keres a tengeri szállításra. Nem mindennapi hiba történt a Sydneyben rendezett maratonon. Véletlenül a résztvevők érmeire egy német stadion képe került rá a versenynek otthont adó stadion helyett. A rendezvény hivatalos közösségi média oldala a hét elején nyilvánosságra hozta az idei érem tervét, amelyen tévesen a Münchenben található Allianz Arena volt látható, a Sydney Allianz stadion helyett. A Sydney maraton szóvivője a BBC-nek azt mondta, sajnálatos hiba történt.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, a szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-31 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Jó. Szevasz, Laci, mi a helyzet?
1: Szia, Laci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a lújzáról szól, csak...
0: Persze, tényleg gondolsz?
1: Nem, hogy nem így ismertelek nektek, de azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
0: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez ott van, rólam szól!
2: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
0: Igen!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütő hangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagyközönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
0: Trend Night.
1: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelte a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuvec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hétfőn utalják az új iskolakezdési támogatás első részletét. Digitális útlevelet kapnak az új autók. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn utalják az új iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. Azoknak a jogosultaknak, akik nem rendelkeznek bankszámlával, a Magyar Posta ugyancsak augusztus 24-én kíséri meg a pénzkézbesítését. Az országgyűlés egy hónapja szavazta meg a Tisza párt által kezdeményezett iskolakezdési támogatást. A juttatást automatikusan megkapják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, vagyis azok a családok, amelyekben az egyfőre jutó havi jövedelem legfeljebb nettó 64.125 forint. Kutatóintézetek programot dolgoztak ki az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegség visszaszorítására. Azt írták, a betegség teljes felszámolása már nem reális cél, a terjedés lassítására, a károk mérséklésére és a fenntartható szőlőtermesztés feltételeire kell összpontosítani. Ismertették, hogy a betegséget 2013-ban azonosították először magyarországi szőlőn, azóta pedig rendkívül gyorsan terjed, mára már a 22 magyarországi borvidékből 21-ben mutatták ki a fertőzést. A legutóbbi vizsgálatok alapján Horvátország déli tengerpartján az ellenőrzött strandok 97%-án kiváló a tengervíz minősége. Ez derül ki a Horvát Közegészségügyi Intézet legfrissebb adataiból. A fürdési szezonban jelenleg 127 strandot vontak be a rendszeres monitoring programba. A horvát rendszer a gyorsaságával az Európai Unióban is kiemelkedőnek számít. Míg más uniós tagállamokban gyakran csak éves összesítéseket tesznek közzé, Horvátországban a legfrissebb eredmények akár 48 órán belül elérhetők. Németországban további 6 hónappal, március közepéig meghosszabbítják az ország külső határain az ellenőrzést. A német belügyminiszter úgy indokolt, az illegális bevándorlás elleni küzdelem miatt továbbra is szükség van a határellenőrzésre. Elnöksége legalacsonyabb szintjére esett Donald Trump népszerűségi mutatója. A Reuters Ipsos friss felmérése szerint a válaszadóknak mindössze 33%-a helyeselte az amerikai elnök teljesítményét, míg 64%-uk elégedetlen volt vele. Az Európai Unió november végétől fokozatosan bevezeti az új autók digitális útlevelét. Az Euro 7 szabályozáshoz kapcsolódó környezetvédelmi járműútlevél az adott autóhoz kötve tartalmazza majd például annak fogyasztási és kibocsátási adatait, az elektromos és plug-in hibrid modelleknél pedig az akkumulátor állapotára vonatkozó információkat is. A digitális dokumentumot a gyártó minden járműhöz egyedileg hozza létre és az alvásszámhoz kapcsolja. Az Európai Bizottság 2,5 millió euró értékben szerez be diagnosztikai teszteket a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő ebola járvány elleni védekezés támogatására. Az eszközöket még ebben a hónapban eljuttatják az Afrikai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is derült napos idő várható, csapadék nem lesz. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 9-19, délután 25-31 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a széke és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxe következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagylemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el.

0: Trend FM 94.2.
1: Gazdaságban utazunk.
2: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: 了。
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Már mind a 22 hazai borvidéken jelen van az aranyszínű sárgaság. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó kórokozó, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az utolsó mentesként számon tartott Bükki borvidéken augusztus közepén azonosította a betegség jelenlétét a NÉBIH. A hivatal közleménye szerint az intenzív terepi felderítés és a gyors laboratóriumi vizsgálatok lehetővé teszik a fertőzött területek és szőlőtőkék mielőbbi azonosítását, így az eredménykészhez vételét követően a hatóság haladéktalanul elrendelhette a szükséges zárlati intézkedéseket az érintett területeken. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadékszegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet, mondta Garamszegi László Zsolt, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Szúnyogmonitor program szakmai vezetője. Szerinte az inváziós fajok terjedését az éghajlat melegedése is segíti. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagyszabású kibertámadás történt Lettországban, a közlekedési hatóságtól fizetési bizonylatokból származó adatállományokat loptak el. A hacker támadás során 1,2 millió ember és 200 ezer jogi személy adatait lopták el, vagyis az 1,9 milliós lakosság számú Lettországban 3-ból 2 ember vált a hackerek áldozatává. Egyelőre nem ismert, hogy ki állhat a hacker támadás mögött. Egy héttel a lettországi támadás előtt Lengyelországban is tömeges méretű adatlopás történt, ott 19 millióan válhattak a támadás áldozataivá. Ez volt Lengyelország történetének eddigi legsúlyosabb kiberbiztonsági incidense.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. A szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-31 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Reklamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a skát. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Nights.
2: Reklamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklore zene, a francia a Monarch Swing és a Sanzonok világa, a tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncertfelkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
0: Trend Night.
1: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.
2: Lehet így is, és úgy is tenni jó.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Onnodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsol teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappán szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

dal után a különleges zenei válogatásban itt a 94.2. Nemesvári Norbi érkezik, egy zenész, aki 20 éve muzsikál, mégiscsak nemrégiben látta elérkezettnek az időt, hogy önálló dalokat írjon és azokat be is mutassa a közönségnek. Azt mondja Nemesvári Norbi, hogy szerzeményei a boldogság tudatos megélése, a pozitív életszemlélet, na meg persze a romantika jegyében íródnak, és erre a mai zűrzavaros világban bizony nagy szükség van.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keberednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás és egészség minden evőknek. Gazdaságunkról és környezetünkről tudatos hallgatóknak. Szombaton és vasárnap reggel 7 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Andor Tóth Anna.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zú nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruttig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatbox-szal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Marott Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marott Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
0: Trend Night.
1: Marott Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

94.2 Trend FM.

ne se lütt. Azt mondják, ha ennyire magasra repülsz, az könnyen megöl. Szép márvány padló, csak egy kicsikét hideg.

teres. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Kennyvel, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.